0: Rádió Café. Van barátom.
1: Ortobágyi kocsmárosné angyalom.
2: Szevasz, faterka.
1: Tegyen ide egy üveg bort.
2: Ajaj, jól van. Figyelj.
1: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
2: Bemegyünk itt a srácokkal.
1: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.
2: Na,

Az én Budapestem a Bolha piacon kezdődik, de a belvárosi röpít az esti szél. Vigyél magaddal, ha hol mesztelenre vetkőzik. Vigyél, még ez a dal véget nem ér.

0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Csukom az ajtót, kattan az el. Tétova homályon lépek át. A kakukkosóra egy pillanat.

0: Császár, a magyar király, Tébolyda.
1: Elnézést, elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
4: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul.

0: Sziasztok, Kis Adri vagyok, én is a Rádió Cafét hallgatom.
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból.

Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Újabb 7,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról. Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról, az eszkaláció felé tart az iráni háború. Ma is kánikula lesz, 32 fokot mérhetünk, kisebb zápor, csak elvétve fordul elő, gyenge marad a szél. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb 7,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról. Kis Ambrus főigazgató közölte, nem ez az egyetlen módszer, amin keresztül az önkormányzattól beszedik a hozzájárulást. Mindent összevetve idén 29 milliárdot fizettek már. Ebben az új és a régi kormány alatt történő levonások egyaránt szerepelnek. A portfólió azt írja, amivel Budapest nem áll jól, a terheket hitelből finanszírozzák, ami 29 milliárdos összeg esetén havonta mintegy 150 millió forint kamatterhet jelent. Intenzív órák voltak tegnap is a parlamentben. Szijjártó Péter volt külügyminiszter, lemondott parlamenti mandátumáról. A politikus közölte, hogy a BYD kínai autógyártónál folytatja pályafutását. A Fidesz visszautasította a bírálatokat, miszerint Szijjártó külföldi érdekeket képviselne, szerintük épp fordítva. Magyarországot képviseli majd a világ egyik legjelentősebb vállalatán belül. Magyar Péter szerint morális és súlyos jogi aggályokat is felvet, hogy Szijjártó Péter annál a BYD-nál fog dolgozni vezetőként, amit még külügyminiszterként korábban 100 milliárdokkal támogatott. A miniszterelnök szerint a kínai cég így akarja meghálálni Szijjártónak a miniszterként nyújtott segítséget. Ferenc Orsoly egykori fideszes politikus új pártot alapítana, a Fidesz romjain. A korábbi űrkutatási biztos arra utalt, hogy sem az ellenzéki szerepbe szorult Fidesz-KDNP, sem a regnáló Tisza párt nem képviseli a mérsékelt konzervatív eszméket, ezért egy új jobboldali összefogást hirdetett meg. A kabinet több szakpolitikai irányt is kijelölt, év végére készülhet el az új energiastratégia, a honvédelmi miniszter az orosz befolyástól való távolodást hangsúlyozta, és zajlik az uniós források gyors felhasználása is. Éjszaka ismét sztrájkba léptek az IKEA magyar dolgozói. A vállalat vezetése ugyanis továbbra is elutasítja a 6%-os alapbér emelési követelésüket, írta a HVG. A szakszervezet elnöke korábban már kifejtette, hogy az elmúlt 4 évben az infláció követő bérkiigazítás helyett alkalmazott teljesítmény alapú bérrendszer komoly reálbér lemaradást eredményezett a munkavállalóknál. Ezt a lemaradást az idei átlagos 5,3%-os emelés sem tudta érdemben kompenzálni. Az eszkaláció felé tart az iráni háború. Az Egyesült Államok első alkalommal vetett be tengeri drónt Irán ellen, ami új szintre emeli a konfliktust, mondta egy szakértő az Al Jazeera-nak. Úgy véli, hogy a konfliktus egyre inkább olyan kísérleti tereppé válhat, ahol a felek élesben is bevethetik a tesztelés alatt álló technológiájukat.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Marad a kánikula, sok napsütéssel, zápor csak elvétve fordulhat elő, gyenge, mérsékelt lesz az északi északkeleti szél, 32 fokot mérünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Fesztivál.
4: A 35. Művészetek völgye idén nem csak koncertekkel, színházi előadásokkal és kiállításokkal várja a látogatókat, hanem egy maradandó köztéri alkotással is gazdagodik. A fesztivál megnyitóján július 24-én avatják fel Kapolcs központjában Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című szobrát, amely ettől kezdve a település kortárs művészeti gyűjteményének része lesz. Az alkotás különlegessége, hogy helyi alapanyagokból készült, a betonba a környéken gyűjtött kövek is bekerültek, így a mű szó szerint is a tájhoz kötődik. A szobor környezete is teljesen megújult. A teret zöld felületekkel és virágágyásokkal tették barátságosabbá, amelyekbe őshonos magyar vadvirágokat ültetnek. A kezdeményezés nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem a helyi élővilágot és a beporzó rovarok védelmét is szolgálja. A szervezők azt tervezik, hogy a jövőben minden évben egy új köztéri alkotással bővül majd Kapolcs kortárs gyűjteménye. Így a Művészetek Völgye nem csak 10 napra tölti meg élettel a települést, hanem hosszú távon is nyomot hagy a tájban és a közösség életében. Aki idén ellátogat a fesztiválra, már ezt az új műalkotást és a megszépült közteret is felfedezheti a programok mellett.
2: Koncert.
4: Egy igazán rendhagyó koncerttel ünnepli 60. születésnapját Gangsta Zoli. Augusztus 15-én a Budapest Park ad otthont a Gangsta 60 fesztiválnak, amely nem egyszerű jubileumi buli lesz, hanem egy zenei időutazás is. Az este során színpadra lépnek azok a zenekarok, amelyek meghatározó szerepet játszottak a pályafutásban, fellép többek között a Zsolt és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action, valamint természetesen a Gangsta Zoli és a Kártel is. A közönség így egyetlen este alatt végig követheti az előadó több évtizedes zenei pályáját, a punkos kezdetektől a hard rockon át egészen a rappig. Gangsta ráadásul ezúttal nem csak mikrofont ragad, basszusgitáron, gitáron és a dobok mögött is láthatja majd a közönség. A szervezők szerint ez egy egyszeri és megismételhetetlen koncert lesz, ahol a régi slágerek, a különleges vendégek és a nosztalgikus hangulat egyaránt főszerepet kapnak.
2: Kiállítás.
4: Ha valaki lemaradta a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztiválról, még nincs késő bepótolni az élményt. A fesztivál két leglátványosabb kiállítása augusztus végéig továbbra is várja a látogatókat Pécsen. Az M21 galériában a Vasarely by Light című tárlat a fény, a tér és az érzékelés kapcsolatát állítja középpontba. A látogatók itt nem csupán szemlélői az alkotásoknak, hanem aktív részesei is, hiszen minden mozdulat és nézőpontváltás új vizuális élményt teremt. A Pécsi Galériában ezzel párhuzamosan Palotai Gábor Lehetséges tájak című kiállítása kínál különleges utazást a digitális művészet világába. A Svédországban élő magyar alkotó videó installációi és animációi a valóság és a virtuális tér határait feszegetik, miközben a Bauhaus és Viktor Vasarely vizuális örökségét is megidézik. Mindkét kiállítás azt bizonyítja, hogy a kortárs fényművészet jóval több látványos effekteknél gondolkodásra, felfedezésre és játékra hívja a közönséget. A nyári pécsi kirándulást ezek a tárlatok is különleges kulturális élménnyé tehetik, ráadásul még hetekig megtekinthetők.
2: Koncert.
4: Augusztusban ismét országszerte felcsendül az orgona zene. Az Orgona.fesztivál augusztus 3-a és 30-a között 19 városban várja a közönséget összesen 24 koncerttel. A Filharmónia Magyarország koncert sorozata évről évre azt bizonyítja, hogy az orgona nem csak a templomok hangszere, hanem sokszínű koncert élményt is kínál. Az idei programban a klasszikus művek mellett filmzenék és különleges hangszer párosítások is helyet kapnak. A fesztivál egyik legjobban várt eseménye José Cura, világhírű argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgona művész közös koncertturnéja, amely Pécset, Esztergomot, Békés Csabát és Debrecent is érinti. A közönség olyan kiváló művészek fellépésével is találkozhat, mint Miklósa, Erika, Karosi Bálint, Pál úr, János vagy Forgó Boglárka. A koncerthelyszínek között a nagyvárosok mellett kisebb települések is szerepelnek, többek között Tihany, Balatonboglár, Martfű és Bácsalmás. Az orgona pont különlegessége, hogy a történelmi templomok akusztikája és hangulata önmagában is felejthetetlen élményt ad a koncertekhez. Ha valaki szeretné felfedezni, milyen sokszínűen szólalhat meg az orgona, augusztusban országszerte számos koncert közül válogathat.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Debrecen és környéke a csodatévő vizek birodalma. A legenda szerint, ha az Alföldön egy pásztor leszúrja a botját, ott termálvíz fakad. Valóban, ezen a vidéken egymást érik a mozgásszervi, nőgyógyászati, idegrendszeri és bőrbetegségek kezelésére alkalmas gyógyvizek, strandok és élményfürdők. A belvárosból villamossal is elérjük a nagy erdőt, ahol a 19. század végén bővízű forrásra bukkantak. Erre épült az első fürdőház és vigadó. A klasszicista épület évtizedek óta étterem, a gyógyulni és pihenni vágyokat pedig egy futurisztikus élménybirodalom, az Aquaticum várja. A trópusi hangulatú mediterrán élményfürdőben egész évben lazíthatunk. Nyáron a strandon a gyerekeket csúszdák, vízágyúk és kalandmedence, a fiatalokat sportpályák és úszómedence, a felnőtteket gyógy és relaxációs medencék várják. Beregfürdői gyógy és strandfürdő. Beregfürdő. Karcak környékéről három dolog biztosan az eszünkbe jut. A kunok, a birkapörkölt és a bereki gyógyvíz. Míg kezdetben a forrás vízét deszkából ácsolt medencében gyűjtötték Beregfürdőn, napjainkban 12 medence, árnyas fákkal övezett strand, szaunaház várja a vendégeket. Nyáron havonta rendeznek fürdőbált és strandrólkapda versenyre is benevezhetünk. Kamilla gyógyfürdő, Balmazújváros. A Semsei kastély egykori parkjában épült fürdő gyógyvizét ízületi megbetegedések kezelésére ajánlják. Emellett gyermekmedencék, élménymedencék kínálnak kikapcsolódást. A fürdő különlegessége, hogy itt van az ország legnagyobb szaunaháza, amelynek gyógyhatását egy időben akár százan is élvezhetik. Bocska és strand és gyógyfürdő, Hajdúböszörmény. A Hajdúk fővárosában ki másnak a nevét viselhetni a fürdő, mint Bocskai István fejedelmét. A helyi gyógyvíz ízületi bántalmak, nőgyógyászati és pajzsmirigy problémák kezelésére alkalmas. A nyári szezonban strandolni is lehet, élményelemekkel ellátott termálmedencék, feszített víztükrű sportmedence és gyermekmedencék várják a látogatókat. Hajdúszoboszló a feledülő hely. A kőolaj és földgáz után kutató geológusok bukkantak rá a 75 Celsius fok hőmérsékletű gyógyvízre. A kutatást vezető geológus Pávai Vajna Ferenc nevét ma palackozott ásványvíz őrzi. Az egykori mezővárosban mára Európa legnagyobb fürdő létesítménye épült fel. A gyógyfürdő több mint 40 féle kezelése főként reumatikus, mozgásszervi és nőgyógyászati panaszokra nyújt enyhülést. Hajdúszoboszló a kimagasló turisztikai szolgáltatásai kínálatának köszönhetően elnyerte a Magyarország kincsei gyógyhely védjegyet. A város az egészségtudatos, a családos és az aktív programokat kereső vendégeknek egyaránt egész évben ajánlott úticél.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. Rengeteg tehetség van a fiatalokban, és egyszerűen jó rájuk, jó, sokkal jobb rájuk nézni, mint egy velem egykorú morgó medvére nézni, aki a maga szkepszisét, csalódottságát, sértettségét rámönti. Ez nem érdekel.
7: Jó estét kívánok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén. Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim Balog József, a Teáter Nemzetközi Színházi Fesztivál művészeti vezetője, és Bérces László, az Ördögkattan Fesztivál társ alapítója. Balogh József a Szegedi Független Színházi Élet egyik meghatározó alakja, a MASZK Egyesület elnöke és a Teáter Színházi Fesztivál művészeti vezetője, amely Magyarország egyik legrégebbi, folyamatosan működő alternatív színházi fesztiválja. Színészként és rendezőként is aktív, munkáját Hevesi Sándor díjjal ismerték el. Bérces László, Jászai Mari és Hevesi Sándor díjas rendező, dramaturg és kulturális szervező, a Bárka Színház egyik alapítója, az Ördögkatlan Fesztivál társ alapítója. Rendszeresen publikál, több beszélgető könyv szerzője is. A kortárs magyar színházi és kulturális élet egyik meghatározó, közvetítő egyénisége. Milyen érzés ezeket így hallani?
8: A Laci az izgalmasabb volt.
9: Hosszabb, igazságtalan. De a hosszabb az életem is. Tehát az előbb Jóskával itt beszélgettünk, és pont rákérdeztem, hogy hány éves, és akkor na szóval, hogy hosszabb az életem, hosszabb a fölvezetés.
7: Hát hosszabb az élet, de hogy Józsefnél merült fel, úgy tudom, egy tavalyi interjú kapcsán egy gondolat a nyugdíjazásról, vagy egyáltalán a nyugdíjba vonulásról.
9: Pont ezt kérdeztem tőle.
7: Hogy éreznek ezzel kapcsolatban? Ezt egyáltalán abba lehet hagyni, amivel foglalkozni?
8: Hát azt a részét, amiért a fizetésemet kapom, azt abba lehet hagyni, mert hogy abba is kell. Tehát egy egyetemen egy mesteroktatónak nem lehet 65 évnél tovább dolgozni, legalábbis a bölcsészkaron nem. De hogy azt meg az ember megérzi, vagy megtudja, vagy megüzenik neki, hogy ennek vége van. Velem ez megtörtént tavaly ősszel. Tök egyszerűen mentem a folyosón, és akkor szóltak nekem, hogy ez ennyi volt. Mert hogy már nem akarok egy ilyen 41 néhány évnyi gátat átugrani, vagy visszaugrani a 18-19 évesek közé, mert hogyha még abba van, akkor már mint a fiatalokban, akkor inkább most már szeretnék velük mondjuk több előadásban játszani. Fizikailag nem fog menni. Most is 7 vagy 8 előadást játszom, és 2-t próbálok, tehát hogy de ott, oda szeretném sűríteni ezeket a találkozásaimat, úgyhogy tök jó. Bye-bye, STE. Bye-bye, kekva. Na jó.
9: Tehát a várható válasz az, hogy nem lehet abba hagyni. Tehát hivatalosan abba kell hagyni mondjuk, vagy ilyesmi.
7: De bizonyos esetekben.
9: Bizonyos esetekben. Tehát én rajtam már nevetnek, mert olyan értelemben, hogy most éppen készülök egy rendezésre, és akkor hozzáteszem mindig, hogy a legutolsó rendezésre készülök.
8: És akkor nyertek egy nagy díjat, legjobb rendezés, legjobb előadás, valamikor 2-t, vagy 3-at, vagy 4-et, mert rendes színészekkel dolgozol, szóval persze, hogy nem lehet abba hagyni.
9: Ez a válasz, igen. Hát meg a, hogy mondjam, az ember, ebben van egy csomó öncsalás. Tehát végülis ébredünk, fölkelünk, ez a nap akkor most mit fog hozni, és akkor, hogyha nagyon aktív az ember, akkor az élet látszatát föl tudja mutatni. De valóban most két régi motorossal beszélget, és nekem eszembe jutott, elhangzott, arról nagyon odafigyeltem, hogy az egyik legrégebbi, vagy fesztivál a Teáter, és nekem eszembe jutott, hogy én erről a film színház muzsika munkatársaként képes hosszú beszámolót írtam a 80-as években. Tehát akkor már bőven létezett a Teáter. Szóval tényleg a legrégebbi fesztiválok közé tartozik. Ehhez képest most mi a 19. Ördögkatlanra készülünk, tehát ehhez képest, ahogy anyámnak mondta, aki nemrég halt meg, és tavaly a Békés Itala, hogy hány éves is az anyukád? És mondom, ó, hát ő Békés Itala talán tavaly halt meg, és ő 98 volt akkor, és mondta, jó, hát Csitri, mert egy évvel fiatalabb volt anyám, úgyhogy mi Csitrik vagyunk a Teálterhez képest.
7: Aj, de szép is az így. De hogy annyit változott az elmúlt másfél-két évtizedben a média is, az is, hogy hogyan kommunikálunk, az is, hogy hogyan építjük fel a saját imidzsünket. Tehát az, amit szerintem korábban tanítottunk, vagy tanítottak arról, hogy mi a média és mi a kommunikáció, az nagyon meg is változott közben.
8: Hát ami a külső héját illeti, abban mindenképpen. Abban is egyébként, hogy ebbe a héjba került a tartalom nagy része. Pontosabban ebben oldódik fel az, hogy minden tartalom egy, olyan, mint hogyha valamilyen eszkatológia lenne, tehát hogy minden egy a világban. Szóval, hogy minden tartalom egy, a kamu ugyanúgy. Ugye most már csináltak vizsgálatokat, hogy nulla valóság értékelésre vagy sem működő médiatartalom, az ugyanolyan relevanciával bír, mint a 70-80-90%-os valóságtartalmú. Akkor megváltozott a közönség, az nem változott, hogy évről évre, hogy kaparjuk össze mondjuk a támogatásokat, de abban vagyunk a legedzettebbek. Nem tudom igazából, mert ebben is nagyon sokféle hullám volt. Nekünk volt nagyon jó 10 évünk 2005-től 2013-14-ig. Állandó programjaink voltak, Urbán Andrásnak 10 bemutatója volt nálunk 2003-tól, mindig vele nyílt az éppen aktuális Teálter. Táncosok voltak, koncertek voltak, Eszterházy Péterek voltak, Tolnai Ottókkal voltak. Szóval, hogy azt lehetett mondani, hogy ott azon a vidéken ez egy biztos pont. És aztán visszakerültünk oda, hogy mondjuk az első 10-12 év volt, hogy hát éppen és valahogy. Egyedül 96-ban volt fél fesztivál, mert akkor még a nagyon szűk költségvetésnek a felese volt meg, de akkor meg sokan segítettek. De a többi az mindig rendben volt, beállt egy költségvetésre, ahhoz valahogy lehet közelíteni. Közben átalakult az egész tér, meghalt a kortárstánc, szépen egyesével lelettek vadászva, vagy éppen elmentek külföldre. Abból nagyon sokat vittünk. A zene az nyilván átcsapott rajtunk, tehát nem a mi nemzedékünk, Beethovenitól, és így tovább. Közben meg amit a Laci az előbb említett, hogy régi motorosok, na hát ők is vannak nagyon sokan, meg van egy ilyen in memoriam fal, ami egyre durvább.
7: Szóval az kiderült, hogy vannak dolgok, amik konstansak, ugyanúgy megmaradtak, és néhány dolog, amit most József felsorolt, amik megváltoztak. De hogy a folytonos alkotói energiát, a kíváncsiságot, azt a fajta jelenlétet, ami szükséges ahhoz, hogy ez tovább akár évtizedeken keresztül folytatódhasson, azt honnan kapják?
9: Én nagyon kíváncsi vagyok a világra, meg az emberekre, de most, hogy ez honnan van, ezt nem tudom. Kétszer kíváncsi vagyok, illetve talán az, hogy én tőlem távol áll az ítélkezés, mert nagyon sokszor, néha negatívan, de nagyon sokszor pozitívan csalódok, és akkor mindig figyelmeztetem magam arra, hogy nyissál ki több ablakot. Minden ember millió még csukott ablakkal születik, de azok az ablakok nyílnak kifele, és akkor mindig van csodálkozni való. A másik pedig, hogy konkrétabban például az Ördöghatlan irodája az a Jurányi házban van. Na most a Jurányi házban egyszerűen átmegy az ember az udvaron, teli van mindenféle kíváncsi emberrel, többségük nagyon fiatal, ettől én nem leszek fiatalabb, de nem is idegenként közlekedek, mert otthon vagyok ott, az Ördöghatlanban pedig rengeteg fiatalt hívunk, mert én abba bízom, hogy nem, azt tudom bizonyosan, hogy nincsenek olyanok, hogy te tehetséges generációk, meg nem tehetséges generációk. Tehát rengeteg tehetség van a fiatalokban, és egyszerűen jó rájuk, jó, sokkal jobb rájuk nézni, mint egy velem egykorú morgó medvére nézni, aki a maga szkepszisét, csalódottságát, sértettségét rámönti. Ez nem érdekel. Úgyhogy ezt én kapom. Most visszatérve a kérdésre, kapom másoktól. és akkor muszáj, hát szerintem Jóskáék is, és más általam tisztelt, mondjuk, hogy fesztivál vezetők teli vannak ötlettel, tehát mi tulajdonképpen kis, mindig kellett mondani, hogy társalapító, vagy társigazgató vagyok, mert kis Mónival együtt hoztuk ezt létre, ő pécsi, és igazából mindig úgy fogjuk vissza magunkat, mert ötletünk millió van, de azoknak töredéke valósítható meg. De hát ez ilyen a valóság. Most tőle, ha elszakadok, na, ha nehéz elszakadni tőle, valóban a maga az, amit eladni akarunk, szóval az a tartalom, ezt a szót használta Jóska, az egyre nagyobb csomagolást igényel. Tehát a 70-80% a csomagolásra megy, ehhez nem nagyon értek, nagyon nem is akarok, és még mindig hiszek abban, hogy ha valami átütő érték, az a csomagolás nélkül is működik. De ez egyfajta tudatos naivitás.
8: Hát meg volna mibe csomagolni, de én biztos nem fogom kifizetni azt a csomagot, mert egyrészt nem is tudom, másrészt meg azért említettem az előbb ezt a héjat, mert mi meg oda bent maradtunk. Tehát nem nagyon másztunk bele ebbe a felhőbe. Hagyományosan fotóznak nekünk, hagyományos híradókat készítünk, hagyományos interjúkat, hagyományosan dokumentálunk. Hát és így lemaradunk, igen, gondolom. De vannak ott elegen, vagy vannak ott sokan, akik ezt egyrészt tanulták, és meg el is hitték, hogy marketing, meg igen. Ebben nem mentünk sokkal előrébb, mint amit a kezdeteknél is voltunk, mert hogy a kezdeteknél meg ott voltunk, szóval tulajdonképpen ilyen spindoktorokból tudnék mutatni, akik a legelejétől mondjuk támogatták, vagy éppen dolgoztak is ebben a maszkegyesület dologban. És csak egyetlen mondat, hogyha ördögkatlan így került elő, hogy mibe innovál többek között fiatalokba, meg a partnerét is említette a Laci, hát nekünk meg az országban a Martinkovics Katalinnal, Kavics néven, a legjobb hát pályázó és ilyen értelemben színházat, vagy egyesületet, vagy civil menedzselő munkatársam van már 31 néhány éve. Tehát ezek, én, ha kell, akkor vagyok kirakat, ha nem kell, akkor nem nagyon látszódom, mert a miénk az egy befogadó helyszín és tér, tehát hogyha én játszani akarok, akkor onnan arrébb kell mennem, mert nem magamat, vagy nem ezt a fajta munkámat menedzselem. De szerintem ezt a Laci is ismeri nyilván rendezői oldalról, hogy ezek olyan fura szerepek, de szerintem a mi közönségünk is, és a fellépőink is hozzászoktak ahhoz, hogy ilyen fura szerepben való fiú. Tehát lehet, hogy együtt fogunk játszani holnap azzal, aki nálunk játszott mondjuk a teáteren. De az a velünk, vagy együtt az én vagyok.
9: Én dobtam be a régi motorosokat, de én nem akarom, hogy ez ilyen régi motorosos beszélgetés legyen, tehát úgymond korszerűtlennek mutatkozunk, de nem, én azt gondolom, hogy ez a csomagolás, nem csomagolás, rengeteg áttét a kapcsolatok között, hogy SMS, e-mail, Facebook, mit tudom én, minden, de most hát valamiért az ördögkatlant dobtam be, de valószínűleg azért is vagyok itt, vagy a részben azért vagyok hívva, és hát pontosan azt látom, ahogy például van egy offline rezervátumunk, ahova nem lehet belépni telefonnal, ahol együtt beszélgetnek, tábortüzet raknak, stb. Ez látszólag korszerűtlen én azt gondolom, hogy ez a jövő. Tehát muszáj az érintésnek, a tekinteteknek, a közvetlen kapcsolatfelvételeknek főszerepet játszaniuk. Nem véletlen, hogy színházat csinálunk, Jóska is, meg én is, mert a színházban minden korszerűség közepette, amit tök jó, rendben is van, hogy kivetítenek, hogy videóznak, mindenfélét be lehet hozni, de a két ember közti közvetlen találkozás az az alapja a színháznak is, de azt gondolom, hogy a létezésünknek is, és a kimondott vagy nem kimondott vágyainknak is, hiszen hát az alapvető dolgok, a megszületésünk, a szerelem, stb. Ezek enélkül oké, ki lehet választani valakit, nem tudom milyen csatornákon, vagy még nem kényszerültem rá, hogy ilyen partnert találni, vagy társat találni, de most ez félre visz ez az egész. Tehát a leglényegesebb az, hogy ez nem korszerűtlen, hanem enélkül nincs élet. Tehát a közvetlen, a találkozások, az egymásra nyitott, kíváncsi emberek nélkül, egymásra mosolygó emberek nélkül, és én most persze a Katlanról beszélek, mert 5 napig úgy szoktuk volt mondani, bár loptuk a kifejezést Bukta Imrétől, hogy egy másik Magyarország van ott 5 napon át. Most
8: hát ő meg megint ott, a naivitásomat mondta. Ő meg ott Ligézától lopta, mert ez az iskola határomban van, ugye, igen.
9: Köszönöm, Jóska, látod, nem tudtam. Neki Buktának volt egy ilyen címmel egy kiállítása, de most így. Ez az 5 napos másik Magyarország, hát ha 6-7 nap, 8 nap talán még akár, mivel tudatosan naív vagyok, akár 365 napon át is lehet. Céges.
7: Egy pici szünetet tartunk, és mindjárt folytatjuk a Tandem ma esti előadását, vagy adását pontosabban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: A Tandem színházi alternatívák ma esti vendégei Balogh József és Bérces László. A 36. teáternél tartunk. Július 19 és július 25-e között kerül ide megrendezésre a teáter. A 19. Ördögkatlan augusztus 4-től 8-áig tart idén. Milyen tematika, korosztályok vagy hangsúlyok mentén szerveződnek az idei fesztiváljaik?
2: Összművészeti fesztivál az Ördögkatlan. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert az akár az említett Jóska által említett kortárstánc ugyanolyan egyenrangú, mint az irodalom. Az irodalom egyenrangú a rockzenével, vagy alternatív rockzenének nevezném, és az egyenrangú Mozarttal, és az egyenrangú a képzőművészettel. Tehát nincsen olyan, hogy bármelyik évben is kigondolnánk, hogy ennek az évnek ez lesz a jelszava. Uh-huh. Pályázatokat kell mindig beadni, hogy hát ha nyerünk, ott mindig ki kell találni valamit. És akkor ott mindig tehát az idén is kitaláltunk valamit, hogy határtalanul, de nem akarom egy normális beszélgetésben, én ezt nem akarom nyomni, tehát tulajdonképpen a legfontosabb nekünk az egyfelől, hogy a körülöttünk lévő általunk észrevett értékeket tudjuk hívni, másfelől, hogy nagyon sok fiatal tudjunk hívni, fellépőt, mert akkor jön a fiatal közönség is, ami valóban, mint nevezzük koncepciónak az utóbbi években egyre erősebb, hogy minél több olyan dolog történjen ott, ami ott történik először, vagy akkor egyszer történik meg. Tehát ez megint visszautal arra, hogy nem lehet bennünket letölteni. Tehát vagy ott van valaki, vagy akkor ő ennek nem volt részese. Az egyszerű, az ahhoz hozzá lehet majd jutni, hogy mondjuk színházi előadásoknak a bemutatója ott van, vagy főpróbája, vagy előbemutatója, ilyen jó pár van, vagy vannak, akik leköltöznek előtte, egy héten át ott vannak, vagy két héten át, és ott dolgoznak, és tulajdonképpen ott születik meg. Tehát egyre több közünk van ahhoz, vagy szeretnénk, hogy legyen, ami a születés. Tehát, hogy ott szülessenek meg dolgok. Cseh Andris által vezetett offline rezervátum, aki egyik védnökünk, Cseh Tamásnak a fia, és most már ő maga ír dalokat Bereményivel, annak lesz a szabadtéri bemutatója egyébként ott nálunk, na például ez is egy születés.
3: Én sokat dolgoztam Aradon, mondjuk közepesen sokat Szabadkán is, kicsit közepeset Temesvárot, és ez az egyik pillér, hogy a más színházi nyelven való szólást, azt nagyon fiatalon megismertem még a Urbán Andris első csoportjától, az Ajovától, vagy éppen a Barbaféle színházban, vagy éppen abban a fajtában, amit mi is műveltünk, vagy körülöttünk műveltek, a Stúdiókától, mondjuk Malgoton át, a Holdvilág Kamara Színházig, és a Horváth Csabát, nem tudom, és akkor itt most millió Halász Péternek kellene jönnie. Jön is, érzem. Na, szóval, hogy ez az egyik pillér, hogy az egy természetes közege Szegednek, pontosabban bele kellett, vagy vissza kellett helyezni ebbe a természetes közegébe, ami közvetlen kapcsolatot jelent ezzel a három nagyvárossal és a magyar kultúrának három olyan helyszínével, ahol más hangon beszélnek, és másként mutatják a színházi korpuszokat, és másként gondolnak arra, hogy mi a színház. És nekem ez nagyon tetszett, ebben rengeteg kooperáció van, és sok évtizedünk. A másik a fiatalok, való tervszerű bánás, legalább az elmúlt 3 vagy 4, a Covidig biztosan. Tehát biztos, hogy csináltunk 11 néhány olyan évet, amikor a workshopok mellett kifejezetten magyarországi, úgyis mint Kaposvár és SFE, a régi, a fiatalok jöjjenek és mutatkozzanak meg Marosvásárhelytől Kolozsváron keresztül az Újvidéki Akadémiáig vizsgaelőadások, de azt a munkát meg senki nem csinálta nagyon rajtunk kívül. A fiatalok mellett az utóbbi éveknek meg egyszerűen nem mi választottunk tematikát, hanem az alkotók választottak tematikát. Például, hogy elkezdték elmondani a 20 évesek, hogy, tehát, hogy mi ez itt ez az egész. Ez hogy néz ki? És akkor ebből lett női tematika, de nem mi találtuk ki. Ebből lett bántalmazás, hiszen egy bántalmazó társadalomban élünk, én legalábbis mióta megszülettem. És ez is egy tematika lett, hogy nem áll. És akkor ezt elkezdték elmondani, meg elénekelni mindenféle szólókban és duettekben. Mindenféle elképzelhető mámorral, amit egy fesztivál ad, hiszen a fesztivál éppen azért van, hogy kivegyen abból az időből, amiben egyébként vagy. Szakrálisan is, tök mindegy, hogy te szakrális dolgot csinálsz, vagy nem, a megélés az akkor is szakrális, vagy egy másik dimenzió. Ez tematika-e? A korunknak a szerencséje, hogy ez egy ilyen elképesztően gazdag közeg, most is, és soha nem szegényedett el, lehet, hogy átalakult, kihalt, lehet, hogy sír a szája, lehet, hogy túlélte, lehet, hogy külföldre ment, lehet, hogy, de mi mondjuk például bárhová kerültek ezek a fickók és figurák, mindig ugyanott folytatjuk, azokkal is, akiktől púpnő a hátamon, meg kiver a víz, meg azokkal is, akik meg valahogy mind végig olyanok maradtak, mint Don Quixote, Sancho Panza együtt.
2: Mind a két fesztivál letett bőven, annyit az asztalra mondom nagyképűen, de büszkén, hogy nem nulláról kellene minden nap, minden évben kaparni, és föltenni a kérdést, hogy az idén meg tudjuk-e csinálni, vagy nem. És ez lehet, hogy nagyképűen hangzott, de hogyha arra gondolok, hogy megszámoltam az idén, persze azért is, mert olcsók, de 45 darab, ebbe benne vannak természetesen gyerekelőadások, kamaszoknak szóló előadások, ifjúság és felnőtt előadások, 45 független csapat jön az Ördökatlanba 5 napra. Pont ahogy Jóska magát visszafogja, hogy ne folytassa. Tehát többet számolom, büszkék vagyunk, hogy vagyunk, és az idén is lesz mind a két fesztivál.
1: A Jurányiról egy kicsit esett már szó, és arról, hogy a Jurányival, illetve a Fügével sok év óta gyümölcsöző a kapcsolat, arról is esett szó már, hogy előbemutatók, akár ott egy alkotási folyamat végén bemutatásra kerül egy előadás, aminek aztán mondjuk a hivatalos bemutatója, ha úgy tetszik, vagy a budapesti bemutatója sokszor a Jurányiban van. Ugyanígy előfordul, hogy a Jurányiban látható előadások, gyerek és felnőtt előadásokra is gondolok, azok meghívást kapnak, akár az Ördökatlanba, akár a Te Alterbe, hogy ezekről egy kicsit, ha mesélnének.
2: Nekem olyan értelme könnyebb, hogy Jóska vidéki, én meg fővárosi lettem, és akkor fővárosiként pont, hogy az irodánk is ott van, tehát én, ha akarok, nap mint napot kószálok, nézem az előadásokat a Jurányiban, folyamatosan a születés történik ott meg, és nem tudok mást mondani, egyszerűen jó ott lenni, mert azt látom, hogy zajlik az élet. Fiatalok özönlenek ide-oda, de közben szépen mesterek járkálnak otthonosan, legyen az Máté Gábor vagy Aser Tamás. Tehát egy amiről Jordán valaha szeretett beszélni, hogy egy hely, és persze sok ilyen hely kell, ez egy nagybetűs hely, ahova nem is kell alkotni, csak bemenni, egy kávét inni, de benne lenni abba, ahol jó dolgok történnek, és ez a Jurány. Valaha például a Merlin ilyen volt. Az egyetemi színpad, legendás
3: egyetemi. Ja, nekem még a Bárka is eszembe jut.
2: Igen, a Bárka is tizenvalahány éven át ilyen volt, de nem keseregni akarok, hanem pont az bizonyítja a Jurányi, hogy akármit csinálnak, akármik, itt, vagy ott, vagy amúgy felüti a fejét az akarás, a cselekedni vágyás, az alkotni vágyás, a találkozás vágya, és ezt a szerepet tölti be tökéletesen a Jurány.
3: Hát ha Jurány, akkor nekünk meg majd minden évben van koprodukciónk, ami a jelképes pályázati nyertes pénzek elköltésének egy hatékonyabb módja, hogyha a kooperációban dolgozol, ő is beleteszi a kis pénzét, vagy a színészét, vagy a díszletét, vagy a szállásköltségét, és akkor mi meg azt mondjuk, hogy beszállunk egy előadásba 600 ezer forinttal. Ez az egyik fajta út, ez van a Fügével, ez van a kávétársulattal, ez van. Tehát, hogy ez egy normalitás szerintem, azt én egyébként is azt tartottam normalitásnak, és vagy 10 évig azt kellett mondogatnom, hogy milyen jó lesz, nem értem, hogy miért gondoltam ezt, hogyha majd a kőszínházak kinyitnak pont annyit, hogy az embereik, akikben van ennyi kraft, és akkor ehhez volt nekem egy Halsányi Attilám, mint így modell, aki Szegeden is játszott, és Miskolcon vezető férfi színész. Aradon kezdte ezt az átjárást, és akkor sokan elkezdtek átjárni ezekben a szférákban, és én nem tudom, 200 emberrel dolgoztam az elmúlt 8 évben, volt 34 vagy 35 előadásom, amit vagy játszottam, vagy rendeztem, vagy játszottam. És mondjuk a Covid évek voltak a legdurvábbak, mert akkor egyfolytában próbáltunk, volt, hogy 3 darabot egyszerre, és amikor ki lehetett szabadulni, akkor 11-et vagy 12-t játszottunk egyszerre. Nekem ez abszolút durva év volt, és maszkilag meg ezek a koprodukciók, ezek soha nem álltak meg. Tehát például a Covid miatt nem kellett megállnunk, és ez egy nagyon nagy szerencse. Aradnak van egy Underground nevű színházi fesztiválja, ahol én feléptem 20 évvel ezelőtt, aztán 8 évig nem volt, aztán újra született, aztán megint nem volt, most meg újra van. Nekünk meg nincs ilyen a történetünkben, de ez nem érdem, és nem is munka kérdése, ez szerencse kérdése. A Test Fesztivál, ami nagyjából, amin ott voltam az elsőn, és ott voltam még vagy 8-on Balázs Attila igazgatása alatt a Temesvárot, amiből megint elvitt a Covid, és aztán a finanszírozatlanság, mert az egy elég drága fesztivál volt, és olyan előadásokat lehetett látni, amit a környéken egyébként nem, olasztól törökig,

0: tudott új bemutatót tartani, megint csak finanszírozási okokból, de addigra már annyira megerősödött a Kosztolányi Színház, hogy ilyen értelemben nem is volt szükség egy ilyen magyarországi állandó helyre. Gondoltuk mi, hogy az Andrásnak Magyarországon is meg lesznek majd az állandó helyei, hát alkalmi szereplő, teljesen méltatlan, hogy itt kis kád vagy lefolyó Magyarországon nem nagyon tudják, hogy az Andris végigrendezte hatalmas sikerrel a teljes délszláv összes országot, összes fővárost, összes színházat elképesztő impulzitással és sikerrel. Szóval, és akkor gondolt, hogy miért ne legyen egy Desiré fesztivál. Hát mert nekik ugye van idoljuk például, ha nem is abban az értelemben színházi ember, de Kosztolányinak megengedem, hogy színházi kritikusként, vagy alkalmi íróként igazi színházi ember legyen, vagy ő engedi meg nekünk, hogy olvashatjuk így, bocs, Kosztolányi. Szóval ott igazi brendek vannak ilyen értelemben, Szeged ennél egy sokkal széttartóbb, és akkor nyilván a Laci könyve jut eszembe, amit majd legalább háromszor elolvastam, a Pál István beszélgető könyvet, mint hogy a többieket is, de csak a Szeged miatt mondom, hogy nekünk is van idolunk, és az nem volt véletlen, hogy a 80-as éveket is végigjátszottuk már egyetemi körülmények között, és ez mind abból van, a 2026, meg a 27, meg a 28 is abból lesz, és ez egy olyan biztos alap, amin semmi és senki nem változtat.
1: Miért érdemes ma Magyarországon független színházat csinálni?
2: Hát, aki akar színházat csinálni, most vagy független, vagy nem független, tehát ez kinyit annyi kérdést, hogy mi az, hogy független, kitől független, stb. Tulajdonképpen a pénztől független, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, ennyi az egész, és akkor nem érdemes. De hát amúgy pedig, hát én most, amire készülök, azt csinálom, amit én akarok, és azokkal, akikkel én szeretném. Ennyi. Nekem ennyit jelent. Nekem ezért érdemes. Ennek rengeteg hátránya van, de most az a kérdés, hogy miért érdemes. Én most csak ezt tudom mondani, mert hogy másnak miért érdemes, azt nem tudom. Azt fogom csinálni, amit én szeretnék, és azokkal, akikkel én szeretném. Ez ilyen önző válasz volt.
0: Van erre egy Cseh Tamás dal, hogy meghalni érdemes, stb. De élni meg még sokkal érdemesebb, de ez nem érdemkérdés, és ráadásul nem is nagyon mi döntjük el. Ugye lett egy ilyen bődületes német típusú fogalmi kényszer, hogy hogyan nevezzük az amatőr színházat, meg a függetlent, meg a szabad színházat. Én úgy hívtam például az első fesztiválok idején, a szabad színházak nemzetközi találkozója, rendkívül nehézkes és laboratóriumban kiérlelt halott fesztiválnév, de közben kapott egy élő fesztivált, szóval hogy elég jól elbíbelődtünk vele. Ez egy ilyen doktrinár kényszer, de minden elnyomásnak ez a következménye, hogy újra kell alkotni a nyelvet, újra kell definiálnod magad, újra fel kell építeni az intézményeidet, és ez elképesztő luxus egy ilyen országban, ahol egyáltalán nem kéne agyonvernünk egymást, hiszen egyikünk sem magyar például. Tehát én tót vagyok, meg német, aki mellettem ül, nem tudom, hogy milyen, tehát hagyjuk ezt az egész hülyeséget. Ki magyar, meg hogy magyar, meg balról magyar, meg jobbról magyar, meg nem tudom, ezt teljesen indiferens, és például én azért maradtam meg ebben a dologban, mert ezt a indiferenciát például a nacionalizmus ügyében, ezt interferenciává tudják változtatni azok az alkotók, akik nálunk fellépnek, tehát ha te kritikusan reagálsz mondjuk a nyelv változására, vagy erre a doktriner elnevezési kényszerre, meghatározási kényszerre, hogy meg lehessen kérdezni, hogy akkor mi a független, meg mi az alternatív, ha egy újságírónak mondom, akkor neki nyilván van egy képe erről, de nincs igazából gyakorlata, hogy ez mihez képest alternatív, ahhoz képest alternatív, hogy mindent neked kell megoldani a barátaiddal, meg azokkal, akikkel ezt szereted csinálni, és mivel ebben annyi innovatív erő van, és magában az előadásokban, vagy magában a színházban annyi valóságos találkozás van, miközben minden digitál, akar lenni körülöttünk, vagy úgy is akar mutatkozni, színház és nem tudom mi, ecigi, de etéren én ilyen szempontból teljesen konzervatív vagyok, szóval menjen föl a függöny, azt menjen ki a színész, azt csináljon valamit, meg mondjon valamit, azt takarodjon hátra a takarás.

0: hogy mielőtt bejöttünk, én azt láttam, hogy Jóska egy ecigit szívott. Szokták mondani, hogy zárszónak jó lesz.
1: Zárszónak is egy a vége.
2: Nagyon köszönöm mindkettőknek, hogy itt beszélgethettünk.
1: Annyit nem mondtunk a hallgatóknak, hogy szervusztok, jó estét. De most mondom a végén.
0: Köszönöm, hogy itt láttam.
1: Én is köszönöm.
2: Én is köszönöm.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Újabb 7,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról. Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról, az eszkaláció felé tart az iráni háború. Ma is kánikula lesz, 32 fokot mérhetünk, kisebb zápor, csak elvétve fordul elő, gyenge marad a szél. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb 7,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról. Kis Ambrus főigazgató közölte, nem ez az egyetlen módszer, amin keresztül az önkormányzattól beszedik a hozzájárulást. Mindent összevetve idén 29 milliárdot fizettek már. Ebben az új és a régi kormány alatt történő levonások egyaránt szerepelnek. A portfólió azt írja, amivel Budapest nem áll jól, a terheket hitelből finanszírozzák, ami 29 milliárdos összeg esetén havonta mintegy 150 millió forint kamatterhet jelent. Intenzív órák voltak tegnap is a parlamentben. Szijjártó Péter volt külügyminiszter, lemondott parlamenti mandátumáról. A politikus közölte, hogy a BYD kínai autógyártónál folytatja pályafutását. A Fidesz visszautasította a bírálatokat, miszerint Szijjártó külföldi érdekeket képviselne, szerintük épp fordítva. Magyarországot képviseli majd a világ egyik legjelentősebb vállalatán belül. Magyar Péter szerint morális és súlyos jogi aggályokat is felvet, hogy Szijjártó Péter annál a BYD-nál fog dolgozni vezetőként, amit még külügyminiszterként korábban 100 milliárdokkal támogatott. A miniszterelnök szerint a kínai cég így akarja meghálálni Szijjártónak a miniszterként nyújtott segítséget. Ferenc Orsoly egykori fideszes politikus új pártot alapítana, a Fidesz romjain. A korábbi űrkutatási biztos arra utalt, hogy sem az ellenzéki szerepbe szorult Fidesz-KDNP, sem a regnáló Tisza párt nem képviseli a mérsékelt konzervatív eszméket, ezért egy új jobboldali összefogást hirdetett meg. A kabinet több szakpolitikai irányt is kijelölt, év végére készülhet el az új energiastratégia, a honvédelmi miniszter az orosz befolyástól való távolodást hangsúlyozta, és zajlik az uniós források gyors felhasználása is. Éjszaka ismét sztrájkba léptek az IKEA magyar dolgozói. A vállalat vezetése ugyanis továbbra is elutasítja a 6%-os alapbér emelési követelésüket, írta a HVG. A szakszervezet elnöke korábban már kifejtette, hogy az elmúlt 4 évben az infláció követő bérkiigazítás helyett alkalmazott teljesítmény alapú bérrendszer komoly reálbérlemaradást eredményezett a munkavállalóknál. Ezt a lemaradást az idei átlagos 5,3%-os emelés sem tudta érdemben kompenzálni. Az eszkaláció felé tart az iráni háború, az Egyesült Államok első alkalommal vetett be tengeri drónt Irán ellen, ami új szintre emeli a konfliktust, mondta egy szakértő az Al Jazeera-nak. Úgy véli, hogy a konfliktus egyre inkább olyan kísérleti tereppé válhat, ahol a felek élesben is bevethetik a tesztelés alatt álló technológiájukat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Marad a kánikula, sok napsütéssel, zápor csak elvétve fordulhat elő, gyenge, mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, 32 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
4: Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: A sport és innováció kapcsolatát, a sport találmányokat fogjuk feszegetni, hogy mi fellelhető ebben a témakörben. Dr. Lábadi Péterrel tesszük ezt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettesével. Szervusz!
7: Szervusztok, jó reggelt!
8: Jók voltak a spanyolok, ugye? Jók voltak a spanyolok.
7: És én azt mondtam, hogy a franciák fognak nyerni.
8: Mindenki. Mindenki
7: gyakorlatilag, de... És közben a többség már spanyoloknak szurkolt, de hát és aztán bejött.
8: Én is ugyanezt éreztem, hogy mindenki, nagy többség azt gondolta, hogy a franciákat nem lehet megállítani. Kicsit többen a spanyoloknak szurkoltak, és mindenki meglepődött, hogy mennyire egyszerű volt a spanyolok részéről. Oké, akkor te is ugyanígy jártál.
7: Hát igen.
8: Ja,
3: okay. Na, hát akkor nem is tudom, hogy mivel kezdjünk, mert hogy ugye a szellemi tulajdon az itt is jelen van, és kezdhetjük akár a stadionokkal, vagy magával a labdával, ugye, amikről most óriási hype van, azt valaki azt mondta, amit hát én fenntartásokkal kezelek, hogy már a levegőben, amikor hogy is hívják a bogyót?
7: Trionda.
3: Igen, a Trionda, amikor a levegőbe felé érkezik, hangjáról felismeri, hogy az az a labda. Szóval ezt nem tudom, hogy mennyiben van így, de kétségtelenül, hogy egy sajátos tervezésű komoly bogyó lett.
7: Igen, én még nem hallottam, hogy száll felé, de elvileg lehet, mert hogy a kialakítása önmagában nagyon különleges.
3: Igen, lehet, hogy
7: igen, erre. Mert 4 panelből áll, amúgy 6-8-ból szoktak, és van egy ilyen speciális anyag, tehát a tetraéder formából indul ki egyébként, és van egy speciális anyag, ami ezeket a paneleket, amiket ilyen külön háromszögeként képzeljétek el, hogy egymásba forognak, négy darab, és ez önmagában is vannak ilyen recék rajta, amik egyébként a röppáját, meg az irányíthatóságot befolyásolják, úgyhogy szerintem ennek lehet egy ilyen speciális hangja.
3: Nem csak a cipőt recepecézték már meg, ugye, hogy jó irányítottan lehess előn, hanem most már a labdán is vannak ilyen
7: igen,
3: kis...
7: Igen. És persze tucuk. Ugye mivel az IP-ról szerint oldalról beszélünk, igen.
3: Ez jó megküldi.
7: Hát meg, hogy így arra megy, ahova akarják igen. jobban talán. És ugye maga a kialakítás, ez a három szín, annak is van jelentősége, meg a névnek is, mert hogy azért trimmer, hogy három helyszín az oldal, meg ez a hullám, ahogy ez a speciális mozgására, és alapvetően ez nyilván védjegy, és a kialakítás az meg design, és ami meg egy kicsit ilyen hókusz-pókusznak tűn nekem az elején, ugye ez, hogy ilyen műszer van benne, egy ilyen imuszenzor, hogy ahogy láttatok ti is a meccset, néha bejön ez, hogy hányal ment, igen. mit tudom, és ugye az ebből jön, ami egy ilyen speciális 14 grammos szenzor, benne a belsőben van. És az is érdekes.
3: Ne lehessen szétrúgni azért.
7: Igen, és az egyik panelhez van rakva, tehát nem is a közepében van. És azt nézték meg a kollégáim, nyilván itt meg szabadalmi, meg használati minta oltalom van, hogy ez meg másodpercenként 500 információt juttat el az elemzőkhöz, meg hát ugye nyilván ilyen automatizmus az egész, és gyakorlatilag egy ilyen folyamatos információval látja el a bírókat,
3: és volt ez a meccs, ahol ezzel
8: múlott. Csak akkor nem jelzett, amikor kellett volna, igen. tehát amikor a hajszál hozzáért, és emiatt les volt, igen. de amikor a kameramadzagon irányt változtatott, igen. akkor azt nem
3: tűnt a műszernek,
8: hogy jó, mondjuk ez technikai.
3: Bőrdarabba is be kell vanni, van kamuszenzort, gondolom, mert 14 gram, az 14 gram, tehát az egy oldalon.
7: Igen, de valahogy ki van súlyozva.
3: Igen.
7: De hát valószínűleg annyira nem befolyásolja. De az ősúlyát nem tudom. De ami még érdekes, hogy mondtad a stadionokat, ott meg szerzőjogi oltalom van a kialakítása, egyébként is az épületeknél ez a jellemző. Uh-huh. Nem tudom, hogy nektek volt ilyen átalakítási szándék, lakás vagy ház kapcsán, ez mindig felmerül, hogy a tulajdonosnak, meg a szerzőnek, a tervezőnek a jogai azok, a szerzőjogok az adott esetben ütköznek. Tehát nem tudsz csak úgy megkérni egy másik építész, hogy léci, tervez már át nekem, és erre is van sok ilyen jó
3: főleg
7: eset.
3: Főleg ez olyan, nem tudom, ilyen régebbi műemlék jellegű gondolom, vagy igen. valamilyen stílusban, ilyen Bauhaus stílusú nagyon klassz villák vannak ugye a második körületben.
7: Igen, meg lehet, ugye és itt is bejön az, hogy mitől lesz védett, ugye, hogyha egyén eredeti jellegű, tehát hogyha adott esetben egy teljesen egyszerű funkciális épületről van szó, akkor ez nem merül fel annyira, mint hogyha, ahogy mondod, egy szofisztikáltabb. Tehát erre is több jogeset van, de ami még érdekes, hogyha a focira rámegyünk, meg a szerzőjogra, ugye, hogy az is felmerül, hogy önmagában a foci, mint tevékenység, mint sport, az mennyire lehetékeny szerzőjogát a védett, mert hogyha valaki belegond egy előadó művészeti teljesítményben, mondjuk egy színházban, teljesen egyértelmű, hogy ott szerzői, vagy előadó művészeti jogok vannak, szerzőjogok vannak,
3: akik előadó egy darabot. De ott sem a hegedülésen van a szerzői
7: De ami érdekes, hogy itt
3: tevékenységen.
7: Igen, de mondjuk belegondoltuk most tényleg így a mondjuk egy Zidane csel, vagy az Igitár emlékeztek, az a skorpió rugás, amikor a kapuba így úgy volt, hogy fordítva így kirúgta sarokkal a labdát, vagy a panenkának
8: le kellett
7: vinni. Na és ugye ez egy érdekes kérdés, hogy itt van-e szerzőjogi védelem, és volt is szerzőjogi jogvita az Európai Bíróság előtt, ami egyébként egy ilyen televíziós közvetítésből indult ki, hogy mindegy, nem mondom a hátterét, de ott vizsgálták ezt, hogy szerzőjogi védelem tehát a sport, és azt mondták, hogy a focinál a szabályrendszer az annyira kötött, vagy mondjuk a jégkorongnál, vagy a kézilabdánál, hogy igazából az a fajta egyéni eredeti jellegű tevékenység az nem tud megvalósulni, annyira keretek között van. De hogyha belegondoltunk még egy jégtáncba, ahol pedig igazából már inkább egy ilyen színházi irányba, igen. darab irányba, ott viszont meg volt egy Egyesült Államokbeli jogeset, ott pedig nyitva hagyták ezt a kérdést, tehát ott nem utasították el az erre való hivatkozást. Szóval, hogy ilyen szempontból a szerzőjog eléggé.
3: De hogy látod egyébként, hogy jogilag az valahogy kivitelezhető lenne, hogyha én kidolgozok egy cselt, és azt mondom, hogy ez a Gede-féle.
7: Nyilván van is ilyen, biztos van.
3: Egy nagyon leegyszerűsített, már lenne, hogy a letisztult cserről.
8: Gede-féle body check csel.
3: Igen. Hogy ez keresztül vihető valahogy?
7: Hát ugye alapvetően azt mondják, volt egyébként Mezei Péter, a Szeged Egyetemen egy nagyon nemzetközi és elismert szerzőjogász, ő vizsgálta ezeket a kérdéseket, és ott azért felmerült, hogy pont amit mondasz, hogy ez kivitelezhetetlen lenne, egyébként a szerzőjognak a lényegével sem nagyon lenne összeegyeztető, de hogyha mondjuk belegondoltok a Usain Boltnak ez a égbemutatója, amikor igen. ugye be, az egyébként véde, arra tudott védőjó tanulni.
8: És tehát a Neymar meghovalta valaki... volna a Neymar ringra?
7: Hát lehet
8: a forgásra. Igen,
7: vagy igen,
8: mert ugye akkor a mém lett belőle is mindent. Tehát...
7: Igen. Szóval, hogy igazából az egy példa, hogy lehet ilyet csinálni. De az egy védőjoltalom, ami erre a test kifejezésre, és hát nyilván az általa megvalósított, tehát ilyen szempontból ez kötött.
3: Abból mekkora viták lehetnek, mert nekem ez a stadion meg a forma fogott meg, hogyha bizonyos elemei megjelennek egy másik, tehát mint például egy plágium perben, ugye az írott szerzői anyagoknál, hogy itt van-e plagizálás, hogy nem tudom, az íve a rövid oldalon a stadionnak.
7: Abszolút megjelent, tehát itt ugyanazok a szabályok irányadóak, mint egyébként, hogyha valamilyen jellegzetes részét egy adott szerzőalkotásnak a szerző engedélye nélkül felhasználod, lemásolod, akkor itt ugyanúgy felmerülhet szerzői jogvita. Egyébként olyan építészeti alkotások kapcsán például az szokott még megjelenni, hogyha volt egy Bilbao városában, Kalatrava egy neves építész, aki a Zubizari hidat megtervezte, és ehhez a város ahhoz, hogy jobban megközelíthető legyen, megbízott egy másik tervezőt, hogy egy ilyen rámpát készítsen hozzá, aha. ami ugye az egésznek az összkialakítását megváltoztatta, és ebből lett egy jogvita, amit az eredeti építész a Kalatról indított a város ellen, hogy hát ők milyen alapon nyúlnak hozzá az ő művének az integritását, miért sértik meg. És aztán ilyen jellegű ügyek vannak, és akkor igazából első fokon nyert is, és másodfokon meg pénzt ítéltek meg neki, hogy ez a fajta szerzői védelem, ez még akkor is, hogyha a városnak ahhoz, hogy megközelítető legyen egy híd, van egyfajta használati érdeke. Vagy ennek a biztosítása, a közérdek szempontból, de itt ezeknek az összemérés alapján a szerzőnek adtak egyfajta.
3: És ezt milyen mélységig lehet levédeni? Mert most hirtelen eszembe jutott egy sztori, az On cipőknek az eredete, hogy ezt a svájci srác találta ki, ilyen mentális problémái voltak, tele kellett volna gyógyszerezni, azt az anyja elküldte futni, azt nagyon megszerette, és teljesen belebolondult, és kreált egy sportcipőt, egy ilyen cipőre földrótozott ilyen slagdarabokat keresztbe, elvitte az Adidashoz, onnan kivágták a francba, azóta az On cipő az vagy az On sporttermékek óriási pályát írtak le, nagyon népszerűek, hogyha meg emlékeztek, hogy a talpra merőlegesen ilyen lukacsos, tényleg ilyen slagszerű, de hát az le van gyártva, meg anyag, meg minden. És ugye nézzük, ez most ugye elterjedt, és azt látni, hogy más cipőgyártóknál, és ez egy nagyon divatos, és nagyon bejövő ilyen talp kialakítást hozott, holott biztos, hogy az On rajta volt azon, hogy ezt levédje ezt a dolgot, de ha már nem úgy kerekedik, vagy nem olyan az íve, akkor ezek valahol ott be lehet férni, gondolom.
7: Igen, alapvetően azért nem tud de ezt a teljes megoldást kisátítani ilyen szempontból, de konkrétan dizájnoltalommal tudja védeni azt, ahogy kinéz, hogyha valaki egy pont ugyanolyat akar csinálni, akkor meg alapvetően tudja a megoldást is valamennyire. Ez attól függ, hogy mondjuk egy szabadalmi oltalomnál, vagy használati mintára milyen fajta kört fedne, alapvetően ezek az igénypontok vannak, amikkel meg tudod határozni, te konkrétan milyen megoldást akarsz védeni, és ezen is múlik, hogy ez mennyire tág kör tud lefedni, mert ezzel minél tágabb, annál inkább meg tudja akadályozni másoknak a piacra lépését. Nyilván itt ezt a konkrét ügyet meg kell nézni, de itt a design oltalom is, vagy pedig a vagy szabadon, vagy használati mintára is lehet erre kivatkozni.
3: Világos. Mit adtunk mi a sportban, hogy a feltalálás, vagy szabadalmak.
8: Hát volt egy emlékevetes vita, az is Adidasszal
3: volt? Hát az volt a cipő. Így van, az a vezető.
8: És az végül kinek a javára dőltem? Már nem is emlékszem, mi lett a vége.
3: Nem tudom, mert nagyon sokáig húzódott. Valami rettenetesen, 10 évek. Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán lezárult a teljesen és megnyugtató.
7: Igen, én szerintem ebben én sem vagyok tisztában. Mi is tudunk erről az ügyről, hogy alapvetően ugye ott is az Adidasról volt szó, hogy egy kialakításnak a felhasználásával kapcsolatban volt egy magyar tervező, aki
3: és nagyon rúgni, mert járt náluk, tehát valahogy úgy ugye tudtak erről a tervezésről, és
8: felajánlotta, sőt, tehát volt valahogy egyezkedtek van, is, és végül nemet mondtak.
3: Majd megjelent
8: a gyártónál. Majd megcsinálták gyakorlatilag, vagy hát
7: és eléggé,
8: inspirálódtak belőle.
7: Igen, és eléggé sokra is, vagy eléggé nagyot is ment a cipő. Igen. De a konkrét végét, vagy hogy volt-e megállapodás, azt nem tudom, de hogyha már...
8: Nekem úgy rémlik, hogy nem állt meg már, mint a tervezőnek az igénye, és hogy nyert az Adidas.
7: Igen, nekem valami olyan rémlik talán, hogy ugye ez is fontos, hogy területhez kötöttek ezek a jogok, és szerintem abban talán volt egy eltérés, hogy bizonyos területeket talán sikerült úgy megállapodniuk, de bizonyos területekre meg ez nem volna. Talán valami ilyesmi, de, de ebben sem vagyok biztos. Tehát ugye kicsit ilyen cizelláltabb az ügy, de nyilván ez a... Igen.
8: Ezt nagyon nehéz laikusként megérzni, hol a határ, amikor már ugye ide-ide élnek, oda ítélnek, amikor jogviták vannak, ez...
7: Igen.
8: Igen.
7: Hogy meg ez a területiség is elég érdekes, hogy, hogy például ebben, a, ebben, amikor a sportnak a szerzőjogi védelmét vizsgálták, akkor az abból indult ki, hogy egy Angliában egy kocsma tulajdonos nem akarta a Sky-nak az angliai díjait megfizetni, mert drágább volt, hanem egy görög előfizetést
8: rakott ki a kocsmába,
7: és amiatt indult el a per, hogy igazából a, azok a területi engedélyek, amik az ottani elérés biztosítják, azt a Premier League, az csak az angliai Sky-nak adta meg, és ebből indult ki a jogvita, és ott vizsgálták, hogy oké, de egy sporteseményben milyen fajta védelem merülhet fel, hiszen itt szerző, ez nem egy film, vagy egy, és igen. Akkor így vizsgálták meg, hogy tulajdonképpen a sport önmagában a foci nem védett, viszont azok a logók, szignálok, felvezető műsor egyebek, amik összekötik ezeket a sporteseményeket, azok viszont igen, és ilyen szempontból fel tud lépni ezzel a területi oltalommal kapcsolatban. Na, de hát ugye a Premier League.
8: Ha egy olcsóbb szolgáltatótól vásárolja meg a kivetítés jogát a kocsmában, attól azok a logók ugyanúgy ott vannak. Tehát, hogy...
7: Igen, de ezeknek a használata nem arra a területre adott, és ilyen szempontból tudott fellépni. De visszatérve,
8: hogy itt tudták, a... És akkor bele tudták kényszeríteni a drágább hazai megoldásba, tehát vissza kellett érni a Skyhoz, ez lett a vége?
7: Igen, azt hiszem, hogy az lett a vége, hogy a szerződéses alapon vissza kellett érnie. Uh-huh. És ami, igen, hogy mit adtak a magyarok, igen. Volt egy... Ahogy megnéztek a kollégám, és egyébként ajánlom is mindenkinek, hogy nyilván nem fér bele most az egész délután, hogy ezekről beszéljünk, de hogy van a honlapunkon ez a 130 év, 130
8: igen, már említettük, story, és a tök jó dolgok
7: és tök jó dolgok vannak tényleg. Úgyhogy én javaslom, és ott például ezt is megvizsgálták, és itt, amit én a legérdekesebb, amit láttam, azon túl, hogy egyébként az atlétikában magasugró lécet, meg rudugró lécet, hogy rudat adtak tulajdonképpen, hogy terveztek. Igen. Angyal János volt ebben a 20. századnak a közepe fele. De van ez van egy ilyen automatikus indítórendszer a kajakkenulá, hogy arra emlékeztek, hogy tudod, amikor
3: tényleg,
7: felállnak.
3: Rémlék, igen.
7: Na, és az is egy magyar fejlesztés, és az több olimpián is megjelent. Ez a Polaritás GM-nek egy ilyen fejlesztése, és az is egyébként nemzetközi szabadalom alatt áll. Ugye ez biztosítja, hogy mindenki egyszer induljon el. Ilyen bóják kamerarendszer, meg ez a kihangos amikor ez a beep hang a versenyek előtt. Szóval, hogy ez az egész egy rendszer, és egy magyar fejlesztés, szóval ez is igazából szuper. Meg talán emlékeztek ez a techból.
3: Igen, azt hiszem, ez a legutóbbi, ami, tehát hogy ugye egy komplet játék, meg a hozzátartozó sporteszköz, tehát ugye ott még a játék is
7: igen, úgy lett kitalálva, ez az asztali meg ez a ping-pong, az a ping-pong asztal
3: igen,
7: foci.
3: Igen, ez az éves
7: az is dizájnoltalom alatt áll, úgyhogy igen, a sportban így eléggé sikerült magyar részről, és ez az innovációhoz hozzá tenni.
3: Ez amikor, hogy kicsit visszakanyarodjunk a stadionokhoz, amikor elnevezi egy szponzor, itt van nekünk a Grupa Marina például, ugye akkor ezeket a neveket így egyben kell használni. Tehát ugye ebbe az a pláne, hogy nyilván azért fizet, hogy ez a név így vándorol, és akkor ez így jelenik meg, mindenhol ezt a nevet kell hordozni. És
7: igen,
3: ez
7: meg ki is van ugye ráírva, meg ugye a bajnokságokra is szokott, ugye az NBA-nek is igen, mindig, aki igen, a szponzor, az, hogy ezek ilyen reklám lehetőségek, felületek is ilyen szempontból, úgyhogy igen, ezek is szerződéses alapon múlnak.
3: Oké, van-e még egyebünk, amit megbeszélünk? Itt volt már sportszer, játék, stadion, épület.
7: Még egyet mondok talán nektek a stadion kapcsán, az épület, ez szerintem egy érdekes dolog itt az építészeti szerző kapcsán, hogy ugye Magyarországon nem is szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy mondjuk én lefotózom a régi Népstadiont, mostani a Pap László sportarénát, és gyakorlatilag ezt bárhogy kiteltem a netre és használhatom, de ez nem mindenütt van így. Így, például Franciaországban az Eiffel toronnyal kapcsolatban ugye nyilván ez egy régi tervezés, viszont az a kivilágítása, ami talán megvan nektek, egy ilyen villogó kivilágítás, annak viszont a felhasználása, hogyha te ezt lefotózod, vagy ezt videón ki akarod tenni a netre, és ezt profitorientált céllal csinálod, mondjuk az engedélyköteles, függetlenül attól, hogy ez bárki elkészítette ezt a felvételt, de mégis gyakorlatilag itt engedélyt kell kérni. Most meg is néztem egyébként, és van is egy ilyen weboldal, ahol fel tudod venni a kontaktot azzal a céggel, aki üzemelteti. Igen, és gyakorlatilag egy jog, tehát hogy már jogot sértesz, hogyha
3: te tehát a saját Facebook oldalon mondjuk feltehettem, de mondjuk előtte nyalok egy márkás fagyit, és akkor ebből pénzt csinálok.
8: Tehát influencer kecsis, és
3: valamit mondjuk, egy influencer marketing, igen, kérdés, hogy hányan néznének engem, mint influencer, de ez mindegy, az most nem
7: érdekes. Akkor az gyakorlatilag engedélyköteles, és pénzt kell fizetni. Én kíváncsi voltam olyannyira, hogy még a ChatGPT-t is megkérdeztem, hogy mennyibe kerül egy ilyen engedély, de azt mondta, hogy ez mindig egyedi megállapodás kérdése.
3: Milyen diplomatikus tud lenne az
7: AI. Szóval igen, Magyarországon meg ami így nyilvános helyen van, és tartósan van elhelyezve, mondjuk egy szobor vagy épület itt nálunk, ez szabad. És egyébként az Európai Unióban volt is törekvés, hogy egységesen biztosítsák ezt a panorámaszabadságot, de aztán nem sikerült belerakni abba a jogalkotásba.
3: Panorámaszabadság?
7: Ez a neve. És vannak most is
3: országok. Igen, igen, abszolút.
7: Igen, úgyhogy ezek sem biztos, hogy a népszerűségét biztosítják a szerzőjognak, de van mögött.
3: De létezik, és van. Nagyon klassz, hogy beszélgettünk ezekről, szerintem nagyon izgalmas és érdekes téma volt. Köszi Péter, hogy eljöttél hozzánk.
7: Köszönöm szépen én is.
3: Sziasztok. Dr. Lábodi Péter volt a vendégünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnöke helyettese.
1: Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
2: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
3: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
2: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
2: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Július 16-a van, csütörtök reggel 6:30, itt van Ács Gábor.
6: És itt van Gede Balázs, és jó reggelt kívánunk ismét.
5: Azt mondja, hogy... Mit is akartam mondani?
6: Mit is akartam? Megtaláltad a fülest. Az jó hír.
5: Igen, mert
6: utolsó pillanatban sikerült előbányászni.
5: Teljesen összezilálja itt az indulási procedúrát, amikor rájövök, hogy nincsenek fülesek, mert van olyan stáb, aki leszedi az összes rádiós fülest, mert hoz sajátot, de vissza nem dugja ugye, az alap felszerelést, úgyhogy ilyenkor rohangálás van, hogy hol egy fül. De megtaláltam valóban, úgyhogy teljesen menetkész állapotban vagyunk. Úgyhogy az elérhetőségen kitetsé elmondjuk 0636 980 980, mérnök úr már meg is jegyezte, hogy pontos volt az indulás.
6: Ezt is Mér Szabinak köszönjük természetesen. Igen. Tehát ő másodpercre pontosan próbálja nekünk beállítani, úgyhogy...
5: Igen, eszméletlen munkát végezte. Erről felül mondhatnám.
6: Abszolút.
5: Hogyha megnézzük, hogy ki mit ír még, azt mondja, hogy jó, a fociról, a tegnapiról, a második félidő az már VB szintű foci volt, tettem Pekjemre, csak a második negyedet néztem. Az nem tetszett, úgyhogy elvonultam.
6: Jaj, ezt nem szabad így.
5: Hát szabad, nem szabad. Késő este ne focizgassanak, olyankor aludni megy az ember. Úgyhogy nem vártam meg, közben hát az eredményt látva nagyon bosszankodtam, megmondom őszintén, ugye miután odáig semmi nem történt már, mint gólokat illetően.
6: Jaj, nem azon múlik, hogy jó a foci, hogy éppen van egy gól.
5: Ezt a mestert idézve, azt a játékot gólra játsszák. Tehát nekem ezt a rohangálást, meg stratégázást, ez engem nem érdekel, ezt nem kell megnézni, ezt el kell olvasni az összefoglalóban.
6: Képzeld, hogy vénségemre, azt is élvezem, ha magas szinten művelik, úgyhogy...
5: Ó, hát ne haragudjál már.
6: Nekem az angolok, amikor magasra jutnak, akkor mindig az a kérdés, hogy az elmúlt 50 évhez hasonlóan igazi balfasz módon esnek ki, vagy esetleg másféleképpen. Hát sikerült a hagyományokhoz
5: ragaszkodni.
6: Igen. Tuchel mester. Már kapja az évet, már este röhögtünk, hogy na, tippeltünk már angol szalagcímeket, angol lapok, hát nagyjából majdnem eltaláltuk őket. Tehát már megnéztem néhányat, szóval találtunk egy gólt, az mindig benne van a pakliban egyébként, tehát egy kis hibából. Utána semmi nem számít. Beállunk védekezni, beküldjük az összes védőt, magas védőket, azt Mexiko ellen összejött, akkor majd most is összejön. Aztán ezek csinálnak egyébként tök amatőr hibákat, és kikapunk. Na ez az igazi, the British way. Na, ez sikerült megint. De hogy ez gyakorlatilag mióta én focit nézek, az szinte mindig így
5: de ez zajlik. Ezt nem csak ők játsszák el, hát ezt egy csomóan.
6: Ez egy stratégia,
5: még tipikusan. Az a nézhetetlen verzióból, ugye, amikor próbálnak ráülni a bogyóra, hogy véletlenül se történjen már más, és bejegeljék az előnyt. Hát igen, azt nagyon precízen kell csinálni, mert hogyha ott egy rés támad a védelmen, akkor bizony összeomlik ez az egész.
6: Az angol gomb csoda szép volt. Nagyon-nagyon szép volt, persze, beadás fejes, ott is lemaradt kicsit a védő, de abszolút, igen. Szóval szerintem nagyon érdekes és izgalmas volt, úgyhogy jó hangulat néztük mi is, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy te, hogy mondtad, latin döntő, hogy az milyen
5: igen,
6: lesz.
5: Igen, mm. igen.
6: Hát, ja.
5: Az is.
6: Ugye a bronz meccs is érdekes lesz.
5: Így van. D-kartárs írt nekünk, borongós kis optimista, jó reggelt kartársak és Zsuzsi, kifejezetten kellemes forgalmi viszonyok között a korábbi indulásra is tekintettel. Suhanós 20 perc, 12 másodperc, majdnem beszakadt 20 alá.
6: Hát évek óta ezt várjuk, igen, és soha igen. nem jön össze, de már másodperceken múlik, már volt szerintem 20.09 is, de a 19.59 még nem. Na, úgyhogy akkor ismét rukkolunk.
5: Jelenleg Zugló Hermen a mező Gödről. Szerencs utcai lámpa szerencsésen menetből, írja D-kartás. Igen, egyébként én is azt láttam, hogy egészen olyan laza a forgalom. Másik oldalon is itt a Balatoni út Budaörsi hegyalja Pesti alsó relációban. Úgyhogy én is nagyon jól jöttem. De hát írjátok természetesen, nem biztos, hogy mindenhol ennyire klassz a helyzet, és ennyire lehet jól közlekedni. Mindjárt megnézzük, hogy Gézu igen, küldött már, azt mondja, hogy fél percest, azt még valahogy be kellene tenni ezekbe a tuti fogyókúra programokba, hogyha elérem a versenysúlyomat, azzal a versenyéletkoromat is visszakapjam. Na, az lesz egy szép kihívás, igen, amikor ez megoldódik, majd akkor lesz valami. Igen.
6: Már kapjuk a Petike.
5: Igen, Petike.
6: Már
5: munkakörváltását.
6: Gyorsak a mémrajzolók. Igen, úgyhogy már nem is egy. Tehát a hír tegnapi, hogy a volt külügyminiszter beállt a...
5: Benyújtotta a számát.
6: BYD-hoz. Egyébként semmit eszembe ez a kifejezés, amikor magas rangú politikusok, akik üzleteltek úgymond, vagy foglalkoztak ilyen dolgokkal is, hogy a világ nagy cégeit támogatják, az országukba csábítják, igen. illetve hasonlókkal a bukások után meg oda mennek dolgozni.
5: Hát igen, csak más helyeken.
6: Van egy szakirodalma is.
5: Igen, úgyhogy... meg van ennek etikája is, hogy egy darabig ugye a regnálás után nem igen. csinálunk ilyet, hanem
6: van,
5: csak...
6: Van, ahol szabály is van egyébként,
5: van, ahol egyáltalán nem lehet, igen. ugye például, tehát hogy azt mondják, hogy
6: De hát a látszatra, tehát a látszatra adunk, miért adnánk, hogyha az egész kormányzás alatt sem nagyon adtak semmire, ami ilyen lett volna. Úgyhogy igen. A Tesla mintára az egyik matrica. Az egyik várható matrica, az előtt vettem, hogy Petikém átállt, ilyet kaptunk például most.
5: Igen, amit Bivágyi
6: Gátójára lehet ragasztani. Igen. Ha valakiért szeretne, de hát nyilván a mémözön beindult, emiatt igen. Nem meglepő módon.
5: Jó, akkor tehát várunk egyéb hasonlóan klassz és kreatív ötleteket, útinfokat, bármit. Közben megköszöntjük a Waltereket, mi is köszöntjük az ismerősünket, aki állandó szakértőnk, ugye, kereskedelmi ingatlanok területén. De természetesen minden Waltert üdvözlünk. Nézzünk egy-két évfordulót. Azt mondja, hogy 622-ben elkezdődik a Hidzsa. Mohamed profita híveivel Mekkából Medinába menekül, ez az iszlám időszámítás kezdete. Aztán 1439-ben Angliában 6. Henrik király betiltja a csókolózást, hogy ezzel is megelőzzék a pestis terjedését.
6: Hát nézd, ha az akkor az orvostudomány akkori állása szerint persze. Az egy fertőzési forrás volt, persze, akkor ez egy tokacionális.
5: Persze, persze, abszolút. Aztán megalapítják Washingtont 1790-ben az Egyesült Államok Szövetségi Fővárosát az első elnök és hadsereg főparancsnok George Washington tábornok nevének emlékezetére. A National Geographic folyóirat először közül víz alatt készült színes fénykép felvételt 1926-ban pont 100 évvel ezelőtt. Aha. Hát ez mekkora? Oklahoma City-ben felállítják az első parkoló órát 1935-ben. Azóta is szentségelünk.
6: Hogy... Hát itt meg most szedik le őket, ja, ugyanállunk.
5: De attól még fizetni kell.
6: Aha. De végül most már elvesztettem a fonalat, a végül mégsem szerelik le egy csomó helyen. Aztán hol szerelik le, hol nem szerelik le. Neked így összeállt? Mert
5: nem.
6: Aztán jó.
5: Gondolom valamilyen vész, mint annak idején a kártyás telefonokat, ugye a mobil lokálterjedésekor hagytak egy-két ilyen vészhívó, ami egyébként nem nagyon működtek, de így voltak. Uh-huh. Lehet, hogy még mindig vannak, azt sem tudom, hogy az, hogy
6: kérdezzük meg a Várkonyit, hogy ő ezt hogy fogja túlélni, úgyhogy majd.
5: Tényleg? Hú, hát ott lesz probléma.
6: Tehát ő azért. Ő.
5: Igen.
6: Még azt akartam, mondta, hogy életét és vérét a bedobált százasokért. Uh-huh.
5: Hát, az most nehéz lesz majd.
6: Igen.
5: 1969-ben ezen a napon az Apollo 11 űrhajó fedélzetén Neil Armstrong-gal, Edwin Aldrin-nal és Michael Collins-szal közép-európai idő szerint 14:32-kor elindul a Cape Kennedy-ről.
6: Szülinaposok,
5: igen. Hát az csak közben azon morfondoztam, hogy pont ma fogja a SpaceX ugye megint megpróbálni megindítani azt a nagy teherhordó űrhajóját, vagy rakétáját, aminek most nem teszem be a neve, de izgalmas esemény lesz, hogy beszéltük, hogy azt esetleg, hogy ha sikerül, mert már párszor eldurrant, akkor ez lehet egy...
6: Iránthatja az árfolyamot a
5: lehetséges, hát most más nem tudsz. Tehát most a negyedéves eredmény, ami majd jön augusztusban, persze az is fontos lesz, de most egyelőre szerintem
6: nyilván
5: ilyen...
6: ugye, miután lefele megy az árfolyam, igen. Most azt emelik ki, hogy a negyedéves emeléshez kapcsolódóan, hogy onnantól lehet majd piacra borítani ugye a lokapos részvényeket, amit most még nem lehet, és akkor ez a para, és megmagyarázok ugye az esést. Tegnap egyébként nagyon érdekes volt, beesett kibocsátásjára, ezt majd a megfelelő helyen, de akkor majd
5: elmondhatjuk. Ez ugyanaz, hogy a 22 fok az nem ugyanaz.
6: Tegnap jöttek, a tegnap pucoláson esett át a légkondicionálók.
5: Akkor a tegnapi nem volt 22.
6: Igen. Sok-sok év után. Tegnapra jutottunk el odáig, hogy sikerült igen. Úgy beállítani, hogy nem kellett hozzányúlni, és uh-huh. Nem igen. Fázunk, nem kapcsolgatjuk.
5: És könyörögtünk a vendégeknek, hogy bírják ki, nehogy igen. El kellene állítani.
6: Nem mosolyognak a hallgatók folyamatosan, hogy most kapcsoltátok be, igen. Most kapcsoltátok ki, hallottuk ám. És
5: de
6: akkor ez most
5: nagyon
6: beállt.
5: Jól sikerült, de mert most, ez most figyelj, úgy, ilyen hűtőházat csináltam most egy pár.
6: Most megjöttek, kipucolták, sokkal egészségesebbek vagyunk, viszont lefagy rólunk az is. Igen. Tehát most újra kell akkor kalibrálni.
5: Jó,
6: igen. Újra kalibráljuk, de nem a port nyeljük. Na, nagyon jó lesz így.
5: Gyorsan a szülinaposok, Roald Amundsen, norvég sarkutató, a déli sark felfedezője 1872-ben született.
6: A legnagyobb király.
5: A legnagyobb király.
6: Igen. Annyit meséltem és dicsértem már, hogy most nem teszem meg, mert lehet, hogy már biztos uncsi már.
5: Igen. Ginger Rogers, Oscar Díjas, amerikai színésznő 1911-ben született. Robert Shkreli, amerikai író 1928-ban, majd tőle fogunk idézni egyet az aranyköpés rovatunkban. Mészöly Kálmán 1941-es, mint ahogy Desmond Dekker, jamaikai születési amerikai regelyénekes dalköltő. Igen, nézem a műsortárat. Nem az jön első zeneként. Michael Flatley, ír amerikai táncművész is ma ünnepelhet, és Vasbányai Henrik világ és Európa bajnok magyar kenus is. Ők a születésnaposaink, akiket kiválogattunk, természetesen nyilván vannak még mások is, de ez a mi listánk.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük egy igazi, vagy egy izgalmas demográfiai helyzetről. Egész Európáról írt Beke Karcsi kollega a Portfolio.hu-n, beismerték Brüsszelben 50 millió ember tűnik el nyomtalanul Európából. Honnan lesz nyugdíjunk? Ez egy jó kérdés. Ugye ez országosan is, nemzetek szintjén is egy komoly probléma, de kontinens szinten is. Ugyanis az Európai Bizottság most publikált demográfiai jelentéséből az derül ki, hogy a friss becslések szerint most tetőzik a kontinens népessége 450 millió fővel, 2100-ra pedig több mint 50 millióval kevesebb európai lesz. Cserébe viszont az évszázad végére majdnem 90 évig fog élni egy átlagos uniós állampolgár. De most ez a két irány vagy tendencia pont nem jó így, mert hogy ugye a tovább élő nyugdíjasokat kevesebb aktív EU-s állampolgár fogja, vagy kell majd eltartani, ezért valószínűsíthető, hogy a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatár nem lesz tartható. Úgyhogy az európai szintű, egész kontinens térítő demográfiai helyzetről és nyugdíjhelyzetről lehet olvasni a Portfolio.hu ma reggel.
3: Az órákon belül elbúcsúzhatunk a kedvenc állampapírjainktól című cikk alapján, csak arra hívnánk fel a figyelmet, hogy, ma van csütörtök.
2: Igen.
3: És
2: péntekig.
3: Igen, de nem tudom hány, igen, hát egy nap korábban meg kell adni, tehát aztán ma utolja.
2: Ja,

0: az kellene konvergálni a benne levő összegnek, az a legendás PEMAP. Ugye a prémium, az igen. Inflációhoz. Hát figyelj, levitték a prémiumát 0,1-re. Ez azt jelenti, hogy az infláció fölött 0,1%-ot fizet, és a jövő évi, az idei éves átlagos inflációs várakozás az lassan 2%-ra esik.
1: Igen.
0: Tehát az jövőre ilyen 2,1-2,2-2,3 ilyet fog fizetni, miközben ott van neked az 5,5-es fix papírod.
1: Még nincs eurónk, de már EU-s kamatokat
0: igen, lehet az inflációs, az infláció követő papírunk, amivel az irgalmatlan nagy sikakaszaléc volt néhány évvel, amikor igen. az inflációt elszállt, az most annyira olyan, hogy még az 1%-os levonás, amit a csereberéből, vagy a cserebere miatt ki kell, hogy fizessél, ha eladod, még akkor is, hát egy fél éven belül az már kitermelte, sőt, még annyi sem kell kitermelni a különbséget. Idén még magasabban van, de hogyha előre tekintünk, akkor ez látszik, hogy a következő évben brutálisan keveset fog fizetni, és valószínűleg a következő évben is, amikor az infláció a mostani várakozások szerint föl fog menni 3-ra, de ez a 3% is nagyon-nagyon gyenge lesz, hogyha tudsz egy fixel számolni most az új papírnál 3 évre, de amíg most kaphatónál 5 évre 6%, amit még ma meg lehet ugye venni
1: igen.
0: a kamatcsökkentés előtt, úgyhogy ha valakinek van ilyen prémium állampapírja, az jó, hogyha ma lecseréli mindenképpen, mert ez elég nyilvánvaló, nem sok értelme van ebbe benne maradni. Hogyha régiek közül van, ami még 1,5%-ot fizetett az infláció fölött, nem 0,1-et, akkor kicsit máshogy jön ki a matek, de...
1: Az honnantól? Melyik sorozattól?
0: Hát,
1: vagyis nem, nem tól, éve. Hanem előtti.
0: Hát, és sok sorozat van, és fokozatosan csökkent ez a prémium, de hogy ez a nyilvánvalóan érdemes, és abban nem szabadna sok pénznek maradni, mert abban gyakorlatilag teljesen irracionális abban ücsörögni a következő 2 évre. Úgyhogy ilyen, lehet, ilyenek miatt is érdemes azért most átfutni az állampapír portfóliókat, akkor csak ennyi a kiegészítés. A Beke Karcsit említetted, keresem a tegnapi forintról szóló cikket, de nem találom, hogy jól lecsúszott már a portfólió volt, de az is egyébként érdekes volt. Tehát a forint árfolyamos fölpattant, és az euro-forint kurzus fölpattant, tehát a forint elkezdett gyengülni, mi változott, és akkor milyen faktorok vannak mögött, ezeket nagyjából mi is szoktuk itt emlegetni, de ha valaki összefoglalva szeretné látni, akkor ez is elérhető a portfólión. Aztán mondanék, egy frissítették a külföldiek, a külföldön született állampolgárok leggazdagabb listáját Forbes, és Péterfi Tamás átlépte a 100 milliárd dollárt.
1: Ó, oh, úgyhogy
0: igen. Úgyhogy a legsikeresebb magyar bevándorló vagyona először lépte át a 100 milliárd dolláros szintet, ezt tehát a Forbes.hu-n olvasható. Úgy tűnik az Interactive Brokers továbbra is hasít ezek szerint a tőzsdén is.
1: A 24.hu-n hát nem gazdasági, csak kikerekedett a szemem, hogy ágyi poloskák miatt le kellett zárni a Veszprémi Kórház szülészeti részlegét.
0: Jó.
1: Igen, ez csak ugye a szokásos helyzetjelentés a hazai egészségügyből, amit megszokhattunk, ennek egy újabb fejezete. A Veszprém megyei
0: Csomóki talán Ferenc, az, hogy polos. Tehát az, hogy talán ágyi poloska, az talán nem szokványos még.
1: Önmagában a poloska nem szokványos.
0: Vannak folyamatosan, igen.
1: Vannak fertőzések, higiéniai problémák,
0: érkeznek,
1: rossz hírek az egészségügyből abban a sorba illeszhető ez is, igen, a 24.hu-n lehet erről olvasni.
0: Na, akkor nézzük a tőzsdét szerintem.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
1: Az egy sima, egy fordított, az most ilyen index szinten működik. Az egyik nap esünk, a másik nap emelkedünk. A tegnapi az épp egy eső nap volt, még az nem is olyan kicsi. 1,7% lett a mínusz. Ugye még a nyitáskor a szakértőnkkel azt beszélgettük, hogy tulajdonképpen nincs itt akkora probléma, nem túl nagy forgalomba olvadnak le az árak. Hát aztán a vége, most forgalmi adatot nem látok, de azért a mérték az nem lett kicsi. 1,7%-kal, közel 2500 ponttal esett az index 140.857 pontra. A vezető részvények mindegyike perecelt. A legnagyobbat, ha jól látom, akkor az OTP közel 3%-kal került lejjebb 44.340 forintra. A MOL is korrigálta az elmúlt időszaki jó teljesítménye után egy eséssel a felfelé menetelést 7%

0: százalék volt a mínusz, 4220 forint a záró, 1%-kal esett a Magyar Telekom kereken 2600 forintra, és 2%-kal került lejjebb a Richter 12010 forintra. Nézek akkor a tabellán olyat, ami esetleg zölddel vagyon írva, hát ha van. A Nyomda tudott emelkedni 0,5%-ot 7090-re, Autovalis, ott azt hiszem értékesítési jelentés jött, 1,4% plusz 144 forint 50 fillér, Waberers 1,7% plusz 4800-ra, Cvak is ment 1,4%-ot 38200 forintig. Uh-huh. Így körülbelül ez a magyar. Még azt addig keresek egy eurófot.
1: Újra előkerült a Magnificent Seven kifejezés. Illetve hát, hogy használják, csak mit annyira széttartanak már az elmúlt.
0: Igen.
1: Mikor volt az a legcsúcson? Két éve, két-három éve?
0: Hát két éve még mindenképp, illetve nem mindenképp, igen, az már ott egy kicsit kezdik szétesni, hogy három éve talán.
1: Tehát amikor a hét legnagyobb tech cég, csak igen, hat plusz a Tesla, de hát
0: igen,
1: akkor a Tesla
0: is. Igen, a Teslát néha így külön kellett kezelni.
1: Igen, de amikor ők és lényegében csak ők emelkedtek így a piacon, akkor sütötték rájuk ezt a nevet, aztán miután széttartottak és másfelé mentek, amit normális egyébként kevesebbet lehetett így erről a csoportról hallani, de tegnap ismét őket vásárolták leginkább, és emiatt szerepelt jól az amerikai piac, ha röviden akarjuk összefoglalni, hogy mi történt. Előjött egy kedvenc tőzsdei angol, vagy hát amerikai szakkifejezésem az inflációs által PPI reportról, better than feared. Tehát jobb, mint amitől féltek. Adat érkezett, és ez is befolyásolta nyilván az árakat.
0: Most a better than expected helyet most akkor.
1: Igen, ez igen, az, igen, inflációnál ezt igen. Néha használják, és egyébként tényleg, de jó kifejezi egyébként, hogy inflációs para van, és akkor talán mégsem. És akkor ez is a fölfelé hajtotta az árakat. Hát most kicsit összevisszaság volt a chipgyártóknál, tehát most nem volt egyértelmű, hogy fölfelé vagy lefelé, illetve maga az index az lefelé ment, de volt néhány szereplő, aki szembe tudott menni az árral. Hogy is volt? SK Hynix-nál kezdem elveszteni a fonalat, hogy tegnap volt a nagy emelkedés?
0: Tegnap számoltunk be, a tegnap előtti emelkedésről, igen, ott volt egy nagy 20%-os igen, meglódulás.
1: Előtte volt a nagy beöntés. Jó, tegnap megint beöntés.
0: Tegnap megint, akkor ott
1: akkor
0: is
1: ez egy sima egy fordított működik. Jó, de tegnap előtti 20-valahány.
0: Mellett, és jó. Tegnap mekkor át esett?
1: 9%-ot. Tegnap előtt 20-valamit fölfele, igen. Ugye? Jó, és akkor a SpaceX, itt a tegnap pont emlegettük, hogy a kibocsátás jár, amin bejött a tőzsdére, vagy hát ahol eladták a befektetőknek, az 135 dollár volt, és vajon alá tud-e esni? Alá esett, de fölé zárt. Úgyhogy kérdezném Csárt úrat, hogy akkor ez esetleg milyen kilátásokkal kecsegtet. Hát tehát alá még esett, de ott nem, még volt egy, amikor alá szúrt, akkor rögtön egy gyors eladási hullám, de ezt megvették, és a nap végén fölé tudott zárni. Ennek most örülünk-e vészen?
0: Egész jó, örülünk, mert vettünk a beesett áron 132 környékén. Ja,
1: értem.
0: De hogy egész pontosan ez mit jelent, azt én most
1: ebből még nem lehet.
0: Hát
1: akkor,
0: nem, ez egy folyamatosan csorgó árfolyam. Én mondom, hogy egy picit ezt a mai eseményhez kötöm, hogy az talán meg tudja akasztani egy időre.
1: Most azért, mert sikeres lesz a kilövés?
0: Persze, hát azért ez egy nagy projekt. Ugye, meg ez a nagy teherszállító azért ez megint hatékonyabbá teszi az űrbe a cuccoknak a fölvitelét, ugye az akár költségoldalon is jelenthet valamit, tehát szerintem ez számíthat. Kérdés, hogy meddig, mert attól még ugye a lokáp miatt lehet izgulni, hogy ugye amit beszéltünk a gyors jelentés.
1: Igen, de az valamikor, az még egy hónap.
0: Hát ugye még nincs pontos idő, hogy júli vége vagy augusztus eleje a gyors jelentés.
1: És akkor augusztust olvastam.
0: Igen, már van egy közelebbi,
1: lehet,
0: mert
1: pontos,
0: még egy ilyen
1: nagyon hónapot, de igen. Az és lehet, hogy már csak két hét.
0: Ugye ott egy 20% érkezik a piacra a jegyzett összegből, illetve még 10-zel meg lehetne fejelni akkor, hogyha az árfolyamban lenne a kibocsátási árhoz képest 30%, de az hát nem azt nem hiszem, hogy vissza fogják rakni addig, tehát az egy ilyen 100-180 körüli árfolyam, az rakéta ide-oda, nem hiszem, hogy az addig föl tudnak korrigálni. Úgyhogy én összesen így ennyit érzek ebben, aztán lehet, hogy ez sem így lesz. Ezt most még nehéz egy picit elemezgetni, még technikai technikailag is, mert hogy alapvetően ugye a lecsorgás és az értékesítés folyik, és amit tegnap is mondtunk, ugye, hogyha masszívan a kibocsátási alá esik, és jobban megijednek a jegyzők, akkor még az is rápakolhat az esésre, és megütheti, jobban jöhetnek el adói tételek.
1: Szóval akkor csak még néhány név. Az ASML a chipszektorban ment fölfelé, a többség inkább lefele, és a nagyok, Microsoft, Apple, Alphabet, mindegyik, ráadásul nagy mértékben fölfele tudtak menni, szóval érdekesen érdekes összevisszaság volt.
0: Hát a nap elején, igen, valahogy úgy nézett ki, hogy teljesen szétvált a Nasdaq meg az S&P mozgását, ez egyik eset, másik emelkedett, úgyhogy fura dolgok történnek, igen, most a piacon.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
0: Nos, itt van Czoller Andi, szervusz, jó reggelt!
3: Hello!
0: Szervusz!
3: Én vagyok ma a hattápos.
0: A hattápos? Ja igen, igen, igen, mert kaptunk egy ilyen...
3: Fagyikát.
0: Fagyikát, igen, ami már elég régóta megérkezett. De a gondos tárolás és a hűtőlánc meg nem szakításával.
1: És ezt Andinak köszönhetjük.
3: Hát csak, hogy nehogy kimaradjatok a jobból, mert nagyon, pont nagyon akkor jöttetek, hogy mi nem jöttetek, igen, dolgozni.
1: És mintha mindenki bejelentette az igényét, Andi elintézte.
3: Én demokratikusan elosztottam négy
1: a hűtőláncot, és kézbesíti a megfelelő embereknek a megfelelő
0: de
1: időben.
0: De négy fel, de miért? Te nem ettél belőle?
3: Nem.
0: Akkor majd most falatozol velünk esetleg?
3: Nem olyan biztos, de majd meglátjuk.
0: Hát nagyon örülünk.
3: Fagyit reggelire azért az így elég törvénytelennek hangzik.
0: Persze, nem? Meg ebédre, meg vacsorára.
3: Ja, oké.
0: <okay. gül> Na jönnek a hírek után, hogy jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Tehát ezt te jobban csinálod.
0: Gyere.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
4: Még egyszer.
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
5: Viszont alig van időnk beszélgetni.
4: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
5: És végre jót dumálunk egymással.
4: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
5: Tévéről.
4: Színházról.
5: Művészetről.
4: Kulturáltan.
5: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
5: Jó, kitaláltuk, nem?
4: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
2: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt lezárták a 7. kerületben az István utcát a Hernád utcánál. A 74-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Rózsák tere és az 56-os tere közötti megállókat a Csáktornya park felé. A 79-es trolibusz szintén módosított útvonalon jár, nem érinti a Péterfi Sándor utca és a Benczúr utca közötti megállókat a Dagály utcai lakótelep felé. Erős már a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi úti körforgalom előtt. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virágmenelek utcában, a Pacsirta utca és a Veselény utca között lezárták, a Veselény utca és a Székelyhegy utca közötti szakaszon pedig továbbra is egyirányúsításra kell készülni. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Két éven belül jöhet az új választási törvény. 800 milliárd forintos számla maradt a megszűnt energiaügyi minisztériumban. Ismét életbe lépett a tengeri blokkád Irán ellen. Ma is kánikula lesz, 32 fok várható, kisebb zápor, csak elvétve fordulhat elő. Gyenge marad a szél. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Két éven belül jöhet az új választási törvény, egy arányosabb rendszer kialakítása a céljuk, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton, Súlyog Tamás leváltása kapcsán a 24.hu-nak elmondta, nem tart attól, hogy alkotmányos válsághelyzet alakulhat ki. Ígérete szerint az, hogy az alaptörvény módosításában rögzítik egy közjogi méltóság hivatalának megszüntetését, csupán egyedi rendkívüli eset, ami nem válik majd általános gyakorlattá. Azonnali intézkedéseket kér a kormánytól négy fővárosi polgármester. A belső kerületek vezetői szerint a fővárosnak több rendőrre, működő ellátórendszerre és hatékonyabb helyi eszközökre van szüksége. A polgármesterek szerint a kerületi önkormányzatok már most is súlyos állami feladatokat vállalnak át azzal, hogy térfigyelő kamerákat telepítenek, támogatják a rendőrséget és finanszírozzák a szociális programokat, de ezek az erőfeszítések csak a problémák enyhítésére elegendőek. 800 milliárd forintos számla maradt az előző kormány után a megszűnt energiaügyi minisztériumban. Áprilisban és májusban tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások révén kellett kifizetni az összeget. Kapitány István gazdasági és energetikai területekért felelős miniszter hozzátette, a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A miniszter azonnali átvilágítást rendelt el és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Ismét életbe léptek a tengeri blokkád akciói Irán ellen. Az első 17 órában már két iráni érdekeltségű hajót tartóztattak fel a Közel-Keleten. A katonai lépések közben Washington újabb csapást mért iráni célpontokra. A támadás a Hormuzi szorosban fekvő, a teheráni kormány felügyelete alatt álló Nagy Tumb szigeten katonai védelmi rendszereket és rakétatároló létesítményeket érintett. Andy Burnham lesz az új brit kormányfő, a volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője is, miután a párttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többnek a támogatását szerezte meg. Keir Starmer miniszterelnök, a munkáspárt eddigi vezetője, június 22-én jelentette be távozási szándékát. Spanyol-Argentin döntő lesz a labdarúgó világbajnokságon, tegnap az utolsó percekben fordítva Argentina 2-1-re legyőzte Angliát. Szombaton 23 órakor kezdődik a bronz meccs, Franciaország-Anglia, vasárnap pedig a finálé 21 órától.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Marad a kánikula, sok napsütéssel, zápor, csak elvétve fordulhat elő, gyenge vagy mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, délután pedig 32 fokot mérünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
2: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Méghozzá július 16-án csütörtökön reggel 7 óra 10 perckor Ács Gáborral vagyunk itt.
6: És Gede Balázsral.
5: És
6: mindenki pihen a meccs után. Kicsi a forgalom. Erre a legjobb mutatót...
5: Igen, a kedves hallgató írta, hogy 4,3-as fogyasztással ért be Csömörről a stúdiónkig. Ez általában 5 liter felett szokott lenni. Egyébként én is, hát ugye mindig szórakozok ezzel, hogy mi az átlag fogyasztásom, és nekem is alacsonyabb lett. Most a bejöltek, nagyon szép egyenletesen lehetett sok elektromosságot használva közlekedni befelé, és ezáltal lejjebb jött nekem is a fogyasztás.
6: Nagyon kellett koncentrálni, hogy megvárjam, és megszokjam, hogy amikor leállítom az autót, akkor kiírja, ugye, igen, az át, igen, hogy azt mindig megnézem meg, és aki, utána már rutinná vált, és az ember kíváncsi, és
5: persze, akkor te is azt figyeled. Igen, meg az arányt, hogy mennyit használtuk a villamosmotort, meg mindent, hogyha ott lehet elemezgetni, hogy hogyan közlekedtünk. Egyébként ezt, hogyha lemaradsz róla, az abban is meg lehet találni.
6: Igen, igen, és ott ugye nem lehet maximálisra fölmenni, 90, nem tudom, 6%-os hatékonyságot, igen. Nem tudom, te hol tartasz, de hogy próbálok a 100 felé közelíteni.
5: Nem
6: 92-ről indultam, és nagyon-nagyon...
5: Na, majd megnézem, hol tartok.
6: Keveset fogyasztó vezetési stílust próbálok kialakítani.
5: Igen.
6: Természetesen. De néha nem lehet. Hát azért néha kénytelen vagy előzni is, és akkor...
5: Hát, meg vannak helyek, például, hogyha autópályázol, vagy valami, akkor
6: persze,
5: ott mese nincs, ugye ott a benzin megy jobban. Zuglóban van a helyi lakosoknak 2 órás ingyen parkolás, ott kell az óra, azon lehet indítani. Miért? Ott, ahol van ingyenes, ott általában nálad van az óra, te veszel egy ilyen, bevisz az Ápiszba, veszel egy ilyen órát, ami ugye egy ilyen karikamutató.
6: Most nekem pont kéne egy olyan, és nem tudom, hol lehet kapni.
5: Ugye?
6: Az Ápiszban.
5: Az Ápiszban általában lehet, és akkor beállítod, hogy mikor ültél be, és amikor jön a smasszer, és megnézi az óráját, és megnézi a te beállítottadat, az abból fog kiderülni, hogy 2 órán belül vagy.
6: Megvan, én az Ápisznál, Ápiszon adottam.
5: Én csak a hallgatónak mondom, hogy ehhez nem kell órákat üzemeltetni. Egyébként mondok valamit, a legtöbb helyen elfogadják, hogyha egy nagy papírra ráírod azt, igen, hogy mikor igen ültél be. Nekem nagyon sokáig papírom volt, nem régóta luxizom ilyen tárcsával.
6: És melyik Ápiszban találta meg a kolléga?
5: Hát egy valami, hát ezt nem tudom, valami helyibe, ott a, ugye miután alapvetően én a budafoki piacnál használom ezt az órát, sőt nem alapvetően, szinte kizárólag. Szerintem ott a Kamponába vettem a 22-be. Igen, egyébként a írja is, hogy hallgató Budafokon adtak órát, ott osztogattak, csak arról én lemaradtam valami.
6: Másik hallgató írja, az Ápisz ott van a patyolattal szemben.
5: De, nagyon jó!
6: Igen, teljesen jogos, és még folytathatjuk.
5: Derek persze. Derek vallottam, ez zseniális, ez tényleg jó volt, köszi.
6: De itt nagyon bambán néztek rám a gyerekek, amikor ezt meghallották
5: tőlem. Én ezeket imádom, én persze, is ezekkel szórakoztam.
6: De ezek a pillanatok is nagyon jók egyébként.
5: Igen. Banános kérdezi, hogy hozzon-e neked Bécsből ilyen. Hát egy jó bécsi óra az.
6: Nagy bécsi, figyelj, hát figyelj, én Finnországból kaptam egyet, csak aztán eltüntettem valahol, és ugye ott is ugye ez a rendszer van, tehát
5: Igen.
6: A rövid ideig tartó parkolásokat elég sok helyen, mert Skandináviában, meg még jó pár helyen, és az nagy becsben volt, de nem tudom, eltűnt. Hogy most képzeld, az autóban nem veszed ki. Tehát, ha egyszer berakom az autóba, akkor a... De mégis. Eltűnt, úgyhogy
5: igen, nekem is kell mondani egy másik, mert nekem a másik autóban van, és hát nyilván nem hordozom magammal a táskámba az órát, hogy mindig abba tudjam rakni, amiben éppen vagyok. Szóval ez egy komoly probléma.
6: Attila főorvos urat köszöntsük föl.
5: Mindenképp. Hol? Mit láttál?
6: Ott,
5: ja, igen, látom. A bankdíler írja, hogy a testvére, Attila főorvos úr, ma 60 éves. Hát nagyon sok boldogságot és boldog születésnapot kívánunk neki. Ráadásul hallgat is minket, úgyhogy mindenképpen köszöntjük nagy szeretettel. Elérkezett ehhez a kerek számhoz, úristen, hát én is ballagok.
6: Annyira tudtam, hogy ki fogod vetíteni
5: magadra. Mert annyira, teljesen kész vagyok ettől. Na jó.
6: Van az még 2 év nyugi.
5: Igen.
6: Vagy 3.
5: Igen.
6: Hogy megnyugtassalak.
5: Köszönöm.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hát ez akár morgós szerdára is
6: beillett. Hát az egész Budapest rovat tiszta morgás.
5: Tiszta morgás.
6: De hogy nagyjából az önkormányzatoknak a problémáira hívja fel a figyelmet, tehát a nagy része.
5: Hát az, hogy ellopták Kolotko Mihály szobrát a Ligetből, ugye azt a drakulást, azt szerintem az önkormányzat sem tudja ilyen nap előrizni, az egy rettentő szomorú dolog. Ugye egy darabig csak úgy hiányzott, ment a találgatás, hogy mi történt, de aztán Kolotko Mihály is úgy nyilatkozott, hogy jó eséllyel onnan leütykölték, pedig igyekszik ugye mindig nagyon határozottan oda applikálni, nem tudom, hogy lehetett az leszedni. Ráadásul a Dracula szobor ilyen különleges helyezés volt, mert egy ilyen kis párkányon üldögélt. Úgyhogy tényleg komolyan neki kellett veselkedni, hogy azt onnan leműtsék. Hát én nagyon bízom benne, hogy valami kamera talán látta, és meg fogják találni az elkövetőket, mert ez botrány. A Kolotko szoprok város szerte. Tehát az a város része, ugye mindannyian szeretjük nézegetni, fotós túrák vannak rá, hogy meglegyen a gyűjteményed, le van-e fotózgatva az összes, így lehet például ilyen városnéző kirándulásokat csinálni, hogy lejárod a szobrát, szóval annak ott nagyon helye van, úgyhogy bízunk benne, hogy kézre kerülnek az elkövetők.
6: A 13. kerület polgármestere kibukott, és egy elég kemény üzenetben, közleményben ment neki. A főpolgármesternek, az önkormányzat, nem is, a Vitézi Dávidnak, hát nem az önkormányzatokért felelős miniszter, illetve a rendőr főkapitánynak. Tehát a legnagyobb arányban a 13. kerületben élők szavaztak önre, ez Karácsony Gergelynek, de nem mondhatni, hogy megszolgálná az itt a lakók bizalmát. Mr. Miniszter úr, ez Vitézinek. Az ön által hangoztatott terv, miszerint az állami működést mentesíteni kell a hatalmi gőktől, ebben az esetben az állampolgárok semmi bevételével és az épületekben uralkodó embertelen körülményekkel alig ha valósul meg. Főkapitány úr, teljességgel elfogadhatatlan, hogy Budapest közepén kábítószertől bódult emberek, illegális lakásfoglalók, verekedése, kordítozása, különböző bűncselekmények miatt. A környéken élők félve mehessenek csak az utcait. Egészen konkrétan a rákos rendezőről van szó, és a polgármester azért ír, mert hogy most már a kerületnek nincs köze hozzá, ugye tulajdonosváltás volt, és gyakorlatilag azóta romlanak a körülmények, amin ők igazából nem tudnak tenni, bár próbálnának, és se az állam részéről, se a főváros részéről nem mutatkozik erre hajlandóság. Úgyhogy ez is egy fontos probléma. Hát itt talán Vitézi Dávidnak, illetve az új kormánynak volt a legkevesebb ideje ezzel foglalkozom. Viszont van, amiben még nem ártana, hogy ismét leemeltek a főváros számlájáról pénzt, tehát mintha semmi sem változott volna. Talán a prioritási listán, mert nyilván rengeteg minden dologgal kell foglalkoznia az új kormánynak, azért az önkormányzatokkal való viszonyrendezése, az ő a feladatoknak az átbeszélése, a pénzügyi kondícióknak, ez a kivéreztetésnek a visszacsinálása, tehát egy normális viszonyt, illetve akkor kitalálni, hogy milyen legyen az állam, az önkormányzatok viszonya, a felelősségköröknek a tisztelve. Ez lehet, hogy a prioritási listán kicsit jobb lenne, ha előre jönne, mert nagyon-nagyon komoly problémák vannak, és erről gyakorlatilag a maszatoláson kívül még semmit konkrétumot nem hallottunk, úgyhogy erre lenne javaslatunk, hogy ezzel kéne azért lassan foglalkozni.
5: Egy újabb zátony bukkant föl a Dunában.
6: Hát fogy a víz belőle.
5: Fogy a víz, abszolút így is van. Ez most a Váci partokról látható jól, és szó szerint jól. Nem csak azért, mert kibukkant, hanem azért, mert ott volt egy ilyen növény, a parti növényzetet pucolták ki, és gyakorlatilag minden oldalról megtekinthető. Ezt így most annyira nem ismerem Vácot, hogy a zenepavilonnal szemben helyezkedik el. Hát akinek ez mond valamit, akkor az be tudja azonosítani. A magassága néhány 10 cm, és mivel jelenleg ugye mínusz 40 a vízállás ott a Dunánál, ezért is került elő, de a vízügyesek azt mondják, hogy ezt még egy darabig lehet csak nézegetni, mert hogy a hét második felétől emelkedni fog a víz, a Duna vízállása, tehát mostantól gyakorlatilag elkezd majd eltűnni az apró zátony, vagy sziget, mondjuk még nem sziget, mert még nincs rajta növénytakaró, szerencsére olyan sokáig nem maradt kint, de minden esetre érdekesség, hogy egy újabb mély pontra került ott is a vízállás.
6: A közbiztonsági problémák, de nyilván nem csak Rákos rendezőnél merülnek föl. Beszéltünk az elmúlt hetekben sokat róla, hogy mi lehet a háttérben. Most ezzel kapcsolatos hír szintén, hogy a 4 belvárosi kerület polgármestere közleményben kér intézkedéseket. Egyrészt a kormánytól, másrészt a rendőrségtől. Noha az elmúlt hetekben konkrét hírek voltak arról, hogy már voltak tárgyalások, tehát a 8. kerületi polgármester már tárgyalta az országos rendőrfőkapitány, nem a budapestivel, a budapesti kapitánnyal. Úgy tűnik, hogy itt a közlemény, vagy a közvéleménynek a nagy jobb tájékoztatás, illetve a közvélemény által próbálnak nyomást gyakorolni. Gondolom ez állhat a hátterében, hogy amiről már most tudunk, és az a sajtó gyakorlatilag tele volt fel az elmúlt hetekben, most egy külön közlemény formájában is próbálják erősen kommunikálni, tehát ebben a közös közleményben. Van-e még valami nálad, ami fontos?
5: Nincs, a következő a fontos.
6: A következő a fontos. Egy vendéget még azért konferáljunk be. Az utolsót.
5: Az utolsó?
6: Piedonét.
5: Ja, Piedone.
6: Piedone. Piedone lesz
5: Piedone a
6: vendégünk.
5: A főszervező.
6: Minek a főszervező?
5: Az NOPQ rovatban, a gasztro rovatunkban fogunk beszélgetni majd arról, hogy idén is lesz országos Bud Spencer és Terence Hill rajongói fesztivál, és egy igazi pongó-pongó hangulatot fognak majd ott kialakítani, és hát természetesen ugye ennek van gasztro oldala, hát az elhíresült sörvésli versenytől a hagymásbabig ugye sok mindent meg lehet beszélni, ami
6: de legalább pisztáciás vagyon nem kell készülni.
5: Igen, ez így van.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Ebédmentő program. Ezzel fogunk foglalkozni, a láthatatlan éhezéstől óvja meg a gyermekeket méghozzá. Igen, nagy számban, mert hogy 334 ezer adag melegételt mentett meg iskolai menzákról az Élelmiszerbank Egyesület a mögöttünk álló tanévben. Hogy ez hogy működik és mire készülnek az idejében, azt Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójával beszéljük meg. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggel!
2: Hogy működik ez az ebédmentő program? Igen, szép nagy szám, úgyhogy az látható, hogy hatékony.
3: Hát aki nyomon követi az Élelmiszerbank Egyesület működését, az tudja, hogy mindig elég nagy számokban gondolkodunk, hiszen nagyon nagy a pazarlás az országban, meg a világon. Ugye mi 20 éve működünk, és elsősorban áruházakból mentjük a feleslegeket, a megmaradt pékárút, zöldséggyümölcsöt. Tavaly összeadtuk, hogy mennyit adományoztunk, mennyi tonnát adagot 20 év alatt, 288 millió adagnyi élelmiszert osztottunk ki Magyarországon. Ez egy önkéntes szervezet, karitatív szervezetek hálójaként működünk, több mint 400 ponton osztunk az országban minden egyes nap, és három évvel ezelőtt indítottuk el ezt a bizonyos készételmentő programot, ami egy teljesen új kezdeményezés, gyakorlatilag a Nébihel közösen dolgoztuk ki a folyamatot, hogy hogyan lehet ez biztonságosan és
2: igen,
3: mennyi időt
2: tudjuk. Emlékszem, hogy annak idején beszéltünk is erről, hogy ez egy nagy ugrás volt az Élelmiszerbanknál, ugye, mert azért ez egy egészen más típusú feladatot, meg egy csomó minden ilyen szabályozási, meg ANTS kérdést feszegetett, ugye, és azokat kellett tisztázni, hogy ez működjön.
3: Igen, igen, és van egy egészen különleges szereplő ebben a folyamatban, úgy hívják, hogy sokkoló hűtő. Ez egy speciális olyan berendezés, amivel nagyon gyorsan lehet a forró ételt 5 fok alá hűteni. Na most az iskolákban is úgy működik a rendszer, hogy a nap végén az ott dolgozó konyhásnéni, konyhásbácsik ránéznek arra, hogy mi maradt. Elég sok általában. Átlagosan egy-egy iskolából kb. 50 adagnyi ebédet tudunk naponta megmenteni, és ott helyben elhelyezünk sokkoló hűtőket. Ők oda bedobozolják a nap végén a megmaradt adagokat. Fontos egyébként, hogy azokról az adagokról beszélünk, amik nem találkoztak a gyerekeket. Tehát nem persze. Tányír maradékok, hanem a konyhán.
2: Az edényből ki nem adagolt, pontosan, ki nem porcizózott megmaradt étel, gondolom.
3: Így igaz. És ezek az adagok ott várnak másnap reggelig a sokkolóhűtőben, és akkor értem egy az adott iskola környékén működő, például anyaotthonnak a képviselője, vagy tanodának a képviselője, vagy akár ezek kerülnek hajléktalan ellátásba ezek az adagok. A lényeg az, hogy nagyon gyorsan innentől kezdve cselekvés történik, és még aznap délelőtt kiosztásra kerülnek ezek az adagok. Most már 33 iskolában működik az országban ez a program, természetesen szeretnénk bővíteni, de egyáltalán a megmaradásának is fontos kulcsa az, hogy legyenek folyamatosan támogatók, mert hogy nem csak sokkolóhűtőkről beszélünk ebben a folyamatban, hanem természetesen az ételek szállítására alkalmas dobozok, és sok egyéb természetesen kiadás is jár vele.
2: Aha, és akkor ehhez kerestek most, hát nem most gondolom folyamatosan támogatást, én akkor megkerestelek tegnap, és terveztem ezt a beszélgetést, pont gondolkodtam ebbe a sávba élő témáról, amikor teljesen privát emberként kaptam egy levelet, hogyha tudom, akkor támogassam az Élelmiszerbankot, mert néha meg szoktam tenni, és ott találkoztam ezzel, és gondoltam, hogy beszélgetünk róla, tehát akkor ezeknek a hűtőknek és az egyéb járulékainak, meg az egész logisztikának a fenntartásához kerestek támogatást.
3: Igen, hát azt tudni kell, hogy mindig az első év egy új intézményben az elindulása a legköltségigényesebb. Most ősszel is egyébként Hajdúszoboszlón, Zalaegerszegen és újabb budapesti kerületekben szeretnénk elindítani ezt a mentést. Tehát, hogy ez egy komoly investíció, viszont nagyon hatékony ez a program. Tehát egy átlagos ebédnek a megmentése 250 forintba kerül. Szerintem ennél hatékonyabb módja rászorulók segítésének nem igazán van, és hát nem menjünk el szó nélkül amellett sem, hogy ezzel egyébként a pazarlás ellen lépünk fel, tehát nincsen esztelen kukába dobás a nap végén, nem terheljük a környezetet azzal, hogy
2: két irányból is hat, ugye, mert hogy nem kerül a szemétbe a kidobásra az étel, és még el is jut olyanoknak, akik meg esetleg nem jutnak elégséges meleg ételhez.
3: Igen. És egyébként amellett, hogy természetesen nagyon-nagyon számítunk arra, hogy bárki, akinek szimpatikus, az akár egy mikroadománnyal hozzájárul ehhez a programhoz, de szerencsére vannak olyan városok, ahol az adott térségben működő egy-egy nagyobb cég volt az örökbefogadója és a elindítás finanszírozója. Szerintem az egy fontos információ ez, hogy Európában nem is nagyon működik hasonló program, úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy az első vagy a legnagyobb ebédmentő programja ez Európának. Egyébként érdeklődnek ezért a készítemento folyamatért, amit kidolgoztunk más országokból is, az élelmiszerbank elég sok európai országgal működünk együtt, folyamatosan az ott működő élelmiszerbankokkal is megosztjuk a legjobb gyakorlatokat, most például non-food termékeknek a mentését, akár olyan termékeknek, amiket egy-egy kereskedőtől elektronikai cikként tudunk átvenni, beragadt készletek, nem adták el az adott diszkontláncnak mondjuk a középső során az adott terméket, de beszélhetünk itt ruhákról, papír eszközökről, bármi, aminek egyébként a rászorulók a mindennapokban őrülni tudnak és hasznosítani. Most már ezeknek a megmentésére is próbálunk folyamatokat kidolgozni.
2: Uh-huh. És hol kerül egyébként ez vissza a rászorulóknak? Tehát az iskoláktól begyűjtitek, és utána mi az útja, mi a sorsa?
3: Ahogy említettem, minden adományt igyekszünk a lehető legrövidebb úton eljutatni nélkülözőkhöz, és egy-egy iskola környékén ott működő karitatív szervezeteket választunk ki. Ez azért is nagyon hasznos és hatékony így, mert mi nekünk 24 alkalmazottunk van az Élelmiszerbank Egyesületnek, ehhez képest több mint 4 millió embernek segítünk évente adományokkal. Hát ennyi egyéni kérelmet nem tudnánk elbírálni, viszont egy-egy térségben az ott már működő, helyismerettel rendelkező szervezet, ők közvetlenül ki tudják osztani a saját ellátottjaiknak, és az élelmiszerbank adományaiból jut az idős gondozásba, a hajléktalan ellátásba, fogyatékkal élőkhöz, gyermekvédelmi intézményekbe, szegregátumokba, nagyon-nagyon széles ez a kör, akinek segíteni tudunk.
2: Azt kérdezi egy hallgató, hogy az iskolák amúgy sokszor az utcára nyílnak, mert hát ugye ott érkezik be az ebédszállítmány, ugye az iskolákban jellemzően csak ilyen ételmelegítésre alkalmas a konyha meg a kiadagolásra, és hogy ott helyben, akár az utcáról nem lehet-e ebéd után, vagy iskola után, vagy valamikor megszervezni az ételosztást?
3: Itt fontos az, hogy mindig olyan rászorulóknak szokta az élelmiszerbank továbbítani ezeket az adományokat, akiket valamilyen szociális fejlesztésben
2: részesít. Tehát ezzel az irányíthatósága veszne el, ugye, hogyha azt ott esetleg...
3: Az irányíthatósága is, meg hogy valóban tényleg minden adag olyan embereknek szól, akik rászorulóak. Egyébként azt látjuk ezeknél az adományoknál, hogy azon túl, hogy az éhezést csökkentjük vele, természetesen ez nagyon fontos, de itt a szociális ellátás rendkívüli módon építi a bizalmat egy szociális dolgozó és a rászoruló között, hogy mondjak csak egy példát, például egy drogrehabilitáción levő ember sokkal nagyobb bizalommal fog fordítani az őt gondozó szakember felé, hogyha kap időnként ilyen adományokat, de beszélhetünk akár a tanodákról, ahol kimutathatóan javulnak akár a tanulmányi eredmények, hogyha a gyerekeknek délutánonként a korrepetálás van, nem a korgó gyomrukba kell koncentrálni, hanem a tananyagra, úgyhogy ilyen további szociális hatása is van, de említhetném, pont a múlt héten hallottam, egy tanyagondok mesélte, hogy az idős emberek sokkal nagyobb valószínűséggel nyitnak neki kaput, hogyha van nála az élelmiszerbanknak az élelmiszer csomaga, és akkor meg lehet kérdezni azt is, hogy van-e szüksége ennek az idős embernek például valamilyen egészségügyi ellátásra, vagy tűzifára, tehát sokszoros hatása van ennek az élelmiszernek az éhezés csökkentésén túl is, és ezért fontos az, hogy ne csak úgy a vakvilágba osszuk, hanem a lehető leghatékonyabban csatornázunk be.
2: Igen, ez a sokszoros hatás jól érzékeltet, vagy jól érzékelt, a honlapotokon van egy ilyen viszonyszám, hogyha ad valaki 10 000 forintot az élelmiszerbanknak, abból 300 000 forintnyi élelmiszert tudtok eljutatni oda, ahol arra szükség van. Úgyhogy ez egy zseniálisan jó működő rendszer és magas hatásokkal. Aki úgy gondolja, hogy támogat, az élelmiszerbank.hu-n keresztül megtalálja a módját, ugye?
3: Természetesen megteheti. Egyébként, hogyha valaki úgy látja, hogy a saját cégénél vannak feleslegek, vagy bármilyen módon onnan támogatna, erre is nyitottak vagyunk. Itt nyitottunk egy maradékmentő munkahelyek programot, ahol pont olyan irodákban, vagy akár gyártóegységekben próbáljuk a szemléletet formálni, és segíteni abban, hogy ott is kisebbek legyenek a veszteségek, ahol nem csak a vezetőségnek kell mellé állnia, azt látjuk, hogy a legtöbb nagy lánccal is úgy kezdődött az együttműködés, hogy egy valakit, akár csak egy raktári munkatárs vagy egy HR-es nagyon zavartotta a pazarlás, és megkeresett minket, kitaláltuk a folyamatot, és aztán elég nagy csodák alakultak ki belőle, úgyhogy tényleg bárki, aki úgy érzi, az élelmiszerbank.hu információt talál, és keresse minket akár önkéntes feladatok iránt érdeklődve, vagy akár, ahogy említetted te is, egy elég nagy hatásfokú adománynak az átutalásával.
2: Oké, András, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, sok erőt
3: köszönjük
2: a munkátokhoz.
3: Szépen. Köszi szépen, szervusz. Sziasztok!
2: Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójával beszélgettünk.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén. Homérosz, Odüsszeia.
5: A harcban eltűntnek nyilvánított ithakai király, Odüsszeusz, koldusnak maszkírozva átlő 12 fejsze fokán. Ez nagyon nehéz feladat. Később lemészárja a többi kérőt, ám ez mellékszál. A cselekményt faló, mesztelennők és malacszá változtatást alkítja. Summa summarum, kalandos életű hősünk másod íziglen is meghódítja felesége szívét, ami inkognitóban ritka.
4: Tanulság.
5: Valóban, görög volt a falóban.
1: Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a dzsakuziba? Átáll-e galambú hadnagy az igazság oldalára? Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírój mondaná,
6: 50-50.
7: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
8: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Na hát kérem szépen, hát ezekre a britekre rájár a ród, ugye nemrég, hogy kipattantak az EU-ból, és nem úgy megy a szekerők, de még tegnap szoroltak is Argentinától, kipottyantak a VB-ből, elillantak azok az álmok, ami szerint esetleg...
2: 10 perc alatt a végén, igen?
1: Igen. Hát mennyi? 66 óta nem nyert labdarúgó világbajnokságot Anglia, és most sem fog. Na, de viszont mi azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan érzik magukat az EU-n kívül, illetve hogyan tudnának visszakapaszkodni, mert hogy erre is vannak törekvések. Tunkli Danival, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatójával fogunk erről beszélgetni, amennyiben felért a garázsból. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Jó van, akkor tudunk beszélgetni. Na, szóval hát a VB-s remények elszálltak. Kérdés, hogy megmaradtak-e esetleg az unióba való visszalépéshez kapcsolhatók?
3: Igen, alapvetően szerintem azt már angol közvélemény bevallja, beismeri, hogy ez a Brexit ez egy fatális tévedés volt. A statisztikák alapján azért a többség így gondolja, viszont eltérnek arról a vélemények, hogy ezt hogy lehetne feloldani. Ugye itt gazdaságilag az egy értelmezhető lemaradást okozott a Brexit, viszont az az érdekesség, hogy az angolok egyébként, a britek a szabályok legnagyobb részét betartják. Tehát annak, hogy visszalépjenek, igazándiból nem nagyon van gátja, és az EU is tártkarokkal várja őket. Ami érdekesség, hogy a felmérések alapján 55%-a az angoloknak szeretne visszasodródni az EU-ba, viszont ez az arány leesik 35%-a, hogyha a korábbi kivételeiket, ezeket az úgynevezett opt-out-okat nem kapják meg. Ugye ez a Schengeni övezet volt, hogy nem kell belépni, és az EU bevezetés alóli felmentés volt.
1: Ez érdekes,
3: tényleg. Ez a kérdés. És igazándiból az EU szempontjából nézve nyilván tök jó lenne, hogyha bejönne egy ilyen középhatalom újra az EU-ba, de mi a garancia, hogy nem gondolják meg magukat megint, és nem lépnek ki, és egyébként maga az EU bevezetése lehetne egy ilyen kényszer, viszont
1: igen, egy ilyen biztosíték,
3: kell,
1: hogy nyilván a fizetőeszközzel, vagy közös fizetőeszközzel már nem ugrál annyit az ember, vagy az
3: hát, úgy egészen lehetetlen kilépni, igen. De azt is látni kell, hogy egyébként gazdaságilag az angoloknak nem éri meg feltétlenül bevezetni az EU-t, tehát nem olyan helyzetben vannak, mint mi, azért egy felelősebb monetáris politikát visznek az elmúlt évtizedekben, meg egyébként és a fontnak van egy történelmi hagyománya, amit az angolok nem fognak elengedni. Úgyhogy igazán ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy tudnak úgy felénk lavírozni, hogy azért megmaradnak ezek az opt-out-ok, és ugyebben most van egy munkáspárti miniszterelnök, aki leköszönt, Keir Starmer, és lesz egy újabb munkáspárti miniszterelnök, akinek 29-ig van ideje ezen változtatni, ezen a helyzeten, mert az látszik, hogy 29-ben lesz választás, és a reformpárt, ez a régi Brexit párt, vagy aki igazán a kilépést nagyon favorizálta, az erősödik, és most már 25%-kal átvette a vezetést mind a torik, mind a munkáspárt előtt.
1: Uh-huh. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy azért ez a Brexites kanyar, ugye, miután egyértelműen a konzervatív pártot tartják elsődleges felelősnek ezért, és hogyha ezt összekötik azzal, hogy nem úgy megy a szekér, ahogy azt ígérték ezekben a kampányokban, akkor azért ott gondolom, hogy az egy nagy politikai pofon.
2: Mondjuk Nigel Farage most teljesen mással foglalkozik, de hogy nem tudom, azóta változott az álláspontja a Brexit-tel kapcsolatosan, és mert ha mondjuk tényleg ő kerül hatalomra, akkor ez érdekes kérdés lesz, hogy akkor ez ügyben milyen irányt vesz.
3: Hát amennyire én olvastam így az elemzői véleményeket, igazából mindenki attól retteg a szakmába, hogyha a reformpárt hatalomra kerül 29-be, akkor nem hogy közeledni fognak az EU-hoz, hanem még távolabb kerülnek. És ez egyébként egy teljesen reális feltevés. Az az érdekes, hogy ugyebár Nigel Farage, aki a régi Brexit pártot és most a reformpártot vezeti, belekeveredett egy eléggé komoly korrupciós botrányba, úgyhogy most le is mondott a képviselőségéről, újraindul, új választások lesznek a körzetébe, viszont se a torik, se a munkáspárt nem állít ellene jelöltet, úgyhogy egy ilyen viccpárt jelöltje fog indulni ellene, és van esély rá, hogy egyébként megnyeri kukafej grópa Nigel Farage elleni versenyt. Úgyhogy ez egy egészen érdekes szín volt ebbe a történetbe, de az biztos, és az látszik, hogy az angolok bár tanultak valamennyit a Brexitből, de a reformpárt, a bevált

0: a briteknek, majdnem azt mondom, hogy volt, de azért annyira nem mérgesedett el a helyzet, bár Donald Trump mindent megtesz ugye, kommunikációs szinten, hogy ne szeressék őt. Ez is hajthatja esetleg az EU felé a britek gondolkodását?
1: De alapvetően a világban van egy ilyen álláspont most, hogy azért Amerika, mint szövetséges, nem a legmegbízhatóbb. Igen. Tehát ha csak a NATO csúcsa gondolunk, hogy a spanyolokba belejuktak, de belegondolhatunk abba is, hogy Falkland-szigetek kapcsán az argentin-brit konfliktus megint egy picit verbálisan legalábbis feléleződött, és ebbe az amerikaiak inkább az argentinok oldalára álltak. Tehát, hogy látszik, hogy azért nem feltétlenül a legkonzervatívabb, megbízhatóbb szövetséges, ami nyilván egyértelműen tolja a briteket az EU felé, akik meg hát a bürokratikus nyugalommal azért kiszámítható partnereknek mondhatóak.
0: Aha. Ugye említetted, hogy alapvetően betartják azokat a kritériumokat, ami az EU csatlakozáshoz másnak ugye kell. Az azt jelenti, hogyha van egy szándék, és tudjuk ezeken a biztonsági elemeken, ezeken az opt-out elemeken is, és azt is leütik, akkor ez gyakorlatilag egy gyors ilyen adminisztrációs folyamata a visszaléptetésük?
1: Igen, tehát hogy ez, szerintem ez nagyon gyors lehet. Ugye Michael Barnier, a Brexit volt főtárgyalója mondta azt, hogy igazán volt szerint a briteknek több idő lesz meghozni ezt a döntést politikailag, mint maga a belépés folyamat. Ez azért nekem azt mutatja, hogy bár nyilván ez egy odaszúrás is, de azt mutatja, hogy azért egyébként ez nem lesz egy ilyen nagyon sok évig tartó történet. Igazából sok értelme nem volt a Brexitnek gazdaságilag, tehát hogy a populista politikai dolgokon kívül, meg enyhe nacionalizmuson kívül olyan sok értelme nem volt. Tudna hozni egyébként egy erősödő konjunktúrát Angliába, ami egyébként a részvénypiacnak, legalábbis a közepes és kicsi kapitalizációs vállalatoknak tudna hozni egy jó időszakot, de azért ettől még odébb vagyunk, tehát ez nem holnap lesz valószínűleg.
2: Akkor úgy tenném fel a kérdést, hogy van-e értelme akkor ennek a visszalépésnek egyáltalán? Oké, most 55% támogatja, hát akkor meg 49 támogatta, és éppen egy hajszálnyival eldőlt abba az irányba, hogy akkor lépjön ki. Tehát egy 6% pontos változás. Jön egy populista politikus a másik oldalon, megint átfordul 49, akkor megint lépjünk ki. Tehát, szóval nem egy elsöprő társadalmi támogatottság, és ha ráadásul egy csomó mindent akkor is megcsinálnak, hogy ha nincsenek benn az unióban, akkor, és a részvénypiac most sem teljesített rosszul egyébként. Tehát ahhoz képest, hogy vannak számítások arról, hogy a gazdaságnak összességében rosszat tett, de nem olyan látványos mértékben, és a befektetők meg abszolút nem panaszkodhat a brit hozamokra sem. Szóval miért annyira fontos, vagy miért lenne annyira jó, hogyha ez mégis megtörténne?
1: Enyhén vitatkoznék azért ezzel, tehát szerintem nagyon sok lehetőségön maradtak le a britek emiatt. Tehát a növekedésük az elemzők szerint sokkal impozánsabb lett volna. A tőkepiacokat meg érdemes szétszedni kettőre, tehát a nagy kapitalizáció cégeknek köze nincs az angol makróhoz, tehát azok ugyebár olyan nagy vállalatok, mint a BP, a globális folyamatok, és főleg a árupiaci termékek árfolyamai határozzák meg a részvények árfolyamát. A kis és közepes vállalatok viszont egyébként kifejezetten olcsóak, azért mert azért egy hát 5-10 éves szenvedés van bennük, tehát, de hogy európai viszonylatban is olcsó. Úgyhogy szerintem alapvetően lenne értelme gazdaságra visszalépniük, és főleg úgy, hogy igazániból az előnyök egy részét nem élvezik, de a szabályokat meg betartják. Tehát így igazániból egy elmulasztott lehetőség. Aha. Szerintem. De abban igazad van, hogy ez a kibelépkedésnek sok értelme nincsen.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Dali, nagyon szépen köszönjük akkor a Balázsban nagyon belenéztél.
0: Nem üzeneteket nézegettem, és csak azon gondolkodtam, hogy tudunk-e valamilyen következő mérföldkövet, vagy ez most egy ilyen polémia, ami így alakulgat, így beszélnek róla, kampány eszköz, vagy téma is lehet, és nem kézzelfogható, hogy hogyan haladnak ebben tovább, vagy van valami mérföldkő, amihez tudunk igazodni, és figyelni, hogy hogyan alakul ez a dolog.
1: Szerintem a utolsó mérföldkő az a 29-es választás lehet, és az arra felkészülő kampány. Tehát az látszik egyébként, hogy maga a munkáspárti vezetés elkezdett az EU felé közeledni, ez már Starmernél is volt, de ez nem meglepő, mert a munkáspárti szavazók 80%-a szorosabb EU kapcsolatot akarna. Tehát ez a folyamat valószínűleg az új miniszterelnökkel se fog megállni. Hogy mennyire lesz gyors, az egy kérdés. Lehet, hogy a 29-es választás azért inkább elő fog szólni, hogy egy EU felé közeledést akarsz, vagy egy reformpárti EU távolodást. Aha,

0: Világos. Oké, Dani, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot kívánunk neked.
1: Szép napot. Sziasztok.
0: Tunkli Danival, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk arról, hogy a britek visszajönnek az EU-ba, vagy maradnak ott, ahol vannak.
2: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
3: Na, akkor egy nagyon brit muzsika. Jó. Tegnap volt a Telexen, nyilván a VB-hez kapcsolódóan, ilyet csak a foci csinál egy popszámmal, és az Oasis Wonderwall-jának a történetét veszi végig. 95-ös a dal, a zenekar gyakorlatilag 94-ben robbant be, ez volt a brit pop mánia ideje, és hát, hogy tök jó végveszi a cikk, hogy hát ez mindenkihez szól, mit lehet beleértelmezni, most még a focis vonalon is talán ennyi. Viszont csak ennyi van arról, hogy nincs, amire nincsen válasz benne, hogy miért pont most kezdték el az első meccsen ezt a leginkább énekelni, és a játékosoknak is, meg a közönségnek is ez jött be, hogy miért pont most ezen a VB-n lett gyakorlatilag az angol csapatnak a himnusza. Maga a zenekar egyébként hamar, hát az nem ritka egyébként, hogy egy nagy slágert a zenekar megutál, és van, aki nem is hajlandó játszani, ez a Oasisnél is így volt.
0: Persze,
3: aztán mindenféle verzióban, aztán most elfogadták, és már poénkodnak rajta, és próbálták átalakítani, de aztán most tényleg nagyjából.
0: És Ned O'Connor is azt mondta egy időben, ugye, hogy a Nothing Compares már nem hajlandó egész egyszer elénekelni, mert egész egy gyötrelmesen fájdalmas már 5600 adjára.
3: Az nem stimmel egyébként a cikkben, hogy ez akkorát szólt 95-ben, hogy mindenki megismerte az Oasis. Az Oasis az előző évben futott be, és akkor már a slágerlistán volt többször is top 10-es dalokkal, viszont ahhoz képest, hogy a Wonderwall, annak a legtartósabb a hatása, ez nem volt number one. Tehát ez nem vezette a listát Angliában, viszont a kontinentális Európában brutális módon Németországban hónapokig lerobbantatlan volt. Ez volt, ami leginkább átjött, ami kijött a kontinensről, és itt lett nagy sláger. Angliában 8 number one-juk volt, és az pont a Wonderwall nem volt köztük. Nem emlékszem, hogy ki nem engedte föl. Minden esetre akkor most így az óra végén, mielőtt a hírekre ráfordulunk, akkor az angolok idei VB himnusza, amiről csak azt nem tudtam meg, hogy miért pont idén lett ez az óriási nagy hype körülötte, hogy a játékosoktól elkezdve Beckhamen a ex-játékosokon keresztül mindenkinek ez, de hát nyilván egy kiváló dal, úgyhogy ezzel fejezzük be ezt az órát.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: A fővárosban lassú a haladása a Budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északirányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve az Üllői úton a Nagyvárad tértől szakaszonként a városközpont felé. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad rendőri irányítással, mert burkolatjavítása kezdődött, várhatóan ma délig. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót, illetve a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér villányút között pótlóbusszal lehet utazni. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Újabb 7,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról. Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. 6 órán át támadta Iránt az amerikai hadsereg. Fátyol felhős idő lesz, ma kisebb zápor, csak elvétve fordul elő, gyenge marad a szél. Délután 30 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb 7,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról. Kis Ambrus főigazgató közölte, mindent összevetve idén már 29 milliárdot fizettek. A portfólió azt írja, mivel Budapest nem áll jól, a terheket hitelből finanszírozzák, ami 29 milliárdos összeg esetén havonta mintegy 150 millió forint kamat terhet jelent. Intenzív órák voltak tegnap is a parlamentben. Szijjártó Péter volt külügyminiszter, lemondott parlamenti mandátumáról. A politikus közölte, hogy a BYD kínai autógyártónál folytatja pályafutását. A Fidesz visszautasította a bírálatokat, miszerint Szijjártó külföldi érdekeket képviselne. Szerintük épp fordítva. Magyarországot képviseli majd a világ egyik legjelentősebb vállalatán belül. Magyar Péter szerint morális és súlyos jogi aggályokat is felvet, hogy Szijjártó Péter annál a BYD-nál fog dolgozni vezetőként, amit még külügyminiszterként korábban 100 milliárdokkal támogatott. A miniszterelnök szerint a kínai cég így akarja meghálálni Szijjártónak a miniszterként nyújtott segítséget. Ágyi poloskákat találtak a Veszprém megyei Csolnoki Ferenc Kórház szülészetnőgyógyászati osztályának gyermekágyas részlegén. Az írtási és mentési feladatokat külső szakemberek bevonásával intézik, közölte az intézmény. A rovarírtás utáni fertőtlenítés 3-4 hetet vesz igénybe. Jelezték azt is, az érintett részleg tovább működik, viszont fizikailag elkülönített épületrészben. 6 órán át támadta Iránt az amerikai hadsereg. Rakétákat lőttek ki egy tartályhajóra, de parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat is ért légicsapás. A washingtoni indoklás szerint az akció célja az volt, hogy csökkentse Irán képességét a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók fenyegetésére. A légicsapásokkal párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. Irán válaszol újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia irányába. Megvan Ukrajna új miniszterelnöke. Volodymyr Zelenszky az állami energetikai vállalat vezetőjét, Szerhij Koreckijt jelölte kormányfőnek. Kinevezéséről várhatóan még ma szavaz is a parlament. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatti veszélyeztetett energiaellátás biztonsága áll a legfontosabb feladatként.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják ma a napsütést, zápor csak elvétve fordulhat elő, gyenge, mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, délután pedig 30 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
6: Ahol széles a spaletta.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli változatlanul itt a Rádió Café 98.0-án. Július 16-a csütörtök, reggel van, 4:09 lesz, 4 perc múlva. Itt vagyunk Ács Gáborral.
5: És Gede Balázsral.
4: És a hallgatókkal azt kérdezik, hogy nem azért lett ez a dal idén felkapva, mert most itt tért vissza a zenekar?
5: Hát tavaly tért vissza, és a nagy hype az tavaly előtt volt, amikor elkezdték a jegyeket árulni, meg a botrány ugye a dinamikus árazásból, meg az elszálló árakból, de az simán lehet, hogy az, hogy amin a zenekar is meglepődött, hogy a legfiatalabb játékosok is kenték, vágták, amikor nem előre tervezetten, de fölhangzott, és ez lett a legnépszerűbb, hogy a visszatérés kapcsolódóan többet játszották őket akkor Angliában, de biztos lehet összefüggés, persze.
4: Aztán. Ja, itt volt ez az állampapíros kérdés, erre nem jutott még időnk.
5: Igen, de szerintem megválaszoljuk később. Most fontos dolgunk van, de egy érdekes kérdés érkezett abból, hogy az inflációs állampapírból, inflációkövetőből, hogy mindenképpen érdemes kiszállni, de hogy mibe tegyük át egy egészen konkrét buborkövető, vagy a fix lehet a jobb. De érdekes kérdés, kicsit hosszabb a válasz.
4: Illetve lehet szerintem valahogy vegyesen ilyen portfólió képezve is tartani ezt is, azt is.
5: Úgyhogy erre mindenképpen vissza fogunk térni. De most egy másik is fontos és érdekes beszélgetés következik.
6: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.
4: És ez nem egyéb, mint a PNGO rendszer, ami április 22-e óta már az összes budapesti metróvonalon elérhető. Ugye korábban volt egy pilot, ami a 100E repülőtéri járat
5: és
4: a kisföld alattén kísérleti jelleggel ment. Nyilván a tapasztalatok olyanok voltak, hogy ki lehetett terjeszteni az összes metróvonalra. Erről fogunk beszélgetni. Méghozzá Bodor Ádámmal, a BKK igazgatósági elnökével, mobilitási vezérigazgatóhelyettessel és Berkes Tiborral, a Mastercard közép-európai divíziójának Magyarországért és Szlovéniáért felelős termékfejlesztési vezetőjével. Ha minden igaz, mindketten itt vannak egy-egy telefonvonalon keresztül. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt!
8: Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
4: Két jó reggelt, hát ez kiváló, akkor nagyon jó lesz, össze vagyunk drótozva rendesen. Na, nézzük akkor, hogy mi történik. Mi volt a fő ok ennek a fejlesztésnek, illetve az, hogy már át lehetett lépni a többi metróvonalra, és ki lehetett terjeszteni ezt a rendszert?
5: Mert ugye mondhatjuk azt, hogy hát van nekünk már egy elektronikus rendszer, illetve volt egy korábbi fejlesztés, ami befutcsolt, utána lett egy másik, ez a vonalkód leolvasó, és akkor miért kellett egy gyakorlatilag egy harmadik rendszer?
7: Hát lehet, hogy erre érdemes, hogyha én válaszolok a BKK nevében. A pilotunk, ami 2023-ban indult, a 100-e, ahogy elhangzott, és az M1 metróvonalán, annyiban jelentett újdonságot a korábbi kísérletekhez, vagy a korábban bevezetett eszközökhöz képest, hogy szerintem a vonalkód leolvasó alatt a Budapest-góra gondoltatok. A Budapest-gó továbbra is van, nyilván ehhez viszont le kell tölteni egy applikációt, ami nyilván nagy előrelépés ahhoz képest, mint hogyha meg kellene vennünk egy jegyet egy ügyfélszolgálaton, vagy akár egy nagyon jó működő automatában is, hiszen a telefonunk mindig kéznél van, a legtöbb embernél van már okos telefon, viszont ezt a belépési küszöböt teszi még alacsonyabbra az a lehetőség, hogy már egy applikációt se kelljen letölteni azoknak az alkalmi utazóknak, akik váratlanul, vagy nem ennyire váratlanul, de kevésbé felkészülten úgy döntenek, hogy a közösségi közlekedést választják. Egyszerűen elő kell venniük a bankkártyájukat a pénztárcájukból, vagy a zsebükből, és oda kell érinteni a már említett 4 metróvonalon, vagy éppen a 100-e buszon, ahhoz a validátorhoz, amit ezeken a helyeken telepítettünk, és már indulhat is a közösségi közlekedési utazás Budapesten.
4: Aha, egyébként a kártyatársaságnak ezzel volt teendője, hogy a korábbi egy-két vonalas pilotból átlépve a több metróvonalon működő rendszer, az értelemszerűen azért az egy nagyobb forgalom, nem tudom, hogy kellett-e ezzel valamit is csinálnia a Mastercardnak.
8: Természetesen azért ezzel voltak feladatok, és voltak fejlesztések is, hogy ezt a rendszert ki tudjuk terjeszteni. Egyébként nagyon érdekes az, hogy egy olyan nemzetközi technológiára épülő rendszert hoztunk el Budapestre, és tettünk lehetővé az utasok számára, vagy elérhetővé az utasok számára, ami már több mint 250 nagyvárosban és több mint 900 rendszerben működik, beleértve olyan nagyvárosokat, mint New York, Sydney, vagy éppen Szingapur. És nagyon örülünk annak, hogy ezzel a bővítéssel egyébként a világvárosokban megszokott szolgáltatás a budapesti metróhálózaton utazók számára is rendelkezésére áll április óta.
5: Uh-huh. Ez egyébként kinek a rendszere, vagy milyen rendszer, mert aki tényleg utazgat külföldön, azt tapasztalja, hogy gyakorlatilag 2-3 év alatt a városoknak a többsége átállt arra, hogy igen, nem kell applikációt letölteni, nem kell napi jegyet venni, hanem simán kártyaérintéssel gyakorlatilag bármelyik tömegközlekedés eszközre felszállhatok. Ez ugyanaz a rendszer, vagy ezek egymással versengő rendszerek, csak azonos technológiára épülnek? Ez hogy néz ki?
7: Ugye itt a városoknak a közösségi
8: Én azt gondolom, hogy nagyon sok szolgáltató foglalkozik azzal, hogy olyan rendszereket építsen, ami elősegíti a tömegközlekedés fejlődését. Ilyen rendszert működtet a Mastercard is. Nálunk ez a rendszer egyébként 2012-ben indult Londonban, a londoni buszokon, majd 2014-ben került kiterjesztésre a londoni metróhálózatra, és azóta bővítjük ezt a szolgáltatást, és különböző városokban jelenünk meg, ahogy mondtam korábban, már 250 városban elérhető az a megoldás, illetve az a technológia a Mastercardon keresztül, ami most Budapesten is elérhető a metróhálózatban.
5: Tehát akkor ez maga ez a kártyatársaságnak a fejlesztése, rendszer? Igen. Vagy
8: így van, így van.
7: Ha megengeditek, annyit azért hozzátennék, hogy ezeket a fejlesztéseket nyilván a kártyatársaságok egy technológiát fejlesztenek, illetve a validátorok gyártói egy technológiát fejlesztenek, de ezeket minden városban az adott városnak a közlekedés szervezője szerzi be és állapodik meg egy ilyen szolgáltatásról. Ez egyébként azért alapvetően kártyafüggetlen, a Mastercardnak is, ahogy elhangzott, van ilyen jó megoldása, de mindenképpen fontos az, hogy az adott városnak a közlekedés szervezője, tehát mondjuk Londonban a TfL az, aki az egész rendszert megrendeli, és a mi esetünkben is így van ez, tehát nem a BKK fejleszt saját maga egy rendszert, hanem pont majd az új E-jegy keretében egy ilyen rendszert szerzünk be. Ehhez gyűjtünk most amúgy tapasztalatokat, mert ebben sokkal több van, mint hogy egyszerűen egy jegy helyett lecsippantunk egy kártyát, hanem ebben napi, illetve heti, vagy akár havi kepeket lehet beállítani, és ez egy azonosítási eszközként is tud szolgálni ez a kártya, tehát gyakorlatilag a különböző utazások, különböző szokású utazókhoz a legkedvezőbb csomagot tudjuk ajánlani, tehát hogyha többször érinti egy nap majd, akkor nem feltétlenül vonal jegyeket, hanem lehet egy napi jegyet, egy héten többször érinti, vagy egy hónapban többször érinti, meg lehet egy havi bérletet fogunk neki ilyen értelemben kiszámlázni, ezért ez az E-jegynek az előszobája. Most ezt még nem tudja a rendszer, de azt már igen, hogy az egyes vonal jegyek helyett az alkalmi utazóknak nagy segítséget.
4: Erre, amikor ez felmerült, akkor mondták hallgatók, na ez itt biztos nem lesz, mert Magyarországot minden benyelnek, összem New York van, ugye, hogy automatikusan, amikor elérsz egy limitet,
5: Londonban is egy működik ilyen.
4: Ugye, akkor már nem fizetsz annyit, és eléggé szkeptikusak voltak ezzel szemben a hallgatók, de akkor azért az irány, meg a cél azért mégiscsak ez, hogy ezt elérjük.
5: Igen, és mi kell ahhoz, hogy ezt elérjük?
7: Ugye most egy pilotról van szó, ha kiterjesztett pilotról is, a 4 metróvonal nyilván Budapest közösségi közlekedésében nagyon fontos, körülbelül 1,5 millió utas viszel, az a száze is egy nagyon fontos buszvonalunk, de azért 3 millió utazás történik Budapesten, tehát nyilván most a legforgalmasabb vonalak, azok meg jellemzően ugye metróvonalak, koncentráltunk, de nem csak ide, hanem akkor mindenhova kell, az összes buszra is kell, az összes villamosra is kell validátor, tehát ezért ez egy nagyobb projekt, hogy mindenhol legyen, viszont ebből a mostani pilotból fogjuk azt megtanulni, hogy hogyan csináljuk jól, mik azok az érzékenységek, amikkel például a budapesti utazók találkoznak, amitől tartanak, és ezekre tudjunk jó válaszokat adni technikai és kommunikációs értelemben is, annak azért, hogyha amikor megtesszük ezt a nagy befektetést, hogy a teljes fővárosi közlekedési hálózatra elérhetővé tesszük a bankkártyás érintéses fizetést, akkor már egy kipróbált technológiát, egy Budapesten ismert, megbízhatónak számító, és úgy is érzékelt technológiát vezessünk be.
5: Tehát akkor ez még nem dőlt el, hogy ez biztosan megvalósul? Tehát a londoni szintű bérletekre, kepekre képes full rendszernek a felépítése, vagy csak ezen belüli irányok az, amit még ki kell találni a budapesti első tapasztalatok alapján?
7: Alapvetően csak az irányok, tehát azt eldöntöttük, hogy a londoni, amsterdami, szingapúri típusú kepes rendszert szeretnénk bevezetni, és azt is, hogy ezt bankkártyára alapozva nem akarunk már closed loopnak nevezett saját kártyát kibocsátani. A világ ezen túllépett, tehát én értem, mert Budapest késése azt jelenti, hogy a legmodernebb technológiát tudjuk egyből bevezetni. Az Oyster kárdot, ami, hogyha Londonban utazott valaki, tudja, azt már nem fogjuk bevezetni, mert nyilván ezen átlépett az idő, a technológia.
5: Igen, és gyerekjeként őrzem a régi Oyster kártyáimat, de hát nyilván már kártyát használ mindenki Londonban, igen.
7: Igen, igen, egyébként nem járt rosszul a TFL, mert maradt rajta elég sok pénz az Oyster kártyákon, de...
5: Igen.
4: Kérdezi egy hallgató, hogy a metróban a kifelé irányba hogyan bizonyítom, hogy vettem jegyet, amikor bementem. Én azt hiszem Milánóban használtam először ilyet, és már bemutattam a rendszerben, amikor azon kezdtem eltűnődni, hogy oké, de egy komplett banki vonatot kell majd bemutatnom, vagy hogyan fogják ellenőrizni.
5: Igen, ez érdekes technológiai kérdés, mert az ellenőrnél levő kütyű az egyből leveszi, és akkor hogyan?
7: Az ellenőrnél lévő kütyű egyből, hogyha odaérintik hozzá, szintén fogja írni, hogy van egy érvényes vonaljegye, és ezzel semmi gond nem lesz. Egyébként pont ezek azok a dolgok, amiket szeretnénk tesztelni, hogy milyen legyen az érzékenysége, hogy ne akkor derüljön ez ki, hogy valamit állítani kell rajta, amikor rengeteg validátort már kitoltunk a városba, kiraktunk. Úgyhogy ez most működik, én nem nagyon hallottam ilyen panaszt ennek kapcsán. Nyilván az embereknek azt is meg kell szokni, hogy amikor odaérintik, akkor egyébként a validátor kijelzőjén kiírja azt, hogy sikeres vásárlás volt, és egy vonaljegyet vett. Tehát ezt érdemes azért figyelni a validátornak a kijelzőjét, hogy hogyan csippant, kiírta, hogy érvényes vonaljegy, vagy elutasított tranzakció van. Úgyhogy én erre az egy dologra hívom fel a figyelmet, hogy ezt mindenki figyelje, de hogyha érvényes vonaljegye van, akkor ahogy a validátor leolvasta a bankkártyát, ugyanúgy az ellenőrnek a készüléke is le fogja tudni olvasni a bankkártyát.
4: A Mastercardnak egyébként az, hogy a közösségi közlekedést ilyen irányba fejlesz-e, vagy ezt a kártya alapú PNG rendszert, ez egyértelműen egy ilyen volumen növekedés, tehát kártya használat növekedés, az áll mögötte, vagy egyéb célok is hajtják?
8: Én azt gondolom, hogy a Mastercard oldaláról ez elsősorban stratégiai cél. Ugye mi úgy gondolkodtunk, hogy hogyan lehet egyszerűbbé tenni az emberek mindennapi közösségi közlekedését. Hogyha megnézzük azt, hogy a mindennapi élet egyik leggyakoribb és leginkább használt dolga a közösségi közlekedés, ez egy nagyon időérzékeny dolog. Egyre több ember él városokban, ahol a mobilitás tulajdonképpen elengedhetetlen része a mindennapi életnek, hiszen A pontból, B pontból, B pontba, C pontba szeretnénk eljutni. Ezzel egy időben pedig nő az utasoknak az az elvárása, hogy gyorsan, zökkenőmentesen és valamilyen digitálisan támogatott szolgáltatások mentén tudjanak utazni. És amikor azt mondom, hogy ez a Mastercard stratégiájának a része, ugye mi úgy gondolkodunk, hogy például a közösségi közlekedés digitalizációja lehetőséget ad arra, hogy egy bankkártya, egy okostelefon vagy egy okos óra a szolgáltatás szerves részévé váljon, és ne egy különálló fizetés legyen. Tehát ne az történjen, hogy én belépek egy metró megállóba, és nekem félre kell állnom jegyet venni egy automatánál, vagy letöltenem egy appot, hogy tovább tudjak utazni, hanem ahogy megérkezek, egy egyszerű érintéssel haladhatok tovább. Tehát nálunk ez szervesen a stratégia része, hogy hogyan tudunk tulajdonképpen láthatatlan fizetési élményt hozni különböző szolgáltatásokba, és erre egy nagyon-nagyon jó példa a közösségi közlekedés.
5: Uh-huh. Egy jó kis technológiai kérdés, de szerintem bedobhatjuk.
4: A hallgatók is aktívak, igen, hogy Amsterdamban, ha telóval csekkolsz be, de mondjuk órával csekkolsz ki, a kártya az ugyanaz, de nem, mégsem
5: nem fogadja el. A rendszer,
4: szóval, ha nem a kártya számot nézi, akkor mit?
8: Tulajdonképpen maga a technológia során úgynevezett tokenek utaznak, ez biztosítja azt, hogy a tranzakciók biztonságosan haladhatjanak végig, és tulajdonképpen ne kártya információk utazzanak a rendszerben. Így tulajdonképpen, amikor ma valaki a PNG-t használja Budapesten, ha kártyát érintett, akkor az ellenőri készülékhez ugyanazt a kártyát kell érintenie, ha telefont, akkor azt a telefont kell érintenie, vagy ha okosórát használt éppen a belépéshez, akkor azt az okosórát kell érintenie az ellenőri készülékhez, amellyel a vásárlás történt.
5: Hogy néznek ki a tervek? Tehát, hogyha ez a rendszer fejlődik, és megyünk ebbe az irányba, és gyakorlatilag ez a londoni szintű, teljes értékű bérletelfogadásra, mindenre képes rendszer megvalósul, akkor a másik kivezetődik, arra szükség lesz? Vagy megélhet egymás mellett, vagy érdemes egyáltalán fönntartani több rendszer? Tehát a Budapest Go-s, appos, QR-kódos, leolvasós rendszerrel mi lesz? És ide kapcsolódó kérdés, hogy van még egy másik versengő és gyorsan növekvő rendszer Európában. Ezt nem tudom pontosan, hogy hívják, de becsekkolok valahol, hogy vagyok, becsekkolok valahol, hogy amikor kész vagyok, és akkor kiszámol a rendszer, hogy mennyit utaztam, és az alapján számol egy egészen külön árat, ami nyilván ettől független rendszer. Szóval érdemes-e többet fönntartani akár, vagy akkor ez lesz a végleges rendszer most, amin a PNG-nál haladunk?
7: Szerintem mindenképpen fog maradni a Budapest Go is, hiszen a Budapest Go app az egyébként egy account kezelőként is fel tud maradni, ahol megnézhetjük azt, hogy milyen utazásaink vannak, voltak, és ha összekapcsoljuk ezt a kártyával, akkor ez mindenképp egy fontos segítség. Ugye a kártya nagy-nagy segítség akkor, amikor bemegyünk, kijövünk, hiszen nem kell applikációt megnyitni, viszont ugye abból adatot kiolvasni mi magunk nem nagyon tudunk, úgyhogy ebben segíteni fog a Budapest Go, illetve mindenféle kedvezményekre is szeretnénk tovább és fenntartani a Budapest Go-t, mondjuk úgynevezett árukapcsolásokra, mondjuk a Bubi rendszerhez kapcsolódóan van, de akár egyébként most például a gyógyfürdőkkel is dolgozunk ilyen közös, vagy a Szigettel van közös ilyen bérlethez kapcsolt kedvezményakció, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy fenn fog maradni a Budapest Go is, a különféle leolvasási technikákban nem vagyok biztos, hogy az hosszú távon fennmarad, például a QR-kódos leolvasó technika, de szerintem maga az applikáció az meg fog maradni. Az említett példa, amikor becsekkolok, kicsekkolok, az szerintem egyébként inkább hosszabb utazásoknál valósul meg, ahol távolság alapú jegyeket helyettesít az, hogy becsekkol, kicsekkol valaki egy applikáción, de egyébként ilyen ezzel kapcsolatban is van közös gondolkodás, de azt nyilván a nemzeti közlekedési szolgáltatókkal, MÁV-val, Volánnal közösen gondolkodunk, hiszen ezeknek az utazásoknak van olyan nagyobb földrajzi kiterjedése, amikor fontos az, hogy térben földrajzilag hol van valaki. Városon belül ugye inkább nem annyira távolság alapú jegyeink vannak, sőt egyáltalán nem, hanem alkalomhoz, utazáshoz illeszkedik, úgyhogy ez a becsekkolós, kicsekkolósban valószínűleg mi nyitottak vagyunk egy partnerségre, fogalmazzunk így, hogyha lesz egy ilyen országos.
4: Szintén hallgatói kérdés, hogy szkemmerek nem lehetnek, akik ellenőrnek kiadva magukat egy kártyaterminállal járkálnak?
7: Hát nyilván bűncselekményre mindig vannak kapható emberek, de mi azt szeretnénk kérni, hogyha bárki ilyet tapasztal, azt jelezze. Egy jelen pillanatban egyébként én ilyenről nem tudok, valódi ellenőrök dolgoznak a metróinkban, és egyébként máshol is, akiknek van egyébként erről igazolványuk is, persze. Hát mondom, a bűncselekményt elkövetni akaró emberek között mindig ott vannak, úgyhogy ez erre sem kell lennünk, és figyelni fogunk, hogy ne legyenek ilyenek.
5: Ez nagyon könnyű lebukás, nem?
4: Szerintem is, igen.
8: Illetve, hadd válaszoljak erre a kérdés a Mastercard oldalról is, tehát hogyha valakinek az a gondolata vagy elképzelése, hogy esetleg egy POS terminállal valaki ott megjelenik és a kártyánkat hozzáérintjük és arra el tud tűnni a pénz, arra azt tudom mondani biztonságosan, hogy ilyen nem tud előfordulni. Tehát a kártyatársaságoknak a szigorú szabályrendszerei biztosítják azt, hogy milyen feltételekkel kerülhet egy elfogadóhoz, vagy akár egy kereskedőhöz POS terminál. Ezek az entitások pontosan be vannak azonosítva, és ellenőrzés, folyamatos ellenőrzés alatt vannak. Tehát az nem történik meg, hogy valaki szerez valahonnan egy POS terminált, és akkor hirtelen kiáll egy metró megállóba, és majd kártyákat lehet oda érinteni. Ez nem fordulhat elő.
5: Hogy néz ki most a timeline? Tehát hogy a tervek szerint, hogy ha sikerül haladni, akkor mikorra állhat föl a teljes rendszer, meddig tart a pilotnak ez a mostani szakasza, mivel számolhatunk?
7: Ugye mi most meghirdettük a közbeszerzéseket az E1 kapcsán, úgyhogy azoknak a lezárultát követően tudunk majd beszámolni arról, hogy hogyan haladunk. Egyébként ennek is van több lépése. Az elején alapvetően inkább a validátorokra fókuszál, és jövőre pedig kapukra is indítunk közbeszerzést a legfontosabb metroállomásokra, nem akár mondjuk 2028-tól, bocsánat, szerintem már működni fog az új rendszer.
4: Oké, akkor így a végére adjunk valami útravalót az úttörőknek, akik most kezdenék ezt használni, ugye azt lehetett hallani, meg érzékelni a hallgatói reakciókból, hogy azért van körül egy kis bizonytalanság, óvatosság, próbáltunk azért sok információt eljutatni, de mit lehet nekik üzenni az első használóknak? Ádám Tibor egy-egy gondolattal, akkor egy összefoglalásképpen a beszélgetést.
8: Én arra bátorítom őket, hogy próbálják ki a szolgáltatást, ez egy kényelmes, gyors és modern utazási élményt nyújt számukra, ahol tulajdonképpen a bankkártyájuk, telefonjuk, vagy éppen az okos órájuk válik tulajdonképpen az utazási jeggyé. Úgyhogy én mindenkit biztatok a használatra.
7: Én is mindenkit biztatok a használatára, és nyilván a közösségi közlekedés használatára is. Az indulás óta több mint 2 millió egyedi felhasználó vásárolt a rendszerben, és az eladott jegyek száma meghaladta a több mint 5 milliós értéket. Alapvetően problémamentesen zajlott, úgyhogy nyugodtan bízhatnak a Pay&Go rendszerben azok, akik jelen pillanatban még ettől esetleg óckodnak, és nem a közösségi közlekedést választják, úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki a Pay&Go-t, szerezzen tapasztalatokat, és a tapasztalatait ossza meg velünk, hogy tudjuk még jobbá tenni ezt a rendszert.
4: Oké, rendben, Ádám Tibor, köszönjük szépen a beszélgetést, további szép napot kívánunk!
7: Szép napot, köszönjük!
8: Köszönjük szépen, további szép napot!
4: Bodor Ádámmal, a BKK igazgatóság elnökével, mobilitási vezérigazgatóhelyettesével és Berkes Tiborral, a Mastercard közép-európai divíziójának Magyarországért és Szlovéniáért felelős termékfejlesztési vezetőjével beszélgettünk a Pay&Go-ról.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
3: Tarzan.
2: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
3: Majdnem Tarzan.
4: Millás reggeli.
5: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
6: 1928-ban ezen a napon született Robert Shkreli, amerikai sci-fi író, és azt mondta egy alkalommal, sokan közülünk nem akarnak túl komolyan foglalkozni a világ problémáival. Az életünk azért van, hogy élvezzük, nem pedig azért, hogy örök ellenzékiek legyünk. Hát, így is lehet.
7: Pillanatra megijedtem. Nem azt mondtad, hogy Liptai Klaudia idézet lesz?
6: De.
7: A műsor elején.
6: De azt azért mondtam.
7: És akkor 1928-ban született.
6: Nem, de várjál, Liptai Klaudia az tegnap volt.
7: Az tegnap volt?
6: Hát figyelj, az
7: Jézus
6: idő
7: Mária,
6: az idő az rohan.
7: Ennyire?
6: Hát persze.
7: Én meg így öregszem.
6: Azt se tudod, hol vagy.
7: Hát ezek szerint. Ezt most senki nem hallotta szerintem.
6: Nem, maradjunk szerencsére, hogy húzzunk is.
7: De nagyon gyorsan.
8: Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso o parque, é um samba decente. Segura esta conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição, o samba empolgado. É um flamengão no estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Isso é o famoso 16 toneladas. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Pois de cuca cansada só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso

0: Sou 16 tonelás.
1: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
3: Na kérem szépen, itt van, megjött és felszerelkezett Várkonyi Gábor autópiaci szakértőnk. Szia, jó reggelt! Mert hogy
4: neked
3: sem volt
4: fülem,
3: hangot
4: sem, nekem sincs hangot.
5: Még
4: mindig ez
5: nem.
4: Na!
5: Egy
4: zongor
5: is. Ez tényleg egy... Mit napszeroztok itt a mikrofonon?
3: Te egy ilyen... Mit napszer? Itt ülök mikrofonon
4: előtt. Úgy csinál, mint hogyha DJ lenne. Szertartásosan nyomogatja.
5: Ki melyikbe? Folyamatosan. Tehát az enyém, az egyetlen stabil az enyém. Az összes többi kavarunk, szekerünk.
4: Jó, felvettem a fejhallgatót, amiben aztán csak annyi történik, hogy kevésbé hallom magam.
3: Ja, igen. És nagyon brummog.
4: Igen.
3: Igen.
4: Lehet, hogy ezért volt a kukában.
3: Bár a műszaki igazgató nagyon büszke rá, és mindig mondja, hogy ez egy új beszerzés, de valójában...
5: De sokkal halka, mint a többi. Igen,
3: igen. Azt a halkat is nagyon mélyen nyomja, tehát érthetetlen, ami abból visszajön.
5: Ígértünk egy kérdést, amivel biztos, hogy megcsináljuk a hangulatot, szóval...
3: Ja, igen.
4: Na, hogy megint az én kontómra nyit a dolog.
5: Természetesen.
3: Hogyan tovább parkolás, kedves kollega? Hogy lesz ez, hogyha leszerelik az órákat?
4: Az van, hogy továbbra is alkotmányos jogom lenne a készpénzes fizetés, úgyhogy én
5: majd
4: ezt szeretném bevarni.
5: És nem lesz alkotmányos, ne lesz neked alkotmányos jog.
4: Én szeretnék készpénzre fizetni, mindig ott egy halom apró, én azt gondosan előkészítem, megtáplálom bele
3: igen, egyébként
4: masinát,
3: ez,
4: és ennyi.
3: Ez nekem is problémám, mert a kisebbik fiam összegyűjtött egy csomó 20-ast. Én nem tudom, milyen indítatásból, de egy darabig gyűjtött a 20-asokat, és azt, hogy azt valahogy elfüstölje, mert én is arra használtam az automatákat, hogy széttömtem. Ugye nehéz játék volt, mert volt, hogy amikor már...
4: Kell balanszírozni, mert a 25-öt fejbe kell tartani.
3: Igen, bizony, mert visszaokadja az egész.
4: Igen, az kellemetlen.
3: Igen.
4: Hát így.
3: Na jó, hát akkor ez egy kihívás lesz.
5: Viszont... Nem adod be a derekadat?
4: Nem.
5: Én kitartasz?
4: Arról vagyok híres.
5: A végsőkig.
4: Én abszolút.
5: Tehát semmi applikáció, semmi.
4: Örök ellenálló vagyok. Ha nem muszáj, akkor nem élek ilyenekkel.
5: Végszükségben SMS?
4: SMS az oké, csak ugye azt beszéltük itt Gede kollégával, hogy azt nem egészen értjük, hogy most akkor a totem oszlopok helyén lesz majd egy jelzés arról, hogy mi az aktuális zóna. Mert akkor oké.
3: Mert ugye eddig azokon volt, hogy ott tudod azonosítani a kódot, hogy mi, vagy hogyan tovább, vagy pedig mégis kell valami okosság Várkonyi kollégának is, amivel azonosítja a zónát.
5: Lehet, hogy hülyeség, de úgy emlik, hogy nem az oszlopokat elviszik, hanem
4: de helyette talán lesz valami.
5: Igen, tehát az útment, vagy ahol ráfordulsz a parkoló tábla alatt, vagy valahol, tehát valahol a kód kín lesz valahol.
3: Egyébként ezt a mai napig nem értem, hogy miért került, vagy miért volt ez olyan nehézség, hogy a parkoló tábla alatt, ahol amúgy is jelzik, hogy lehet parkolni, oda tenni a zónákat. Tehát ez eddig is meg lehetett volna tenni, és könnyebbség lett volna, mint hogy nem apróval fizetek, tehát nem kéne elmennem a parkolóráig, de el kell mennem a parkolóráig, hogy a zónát azonosítsam. Jó, már vannak persze trükkök, meg applikációk, amik beazonosítanak.
5: A pakmát tudják, igen.
4: Mielőtt végig elmegy erre az egész adásunk, azt még szeretném érteni, mert én nem egészen olvastam, vagy nem azt mondjam, egészen egyáltalán nem olvastam erről semmi konkrétumot, hogy a nehezebb autók dupla parkolási díját, azt milyen körülmények között, vagy hogyan, vagy miként ránézésre, kézrátétellel, satszolással, hogyan fogják azonosítani, vagy beolvassák, és rendszám alapján kidobja valami, hogy a forgalmi szerint mik az adatai?
3: Hát az oké, hogy kidobja mondjuk az ellenőrnek, de te hogy fizeted ki? Tehát van egy adott 600 órás tarifa, akkor hogy fogsz többet fizetni?
4: Két SMS-t indítasz.
3: Két SMS-t.
4: Két telefon.
3: Ja, hát ez még tisztázatlan, ez tényleg ez egy jó kérdés, mert szerintem ezzel még nem nagyon találkozhattunk, hogy mi a megvalósítás alapja. Na, de nézzük az MG-t. Milyen híreid vannak?
4: Nézzük az MG-t méghozzá azért, mert az MG-vel voltunk Goodwoodban, és úgy gondoltam, hogy ez azért egy olyan téma, ami túlmutat egyrészt az MG-n is, tehát ezzel is fogunk foglalkozni, de egy picit még Goodwoodról, mert tegnap, bocsánat, múlt héten, amikor hívtatok, akkor csak odafelé tartottam, és még nem tudtam magamévá tenni a hangulatot.
5: Na mit, akkor mesél, de mi van Goodwoodban?
4: És az benne az izgalmas igazából, csak hogy egy ilyen madártávlatos dolgot meséljek el nektek, hogy Goodwood lett így a a zarándok helye azoknak, akik még egy rendes autós fesztivált, vagy egy rendes autókiállítást szeretnének látni.
5: Mi a rendes?
4: Hát ahol az autó van a középpontban, és nem az autót helyettesítő egyéb, nem tudom, autónak tűnő,
5: technológia?
4: Vagy szója jellegű, vagy ilyen dolgok, hanem, mert hogy ugye most már a mobilitási kiállítások címszó alatt futnak az egykori autókiállítások, tehát mondjuk a müncheni autókiállítás, az már nem autókiállítás,
5: mobility show,
4: hanem mobility show, aminek a fele az valamilyen autót helyettesítő termék. Lásd, bicikli, roller, Isten tudja mi, önvezető robotaxi,
3: igen,
4: vagy bármi
3: egyéb. Igen, az Isten tudja mi, annak a karikának mi a neve, annak az egykerekűnek?
4: Jaj, nem tudom, de aha, igen. De az drága is a Segway, nem? Vagy az, már mint hogy a hát gyártó az...
3: A gyártó az lehet, hogy az le, hogy hívják.
5: Melyik egykerekűre?
4: Amin így
3: a megvagy hadnagy. Tudod, ami egy kerék, ráállsz, és azzal repesztesz előre, ja, ilyen siugó.
5: Az a Segway lehet akkor, gondolom.
4: Mindenféle ilyen dolog van, autó meg ugye egyre kevésbé, tehát az autós az új dohányos, és próbáljuk mindenhonnan visszaszorítani, ugye, és hát már hova
5: tudnánk. Jaj, hát eltúlozza, egyáltalán nem. Most is
4: hát eltúlozza. Minden egyes új hír arról szól, hogy hogyan lehet még jobban szivatni az autósokat, ugye most csak, hogy behozzak
5: most
4: egy ilyen kis...
5: Most mondod, amikor az Unió fölébredt, igen, és az Unió ráébredt arra, hogy amit már a Várkonyi, 15 éve mondom, Illás, az na úgy
4: mindegy
5: kell csinálni.
4: Értem, csak már mindegy. Hát már leépült a beszállítójállózatunk, de... már leépülnek a gyártóink, már minden leépül, úgyhogy már tök mindegy.
3: Már a munkaerőállomány is, hogy megnézik a Volkswagen, már 100 000 embernél tartom ki utcára.
4: És az a Volkswagen csak, tehát, hogy itt
3: és még... Csak
5: lehet, nem semmi esély ezt megállítani, vagy egy kicsit lelassítani, vagy akkor hát, valamit...
3: Most jött a hír,
5: de most már legalább van rá szándék, tehát...
4: Arról beszéltünk itt éveken át, hogy ez nem olyan, hogy fogsz egy potmétert, és akkor arrébb tekered, és holnaptól fölébredsz, és minden úgy lesz, mint előtte. Igen. Tehát itt 10 év kemény iparellenes és autóiparellenes politika folyt, aztán most rájönnek, hogy mi a végkifejlet.
5: De legalább jó, bezöldültünk.
4: Hát nagyon bezöldültünk, mert az sokkal jobb lesz, amikor egy olyan országból jön minden, ahol ezzel nem foglalkoznak. De ja, tegyük ezt most zárójelbe. Goodwood azért izgalmas, mert mindenféle ilyen helyettesítő termék helyett itt még arról szól a dolog, amiről szólna, gumiégetésről, hangos motorokról, száguldozás

0: Henger, az egy henger.
1: De minden stílusosan.
0: Világos.
1: Tehát minden úgy, hogy annak legyen valami vagy történelmi beágyazottsága, vagy jövőben mutató sztoria. A jövőben mutató sztori egyébként pont az elektromobilitással is összefügg.
0: Ja.
1: Tehát rengeteg olyan tanulmányt mutattak be most is, meg láthatott a közönség most is, ami abszolút az elektromobilitásnak az izgalmáról fog szólni. Az egy nagyon érdekes látvány volt, hogy itt is Kína anyagi értelemben mennyivel többet szán a megjelenésre, mint az összes többi szinte. Tehát volt egy-egy nagy stand a hagyományosnak mondható autógyártóktól, ezt a kifejezést nem szeretem, mert szerintem félrevezető, de valamennyire meghonosult, úgyhogy próbálok hozzáazonosulni. És akkor voltak a kínaiak, akik ilyen több emeletes standokat, meg ilyen hatalmas dolgokat, meg pénz nem számít típusú.
0: Ezt akartam mondani, hogy nyilván ott is megjelent az, hogy...
1: Elképesztő. Elképesztő. Ezek közül volt az egyik az MG, és az MG kettő olyan, volt egy Tech Day, amit Londonban tartottak. A Tech Day az a várakozásaimat nem feltétlenül tudta beteljesíteni, mert nagyon kevés konkrétum volt. Uh-huh. Ez általában azért igaz egyébként a kínaiakra ilyen szempontból, de nyilván beszéltek az új hibridekről, lesz egy 1.1-es hibrid, ami egy érdekes sztori. Beszéltek a fél vagy semi-solid battery, fél kemény, de na, szóval szilárd testből, a nem teljesen szilárd test, hanem az átmeneti technológiát képező amiből. Itt egyszerűen az van, hogy még én úgy érzem, hogy nem feltétlenül sajátították el ennek a művészetét, hogy hogyan lehet ezt kellő showval átadni az újságírók számára, mert általában kínai mérnökök beszélnek, és általában nem feltétlenül vérpesdítő előadási módban, és akkor finoman fogalmaztam. De ez nem baj, tehát hogy látszik, hogy az irány az megvan, az MG-nél egyébként a többi kínai márkához képest sokkal inkább előtérben van az, hogy van egy európai története, történet tudata, és rengeteg európai mérnököt és dizájnert és menedzsert tolnak az előtérbe, folyamatosan hangsúlyozva azt, hogy ez egyébként egy olyan márka, aminek a történelmét ők tiszteletben akarják tartani, de nem múltba révedve, hanem a jövőbe tekintve. Én azt gondolom, hogy ezt az üzenetet viszonylag jól átadták, mert hogyha az MG számait megnézzük, már több mint 1 millió autót adtak el Európában az új hullámos sztoriból, tehát nem abból, ami a kínai átvétel előtt volt, és formai szempontból szerintem erősen orientálódnak a kifejezetten európai ízléshez. Tehát, hogyha megnézzük a kínai modellek sokasságát, és megnézzük az MG-nek a dizájn nyelvét, akkor sokkal inkább rezonál az európai ember ízlésére, mint a kínaiak többsége. Ez többek között egyébként azért van, mert olyan dizájnfőnökök vannak, akik nagyon-nagyon nagy múltú, nagy koncernektől lettek jó pénzért áthozva az MG-hez, többek között József Kabán, akivel lehetett interjút készíteni, ő egy szlovák származású figura, aki egyébként baromi kedves, mindig kapható egy kis beszélgetésre egy-egy ilyen kiállításon, és azért elég komoly múlttal rendelkezik. Volkswagen csoport, BMW, Rolls-Royce, tehát nem akármiket csinált. Egyébként ez látszik is a két új koncepcióautón. Az egyik az MG Go, ami egy ilyen 5-ös Renault méretű jellegű autót fog formázni, de erősen brit beütésekkel. Ezt mutatták be Goodwoodban, illetve egy olyan koncepcióautót, ami egy nagy SUV kupé jellegű autó lesz, de erről még kevesebb konkrétumot mondtak, és ezt azért akartam elmesélni még az MG-re kitérve, mert hogy a Goodwoodi egyébként alapvetően 30 sok évvel ezelőtt teljesen más miatt megalakult fesztivál, egyre inkább egy olyan instrumentum a más autógyártóknak is, hogy olyan dolgokat mutassanak be, amiket régen egy genfi, egy frankfurti, egy párizsi autószalonon mutattak be, csak mivel ezeknek az izgalma egyre inkább a háttérbe vész, tehát egyre kevésbé exkluzív, egyre kevésbé ünnepies, egyre kevésbé csak az autó fókuszáltságáról szól, ezért azok a gyártók, akik még akarnak érzelmi töltetet adni bizonyos modelleknek, egyre inkább orientálódnak ebbe a open air rock fesztivál a típusú és hangulatú Goodwoodi sztorira, ami azért kellően posh, tehát ez a lovaspóló hangulat egy brit kastély és brit birtok környékén, azért ez eléggé exkluzív hangulatú ahhoz. Igen. És ez keveredik egyébként tényleg egy akár egy szigetfesztivál irányába elmozduló sztorival is. Tehát egy annyira heterogén, annyira izgalmas, annyira jó hangulatú valami.
0: Mennyi ideig?
1: Négy nap. Négy nap. Full telt ház. Tehát ezt úgy

0: Képzeljétek el, hogy egyszerűen már, ha nem mész be, csak azért mész oda, hogy a mezőn parkoló autókat megnézd, amivel érkeznek az oda jövő emberek, az önmagában egy napos program.
1: Ez egy külön kiállítás.
0: Olyan autókkal jönnek oda, amiket normális esetben nem vagy a forgalomban nem veszel elő, hanem elrejted a világ elől. Gond nélkül ott állnak mindenféle ritka Ferrari-k, mindenféle ritka Porsche-k, meg ennél is sokkal ritkább dolgok, tehát is felsorolni is nehéz lenne. Tehát ha azért mész ki, hogy csorgasd a nyáladat, rendszámos odaérkezett autókra, az is egy napos program, mert akkor a hely, hogy hihetetlen, és egy nap alatt esélyed nincsen bejárni. És tematika szempontjából is baromi izgalmas, mert vintage amerikai versenyautó részlektől kezdve a teljes F1 történelméig, korunkig bezárólag, úgyhogy azok mind mennek. Uh-huh. Tehát, hogy ez nagyon lényeges, hogy ez nem úgy van, hogy ott, hogy áldogálsz és nézed, hanem azok mind ott ezen a hegyi felfutón, ezen a szűk 2 kilométeres szakaszon, azok előbb-utóbb elmennek az órad előtt, úgyhogy egy pro tippet szeretnék adni mindenkinek, aki erre menni akar, mindenképpen tribünös jegyet vegyen, különben esélye nincsen látni ezeket. A szalma bála mögül úgy, hogy 72 ember van előtte, annyit fogsz látni, és kész.
1: Igen.
0: És akkor kivetítőn nézheted azt,
1: látni amit... semmit, ezt hallani.
0: Így van. Aha. Szóval egy nap alatt bejáratatlan, iszonyatos tömeg van már az első napon is, tehát közel 200 000 ember megy oda ki naponta. Tehát, hogy erre van igény, az teljesen világosan látszik, csak hát egy magánbirtokra lett száműzve az autós fesztiválok, hogy mondjam, egyedülije mostanára már. De én ezt abszolút javaslom, annak meg végképp, aki csak ismerkedik ezzel a sztorival, mert valamit vissza fog kapni abból, ami már egy kicsit kiveszett az autós hangulatból. Szóval ennyit Goodwoodról maximálisan javaslom.
2: És nézzük a hallgató üzeneteket.
0: Nézzük.
1: Hát most jött egy olyan Gábor Várakonyinak, túl sok az autógyártó, túl nagy a kapacitás és drágák az új autók, ezért is kell szerintem leépíteni.
0: Hát az, hogy drágák az autók, az nagy részt annak köszönhető, hogy bonyolultak a szabályozások. Tehát ugye amikor arról beszélünk, hogy egyre több technológia van egyre drágábban belekényszerítve az autókba, és ezért izgalmas lenne ez a KIK kategória Európában is, amiről beszéltünk itt a néhány héttel ezelőtt, hogy olcsóbb, egyszerűbb, könnyebb és kevésbé bonyolult dolgokat kéne csinálni a megfizethetőség egyébben a városi mobilitásba felőlem aztán elektromobilitás szintjén. Egyébként ez jön, ez a szabályozás.
2: Kérdezzétek meg Dr. Várkonyit, a BYD új vezetőjének kinevezésére.
1: De ezt többen írták, de most...
0: Egyrészt én ezt már hetek óta tudom, hallottam.
2: Tényleg?
0: Szakmai berkekben, igen. Másrészt meg ebben én...
2: Ennyire előre lejátszott volt?
0: Régóta lehetett tudni. Uh-huh. Egyrészt, másrészt meg csak, hogy egy ellenpéldával is éljek, Christian Lindner, a volt német gazdasági miniszter az előző kormányból, az FDP-s figura, az Németország egyik legnagyobb használt autóláncának lett a vezetője, miután gazdasági miniszter volt.
2: Na, de ez nem ugyanaz, mint olyannak, akivelnek mondjuk a hatalmas állami támogatásáról.
0: Nézzük el Hersőde példáját is?
2: Persze, nézhetjük azt is.
0: Jó, akkor emlékezzünk meg erről is. Tehát mindenről lehet kontroverz vitákat folytatni. Hogy mondjam, én nem szeretnék politizálni ebben.
2: Mi sem politizálunk, de a politikusok beszállása azonnal a bukások után olyan bizniszban, amiben érintettek voltak
0: szerintem
2: politikusként.
0: Szerintem Nyugat-Európában sem példanélkül.
2: Persze, hogy most sem. Sok példa van rá, tehát abszolút, igen, és csak ebbe illeszkedik ez a...
0: Bankokban meg egyéb helyekre, hát igen, van ilyen. A kecskeméti Mercedes gyár, ha már erről beszélünk, hiszen ez is témánk kellene, hogy legyen még ma.
2: Egy percünk van.
0: Akkor,
2: és még vannak hallgató üzenetek.
0: Akkor annyit elmondok, hogy Kecskeméten ugye duplázták a kapacitásokat, tehát 200 hektárról 440 hektárra ment fel a gyár területe, lett egy új présüzem, lett még egy fényezőüzem, lett egy akkumulátor összeszerelőüzem, és elkezdtek, és ez nagyon fontos, ez volt a legkevésbé említve a hírekben, szerintem ez a legfontosabb része. Elkezdtek úgynevezett core modelleket is gyártani Kecskeméten. Az azt jelenti, hogy Kecskemét eddig egy ilyen inkább belépő modellekre fókuszáló, és nem a Mercedes legfontosabb modelljeit gyártani képes gyár volt a 2010-es évek eleje óta. És most először jön ide egy olyan modell, ami egyébként a teljes eladásainak nagyjából a 30%-át teszi globálisan ki. Nem csak Magyarországon fogják ezt gyártani, de a C-osztálynak az elektromos verzióját ezt elkezdték gyártani Kecskeméten is. Jönni fog ide a GLC, nagyon-nagyon fontos modell, elektromos kivitelben, és az új Baby G tehát ugye van, ismeritek, van a G-Wagen, a nagy proccos és bizonyos szempontból egy társadalmi státuszt jelképező és nem feltétlen pozitív értelemben itt Kelet-Európában jelképező autónak lesz egy emészthető, kicsi és könnyű és többek között elektromos, relatív könnyű, bocsánat, elektromos verzióban is gyártott autója, amit viszont csak Kecskemétről fogják, csak Kecskeméten fognak gyártani, és innen fogják szállítani a világ minden részébe. Ezek szerintem nagyon-nagyon jó hírek. Több mint 5000 embert foglalkoztat ez az autógyártó Kecskeméten, és mostanra a jelenlegi fejlesztéssel a legnagyobb autógyártónk egész Magyarországon.
1: Uh-huh. Még a parkoláshoz írta valaki, hogy mit fognak csinálni a külföldiek, amikor nem találnak automatát. Hát azt, amit én Mariborban hiába találtam automatát, nem tudtam megfejteni a Maribor úr írt utasításokat. Úgyhogy letöltöttem egy olyan napot, amivel egyébként a Európa számos helyén lehet parkolást fizetni.
0: Én egy, erdélyi autópálya gyorshajtás büntetés próbál kettő hete befizetni, de nem jövök rá, hogy hova kell, aha, mert a rendőr ráírta kézzel, de olyan számaszám nem létezik.
1: Bakker. Na, ezek a szép.
2: A bitangjó képek vannak a Gábor oldalán, az a Goodwoodról és a blog.hu-s oldaladon?
0: Igen, blog.hu.
2: Na, oké, akkor ott lehet nézni.
1: Ú, de jó, az kiegészíti a rádiós beszámolót.
2: Így van, oké.
1: Ezeket az élményeket lehet vizualizálni. Gábor, köszönöm szépen, hogy beugrottál hozzám.
0: Sziasztok.
1: Szia.
3: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
4: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
6: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A 6. kerületben a Király utcában, a Rottenbiller utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad rendőri irányítással, mert burkolatjavítása kezdődött. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartása miatt. A Bécsi úton és a Vörösvár úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró, Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond tőtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Sokan nem tették közzé határidőre az éves számviteli beszámolójukat. A Hormuzihoz hasonló blokád jöhet az Azovi tengeren. Hormonvizsgálat vár az amerikai katonákra. Ma is kánikula lesz, 32 fok várható majd délután, illetve kora este. Kisebb zápor csak elvétve fordulhat elő, gyenge marad a szél. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Sokan nem tették közzé határidőre az éves számviteli beszámolójukat. A NAV szerint idén több mint 62 ezer adózó mulasztotta a kötelezettségét május 31-ig. Nagy részüknek már küldtek felhívást a befizetés pótlásáról. A hatóság az első lépésben segít a szankciókat elkerülni. A felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Végső esetben annak, aki nem teszi közzé beszámolóját, törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. A Fidesz országos elnöksége jövő kedden foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, mondta a HDG-nek Havasi Bertalan. A párt kommunikációs igazgatója arra reagált, hogy Szijjártó Péter volt külügyminiszter bejelentette, lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD egyik vezetője lesz. A Fidesz állapotáról azt írta, hogy véleménye szerint a párt állapota jelenleg nem jó, helyenként kaotikus. Azonnali intézkedéseket kér a kormánytól négy fővárosi polgármester. A belső kerületek vezetői szerint a fővárosnak több rendőrre, működő ellátórendszerre és hatékonyabb helyi eszközökre van szüksége. Facebook bejegyzésükben azt írták, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelennek meg. Meggyengült a szociális intézményrendszer, miközben a rendőrség súlyos létszám hiánnyal küzd, ezért folyamatosan romlik az emberek biztonságérzete. A Hormuzihoz hasonló blokád jöhet az Azovi tengeren. Az ukrán erők sorozatos támadásokat hajtottak végre a Fekete-tengerhez vezető egyik legfontosabb útvonalon, így Moszkva kénytelen volt felfüggeszteni a hajóforgalmat. Műhold felvételek és hajókövető rendszerek adatai szerint több hajó is várakozik a térségben, mindez komoly hatással lehet az orosz külkereskedelemre, jelentette a CNN. Eddig az oroszok az Azovi tengerről biztosítottak utánpótlási és logisztikai lehetőségeket az ukrajnai hadműveletekhez. A drón technológia fejlődésével azonban Kijev az elmúlt 9 napban már 116 orosz hajót támadott meg. Hormonvizsgálat vár az amerikai katonákra. A 30 évesnél idősebb aktív állomány tagjainak ellenőrzik a tesztoszteron szintjét, mert a védelmi miniszter indoklása szerint a katonáknak megfelelő hormonszinttel kell rendelkezniük ahhoz, hogy fennmaradjon a harcképességük. Azok, akiknél a tesztoszteron szint csökkenését mutatja ki az ellenőrzés, önkéntes alapon pótlókezelésben részesülhetnek, tette hozzá Pete Hexet.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják ma a napsütést, zápor csak elvétve fordulhat elő, gyenge, mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, délután pedig 30 fokot mérünk majd.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
3: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép napot kívánunk mindenkinek, vegy tovább a Millás reggelét, a Rádió Café 98.0-án, július 16-án csütörtökön reggel 9 óra 11 perc Korács Gáborral.
4: És Gede Balázssal.
3: És a hallgatókkal, akik írnak nekünk mindenfélét, a 0636 980 980 SMS és WhatsApp számra. Például azt, hogy monocikli vagy unicikli, az az egy kerekű meg vagy had nagy jármű, de tudod, mire gondolok, láttanál? Eszvetlen gyorsan lehet vele menni, annak, aki ért hozzá, mert hát nem tudom, hogy mennyit kell azon gyakorolni. De minden esetre egy fura szerzet, és rohadt drága, megnéztem, több milliós nagyságrendű.
4: De azt tekerni kell.
3: Dehogy is, akkumulátoros, motoros.
4: Mondom, az aksi is?
3: Egy az egybe meg vagy had nagy.
4: Nem, akkor keverem valamivel, akkor nem tudom.
3: Rááll, egy kerék, előre dől, siugróba, és...
4: Hát akkor Segway.
3: De a Segway, hát lehet azt mondani, hogy Segway, de a Segway az egy márka.
4: De,
3: és jaj, az jó, is Segway, aminek nyele van, azt is leszegvéjezzük mindig.
4: De az előrehajolással szabályozod, és akkor nem, jó, nem tudom, mert mitől függ, hogy jó.
3: Na, monocikli, én ezt megvettem a monociklit, úgyhogy ez
4: és tetszik. Mikor buborozunk?
3: Mit csinálunk?
4: Buborozunk.
3: Hát biztos, hogy nem most, mert most nincs kettőzünk. Audit de után
4: csak ne felejtsük, hogy ígértünk egy választ az állampapírról, bubor követő állampapír dilemma ügyében.
3: Amíg jövő héten is egész héten nyomjuk, úgyhogy valamikor...
4: Holnaptól már másik állampapír, holnaptól lemegy a kamata az állampapírnak, itt figyelj, a döntési helyzet. De akkor, műsor végén vigyeztük be mindenképp.
3: Akkor megmondom, hogy mikor buborozunk, hát nem
4: mire kitalálod, elmondhattuk volna.
3: Abszolút.
4: Na, mindegy,
3: most jön a NIS 2, gyorsan elmondjuk azt, hát ha utána még marad egy bubornyi hely.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
3: És ahogy azt elmondtuk, NIS 2 auditon túl vannak, ha minden igaz a cégek, de majd mindjárt ezt megbeszéljük Szekeres Balázsral, a Kerman IT Solutions Nrt. műszaki igazgatójával, igazgatósági tagjával. Szia, jó reggelt!
5: Szép jó reggelt kívánok nektek is, meg a hallgatóknak.
3: Vissza a KH-hoz! Nagyon sokat beszélgettünk a NIS 2-höz ről, de azért mondjuk el, hogy itt miről van szó, és hol tartunk most ebben a folyamatban?
5: Jó, hát ugye elérkezett a határidő, a június 30-a, amikor a NIS 2 kötelezetteknek ugye át kellett esniük egy auditon, ezzel igazolva azt, hogy ők megfelelnek, vagy nem felelnek meg, és jelenleg itt tartunk, tehát hogy most a hatóságnál pattog a labda, hogy a beérkezett rengeteg információ adat azokról a szervezetekről vagy cégekről, akiknek ugye ez kötelező volt, hogy akkor hogy állnak, mit állnak, és ugye megvannak az első tapasztalatok így az audit
3: ugye,
5: után.
3: Jók az emlékeim, hogy is egy volt, ami a bankokra vonatkozott elsősorban, azt hiszem ott kezdődött.
5: Hát ez ugye a NIS az magának ugye a hálózat és információ biztonságról szól, tehát ugye, hogy alapvetően a NIS 1 az arról szólt, hogy azok, akik ilyen hálózati, informatikai hálózati dolgokat üzemeltetnek, hogy a bank és pénzpiac az eleve ugye egy országos szabályozás alá esett, de az már a kezdetek óta, és ugye ott meg a Dóra rendelet az, ami igazából ezt szabályozza.
3: Igen, már jött egy hallgatói üzenet, NIS 2 4 nélkül. Köszönjük szépen!
4: Na, tehát... Hiányzott, igen. Ma kevés volt a szó viccelni.
3: Megvoltak az első audit. Na, és akkor említetted, hogy vannak már tapasztalatok, ezek mit mutatnak?
5: Ugye a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok cég átment ugye ezen az auditon. Úgy érdemes ezt nézni.
3: És akkor nagyon sok nem, hogyha ezt így mondod.
5: Viszonylag sok nem, és ugye vannak olyan kötelezettek, akik meg el se kezdték. Tehát, hogy ugye én ilyen három csoportra osztanám ezt az egészet. A hatóságnak most ugye az a következő lépése, hogy aki ugye nem foglalkozott a történettel, ott azért várhatóak hatósági kérdések, adott esetben bírságolás. Uh-huh. Aki átment, annak ugye egy másik feladatcsoport jön most, uh-huh. hogy ezt így fenn is kell tartani, tehát hogy a következő két éves ciklusban ezt biztosítania kell. Aki meg nem ment át, de ugye leadta minden kötelező elemét ennek a folyamatnak, ott meg a hatóság egy olyan akciótervet fog kérni azoktól a vállalkozásoktól, a cégektől, hogy akkor hogyan fogják biztosítani a következő időben azt, hogy amiben nem feleltek meg, ott elérjék ezt az állapotot.
3: Ez itt egyébként azonosítható valamilyen minta, vagy valamilyen jellemző olyan pont, amin el tudnak bukni a vállalatok? Tehát az át nem mentek között, nem tudom, számszerűségében van olyan, ami tipikusan...
5: Ezt még nem látjuk, ugye most ezért mondtam azt, hogy a hatóságnál van most a labda, ugye nálam van az összes adat. Én nagyon remélem, hogy valamilyen statisztikát, valamilyen kimutatást, valamilyen állapotot azért a nagy közönséggel is meg fognak osztani. Vélhetően azért ez nem hamar fog elkövetkezni. 2500 legalább az a cég, akinek ezt meg kellett csinálni.
3: Ez most ugye mérethez kötött, hogy kik azok a vállalatok,
5: vagy
3: kik azok az
5: érintettek. Mérethez, tevékenységhez, illetve ahhoz, hogy milyen tevékenységkört folytat.
3: És ezek most jellemzően a nagy vállalatok, vagy a közepes?
5: Hát ez inkább a közepes és KKV az, ami a tömeg. Aha. Természetesen a nagyobb vállalatokra is vonatkozik. Ott ugye a nagyobb vállalatoknál az a helyzet van, hogy minél nagyobb vállalatról beszélünk, annál inkább ez a téma már előjött. Tehát ott kevésbé volt úgymond nagy meglepetés, hogy ilyen követelményeknek meg kell felelni. Hát a közepes és kis vállalatoknál ott viszont azért ez jelentős probléma, mert ezért ez egy költség. Tehát, és ez egy új költség ráadásul. Tehát eleve az, hogy megfeleljen a cége annak, hogy egy követelményrendszer szerint működjön, illetve hát át kell alakítani a cég működését. Tehát, hogy a biztonság az nem egy állapot, ezt rengetegszer elmondtam már mindenki, hanem ez egy folyamat. A folyamathoz pedig dokumentációk, leírások kellenek, az embereknek érteniük, tudniuk kell, hogy mit csinálnak, hogy csinálják, és ezt folyamatosan igazolni kell és fenntartani. Tehát egy KKV, aki ráadásul az informatikát csak mint felhasználó használja, ott azért érhették nagy meglepetések a cégeket, hogy olyan tevékenységet is végre kell hajtaniuk, amihez eddig közük nem volt. És hát például, ha biztonsági kockázat elemzésről beszélünk, akkor gyanítom a KKV szektornak elég elenyésző része foglalkozott ezzel a témával, mielőtt ez kötelező lett volna.
3: Oké, akkor azt megbeszéltük, hogy aki nem adott be, ott várható hatósági vizsgát, esetleg büntetés. Megbeszéltük, hogy aki beadott és elbukott, ott várható valamiféle lista, egy ilyen tevékenységlista, amivel ki kell küszöbölni a hibákat, de mi van azokkal, akik megcsinálták, át is mentek, azok most dobhatják a kezüket, minden oké, és...
5: Hát igen, van egy napjuk, hogy ezt megcsinálják, hogy örüljenek neki, mint egy foci meccsen. De ugye ezt úgy kell látni, hogy úgy kell nézni, hogy maga a megfelelés az kvázi projekt szinten működtethető volt. Tehát, hogy volt egy követelménylista, annak megfelelően tevékenységeket kellett csinálni, dokumentációt, ezt folyamatokat meghatározni. Ennek ugye van egy papír alapú igazolása, egy szabályzat, tervek, költségvetés, büdzsé. Ezt most működtetni kell. Uh-huh. Ugye itt jön mindig a nehezebb része, hiszen ennek a cég kultúrájává kell válnia, hogy így működünk, hogy igenis, hogyha hirtelen hozzá akarsz férni egy adathalmazhoz, az nem odaszólok a rendszergazdának, hogy na, már is már be nekem, és akkor majd jó lesz, hanem azt le kell papírozni, értékelni kell. És ami talán még egy komolyabb kihívást fog jelenteni annak, aki megfelel meg, annak, aki nem felel meg, de később megfog, hogy igenis lesznek új beszerzések, új megoldások, új beszállítók, és ugye a NIS 2-nek az egyik nagyon sarkalatos része az ellátási lánc biztonsága. Tehát amikor mondjuk arra gondolunk, hogy ma már az AI készít kódokat, és mondjuk egy alkalmazás fejlesztő erősen használja, hogy az AI hogy generálja le azt a kódot, annak, aki ezt megveszi, ezt az alkalmazást használja, annak bizony meg kell tudnia bizonyosodni arról, hogy az, amit ő kapott, az a teljes láncba biztonságos. Tehát, hogy azokat a kényes üzletileg érzékeny, vagy bármilyen szempontból érzékeny adatot, amit ők kezelnek, bizony jól kezelik, jól használják.
3: Akkor ezek szerint, amikor azt feszegettem, hogy milyen hibát lehet azonosítani, ha nem is konkrét hiba, de az egy ilyen sarkalatos pontjának az egésznek, hogy ne egy ilyen projektként kezeljék, hogy oké, letudtuk, audit, oké, pipa, hanem ez gyakorlatilag egy folyamattá kell, hogy váljon, és amit te is mondtál, hogy át kell szűnie az egész vállalati struktúrát, gondolkodást, mindent.
5: Így van, és ugye ez a legnehezebb, mert ugye a hazai szabályozás, meg a hazai gondolkodás azért erősen a felé tendál, hogy oké, ezt most megcsináltunk, megfelelünk neki, kipipáltuk, és akkor majd, amikor jön a következő audit, megint foglalkozunk vele. Uh-huh. És az a rossz hír, hogy ez így nem lesz elég. Tehát, hogy ha nem válik ez a céges kultúra részévé, akkor állandóan csak problémákat fog okozni az audit megfelelés. Sokkal életszerűbb az, hogyha képesek a cégek a saját szám magukra formálni ezt a security gondolkodást, ezt a biztonsági gondolkodást. Itt nem kell túl nagy dolgokra gondolni, tehát, hogy az ember, amikor elmegy a toró, bezárja az ajtót. Ha csöngetnek, megnézi, hogy ki az. Tehát, hogy ezt ugyanígy kell csinálni itt is. Egész egyszerűen el kell tudni érni azt, hogy a cég profiljához, eredeti kultúrájához igazodjon ez a biztonsági tudatosság. Uh-huh. És itt nem elég az, hogy a felhasználókat évente egyszer leoktatom, hanem folyamatosan figyelemmel kell kísérni ezeket. És még egyszer mondom, itt az a rossz ír, hogy ez bizony költség.
3: Világos. Magához még egy utolsó kérdés, most nem konkrét vállalati oldalról, magának a NIS2-nek az implementációjához valamiféle visszacsatolást tudtok-e adni a tapasztalatok alapján? Tehát, hogy oké, vannak jó működő részei, de van, ahol esetleg túladminisztrált, lehetne esetleg rajta javítani, vagy...
5: Feltétlenül, tehát ez nagyon erősen kijött, hogy a... Ugye a magyar implementációban egy amerikai szabványt, egy amerikai kormányzati szabványt, ami a magyar kormányzatnak a követelményrendszere, azt ültették át, aha, és azt használták föl, ami ugye több mint 300 követelményt tartalmaz. Uh-huh. Iszonyatosan sok. Tehát uh-huh. főleg, ha egy KKV-ra gondolunk, aki nem feltétlenül ebben a szférában mozog, ezt a 300 követelményt teljesíteni, folyamatosan megfelelni neki, ez irgalmatlan mennyiségű. Ugye, ami visszajelzés adható, ilyen szempontból elsősorban ugye a piac azt várná el a hatóságtól, hogy ne csak egy követelményt rakjon ki a köznek, és utána azt mondani, hogy ha nem felelsz meg, akkor adott esetben megbüntetlek, hanem mondjuk egy támogató hozzáállás legyen, tehát hogy mondjuk
3: iránymutatás,
5: az, hogy mondjuk egy KKV-nak hogyan is kéne megfelelni, tehát hogy egyfajta tudásközponttá kéne válni ennek a hatóságnak, és mondjuk szolgáltatás
3: kérdés van elakadás, akkor legyen valamiféle
5: vagy mintákat adni, tehát egy kis vállalkozás, mondjuk egy 10 fős kis vállalkozás, neki biztonsági szabályozást írni, hát szerintem ott elakad.
3: Igen.
5: Ha ezt meg tudná támogatni mondjuk a hatóság azzal, hogy már pedig tudok neked ehhez mintát adni, tudok neked segítséget adni, az nagyon jó lenne. Ugye a másik visszajelzés talán az, hogy az audit fontos, hasznos és abszolút elengedhetetlen része egy ilyen folyamatnak, de nem volt egységes. Tehát, hogy nagyon sok visszajelzést kaptunk ügyfeleinktől, a piacról, hogy itt erre voltak kihegyezve az auditorok, ott arra voltak kihegyezve az auditorok. Tehát nem egy egységes szemléletmód valósul meg, és talán valahol ennek is ott kéne megoldásra lelnie, hogy a hatóság ebben valami egységes álláspontot, igen, egységes módszertant, és nem csak az, hogy
3: a módszertant... A felkészülés irányait azért jelentősen támogatná azt, hogyha tudja a cég, hogy mire
5: így van,
3: számíthat.
5: Így van. A másik még két gondolat ehhez, igen, hogy a ugye elég szűkre szabták a vizsgálandó szervezetekhez az auditor cégeknek a számát.
3: Az mint egy.
5: Hát nem, nem, ja, nem, 10-12 van.
3: Egy hallgató azon panaszkodik, hogy gyakorlatilag egy volt, akit nem tudtak nagyon megkerülni, és nem tudtak mással szerződni.
5: Így is van.
6: Ez a cég gyakorlatilag kisajátította a magas osztályba tartozó cég auditálását.
5: Ez így van. Ez így van. És ugye az lenne itt a magának az egész gazdaságnak az érdeke, hogy ezt minél szélesebbre ki tudják tárni, ezt az auditot. Ha megvan a módszertan, ha felügyeli a hatóság, akkor igenis több szereplőt be lehet engedni erre a piacra, és akkor sokkal kevésbé lennének leterheltek az auditorok, sokkal támogatóbb lehetne maga az audit folyamat, tehát, hogy amikor értékel egy auditor, azt is elmondja, hogy miért adta azt az értékelést. Most egy rohamtempó ez az audit, tehát, hogy, és ez nem jó az auditor cégeknek, nem jó az ügyfeleknek, és a hatóságnak sem.
3: Világos.
5: Tehát, hogy ezek ilyen markáns visszajelzések.
3: Oké, Balázs, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk a tapasztalatokról, nagyon klassz volt, informatív. További szép napot, jó munkát neked.
5: Én is köszönöm, és üdvözlök mindenkit.
3: Szekeres Balázsról a Kerman IT Solutions Zrt. Műszaki igazgatójával, igazgatósági tagjával beszélgettünk.
0: IT Kalauz. A millás reggeli információ technológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák.

0: Fly.
1: Hányéve hallgatod ezt a műsort?
2: 27.
1: És te még hiszel a mesékben?
2: Millás reggeli.
3: Na, hogy is volt az a kérdés? Akkor nagyon gyorsan buborozunk. Ha ki kell pattanni a kézinfláció követő állampapírból, már pedig ki kell pattanni. A két változó kamatozású papír között, a lakossági állampapírok között a bónusz állampapír az, ami tipikusan változó kamatozású, és a diszkontkincstárjegy aukciókon kialakult hozamot követi negyed évente változó kamatozással, és azt kérdezte a hallgató, hogy vannak ezek a B állampapírok, 27 per B, 29 per B, ezek viszont nem lakossági állampapírok, de van rájuk árfolyam jegyzés, úgyhogy lehet venni a kincstárnál. Ugyanakkor a mars, tehát nagyjából 1% környékén van, a hosszabbaknál talán kicsivel nagyobb a veszteség idézőlesen, amit ha nem lejáratig tartjuk meg, akkor ki kell fizetnünk eladáskor, de ez persze változhat. Azt érdemes tudni, hogy a bubor, az a bankközi hitelkamatláb, ahol a bankok egymásnak adnak kölcsönt fedezetlen.
4: A budapesti
3: bubor.
4: Mert a tibor persze. Az a tokiói.
3: A libor pedig értelemszerűen. Igen, a londoni. A mibor. Olyan nincs, de lehetne a miskolci is, nyilván. Na, de a lényeg az, hogy a budapesti az alapvetően magasabb, mint a diszkontkincstárjegy hozam. Az állampapíroknak a hozama az alacsony, a bankok valamennyivel kockázatosabbak, ezért magasabb kamatok mellett kereskednek úgymond egymásnak, vagy hitelezik egymást. Ezért a bubor jellemzően szinte mindig magasabb. Viszont az állampapíroknak a kamatozása is eltérő. A bónusz állampapír, ami a diszkontkincstárjegyhez van kötve, azon van egy 0,5%-os prémium. Ennyivel fizet többet, mint a diszkontkincstárjegy hozam. A jelenleg elérhető, hát ha úgy láttam, hogy azon vagy, amit most árulnak szerintem, vagy nulla, vagy valami egészen minimális a prémium a B-papírokon, tehát a buborhoz kötötteket. Magasabb a kamat, amihez kötik az ő kamatozásukat, de kevesebbet fizetnek rá. Tehát nagyon-nagyon közel van egymáshoz ennek a kettőnek gyakorlatilag a kamatozása. Talán egy picit a bónusz tűnik vonzóbbnak a jelenlegi spreadek alapján, tehát a bubor diszkont kincstárjegy közötti különbség alapján. A döntés inkább az, hogy a fix papír vagy a változó kamatozás legyen, és ezek között milyen arányban. Én most nagyjából egálba vagyok. Viszont miután nekem még a régi bónuszaim vannak, ahol 1,5%, meg hamarosan 2,5%-os prémiumok vannak rajta, ezeket nyilván nem volt célszerű bemozgatni. A most elérhető, tehát akik most dilemmáznak és most veszik a papírt, azoknak azért ez már jóval alacsonyabb, ez a 0,5%, amit ígér meg, majd a futamidő vége felé ez 1%-ra emelkedik. Egy biztos, hogy a ma elérhető 6%-os papírt fix kamatozásút, mielőtt a fix állampapírnak csökkentik, azt érdemes megvenni, ha van egy kis pénze, utána pedig, hogy fix vagy változó, szerintem mind a kettő hülyet, innentől már azért sokat nem fognak lefele menni valószínűleg a kamatok, ha meg éppen van egy kis ijegység, akkor ugye a változó kamatozásúak hamarabb alkalmazkodnak hozzá, és reagálják le, és fizetnek magasabb kamatot, úgyhogy érdemes azokból is szerintem tartani. De a bubor, DKI vonatkozásban buboros papír, bónuszpapír nagyon-nagyon hasonló lesz a végeredmény. Talán egy icike picikével a bónusz tűnik. Jelenleg lakossági befektetőként jobbnak nagyjából ez a véleményem.
4: És akkor még az egy kerekűt tovább kell cétálni, na, mert kiderült, hogy a monocikli az lábbal hajtós és van ülése, tehát az inkább az a cirkuszi.
3: Akkor az amire én gondoltam.
4: Amire te gondoltál. Elektromos egy kerekű. Ennyi.
3: EUC modernul.
4: EUC. Unicycle. Ennyi a
3: nincs ülés, lábtartón állsz, és nem kell tekerni.
4: És úgy nézel ki, mint meg vagy hadnagy.
3: Így van. Tehát akkor ti az EUC-re gondoltatok, én gondoltam a monociklire.
4: Hát azért egy egész adást szenteltünk, hogy valahogy kiderítsük a nevét.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
6: Debrecen és környéke a csodatévő vizek birodalma. A legenda szerint, ha az Alföldön egy pásztor leszúrja a botját, ott termálvíz fakad. Valóban, ezen a vidéken egymást érik a mozgásszervi, nőgyógyászati, idegrendszeri és bőrbetegségek kezelésére alkalmas gyógyvizek, strandok és élményfürdők. A belvárosból villamossal is elérjük a nagy erdőt, ahol a 19. század végén bővízű forrásra bukkantak. Erre épült az első fürdőház és vigadó. A klasszicista épület évtizedek óta étterem, a gyógyulni és pihenni vágyokat pedig egy futurisztikus élménybirodalom, az Aquaticum várja. A trópusi hangulatú mediterrán élményfürdőben egész évben lazíthatunk. Nyáron a strandon a gyerekeket csúszdák, vízágyúk és kalandmedence, a fiatalokat sportpályák és úszómedence, a felnőtteket gyógy és relaxációs medencék várják.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
2: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: És itt van velünk a telefon túlsó végén Vavreg Zsolt, lakossági üzletág igazgató. Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Na, hát tegnap egy méretes eséssel korrigáltuk az előző napi méretes emelkedés, most vajon mi történik?
7: Hát egyelőre inkább ilyen kivárás van a piacon, 226 pontos pluszban van az index, ugye tegnap a záró szakaszban volt egy nagymértékű beadás, mondjuk addig is negatív volt a hangulat, de ott szinte megduplázódott az napi esésnek a mértéke. Most azt korrigálja egy kicsit, főleg az OTP-nél látjuk ezt a korrekciót, amelyik 1,3%-ot emelkedett, és 44.880 forinton volt az utolsó kötés, a Magyar Telekom 2604 forinton volt, van, bocsánat, az is minimális 0,1%-os emelkedés, a Richterben nem látunk elmozdulást egyelőre, ugyanúgy 12.010 forint az árfolyam, mint tegnap a zárószakaszban, és a MOL az tovább esik 4.120 forintra, ez 2,3%-os korrekció, egyelőre ezt látjuk, ahogy említettem, minimális pluszban van a Budapesti Értéktőzsde indexe, ebből ez egyelőre kirívó a piacok, amelyen azt látom, hogy a európai főpiacok 0,3-0,5%-os esést mutatnak, és a tengeren túl is egyelőre esést várnak a délután nyitásra.
4: Aha, hát eléggé borús a hangulat. Nem péntek van, csütörtök, nem baj, azért megkérdezem, hogy jön-e valami olyan makró, ami befolyásolhatja a kereskedést, valami adat?
7: Hát egyelőre nem nagyon látunk olyan, olyan híreket, ami nagyon kimozdítaná, nyilván itt a iráni háború az, ami
4: eléggé
7: meghatározta a hangulatot, ma is szerintem ez lehet, ami befolyásolhatja. Most így ránézek itt a makro naptárra, hát jön azért egy-kettő ilyen kiskereskedelmi forgalom, meg munkanélküliségi kérelmek is, vagy munkanélküliségi kérelmek száma is ki fog jönni délután 14:30-kor, ez esetleg befolyásolhatja a piacot, de ahogy említettem, itt az olajár, iráni háború, és ennek az elhúzódása, hogy a közeledő vége lehet az, ami befolyásolhatja itt, vagy befolyásolta is, és szerintem befolyásolhatja is a piacot elsősorban.
4: Világos. Forint piacon mi újság?
7: Egyelőre 359 forint 30 félért kell adni egy euróért, ez a tegnapi árhoz hasonló, tehát nagy elmozdulást nem látunk. Egy amerikai dollárért 313 forint 30 félért kell adni, tehát nagy elmozdulások, egyelőre nincsen, kivárás van ott is, legalábbis ezt figyelhető meg.
4: Oké, Zsolt, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk, szép napot!
7: Szép napot mindenkinek! Sziasztok!
4: Vavreg Zsolt, lakossági üzletágigazgató számolt be a tőzsdei árfolyamokról.
2: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: Hát, hogy hagymás bab recept lesz-e, azt nem tudom, de az, hogy hagymás bab lesz a Bud Spencer és Terence Hill rajongói fesztiválon, az nagyon valószínű. És telefon végre kaptuk a főszervezőt. Piadónét, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Nos, hol lesz és mikor ez az országos Bud Spencer és Terence Hill rajongói fesztivál, és van-e múltja, esetleg ez nem az első alkalom, hogy megrendezitek?
2: Hát ez idén most már 7. éve, Zsákkevén lesz itt az Apoland Termál Campingben, és jubilálunk, tehát ez már a 20. találkozó. Aha. Ezen a hétvégén, péntektől vasárnapig. Hát, hogy röviden a múltjáról, hát nekem valljam, én az első kettő még nem voltam, tehát így a többiek elmondásából tudom, tehát ez úgy indult, hogy egy ilyen 10-15 fős ilyen baráti összejövetel, tehát úgy gondolták, hogy összeállnak filmet nézni, kicsit iszogatni, beszélgetni, aztán ennek így évről évre híre ment, és egy több száz fős fesztivállal nőtte ki magát. Volt olyan év, amikor 1000 fő fölött is voltunk.
1: Hát ez
2: nekünk is a Covid közbeszólt, ugye, akkor egy ideig úgy volt, hogy be is kell tüntetnünk, és kénytelenek voltunk kicsit hát, visszavenni a létszámból, és ez azóta is megtartottuk egy ilyen szűkebb baráti összejövetelnek.
1: Mi történik ilyenkor a fesztiválon? Gondolom azért pofoszkodás az viszonylag kevés.
2: Hát, egy pofoszkodás azért nem. Tehát, ja, testvéri szeretet jegyében.
1: Nagyon
2: hát, mindenféle versenyeink vannak, ilyen kvízek, ügyességi játékok, medencés filmvetítés, természetesen az elmaradhatatlan hagymásbab.
1: Na igen, erre akartunk kitérni, mert a gasztro rovatba tettük ezt a beszélgetést, hogy annak van valami speciál receptje, vagy kiderült a filmekből, hogy készül a klasszikus hagymásbab? Mert sokszor csak azt látni, hogy kevergeti, kóstolgatja Bud Spencer, és rettentő irigy rá, tehát nem nagyon szereti azt megosztani, de az, hogy pontosan hogy készül, az kinyomoztátok valahonnan?
2: Hát a filmekben az eredeti recept, azt nagyon sokáig próbáltuk kinyomozni, de azt mondhatni ilyen üzleti titokként
1: kezelik. Ugye, hogy nincs tehát, meg, akkor jól láttam, hogy nem
2: nagyjából
1: láttam.
2: Nagyjából lehetetlen rájönni az eredeti filmes receptre. Nekünk van egy saját receptünk rá. Évek óta így készítjük.
1: És az hogy szól, hogyha az nem üzleti titok? Vagy pedig mindenki menjen el, és egyen a...
2: Ez is egy jó megoldás, érdek, nyugodtan is egyenek.
1: Jó, sörvirsli verseny lesz-e, ugye, mert az is a klasszikus...
2: Sörvirsli verseny is, igen, minden évben van, természetesen. Az a legnépszerűbb verseny számunk. Tehát sajnos ugye korlátlan mennyiségben nem tudjuk biztosítani, de az mindig megtelik. Úgy kell elképzelni, hogy mindenki kap 2 doboz sört, 5 darab virslit és egy jégkrémet. Aha, és ezt kell minél gyorsabban elfogyasztani.
3: Milyen ízű az a jégkrém? Azért fontos kérdés, halljuk be.
1: Igen.
2: Hát az mindig más. Többnyire vaníliát próbálunk szerezni, de volt, amikor csak ilyen gyümölcsös jégkrém. Ebben vannak nagyon vidám történetek is, tehát csak most egyet megemlítenék. Az egyik évben ugye egy ilyen homokos részen játszunk, az egyik kollégának leesett a jégkrém a homokba. És akkor sörrel próbálta locsolgatni, hogy lemosorol a homokot, de...
1: Egyre jobb.
2: Igen, ez... De megette.
3: Megette, jó. De
2: a pisztácia
3: biztos nem tűnik föl, ugye?
1: Pisztácia nem volt, hogy van, pisztácia nincs csokoládé, meg nem is volt, valahogy így van, azt hiszem.
2: Pisztácia kifogyott, csokoládé nem is
1: igen,
2: volt.
1: Igen. Akkor ezért a vaníliára lőttök. Jó, tehát akkor időre evős sörvésli van, nem pedig korlátlan, ahogy
2: ez... Nem korlátlan. Egy bizonyos mennyiség, és azt kell hát időre minél gyorsabban elfogyasztani.
1: Aha, világos.
2: Tehát egészen hihetetlen, a rekord az, ha jól tudom, már 8 éve fennáll, 46 másodperc alatt fogyasztott el valaki ezt a mennyiséget.
1: Hú, várjál, menjünk vissza, hogy... Öt viszli, két sör, vagy mennyi volt, meg egy jégkrém?
2: Kettő dobott sör, kettő... öt viszli, és egy jégkrém.
3: Jó, és jégkrém
2: 46 másodperc alatt eltüntette.
1: És kis vagy nagy doboz sör?
2: Rendes, fél literes sör.
1: Azt a betyár!
3: Az igen.
1: Igen. Hát ez nehéz lesz megugrani.
2: Volt, aki még jókor már neki se állt, ő már...
1: Ő már büfögött.
2: Igen.

0: csináltunk ilyen hasonmás versenyt is, tehát ilyen beöltözés, jelenet eljátszás, ilyenek.
1: Oké. Okay. Na, tehát akkor Júli, igen?
2: Igen, hogy családias, de azért lehet oda menni, ugye? Tehát ez nyitott a rendezvény, hát, tehát ne, bárkinek van kedve, lehet menni, oké, akkor, tehát akkor ilyen probléma nyilván nincs.
0: Jöhetnek. A legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig mindenki szokott itt lenni, tehát nyugodtan jöhet bárki, nem szedünk belépődíjat.
1: Tehát akkor ott van, akkor a fürdőben, akkor
0: meglátogatja. Igen, az akkor a fürdőben, igen.
1: Ja. Oké, tehát...
0: Most hétvégén, péntektől vasárnap.
1: Júli 17-19, Bud Spencer és Terence Hill Rajongói Fesztivál. Oké, hát Pia Donne, nagyon köszönjük, és jó szervezést, és még sok...
0: Hát, nagyon köszönöm én is a lehetőséget.
1: Oké, szervusz, szia!
0: Szervusz, sziasztok!
1: Hát röviden Pia Donnéval, a főszervezővel beszélgettünk.
3: N-O-P-Q N-O-P-Q
4: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!

0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
2: Szívi kérdezi, hogy a megvagy hadnagy nem azonos bigyó felügyelővel. Nem, abszolút nem. Én azt hittem, hogy az egyértelmű. A Jamie és a csodalámpa, az nem tudom, most már innentől akkor, hogy kinek, hogy és mennyire van meg, mint esti mese. A magunk fajta fiatal emberek szerintem még emlékeznek rá, és abban volt megvagy hadnagy, akinek a lábai helyett egy ilyen egy darab kerék volt ott lent, és azzal közlekedett rettentő gyorsan. Úgyhogy az ő, és hát a bigyó felügyelő, meg a bigyó, az az Inspector Gadget.
3: Hát de az egyáltalán nem egyértelmű, mert én már nem tudom melyik, hát már nem emlékszem melyik gyerekkel néztük, de hogy megváltozott a neve időközben. Tehát még amikor elkezdtük nézni, akkor ő még Gógyi felügyelő Gógyi volt, és egyszer csak hirtelen bigyó lett belőle, tehát nem

0: tudom, valahogy kitalálták, hogy most máshogy fordítjuk.
1: De a bigyó jobb, hogyha gadget volt az eredetinél. Hát a gógyi igen, az, meg, a... az meg olyan felügyelős, hogy olyan gógy is.
0: Igen. És, szóval aha, nem ja, tudom, őszintén hát szóval nem tudom, melyik jobb, azon sokat gondolkodtunk. Nekem tökre tetszett a gógyi, furcsa volt, amikor megváltozott, és ilyenrel még nem találkoztam, hogy gyakorlatilag nem történt semmi, csak jött valahogy. Nem is érdekel egyébként a háttere, hogy igen, igen, most igen, ott hogy megváltoztatjuk. Új magyar nevet adunk a főhősnek, mostantól más a rajzfilmnek a címe, és akkor mostantól bigyó.
1: Igen. Hát,
0: fura
1: mindenképp. Gézó írta a mai kedvenc kifejezésem a változó irányú szélcsend.
0: De ezt hallottad valahol, Gézó?
1: Hát valószínűleg ott a reptéren előfordul egy változó irányú szélcsend, amit nehéz értelmezni kétségtelen, de lehet, hogy van ilyen.
0: Ott de ez szakmai... ilyen médiabbaknak tűnik, mert ilyen hasonlókban beleszettünk
1: hát
0: szaladni,
1: hogy a igen,
0: baromságot mondunk, és arra a listára is akár föl lehetne venni. Tehát nem lepődnék meg, hogyha véletlenül elrontanánk.
1: De én ezt nem értem, hogy csomó hallgató feszegeti ezt a szakmai hozzáállást, hogy Szijjártó Péter, hogy majd mit csinál a cégnél, meg szakmai, de szak, nincs szakma. Meg nincs feladat, meg nincs... Tehát ki van fizetve a volt külügyminiszter úr, ugye azzal, amit itt tett, és meg amit itt lobbizott. Szerintem Kínában pont annyi olyan kamu állás van, ami csak fizetéssel jár, de nagyon nem kell csinálni semmit, mint amennyi volt itt is az elmúlt rendszerben. Szerintem ezt nem kell túlfeszegetni, hogy majd mit fogott alkotni volt külügyminiszter.
0: Ezek általában nem erről szólnak.
1: Hát ezek nem erről szólnak, úgyhogy szerintem ezt a szakmai vonalat, ezt engedjük el. Aztán a Puffnak örült valaki nagyon, nem hisz a fülének, köszönjük szépen.
0: Örülünk.
1: Igen, és melyik appal fizettél? Hú, az lehet, hogy nekem kérdés.
0: Én Maribor... mondtam, hogy appal szoktam, de
1: vagy
0: a parkolás?
1: Vagy a Maribori parkolás?
0: Ja, lehet, hogy Mariborira vonatkozik, mert a magyar azt szerintem... Igen, mert te mondtad, hogy ilyen globális, vagy ilyen több sok helyen
1: ér. Igen. Ó, és telefont cseréltem, hogy kezdve, és nincs itt az utazós.
0: Akkor van egy házi feladat, Balázs. Akkor
1: widget az... csomagomba, mert azt ijedtem be, ott keresgéltem a neten, és akkor ott dobta föl, és halálosan jól működött. Aha. Gondolom én. Meg valamit kifizettem, és nem büntettek meg.
0: Tehát, én azért akkor lettem kicsit.
1: Lehet, csak azért, mert nem járt arra a parkoló.
0: Kicsit pipás, amikor Izlandon a különböző parkolóhelyeken mindenütt megszűnt már jó pár évvel ezelőtt a készpénzre, a bankkártyás fizetési lehetőség is, mindenütt csak és kizárólag appos fizetés, de mindenütt másik app. Tehát azt mondom, hogy öt különböző app letöltésével sikerült abszolválni, szóval ez öt különböző parkolást, úgyhogy hát az azért nem volt. Gondolom, hogy azóta azért csak kitalálták, mert meglepődnék, ha nem így lenne, de ott akkor, amikor ez hirtelen bejött és mindenki átállt, akkor volt egy ilyen furcsa mellékhatás.
1: Igen.
0: Na, hát szerintem triplizzünk.
1: Ennyi, igen. Köszönjük szépen. Holnap még lesz a hét utolsó millás reggelije. Ács Gábor, aki azt hirdeti, hogy a kedves kollégái elküldték hosszú hétvégezni, természetesen nem igaz, ő maga választotta ezt az utat.
0: Nem, a küldés szót nem használtam.
1: Hát,
0: engedélyezték a távozásomat.
1: Hát egy kézhelyzet elé állva, mi más tudtunk volna tenni, ugye? Bár, úgyhogy én leszek holnap Nyúl Zsuzsival, még csinálunk egy pénteki utcsó millás reggelit, várunk mindenkit szeretettel fél héttől, előtte pedig hattól valamit megismétlünk a maiból. Addig is mindenkinek nagyon szép napot, sziasztok!
2: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
2: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene.
4: Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
2: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Gyömrői úton kifelé a Rádai-Gedeon utca előtt, sávlezárásra készüljenek. Továbbra is lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfitől északi irányban, a Károly körúton az Asztória előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópontnál, a Rákóczi úton a Barostértől. Telítettek a sávok a Dózsa-György úton a Váci út felé a Podmanicki utcánál. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virágbenedek utcában, ezért a Pacsirta utca és a Veselény utca között lezárták, a Veselény utca és a Székelyhíd utca közötti szakasz pedig továbbra is egyirányú befelé. A 35-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert burkolatot javítanak, itt a jelzőlámpák nem működnek, a forgalmat rendőrök irányítják. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 436 ezer forint a nettó medián keresett. 2 éven belül jöhet az új választási törvény. Legális lehet az eutanázia Franciaországban. Fátyol felhős idő lesz ma, kisebb zápor csak elvétve fordul elő, gyenge marad a szél, délután 30 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A nettó keresett medián értéke 436.200 forintot ért el májusban, ez 11,5%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. A teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó pedig 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a KSH. 2 éven belül jöhet az új választási törvény, egy arányosabb rendszer kialakítása a cél, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton, Súlyog Tamás leváltása kapcsán a 24.hu-nak elmondta, nem tart attól, hogy alkotmányos válsághelyzet alakulhat ki. Ígérete szerint az, hogy az alaptörvény módosításában rögzítik egy közjogi méltóság hivatalának megszüntetését, csupán egyedi rendkívüli eset, ami nem válik majd általános gyakorlattá. A Financial Times szerint Magyarországon az elmúlt évtizedek egyik legmélyebb politikai átalakulása zajlik. Az új kormány gyors ütemben számolja fel az Orbán rendszer intézményeit, miközben támogatói demokratikus megújulásról, kritikusai pedig az új hatalmi koncentráció veszélyéről beszélnek. A lap szerint a kabinet egyik legfontosabb célja az Orbán rendszer korrupciós hálózatának feltárása, emeli ki a 24. Közben a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondta a Lunch csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint keretösszegű megállapodásait. Pósvai Gábor belügyminiszter bejelentette, a jövőben megkívánják szüntetni azt a gyakorlatot, hogy egyetlen cégcsoport lássa el monopol helyzetben a teljes állami kommunikációs és rendezvényszervezési feladatkört. Az Európai Bizottság Kijevben aláírta az EU-Ukrajna védelmi ipari partnerséget. Ezzel elindul az úgynevezett EU-Ukrajna drón megállapodás, valamint további 1 milliárd eurót folyósítottak Ukrajnának drónok beszerzésére. A lépések célja nem csupán Ukrajna azonnali katonai támogatása, hanem az európai és ukrán hadiipar hosszú távú integrációja is, emeli ki a HVG. Legális lehet az eutanázia Franciaországban. A nemzetgyűlés 4 évig tartó vita után megszavazta a törvénytervezetet, de a szenátus elnöke és a miniszterelnök is bejelentette, hogy az alkotmánytanácshoz fordul véleményezésért, a főként jobboldali aggályok miatt. A szöveg azt is előírja, hogy a beteg adja be önmagának a halálba segítő szert, kivéve ha fizikailag nem képes rá, ebben az esetben orvos vagy ápoló teszi meg. A felmérések szerint a francia társadalom több mint 80%-a támogatja a javaslat elfogadását.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják ma a napsütést, zápor csak elvétve fordulhat elő, gyenge, mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, délután pedig 30 fokot mérhetünk.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2004-ben alakult a főleg reggae és dancehall zenei elemekkel dolgozó Irie Mafia zenekar. Létezik egy sound system, Irie Mafia Sound System felállása is, amelyben a zenekarvezető Dermot, Élő Márton és Jumo Daddy, azaz Horváth Gáspár által vinilekről játszott reggae dancehall ridimekre Kalambó, a Kakéri András énekel ragga szövegeket. A zenekar alapítói régóta zenélnek együtt, eleinte csak hobbiból otthon, majd később DJ-ként egyre több nyilvános fellépésen is. Az Irie Mafia zenekarban nagyon erős a ritmus és fúvós szekció szerepe is. A csapat nevéből az Irie egy jamaikai slang, melynek jelentése mosolygós boldog. A Mafia pedig a nagy csapatból, több tagból adódóan a családot, az összetartozást szimbolizálja.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
1: Sziasztok, mi vagyunk a fiúk, ez itt a Rádió Café. Ha van barátod, ha nincs, FM 98.0. Sziasztok!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Éppen hogy elstartolt a blues és soul zenész Xavier pályafutása, amikor 99-ben egy közel végzetes autóbaleset váratlanul félbeszakította azt. A művész kómába esett. 3 hétig lebegett élet és halál között, majd gyógyulása 8 évig tartott. Miután testileg és lelkileg is képes volt rendbe hozni magát, Fantastic Negrito néven ismét belevágott a zenélésbe, hogy megmutassa a közönségnek, még a legreménytelenebb helyzetekben is meg lehet találni a kiutat, az újrakezdés esélyét. A karrierrehabilitáció olyan ragyogóan sikerült, hogy a Chocolate Samurai című húzódalt is tartalmazó 2020-as Have You Lost Your Mind Yet albumáért élete 3. Grammy-díját vehette át.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Red Hot Chili Peppers Give It Away című Grammy-díjas lágerének videójában a rendező, Stefan Sadnaui, arany színű festékkel vonta be a hiányos öltözetű tagok bőrét. Mivel azonban a klip végig fekete-fehér, ezüstösnek tűnnek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is négy ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Az a szépző gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
4: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
5: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Zoológiai becslések szerint 220 különböző kígyófaj honos Ausztráliában, 145 mérges kígyó, 49 vak kígyó, 18 piton és 8 sikló. Azonban egy melbourne-i hangstúdió környékén 2025-ben tudósok ráleltek a 221. fajra, a pszichedelikus folk kígyóra. Ez a különleges lény, bár a 21. században él, mégis az 1960-as és 70-es évek fordulóján érzi otthon magát. Így régészeti kutatások rámutattak, hogy a Disney 67-es a Dzsungel könyve rajzfilmjéből ismert K. a kígyó, valamint Alice Cooper 71-es Killer albuma borítóján szereplő Kacsina, a boa, lehetnek a legközelebbi ismert rokonai. A váratlan felfedezésről az éppen a stúdióban dolgozó Cantrips formáció Snakeskin címmel írt tanulmányt.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Fabienne Del Sol, francia énekesnő, de Angliában tevékenykedik. A 90-es években The Bristols néven Garage Rock zenekart alapított későbbi férjével, Liam Watsonnal. 2004-ben szóló karrierbe kezdett, Watson produceri irányítása alatt. Első nagy lemeze, az abban az évben megjelent No Time for Sorrows 3 évig készült. A házaspár ennyi ideig csiszolta a korai 60-as éveket idéző, teljesen analóg technikával létrehozott retro hangzásvilágot. A művésznő általában angolul énekel. A debütáló album 13 dalából 12-ben is így tett. Kakukk tojásként a korongon helyet kapott egy 1964-es szerzemény, amely Laisse-t-on Billy Fille címmel franciául, Chic Habitként pedig angolul is számtalan feldolgozást megélt az évtizedek alatt. Del Sol a francia változat mellett tette le a voksát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Beethoven 5. szimfóniájának kezdő dallama valójában nem is zenei téma, hanem egy motívum. Az úgynevezett sors motívum. 4 hangból áll. A 3-szor gyorsan elhangzó rövid hangot egy hosszan kitartott hang követi, amely megismétlésre is kerül. Állítólag erről mondta Beethoven, így kopogtat a sors az ajtón.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
3: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Pszt, figyelj, te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sungin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: 436 ezer forint a nettó medián keresett. A vállalatok 78%-ának vannak lejárt számlakövetelései. Andy Burnham lesz az új brit kormányfő. Fátyolfelhős idő lesz ma, kisebb zápor csak elvétve fordul elő, gyenge marad a szél. Délután 30 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Májusban 764.100 forint volt a bruttó átlagkereset, ez némi visszaesést jelent az előző hónaphoz képest, amikor 772.200 forint volt. A bruttó kereset medián értéke 615.600, a nettó kereset medián értéke 436.200 forintot ért el, 9,5 illetve 11,5%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál. Komoly bajban van a KKV szektor, a hazai vállalatok 78%-ának vannak lejárt számlakövetelései, vagyis 10-ből közel 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását. Az Atradius felmérése szerint a késésnek nem a hanyagság az oka, a vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A kockázatkezelő cég szerint különösen nyugtalanító, hogy a számlák jelentős részét csak 30 napon túl rendezik. 8% pedig több mint 90 napot, azaz negyed évet megfelelően kint ragad. Távozik a parlamentből Szijjártó Péter, az egykori külügyminiszter a BYD-nál folytatja. Annál a kínai autógyártónál fog dolgozni, amelynek szegedi beruházását a korábbi kormány több 10 milliárd forintnyi infrastruktúra fejlesztéssel és egy máig nem ismert összegű közvetlen támogatással segítette. Az eddig feltárt állami ráfordítások alapján a projekt akár 120-130 milliárd forintjába is kerülhetett a magyar adófizetőknek, olvasható az Economics oldalán. Ismét sztrájkolnak az IKEA magyarországi dolgozói, a munkabeszüntetés délután 3-ig tart. A HVG azt írja, a vállalat vezetése továbbra is elutasítja a munkavállalók 6%-os alapbér emelési követelését. Andy Burnham lesz az új brit kormányfő. A volt manchesteri polgármester lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője is, miután a párttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többnek a támogatását megszerezte. Keir Starmer miniszterelnök a munkáspárt eddigi vezetője június 22-én jelentette be távozását. 50 millió ember tűnik el nyomtalanul Európából az évszázad végére. Az Európai Bizottság demográfiai jelentése szerint a kontinens népessége a következő évtizedekben egyre öregebb lesz, és tovább csökken, ami komoly kihívást jelent majd a munkaerőpiac, az egészségügyi rendszer és a szociális ellátórendszer fenntarthatósága szempontjából, illetve megterheli a költségvetéseket. A friss becslések szerint a kontinens népessége most tetőzik 450 millió fővel. 2100-ra több mint 50 millióval kevesebb európai lesz majd. Cserébe az évszázad végére majdnem 90 évig fog élni egy átlagos uniós állampolgár, ami mellett valószínűleg fenntarthatatlan lesz a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatár, emeli ki a portfólió.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják ma a napsütést, zápor csak elvétve fordulhat elő, gyenge marad a szél, 30 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor.
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Dull Andrea környezetvédelmi szakpszichológus a mai vendégem. A CEU Bibó István Szabad Egyetem egyik témája volt a közelmúltban, hogy miképp kommunikáljunk a környezeti válságról hatékonyan. A klímaváltozásról szóló kommunikáció ugyanis gyakran csapdába esik a bénító szorongást keltő apokaliptikus víziók és a hatástalanságot sugalló elcsépelt üzenetek között. Hogyan lehet áttörni a közöny és a tagadás falát és cselekvésre ösztönözni az embereket anélkül, hogy reményvesztettséget keltenénk, milyen narratívák, vizuális eszközök és közösségi stratégiák működnek, és mi a tudomány, a média és a civilek felelőssége a hatékony párbeszéd kialakításában. Körülbelül ezek mentén fogunk haladni az adásban, zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Dúl Andrea, környezetvédelmi szakpszichológus, az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézetének igazgatója, az MTA doktora egyetemi tanár, akit köszöntök, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Hát megpróbálom összefoglalni röviden, ugye a mai órában, amiről szeretnénk beszélni, miközben amúgy óriási és tág téma. Kezdjük először azzal, jó, hogy mit csinál a környezetvédelmi szakpszichológus, mik azok a területek, amiket lefednek, és aztán annak egy kis szeletével fogunk foglalkozni.
2: Nagyon fontos a kérdés, mert talán a hallgatóknak is új ez a fogalom. Ez azért van, mert valójában új, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy igazából Közép-Európában, de lehet, hogy Európában is ez az egyetlen ilyen típusú képzés, ami a pszichológus alap, illetve a pszichológus diploma után posztgraduálisan képezi ki kifejezetten a környezetvédelem, fenntarthatóság pszichológiai kérdéseire a kollégákat, tehát pszichológus az ember alapjában, és akkor úgy képződik tovább. És hát ez egy nagyon-nagyon, mint ahogy maga a kérdés, a fenntarthatóság is átszövi az egész életünket, ugyanúgy ez a szakma is átszövi az egész életünket. Ez használható arra, mint amit mi az egyetemen csinálunk vele, hogy képzünk. Tehát továbbadjuk azt a tudást, nyilvánvalóan nem csak a szakmabelieknek, hanem aki ilyesmi órákra, egyebekre jelentkezik, illetve konferenciákat tartunk. Tehát ez az elméleti rész, ez azt jelenti, hogy van egy ilyen akadémiai síkja is, pont azért, mivel új, és ezért edukálni érdemes a szemléletet. Úgy a szakmában, mint a szakmán kívül. Egyébként meg azért ez egy alkalmazott ága a pszichológiának, tehát lehet vele úgy dolgozni, mint a kollégáink, hogy beviszik egy szervezetbe. Tehát egészen mondjuk szervezetfejlesztő pszichológusként dolgozott egyébként, most elvégezte ezt a szakképzést, és onnantól kezdve a szervezetfejlesztésben benne van az is, hogy hogyan lehet fenntarthatóan működtetni egy szervezetet, és ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy kevesebb papírt használnak, hanem hogy mondjuk milyen zöld felület, hogyan bánnak, milyen fajta pszichológiai pihentető hatása van a kilátásnak, és egyebek, tehát a fenntarthatóságot nagyon tágan értelmezzük. De van olyan kollégánk is, aki a pszichoterápiában dolgozik ezzel, tehát ő egyébként gyógyító kollega, és például pont az említett félelmeket, szorongásokat, ökoszorongást és számos más klímahelyzettel, illetve globális helyzettel kapcsolatos, nem olyan régen megjelent emberi érzelmet, aggodalmat tesz úgymond a medrébe, mert talán erről majd beszélünk, hogy nem kell mindent meggyógyítani, szó szerint véve, és nyilván olyan is van, aki erre mondjuk egy vállalkozást épített. Tehát olyan fajta nem beviszi egy cégbe vagy egy multihoz, hanem egy olyan vállalkozást csinál pszichológusként, amiben aktuálisan projektekre szerződik, és például akár pályázati tanácsadásban vesz részt szakmailag, akár egy-egy projektre, egy-egy céghez, vagy éppen valamilyen kis vállalkozáshoz tanácsadóként működik. Szóval, de minden területen, az oktatástól a terápián át az iparvállalatokig ott van ez a téma, és mivel az alaptézisünk az, hogy a fenntarthatósági problémákat az ember generálta, meg ő tartja fenn, ezért gyakorlatilag nem nagyon lehet az ember megértése nélkül lenni ma már. Na, ezt tudjuk mi.
1: Igen, és akkor, ha jól értem, akkor ez a nagyon fontos kiinduló pont, hogy hogyan hat az emberre a környezete, és hogyan hat vissza az ember a környezetére. És igen, ahogy mondta, a fenntarthatósági problémákat az ember okozta, ilyenkor szoktam mondani, hogy lesz szíves meg is oldani azt, de hát ugye sokszor annyira magunk elé kerülünk, hogy utána már gyakorlatilag elkezdődik annak a kérdésnek a boncolgatása, hogy hogyan is lehet ezt megoldani. Miközben azért azt mindannyian tudjuk, hogy a környezetünk és annak a miensége ugye valóban hatással van akár a mentális jóllétünkre, úgyhogy én ezt így tettem össze előzetesen magamban, vagy valószínűleg ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az, hogy mi vesz minket körbe, az egész egyszerűen meghatározza.
2: Igen, és ugye nagyon jó a felvezetés, mert hogy pont nagyon bonyolultan kell kezdeni már az erről való gondolkodást, és ezért úgy mondjam, legitim ennek a szakmának a létrejötte, mert hogy sok irányból tudunk gondolkodni a fenntarthatóságon, de igazából, mivel az ember a kapocs, ezért igazából a legtermészettudományosabb vagy technológiai kérdéseknél is van relevanciája ilyen értelemben a pszichológiában, a pszichológiának. Persze előre bocsátom, hogy nincs nálunk a varázsvesző sajnos, tehát nem erről szól a dolog, hogy aki pszichológusra dolgozik, az jól teszi, aki meg nem, az nem. De hogy a kérdés valójában ilyen, tehát hogy honnan indul ez az egész problematika, az már önmagában egy nagy kérdés, mert ugye azt mondjuk, hogy az ember tette tönkre, de mit? Hogyha ezt komolyan vesszük, amit mondott, hogy itt az ember és a környezet kölcsönhatásban van, akkor gyakorlatilag nincs egy olyan időpillanat, ami nem valamilyen módon befolyásolta azt az embert a környezet részéről, amit aztán úgymond tönkretett. Tehát ez egy ilyen cirkuláris okság, és igazából picit már így a bűntudat oldásaként is szeretném mondani, hogy az ember a felelős, de ez nem célra vezető, most már azt elég jól látjuk, hogy egyértelműen csak így mutogatunk egymásra, vagy generációk mutogatnak egymásra, hogy bizony az én generációm tette tönkre, mondják a fiatalok, és az ő feladatuk, hogy ezt hozzák helyre. Tehát ez nem ilyen egyszerű, ez egy állandó párbeszéd a környezet és az emberek között, és valószínűleg ez a megoldás is, ezt majd esetleg időnként konkretizáljuk is, de hogy ilyen cirkulálisan kell gondolkodni benne, tehát nem egyszerű, nem annyi, hogy elzárom a csapot, miközben fogatmosok, vagy a multik, vagy az egyéb ilyen szlogenek, amik mindig jönnek erről, hanem egy alapvető gondolkodási változás szükséges, és egy alapvető környezeti változás is szükséges, és nyilván az ember tudja elindítani, de hogy azokban a környezetekben, amik 100 éven keresztül, vagy még korábbról indulva a fogyasztásra szocializáltak bennünket, az újnak a birtoklására szocializáltak bennünket, a tér mértéktelen fogyasztására szocializáltak bennünket, úgymond ez a helyzet ennek ellen fog állni egy kicsit. Tehát, hogy
1: hát így
2: bonyolult.
1: Van, én szigorúbb vagyok, azt hiszem, mert hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent azért csináltunk, mert folyamatosan a kényelemre törekszünk, hogyan lehetne nekünk egyszerűbb és jobb. Az már egy másik kérdés, hogy soha nem egyszerűbb és jobb, mert ha valamit megoldottunk, akkor kitaláljuk, hogy még mi az, ami szolgálhatná a mi kényelmünket, és közben pedig az egész egy ilyen mint az egér a kis pörgetyűjében rohanunk körbe. De hát ettől függetlenül igen, valóban időnként meg kell állni és vissza kell nézni, hogy az, amit létrehoztunk, abból mi az, amire tényleg szükség van. Mert aláírom, hogy nagyon sok minden, akár a tömeggyártásnak jó része az igazából ugye ezért jött létre, mert el kell tartani, nem tudom én, x milliárd embert a Földön, meg a városi lét, és így tovább. Tehát rengeteg dolog. De hát azért sok mindent, tehát én azért azon szoktam mosolyogni, amikor mi magunknak kínáljuk a bio gyümölcsöt nagyon drágán, miközben gyerekkorunkban azt a kert végében a bokorról ettük le. Ugye, és akkor most saját magamat meglephetem vele, egyszerűen úgy, hogy nem is értem, hogy közben mi történt, de persze értjük. Szóval ezért mondom, én egy picit szigorúbb vagyok ebbe, de jó, ha a szakember nem, mert valószínűleg így tud megnyugtató lenni, meg így tud olyan irányokat mutatni, amelyekre érdemes odafigyelni.
2: Hát igen, meg igazából én nem érzem feltétlenül köztünk a szigorúságbeli különbséget, csak mert én is azt gondolom, hogy nagyon sok mindenért úgymond felelősek vagyunk, és de hogyha arra gondolunk, hogy most van az 50 évvel ezelőtti gyümölcs történet, amire most rácsodálkozom újra, akkor én azt úgy értelmezem, hogy van az emberben egyfajta rugalmasság, amikkel képes át vagy visszaértelmezni dolgokat a régebbi történetben. Egyébként az egyik legnagyobb ereje ennek az egész fenntarthatósági új gondolkodásnak pont az, hogy valójában megvan bennünk az a rugalmasság, hogy például képesek vagyunk elfogadni azt, ami minden tekintetben ellentmond annak, amit az utóbbi évtizedekben vagy évszázadban tanultunk, tehát hogy az a szép, ami új. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy mennyire klasszul felfutóban van újra a javításnak például az öröme. Na éppen most beszélgettünk a Karon erről, hogy kellene egy ilyen javítós tanfolyamot csinálni, hogy ott hova fognak ülni azok a kollégák, akik tudnak egy szétesett könyvet helyrehozni, egy harisnyát megstoppolni, egy nem tudom, micsoda, és hogy egyáltalán nem az volt a fogékonyság, mint néhány évvel ezelőtt, hogy nem már egy harisnyát megvarni, hát kidobod, veszel egy másikat. Hanem az volt, hogy ennek elkezdett egyfajta becsülete lenni, nyilván divatba is megy, ami majd újabb paradoxonokat fog teremteni természetesen, de hogy az emberekben benne van alapjában ez a késztetés, hogy megértsenek és újra, hát így revitalizáljanak régen meghaladott dolgokat, azoknak adjanak egy új színezetet, nézeteket is, meg tárgyakat is, és akár kompetensnek érezzék magukat abban, hogy mondjuk javítani tud. Tehát ezek nagyon izgalmas, milyen nosztalgikus érzéseket kelthetnek emberekben, és azt mondja, hogy ez egyszer már lefutott, és most ezen te mit csodálkozol, de ez egy másik fajta javítás, egy másik fajta megőrzése a réginek, egy teljesen másik szintű, de bennünk van, és ez egy nagyon biztató történet a jövőre nézve.
1: Abszolút, és szerintem ez azért is van bennünk, mert van hova visszanyúlnunk, és egyébként így, ilyen módon az őseinktől hozott tudást ébresztjük fel. Tehát amit egyszer már kijöntöttünk, arra azt mondjuk, hogy hoppá, és én ezért gondolom, hogy a hagyományoknak a jó részét azért érdemes megtartani, vagy legalábbis felülvizsgálni, hogy mi az, ami hozzáad, vagy segít, vagy keretet ad az életünknek, mert amikor úgy mindent kiszórunk azzal, hogy majd újat csinálunk, akkor nem nagyon van mire támaszkodni.
2: Ez így van, és azon kívül van ennek az egész gondolkodásnak egy olyan, hát mi ezt úgy hívjuk a pszichológiában, hogy aspecifikus szintje, ez azt jelenti, hogy nem vonatkozik konkrétan mondjuk a fenntarthatóságra, szóval nem ilyen témaszűkített, hanem egy ilyen általános jó hatása, amit egyébként vissza tudok csatolni a fenntarthatósághoz, hogy ezt egyszerűen jó csinálni. Tehát abban az értelemben jó, hogy például, hogyha most ilyen kis példát mondok, hogy leülök a nagymamával, és ő megtanít nekem erre arra marra, az egy hosszabb távon, vagy éppen mikrotávon a generációk közötti szakadékot is áthidalja egy picit, vagy hogy egy kicsit közelítenek az emberek, kommunikálnak egymással, és ennek az egész fenntarthatóságnak úgymond a másik nem egyéni síke, ez ugye a közösségi lét. És az, hogy megtanuljunk újra egymással tapasztalatot cserélni, és ezen lehet úgymond elnézést a szóért csápítozni, hogy a globális világ, meg az internet, meg a nem tudom micsoda, azért az ember összességében nem felejtette el, hogy természetesen, hogyha rajzolnak neki, vagy virtuálisan tölt egy tablettát, az nem olyan, mint amikor három jószó kíséretében a gyógyszertárban veszi át. Tehát nem felejtettük el a társas létnek az erejét, és ezeken keresztül is akár, amik tárgyakban is, épületekben is képviselik a folytonosságot, családi, vagy közösségi, vagy akár kulturális szinten, ezeknek megvan az a haszna, hogy a közösségi létet is építi, és egyszerűen ez a réges-régen elkoptatott szlogen, ez az embertársas lény, amit így mindig mondunk, de már hát aztán persze tudjuk, ez visszatelítődhet egy értelmes és élvezetes tartalommal, szóval egymással lenni jó, és ezt az ember nem felejtette el.
1: Hát meg a közösséghez tartozásnak az a vágya, az szerintem alapélmény, nem? Hiszen egész egyszerűen az nagyon sok mindent ad. Az alapján meg tudom határozni magam, az alapján tudom figyelni a saját változásaimat, az alapján tudok viszonyítani, hol kéne tartanom, hol akarok tartani. Szóval nagyon fontos, ha ez nincs, akkor tulajdonképpen magányossá válunk.
2: Ez teljesen így van. Azzal az izgalmas színezettel, hogy ugyanakkor, hogyha ezt a tárgyak oldaláról nézzük, akkor az már nehéz. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy mondjuk osszuk meg az autónkat, vagy osszuk meg a javainkat, ugye vannak ilyen közösségek, ami erre jöttek létre, és ezek valójában nagyon sok tekintetben a fenntarthatóság lényegét jelentik, igen. Ugyanakkor, amikor valaki nem közösségi tag ilyenben, akkor az okozhat nehézséget, hogy megoszta az autóját, vagy ő adja klasszikus vízből a tökgyalúját valakinek. Az is benne van ugyanis az emberben, és ez már egy 21. századi megértendő és ezzel foglalkozandó kihívás, hogy ugyanakkor nagyon individuálisak vagyunk, nagyon szeretünk személyesen birtokolni dolgokat, hogyha egy tárgyat én elkezdtem használni, az egyszerűen beolvad az énembe, az identitásomba, és amikor oda kell adni valakinek, aki mondjuk akár csak a szomszéd, akkor ez egy kicsit magamból adok oda, és hát nem biztos, hogy akarok idegeneknek, vagy hogy akár a co-housing, vagy az összes ilyen co-műfaj, amiben nagyon speciális csoportok vesznek még részt egyelőre, és azok, akik ebből kimaradnak, azok meg ezt nem szívesen csinálják. Tehát, hogy
1: igen, ez is van.
2: Pont ezek az ellentmondások nagyon izgalmas kihívások.
1: Igen, ezt ugye ennek a legszélesebb körben szerintem most a divat világában működik, és már vannak nagyon-nagyon jó helyek, ahova így be lehet vinni a nem használt ruhát, és akkor vagy a megunt ruhát, bizonyos állapot fölött nyilvánvalóan, és akkor ez nagyon jó, hogy egy ilyen közösségnek a tagja lesz az ember. Ezt most csak azért mondom így, mert én is beléptem egy ilyenbe, de nagyon, nagyon nehéz bizonyos szempontból így elfogadnom sokszor, hogy ez más levetett ruhája, miközben...
2: Hát a sajátomat odaadni.
1: Az annyira nem nehéz nekem inkább ez a felvenni a másét, de én mindig visszavonatkoztatom, vagy visszautalok, hogy a második gyerek egész életében azt csinálta, hogy a másik ruháját hordta. Tehát én innen eredeztetem, hogy valószínűleg van egy ilyen is. Miközben ez a fajta közösség, és az, hogy tudjuk, hogy teszünk valamit egyik oldalról, másik oldalról, meg iszonyú izgalmas, hiszen ami már az egyiknek nem érdekes, a másiknak egy kincs lehet, örömet okozzol azzal, hogy adsz, neked is jól kapsz, szóval, hogy nagyon érdekes, de értem, abszolút értem, és ez pláne a személyes tárgyaknál, hát igen, szóval, hogy ilyen kettős ez a világ.
2: Hát abszolút, és ez az az izgalmas benne továbbra is, hogy ez nem feltétlenül egy tudatos agyi működés. Tehát, hogy egy csomó dologban az ember azt elhiszi, megvallja, sőt tudja, hogy szükséges ez. Meg ha a kényelem szót említette az előbb, hogy azt is tudjuk, hogy ez is jó, hogy kényelemre gyúrunk, ez így fog maradni. Ettől éltünk túl, hogy tulajdonképpen egyre nagyobb módban tudtuk a személykörnyezet összeillésünket megteremteni. De hogy ezek olyan evolúciós folyamatok, amiket nem írt felül a minden, a fejlődés, a modern tárgyak, és ez az egyik ereje, mondom, de hogy ez már akkor ellentmondásos volt valószínűleg ősemberkorunkban, mert attól, hogy elkezdtünk birtokolni tárgyakat, attól meg tudtuk védeni magunkat, a családunkat, és akkor nem adtuk át annak, aki... Ugyanakkor kellett osztozni a tereken, mert egyébként együtt kellett működni, tehát az emberi faj történetét akár egyfajta ilyen balanszírozásként felfoghatjuk, a közösség vagyok, egyén vagyok. Ugye ezek még ma már szét is osztódtak a társadalmak, ilyenre vannak a kollektivista, meg az individualistább társadalmak, és még a kollektivista társadalmak is küzdenek ezzel. Tehát, hogy ott se szívesen, ugye van ez a mondás, elnézés, de hogy töltőtollat, autót és feleséget nem adunk kölcsön, ez egy mondás, tényleg elnézés, most ezt így bemondtam, de hogy ez annak a metaforája, hogy bizonyos dolgokat nem adok oda. És akkor ez hogy van? Szóval, hogy valamilyen módon ez egy olyan ellentmondás, amivel a 21. századi ember nagyon meg fog küzdeni, rövid idő alatt kell neki megküzdeni ezzel.
1: Igen, most szeretném azt, hogy zene és feles információk legyenek, mert hogy utána térnék ki arra, hogy a gyerekek, mert én azt is képzelem, de akkor egy ilyen gondolatébresztőnek mondom, önnek is, meg a hallgatóknak is, hogy azért nagyon-nagyon sok mindenre a gyerekek ébresztenek rá minket, mutatják meg valaminek az értelmetlenségét, azt, hogy ezt lehet máshogy is nézni, és hát nyilván ugye azért a földet csak kölcsön kaptuk, ugye, szoktuk ezt mondani, és nekik hagyjuk majd itt, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, hogy ők ehhez hogy viszonyulnak, mit látnak, és mi az ő gondolatuk a jövőről, illetve hogyan kommunikáljunk úgy, hogy az reménykeltő legyen. Úgyhogy zene után jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem dr. Dúl Andrea, a környezetvédelmi szakpszichológus, az ELTE PPK Emberkörnyezet Tranzakció Intézetének igazgatója, az MTA doktora, egyetemi tanár. Maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
3: Már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is dr. Dúl Andrea, környezetvédelmi szakpszichológus, az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézetének igazgatója, az MTA doktora, egyetemi tanár, és hát ugye arról beszélgettünk, hogy miért is van szükségünk környezetvédelmi szakpszichológusra, és tulajdonképpen azt mondta, hogy egyre inkább az önmagunk és a környezetünk meghatározására, annak a viszonyában, a hogyan létünknek a megfogalmazására, hiszen annyit változott a környezet, és változik folyamatosan, hogy észre kell vennünk, hogy ez hatással van ránk. És most itt a zene alatt beszéltünk arról, hogy amikor nyári meleg van, és nem lehet máshogy aludni, csak úgy, hogyha légkondi van a lakásban, ugye ez azt jelenti, hogy akkor minden mást bezárunk, nem a madárcsicsergésre, meg a hajnali nedves levegőre ébredünk, vagy az első nap sugarára, hanem bizonyos szempontból egy sterilizált, kiszárított, egy bizonyos monoton hangon zúgó környezetben kellünk, és én azt mondtam, hogy én ettől mindig szorongok, tehát mindig azt érzem, hogy ez valahogy nem jó, és azt mondta, hogy na ezért van szükség pszichológusra, mert máshogy kell gondolkodnunk, át kell definiálni, ugye azt mondta, hogy át kell definiálnunk rövidesen az otthonról alkotott képet és mindent. Na, hogy ezt mit jelent ez pontosan, miről szól, és hogyan kell gondolkodni?
4: Igen, itt is azt gondolom, hogy jól használja a kell szót, mert hogy egyébként a pszichológia megengedő ebben, és nyilván meg sok mindenben, és pro és kontrákat szoktunk egymással szembeállítani, és akkor van egy döntési szabadsága az egyénnek, meg a kollektíváknak, és ez természetesen most is van. De ugyanakkor pont amiatt, mert ezek globális változások, és ugye a klíma csak egy történet ebből, de hát ott van a talaj, ami az egész mezőgazdaságról szól, ott vannak a különböző katasztrófák, ugye most már új terminus kellene, mert annyira intenzív katasztrófák jönnek, hogy nem is férnek bele a meglevő rendszerekbe, gondolkodási és természettudományos rendszerekbe. Tehát úgy néz ki, hogy valójában kell, hogy átdefiniáljuk a világot magunk körül, és erre valójában szükségesek a technológiák, szükségesek a természettudományos dolgok, tehát hogy a környezet effektíve változzon, de hogy a kulcs mégiscsak az, hogy valamilyen módon ezt az élményt kalibráljuk át, ahogyan a világban vagyunk, mert ezeken keresztül tapasztaljuk meg a közlekedési nehézséget, a másik ember hogy viselkedik a buszmegállóban, nem tudom, tehát hogy az élmények. És az élmény az azért nagyon fontos, és hát pszichológiai fogalom, de azért nagyon szeretem, bár magyarul, és ez már kommunikáció, kicsit félrevezető, mert ezt a hűha, ezt az érzelmi oldalát domborítja ki ez a szó. De hogy valójában, aki tud angolul, az esetleg ezt itt megértheti, hogy ez experience-ről itt van itt szó valójában, ami azt jelenti, hogy megtapasztaljuk agyban, gondolkodásilag is, és érzelmileg is ezeket az adott környezeti helyzeteket. És az, ahogyan változik a környezet körülöttünk, ez a mikroszintől egészen elnézést, a makroszintig hat. Az, amikor ennyire meleg van, és amikor van egy ilyen meleg nyár, meg hát itt vagyunk november 10-én is, ilyen helyzetben ott ment ki az egy ember rövid nadrágban most éppen, tehát hogy ezeket már nem tudjuk eltagadni, és az élmény szintjén hat ránk. De ez azért nagyon érdekes, mert amikor meleg van, akkor egyszerűen az észlelésünk is más, tehát másképp látok, másképp hallok. Talán a hőmérsékletről nem tudjuk, de például biztos megtapasztalták a hallgatók, hogy sötétben rosszabbul hallanak. Tehát az érzékszervek ráadásul együttműködnek, és amikor van egy ilyen mindent átfogó hőmérséklet, ami ugye körülöl el bennünket, akkor egyszerűen minden észlelési modalitásunk megváltozik. Az észlelés az érintéstől kezdve, a látáson át, a személyes térkőszabályozásig, minden. Tehát egy nagyon nagyfokú hőmérséklet emelkedés például jelentősen megnöveli az emberek közötti agresszió veszélyét. Úgy, hogy nem vesszük ezt észre, hogy miért, de van egy ilyen környezet pszichológiai alapmondás, hogy valójában, amikor ér bennünket bármilyen fizikai környezeti hatás, azt nem a fizikai környezetnek fogjuk tulajdonítani, hanem a másik embernek. Tehát van egy nagyon kényelmetlen szék, amin ül valaki egy irodában, akkor nem azt fogja mondani, hogy azért zavarja a másik embert, mert kényelmetlenül ül, hanem azt fogja mondani, hogy ez a másik ember engem folyton néz. És olyan közel van, és egyáltalán kérdezősködik itt folyton. Tehát mindig minden hatást jellemzően a többieknek tulajdonítunk. És az összes környezeti negatív élmény ebből a szempontból is nagyon veszélyes, azon túl, hogy persze testileg is nehéz ezekhez alkalmazkodni, hogy egyszerűen ezeket a negatív hatásokat kollektíve egymásnak fogjuk tulajdonítani. Tehát ez a mikro hatás. A makro hatások meg az, hogy milyen az otthonunk, hogyan közelítjük meg, hogyan tudunk megérkezni. Egy zsúfolt tömegközlekedés, ugye a megérkezési élmény milyen? Egy zsúfolt tömegközlekedési eszközről, ahol már hozom magammal ezt a nem tudom, izgatott vagy agresszív állapotot, megérkezek haza, ahol nincs egy normális hely, ahova le tudjak ülni, mert vagy minden forró, vagy minden le van hűtve. Közben tudom agyban, hogyha bekapcsolom a légkondit, azzal nem teszek jót a klímának, most a külső klímának. Tehát rengeteg olyan hatás van, amit egyszerűen végig kell gondolnunk, mi hat mire. Eleve új, ebben a 21. században ez a nagyon nagyfokú környezeti tudatosság, ami elkezdte jellemezni az embereket, és ebből a szempontból a COVID, az, hogy így mondjam, egy akár hozadékának is tekinthetjük, ott kezdtünk el figyelni az emberek közötti távolságra, a szagokra, nem tudom én mire, és az, hogy ilyen mikroléptéktől a makroléptékig elkezdtünk úgy rendesen ezekkel a problémákkal foglalkozni, az egy vadonatúj az ember törzs fejlődésébe. Vadonatúj kérdések, és már mindjárt befejezem, csak hogy itt ugye csak volt arról szó az elején, hogy a kényelem, hogy mindent a kényelemnek rendeltünk alá. És ez elég riasztó kép, amit itt most felfestünk ketten, de hogy azt gondolom, hogy pont az ember végtelen, gyakorlatilag végtelen alkalmazkodó képességének köszönhetően azért nem ennyire tragikus a kép, mert hogy át fogjuk tudni jó részt definiálni például a kényelem fogalmunkat. Tehát valószínűleg az a fajta kényelem, hogy egy vadonatúj autóban, légkondival, évente cserélt autóban menjek a világba össze-vissza, ez nem lesz adott, de az igen, hogy például megtanuljak sétálni, most ilyen kicsit utópikus gondolatokat fogalmazok meg, de hogy egy jól sétálható városban, ahol a sétát megjutalmazza időnként egy árnyat adó fa, aminek borzasztó sok hatása lesz, mert jó, mert egy természetes elem, mert árnyékot ad, mert utal a múltamra, a szimbolikája van. Tehát egy picit ezekhez az ősi mintákhoz visszatérve, én azt gondolom, hogy a kényelem át tud definiálódni egy sokkal környezetközelibb történetre. Hát és hát is fog.
3: Igen, meg ez szerintem zajlik. Tehát, hogy főleg a városi létben, igen. Tehát az, hogy a városban a fenntarthatóbb közlekedésünk, én azt hiszem, hogy azért már nagyon sokan. Oké, persze, van az autós közlekedés, az egy másik dolog, de én nagyon sok embernél látom a bringát, a valóban sétálást, azt, hogy éljük ezt a várost, és sok más európai városnál is látom ezt, hogy van ilyen törekvés, úgyhogy valóban ez zajlik, és hát ugye ahogy mondtam, a gyerekek, a gyerekeink nagyon sok esetben felhívják a figyelmet arra, hogy lehet a dolgokat máshogy, vagy hogy egyszerűbben, vagy megmutatják, hogy nincs feltétlenül igény mindarra, amit mi hiszünk, hogy igény van rá, amire aztán egyébként rátanítjuk őket, majd számon kérjük, hogy ezt miért. Szóval ez is ugye egy ilyen cirkuláló folyamat, de hogy összességében a gyerekek ebben nagy tanítók lehetnek, és azt is gondolom, hogy ők igyekeznek környezettudatosak lenni, hiszen ugye az ő jövőjükről van szó.
4: Igen, ez egy megdöbbentően pozitív élményem nekem is, de azt gondolom, hogy így a világban nagyon bízhatunk a felnövekvő generációkban. Egyébként szokás szapulni őket, tehát ezt már így történetileg tudjuk, hogy már Arisztotelész időnként azt mondta, hogy a mai fiatalok ilyenek meg olyanok, tehát ez visszavisszatér.
3: Hát de szerintem ez a bezzegelés, meg a retro igen, ez mindennyiunk életében igen, igen. Ott van.
4: De hogy ez a 21. század azért érdekes ebből a szempontból, és itt megint ez a paradox jelleg, hogy azért azok a fiatalok, akik egy ennyire krízises társadalomban, tehát a háborúktól kezdve, a klímahelyzeten át, a járványok veszélye, és kezdik látni az összefüggéseket, tehát hogy azért ezek összefüggenek, a járványok, mert hogy a klímaváltozás miatt a kórokozók, tehát hogy látják is, hogy ebből adódnak teritoriális konfliktusok, háborúk. És egyszerűen ez a generáció, de már azt mondhatom, hogy már tulajdonképpen az óvodától kezdve van egy fogékonyság.
3: Hát ez leginkább. Igen. És ők kérdeznek rengeteget, és ők nem értik egy csomó esetben, hogy de ezt miért kell? Pont a legkisebben.
4: Így van, és hát ebből a szempontból kicsit érdekes lesz, mert hogy ők lesznek a nagy tanítóink, de hogy abszolút ezért fontosak az ökóvodák, az iskolakert mozgalmak, és egyáltalán az oktatásnak a szerepe. Azt gondolom, hogy ebben kardinális, és az oktatás alatt értsük a nevelést is, tehát hogy ezt az edukációs dolgot. De nyilván a családban lát a gyerek, amit lát, és örülünk neki, hogyha ez elindul úgymond az utca ember ettől ez a gondolkodás, de hogy a nevelésben az a fajta attitűd legyen, hogy mik az értékek, hogy abszolút lehet egy német órát is odakint tartani, most már nagyon sokszor az időjárás is lehetővé teszi. Tehát, hogy legyenek ilyen élményei a gyerekeknek, és tudjanak kérdezni, és utána ez egy formált tudássá alakuljon, amit aztán hazavisz, ezt tulajdonképpen látjuk. És a nevelésnek nagyon gyakran az a dolga ezeknél az új generációknál, hogy úgymond elindítja a gyereket. Nagyon sokszor nem is kell megmondani a konkrétumot. Persze, azért azt tudjuk, hogy ugye a kamaszok között nagyon nagy mértékű az ökoszorongás, vagy klímaszorongás, igen. És az egész jól tudjuk azt, a pszichológiában ma már, nagyon sokáig küzdött vele a pszichológia, hogy mivel szorongás, ezt meg kell szüntetni. Ugye, hogy ezt valamilyen módon gyógyítani kell. És azért az utóbbi időben pont tudjuk, hogy nem, egyáltalán nem. A feladat itt az, hogy ennek egy ilyen mederben tartása, tehát hogy tényleg ne váljon egyfajta olyan mértékű szorongásra, ami már megbénítja az embert, de ugye nagyon sok fajta ökoérzelem közül, ami az ökogyász, az ökobénultság, a szolasztalgia, ami egy ilyen nosztalgia az elveszett évszakok iránt, és még sok minden van, hogy ezek közül ez egyetlen olyan ökoérzelem, ami, és itt csatolok vissza ahhoz, ahol elkanyarodtam, hogy ami, hogyha konkrét megoldási módokat lát, ezt mi úgy hívjuk, hogy problémafókuszú megküzdéssel párosul, akkor ez a legnagyobb erő annak érdekében, hogy a fenntarthatóság érdekében cselekvéseket tegyen az egyén. Tehát van egy olyan generációnk, lefelé menően a kamaszoktól indulva az óvodásokig, akikben ott van ez az aggodalom, és amennyiben a nevelők, illetve a felnőttek meg a környezet olyan információkat tud adni, hogy ezekhez társulnak problémafókuszú tényleges megküzdési stratégiák, hát ezek fognak tenni.
3: Hát arra gondol, hogy a szorongás az lehet előrevívő olyan értelemben, hogy egész egyszerűen tesznek ellene a környezetükben, hogy ne kelljen attól félni, hogy ez majd rosszra vezet.
4: Így van, ez tehát már kommunikációs kérdés is, mert hogy miért hívjuk ezt szorongásnak, tehát ez valószínűleg így indult, ugye a pszichológiából most ez mindegy, de hogy ez valószínűleg nem szorongás abban az értelemben, ahogy mondjuk egy közlekedési fóbia
3: ez működik. Ez majd a konstruktív elégedetlenség.
4: Köszönöm szépen, azt hiszem ketten vagyunk itt pszichológusok. Így van, tehát hogy ez sokkal inkább egy hajtóerő. Annyiban jogos szorongásnak nevezni, hogy negatív élmény, igen. És annyiban, hogy valami ködöstől fél, most a ködösben nincs negatív tartalom, hanem egy bejósolhatatlan, és tényleg nem látható jövőtől való tartás tulajdonképpen, de hogy valójában a természetét tekintve egy előrevívő erő, ha, még egyszer mondom, mederben van, tehát látja a megoldási módokat.
3: Igen, meg hogyha nincs ebben folyamatos rémizgetés, és még egy pillanatra visszatérnek erre, én nagyon sok fiataltól, igen, én is hallom a klíma szorongást. Sokan például azt mondják, hogy ezért aztán nem is gondolják azt, hogy erre a világra majd szülni kellene. Ez ugye, na ez meg szerintem a mi generációnknak ijesztő, hogy már vannak fiatalok, akik így gondolkodnak, és akik rettenetesen félnek attól, hogy az ő életükben olyan katasztrófák történhetnek.
4: Hát vagy olyan minőségromlás.
3: Vagy olyan minőségromlás, igen, mert a katasztrófák azok az van, hogy most is történnek. Tehát olyan minőségromlás, ami már egész egyszerűen, tehát amire nem látható, hogy le lehet élni egy életet boldogan. Na most, hogyan lehet beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy ez ne egy ilyen befelé égő probléma legyen, ami zavarja a gyerekeket, és úgy meg a fiatalokat, és úgy válik a személyiségük részévé ez a rettegés, hogy tulajdonképp meghatározza a tetteiket anélkül, hogy erről tudnának, és most nem feltétlenül az előrevívő tettekre, hanem ami a szorongásnak a romboló hatása. Tehát hogyan lehet erről közösségi szinten, családi szinten beszélgetni?
4: Egy pillanatig még visszamennék erre a nem gyerekvállalásra, és bízom benne, hogy nem érti félre senki, amit mondtam, de hogy ugye azért ez egy faj reakciója egy helyzetre. Tehát, hogyha ennyire evolúciósan gondolkodunk, akkor tulajdonképpen azért azt leszögezhetjük, hogy a Föld már nagyon régen túlnépesedett. Tehát, hogy valójában az a fajta nem gyerekvállalás, az a faj szintjén, még egyszer mondom, az egy adaptív, vagy én bízom benne, csak hogy így azért hangsúlyozom, hogy nehogy félreérthető legyen.
3: Igen.
4: Tehát, hogy ez egy adaptív reakció arra, hogy csökkenjen az ember létszám. Tehát aztán tudjuk, hogy az ember csak azért tud mindent megtenni, hogy gyereke legyen, meg hogy ne legyen. Tehát ez egy izgalmas faj ebből a szempontból is. Na, visszatérve vagy rátérve a kommunikációra, az első és legeslegfontosabb alapelv, hogy beszélni róla. Tehát ebből a szempontból az a kommunikációs alaptézis, hogyha elhallgatjuk, vagy pszichológiai alaptézis, azzal sokkal rosszabbat teszünk. Tehát ne legyen attól egyfajta félelem, hogy lehet, hogy nem szakszerűen beszélek róla, vagy kibeszélem, most a hétköznapi kommunikációról beszélek, a szakmai az egy kicsit más. Tehát, hogy egészen nyugodtan legyen téma a szorongásnak és ezeknek a negatív élményeknek az egyik rákfenéje, hogy nem beszélünk róla, mert szégyeljük, és akkor szépen pörög bent, és hát eszkalálódik, tehát ez egy nehéz történet. Beszélni róla. Ha családban van, akkor még azt is hozzátenném, hogy őszintén, és

0: kényelmes, meg egyebek. Tehát egy nagyon nagy átstruktúrálódás alatt van gondolkodásban az őskori agyával. Tehát ez egy nagy kihívás. De hogy a legkézzelfoghatóbb és a leggyümölcsözőbb az, hogyha erről merünk beszélni, és elkezdünk tudni beszélni kongruensen. És ehhez viszont szókészlet kell. És ez már azt gondolom, hogy a szakma felelőssége, tehát a kommunikációs szakmái, a médiái, és ezért minden ilyen alkalomnak örülök, amikor beszélünk erről, mert az emberek meghallják ezt a szót, hogy fenntarthatóság, és fordulnak sarkon. Tehát annyira kiürült már ez a kifejezés, annyira tele van, folyik mindenkinek a könyökén. Elvégzünk egy felmérést, mindenki 99%-ban fontosnak gondolja a kérdést, és amikor megkérdezik, hogy mit teszel, hát nem. Tehát, hogy borzasztóan elvált a mit illik mondani, a sablomból mit mondok egy ilyen kérdésre, és az, amit valójában teszek. És valójában ezt megint csak a kommunikáció tudja áthidalni. Nekem nagyon sok jó tanulmány van a fejemben ezzel kapcsolatban, hogy például utaztam taxin, és akkor mentem valamilyen témában előadni, ez most nem a tanulmány, hanem egy hétköznapi élmény, és kérdezte a taxis, hova megyek, miért, mondtam, hogy megyek előadni a globális felmelegedésről. Hát azt mondja, arról meg miért kell ennyit gondolkozni, hiszen egyszerűen arról van szó, hogy melegebb lesz, nem kell a gyereknek hótaposó téli ruhákat nem kell venni. Egyszerűbb lesz az életünk, a meleget mindenki szereti. És akkor ennek kapcsán tényleg érdemes azon elgondolkodni, hogy ez mondjuk globális felmelegedés, vagy hőkatasztrófa, vagy klímakatasztrófa, vagy egyszerűen csak felmelegedés. Én szerintem csak, hogyha ezt a néhány szót mondjuk is, teljesen más érzetünk van közben. És hogy itt például érdemes megtalálni azt a mértéket, hogy mikor mondom elég sokszor azt, hogy katasztrófa következik, és mikor mondom elég sokszor azt, hogy nehéz helyzet, és mikor mondom elég sokszor azt, hogy klímatragédia, vagy hasonlók, tehát hogy a szavaknak, itt most mondom ezt egy rádióban, elképesztő ereje van, és nincsenek ezekre jó szavaink. Az az érdekes, hogy nem csak a nemi szervekre, meg a nemi működésekről nem tudunk a hétköznapokban beszélni, hanem ezekről a klímahelyzetekről se. Én is keresem a szót, és például mi szakmailag eléggé el nem ítélhető módon a pro-environmentális szót szoktuk használni, ami borzasztó, én ezt teljesen aláírom, viszont nem lejáratott, nem elkoptatott, és rögtön utána megmagyarázom, hogy ez mit jelent a környezetért való cselekvéseket. Tehát, hogy nem
1: akkor
0: azt mondom...
1: Akkor ezt most is magyarázzam meg, mert ezt már vissza se tudnám mondani. Tehát, igen, hogy hát, a hogy környezetért való
0: környezetért,
1: cselekvés...
0: Igen, és ez egy nagyon-nagyon fontos történet, hogy azt mondom, hogy klímakatasztrófa van, és fel kell adnunk az életminőségünket, vagy úgy, ahogy én megpróbáltam itt kommunikálni, hogy számos nehéz helyzet jön, amiben át kell definiálnunk a működésünket, és ezt meg is tudjuk tenni, és ezért a környezetért és magunkért teszünk. Ez az egész úgy kellene, ez egy izgalmas kommunikációs kihívás, pozitívra hangolódjon, hogy ne egy ilyen idealista, naív, úgyse fog történni semmi, történet menjen át, hanem megfelelő módon árnyaltan kellene bánni, és akár ezt lehetne tanítani is. Mikor negatív, mikor pozitív, hogyan adagoljuk, életkorilag eltérő, nemek között eltérő, egy nővel sokkal inkább, ez most sztereotíp lesz, bocsánat, de hogy egy nővel például sokkal inkább érzelmileg lehet ezeket megbeszélni. Rengeteg kutatás mutatja, hogy úgymond a nőket kevéssé vonja be egy kognitív tartalom, egy tudáskomponens. Ők sokkal inkább empatizálnak a méhecskékkel, a nem tudom én mivel. Amíg a férfiaknál ez kevésbé lényeges, sokkal inkább fontos a tudás például, vagy azoknak a protokolloknak az ismerete, hogyan tenni tud. Beszéltünk az életkorokról. Kultúránként óriási eltérés van. Szóval ezeknek még az elején vagyunk, és kéne ebben sietni, mert ez az a közeg, amiben minden történik.
1: Tehát azt kell tudni, hogy változások lesznek, ez biztos, igen. És hogy ezekhez a változásokhoz jó részt alkalmazkodunk, amúgy ide-oda tudom tenni, hogy én a családomban a kisgyerekeket nézem, és azt én már megfigyeltem, hogy annak ellenére, hogy mondjuk az én generációm, meg a fölöttem járók, mi rettentesen tudunk szenvedni a melegtől, ők egyébként nem.
0: Nem.
1: Tehát ők nagyon sokkal tovább bírják, amikor mi már réges-rég a klímához nyúlnánk, nekik ők még nem, és amikor én azt kérdezem, hogy de hát nem gyulladsz meg, és ugye ez is egy rossz kommunikáció, és egyébként egy ilyen katasztrófát sugalló, akkor ilyen nagyon-nagyon közönös arcom, hogy nem. Ő jól van. Szóval, hogy ebből is én arra következtetek, és egyébként én erről beszélgettem is már a környezetemben, barátaimmal, hogy valószínűleg az fog történni, ami mindig, és tényleg ilyen értelemben az ember sokat tud, hogy egyszerűen alkalmazkodni fog.

0: Nyilván nem a végtelenségig, de máshogy fogják venni, tehát az ő életminőségük az nem feltétlenül így romlik. Ettől függetlenül nyilván kell nekik is, meg velünk együtt gondolkodni azon, hogy minél hogy lehet változtatni. De ez a reménytelenség, meg a nagy nehézségeknek a vizionálás, ez talán a mi sajátunk, mert nekünk az életünkben akkora változás történt.
1: Hát igen, mi még tanulni vagyunk ugye a nagy teleknek, és akkor igen. Ez egy kifejezett környezeti érzelem, a szolasztalgia, amit az előbb mondtam, ami meg igen, a mi generációnkra jellemző, hogy egyfajta nosztalgia, azok a nagy telek, az a rendes nyára, meg amikor még volt ősz, mert mi ezt megéltük. Aki tulajdonképpen már a testében az az élmény, a teste körüli környezetben, hogy a nyarak ilyennyire melegek, meg ennyire szeszélyesek az őszök, azok tulajdonképpen ezt már nem fogják fel olyan tragédiának, ezért beszélek végig az élményről. Tehát, hogy az, hogy mit él meg az ember, ezek nem tudatos tapasztalatok, tehát nekünk se tanította meg anyánk, hogy fiamat él az, ahol másfél méter hó van, hanem ez lett a, megint kommunikáció, a szemantikai jelentése ennek a szónak, hogy a tél az azt jelenti, hogy hó. Ausztráliában a tél nem ezt jelenti. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, amiben rugalmas az ember azért. És a tapasztalás, ez az élmény komponens, ez nagyon sok mindenen átsegít minket, de azért ezt nem fontos elfelejteni, vagy nagyon fontos nem elfelejteni, hogy ezzel tudatosan bánni kell, erről kommunikálni kell.
0: Igen, de ha jól értem, akkor az is fontos, hogy magunkba tegyük rendbe, és a mentális hozzáállásunk az legyen sokkal inkább ugye reményt keltő, előrevívő, és ne állandóan azon hápogjunk, hogy mi lesz, hanem próbáljuk meg most a mindennapban jól viszonyulni, jól érezni magunkat, de ne elfelejteni, hogy a változás igen, mellett nekünk is van.
1: Ez nehéz, persze, de hát egyébként
0: ez az, amiről tényleg beszélni kell.
1: Igen, de hogy ez tényleg érdemes abszolút megkeresni a jókat, és ezek ilyen teljesen hétköznapi gyakorlatok, tehát hogy megy az ember az utcán, és akkor éppen nagyon meleg van, és nem tudom, és akkor teljesen lehet nézni, hogy hol vannak zöld nyomok, például. Igen, ez igen. Egy olyan gyakorlat. Milyen érdekes, hogy a házfalakból is néha kibújik egy-egy növényke. És ezek akármilyen furcsa, ilyen butaságnak tűnnek, de egyáltalán nem. Mindenféle ilyen természeti nyom például képes arra, hogy az idegrendszerünket egy kicsit visszanormalizálja, és hát megtanít arra is, hogy a városi zöld az más tud, mint a Colorado folyó partja. Tehát, hogy megbecsülhetünk ettől egy zöld megállót, egy zöld villamospályát, más tud, de hihetetlenül értékes, vagy egy zöld tetőt, vagy egy nem tudom, hasonlókat. Tehát, hogy ezekben megtaláljuk a szépet, meg megtaláljuk egymásban is, hogyha egy picit keressük, az elején keresni kell, mert mi magyarok amúgy is hajlamosak vagyunk ilyen negatív dolgokra, de hogyha igen, az először azt mondom, hogy na jó, ma úgy megyek, hogy 10 ilyet megkeresek, ezt így indulunk. Akkor egyszer csak átmegy ez természetesbe.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Én azt gondolom, hogy igazán reménykeltő volt, és pozitív kicsengésű, és rengeteg információt kaptunk, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy találkozhattunk. Sok
1: sikert
0: kívánok.
1: Köszönöm a meghívást. Köszönöm.
0: Dr. Dúl Andrea, környezetvédelmi szakpszichológus, az ELTE PPK Ember Környezet Transzakció Intézet igazgatója, az MTA doktora, egyetemi tanár volt a vendégem, és ezzel a pontjókor már a véget ért. Köszönöm a figyelmet. Holnap 11-kor jövök friss adással. Addig is szép napot mindenkinek. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádiókafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
0: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 436 ezer forint a nettó medián kereset. Látványosan átalakult a magyar kriptopiac az elmúlt egy évben. Ismét életbe lépett a tengeri blokád Irán ellen. Holnap tetőzik a kánikula, akár 37 fok is lehet. Elszórtan számíthatunk záporokra, és olykor a szél is megélénkül majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A nettó kereset medián értéke 436.200 forintot ért el májusban, ami 11,5%-kal magasabb az előző év azonos időszakánál. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó pedig 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a KSH. A magyar történelem egyik legnagyobb vasút fejlesztéséről döntött a kormány. A miniszterelnök bejelentése szerint a Baross Gábor program részleteit jövő héten mutatják be Vitézi Dávid közlekedési miniszterrel közösen. Az elmúlt hetekben már több vasúti fejlesztést is bejelentettek, egy Székesfehérvár és a Balaton közötti 160 km/h sebességet lehetővé tevő vonalfejlesztés előkészítését, a komlói vasútvonal újranyitásának munkálatait, valamint azt is, hogy a nyári csúcsidőszakban osztrák intercity kocsik forgalomba állításával igyekeznek azonnali segítséget nyújtani az utasoknak, emlékeztet a 24.hu. Tovább drágulnak az üzemanyagok, holnaptól a 95-ös benzinbeszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolai pedig 8 forinttal emelkedik, derül ki a holtankolja oldaláról. Látványosan átalakult a magyar kriptopiac az elmúlt egy évben. A PwC felmérése szerint az aktív felhasználók száma mintegy 80 ezer fővel csökkent. A változások hátterében leginkább hazai sajátosságok állnak, köztük a szigorodó szabályozási környezet és a Revolut hazai kriptoszolgáltatásainak megszűnése. Eltűntek az alkalmi érdeklődők a piacról, de egyre nagyobb súlyt kapnak azok, akik évek óta tartanak kriptoeszközöket és tudatosabban kezelik befektetéseiket. ismét életbe lépett a tengeri blokkád Irán ellen. Az első 17 órában már két iráni érdekeltségű hajót tartóztattak fel a Közel-Keleten. A katonai lépések közben Washington újabb csapást mért iráni célpontokra. A támadás a Hormuzi szorosban fekvő, a teheráni kormány felügyelete alatt álló Nagy Tumb-sziget katonai védelmi rendszereit, illetve rakétatároló létesítményeket indító állomásokat érintett. Itt a Balaton Help, a Magyar Telekom, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület alkalmazásával vészhelyzetben egyetlen gombnyomással segítséget kérhet bárki, akár a tó közepéről vagy egy strandról. Az applikációban egy rövid játékos online kvíz is segíti a tudatos felkészülést a biztonságos nyaralásra.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Hőség lesz holnap, 31-37 fok is lehet, bár hajnalban 13-21 fokot mérünk csak. Záporzivatar még néhol reggel előfordulhat, délután este viszont már több helyen lehet csapadék, a déli eszél nyugaton megélénkül majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Sej, az aranyi vendéglő, ajta jakitán.
0: Daily Mix Freestyle. A mai mixet DJ Kő készítette.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Kő volt. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fateless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsi és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Sokan nem tették közzé határidőre az éves számviteli beszámolójukat. 4 év alatt a jelenlegi 10-szeresére növelni a hazai szélerőművi kapacitást a kormány, 6 órán át támadta Iránt az amerikai hadsereg. Holnap tetőzik a kánikula, 37 fok is lehet, elszórtan azonban számíthatunk záporokra, és olykor a szél is megélénkül majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Sokan nem tették közzé határidőre az éves számviteli beszámolójukat. A NAV szerint idén több mint 62 ezer adózó mulasztotta el a kötelezettségét május 31-ig. Nagy részüknek már küldtek felhívást a befizetés pótlásáról. A hatóság első lépésben segít a szankciókat elkerülni, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Végső esetben azonban annak, aki nem teszi közzé beszámolóját, törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. 4 év alatt a jelenlegi 10-szeresére növelni a hazai szélerőművi kapacitást a kormány, a terv szerint 2030-ra akár 3-4 ezer megawattnyi szélenergia termelés is működhet Magyarországon, amihez uniós forrásból finanszírozott hálózatfejlesztések és új pályázatok nyithatják meg az utat, írja az Economics. A Telex információi szerint első lépésként augusztus végéig 700 megawattnyi új hálózati csatlakozási lehetőségre írnak ki pályázatot, amelyet a következő években évente további 1000-1000 megawatt követhet. 80 helyszínen 250 kilométeren indult útfelújítás az országban. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban, a 31 ezer kilométeres fő- és mellékút hálózaton, amin sürgősen változtatni kell. 6 órán át támadta Iránt az amerikai hadsereg, rakétákat lőttek ki egy tartályhajóra, de parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat is ért légicsapás. A Washington indoklás szerint az akció célja az volt, hogy csökkentse Irán képességét a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók fenyegetésére. A légicsapásokkal párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia irányában. Súlyos állapotban van a gyerekek és a fiatalok mentális egészsége, egyre több gyermek és fiatal küzd szorongással, depresszióval, önsértéssel vagy öngyilkossági gondolatokkal, miközben az ellátórendszer súlyos szakember hiánnyal működik. A UNICEF Magyarország és több szakmai szervezet szerint a helyzet már nem halogatható tovább, ezért 6 pontból álló javaslatcsomagot készítettek. A tervezett országos adatgyűjtést, több iskolapszichológust, erősebb gyermekpszichiátriai ellátást és stigma ellenes kampányokat sürget.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Hőség lesz holnap, 31-37 fok is lehet, bár hajnalban 13-21 fokot mérünk csak. Záporzivatar még néhol reggel előfordulhat, délután este viszont már több helyen lehet csapadék, a déli eszél nyugaton megélénkül majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 16-án. 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Fesztivál.
1: A 35. Művészetek völgye idén nem csak koncertekkel, színházi előadásokkal és kiállításokkal várja a látogatókat, hanem egy maradandó köztéri alkotással is gazdagodik. A fesztivál megnyitóján július 24-én avatják fel Kapolcs központjában Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című szobrát, amely ettől kezdve a település kortárs művészeti gyűjteményének része lesz. Az alkotás különlegessége, hogy helyi alapanyagokból készült, a betonba a környéken gyűjtött kövek is bekerültek, így a mű szó szerint is a tájhoz kötődik. A szobor környezete is teljesen megújult. A teret zöld felületekkel és virágágyásokkal tették barátságosabbá, amelyekbe őshonos magyar vadvirágokat ültetnek. A kezdeményezés nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem a helyi élővilágot és a beporzó rovarok védelmét is szolgálja. A szervezők azt tervezik, hogy a jövőben minden évben egy új köztéri alkotással bővül majd Kapolcs kortárs gyűjteménye. Így a Művészetek Völgye nem csak 10 napra tölti meg élettel a települést, hanem hosszú távon is nyomot hagy a tájban és a közösség életében. Aki idén ellátogat a fesztiválra, már ezt az új műalkotást és a megszépült közteret is felfedezheti a programok mellett.
2: Koncert.
1: Egy igazán rendhagyó koncerttel ünnepli 60. születésnapját Gangsta Zoli. Augusztus 15-én a Budapest Park ad otthont a Gangsta 60 fesztiválnak, amely nem egyszerű jubileumi buli lesz, hanem egy zenei időutazás is. Az este során színpadra lépnek azok a zenekarok, amelyek meghatározó szerepet játszottak a pályafutásban, fellép többek között a Zsolt és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action, valamint természetesen a Gangsta Zoli és a Kártel is. A közönség így egyetlen este alatt végig követheti az előadó több évtizedes zenei pályáját, a pánkos kezdetektől a hard rockon át egészen a rappig. Gangsta ráadásul ezúttal nem csak mikrofont ragad, basszusgitáron, gitáron és a dobok mögött is láthatja majd a közönség. A szervezők szerint ez egy egyszeri és megismételhetetlen koncert lesz, ahol a régi slágerek, a különleges vendégek és a nosztalgikus hangulat egyaránt főszerepet kapnak.
2: Kiállítás.
1: Ha valaki lemaradta a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztiválról, még nincs késő bepótolni az élményt. A fesztivál két leglátványosabb kiállítása augusztus végéig továbbra is várja a látogatókat Pécsen. Az M21 galériában a Vasarely by Light című tárlat a fény, a tér és az érzékelés kapcsolatát állítja középpontba. A látogatók itt nem csupán szemlélői az alkotásoknak, hanem aktív részesei is, hiszen minden mozdulat és nézőpontváltás új vizuális élményt teremt. A Pécsi Galériában ezzel párhuzamosan Palotai Gábor Lehetséges tájak című kiállítása kínál különleges utazást a digitális művészet világába. A Svédországban élő magyar alkotó videó installációi és animációi a valóság és a virtuális tér határait feszegetik, miközben a Bauhaus és Viktor Vasarely vizuális örökségét is megidézik. Mindkét kiállítás azt bizonyítja, hogy a kortárs fényművészet jóval több látványos effekteknél gondolkodásra, felfedezésre és játékra hívja a közönséget. A nyári pécsi kirándulást ezek a tárlatok is különleges kulturális élménnyé tehetik, ráadásul még hetekig megtekinthetők.
2: Koncert.
1: Augusztusban ismét országszerte felcsendül az orgona zene. Az Orgona.pont Fesztivál augusztus 3-a és 30-a között 19 városban várja a közönséget összesen 24 koncerttel. A Filharmónia Magyarország koncert sorozata évről évre azt bizonyítja, hogy az orgona nem csak a templomok hangszere, hanem sokszínű koncert élményt is kínál. Az idei programban a klasszikus művek mellett filmzenék és különleges hangszerpárosítások is helyet kapnak. A fesztivál egyik legjobban várt eseménye José Cura, világhírű argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész közös koncertturnéja, amely Pécset, Esztergomot, Békés Csabát és Debrecent is érinti. A közönség olyan kiváló művészek fellépésével is találkozhat, mint Miklósa Erika, Karosi Bálint, Pál Úr János vagy Forgó Boglárka. A koncerthelyszínek között a nagyvárosok mellett kisebb települések is szerepelnek, többek között Tihany, Balatonboglár, Martfű és Bácsalmás. Az orgona pont különlegessége, hogy a történelmi templomok akusztikája és hangulata önmagában is felejthetetlen élményt ad a koncertekhez. Ha valaki szeretné felfedezni, milyen sokszínűen szólalhat meg az orgona, augusztusban országszerte számos koncert közül válogathat.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Debrecen és környéke a csodathévő vizek birodalma. A legenda szerint, ha az Alföldön egy pásztor leszúrja a botját, ott termálvíz fakad. Valóban, ezen a vidéken egymást érik a mozgásszervi, nőgyógyászati, idegrendszeri és bőrbetegségek kezelésére alkalmas gyógyvizek, strandok és élményfürdők. A belvárosból villamossal is elérjük a nagy erdőt, ahol a 19. század végén bővízű forrásra bukkantak. Erre épült az első fürdőház és vigadó. A klasszicista épület évtizedek óta étterem, a gyógyulni és pihenni vágyókat pedig egy futurisztikus élménybirodalom, az Aquaticum várja. A trópusi hangulatú mediterrán élményfürdőben egész évben lazíthatunk. Nyáron a strandon a gyerekeket csúszdák, vízágyúk és kalandmedence, a fiatalokat sportpályák és úszómedence, a felnőtteket gyógy és relaxációs medencék várják. Beregfürdői gyógy és strandfürdő. Beregfürdő. Karcag környékéről három dolog biztosan az eszünkbe jut. A kunok, a birkapörkölt és a bereki gyógyvíz. Míg kezdetben a forrás vízét deszkából ácsolt medencében gyűjtötték Beregfürdőn, napjainkban 12 medence, árnyas fákkal övezett strand, szaunaház várja a vendégeket. Nyáron havonta rendeznek fürdőbált és strandrólpabda versenyre is benevezhetünk. Kamilla gyógyfürdő, Balmazújváros. A Semsei kastély egykori parkjában épült fürdő gyógyvizét ízületi megbetegedések kezelésére ajánlják, emellett gyermekmedencék, élménymedencék kínálnak kikapcsolódást. A fürdő különlegessége, hogy itt van az ország legnagyobb szaunaháza, amelynek gyógyhatását egy időben akár százan is élvezhetik. Bocska és strand és gyógyfürdő, Hajdúböszörmény. A Hajdúk fővárosában ki másnak a nevét viselhetni a fürdő, mint Bocskai István fejedelmét. A helyi gyógyvíz ízületi bántalmak, nőgyógyászati és pajzsmirigy problémák kezelésére alkalmas. A nyári szezonban strandolni is lehet, élményelemekkel ellátott termálmedencék, feszített víztükrű sportmedence és gyermekmedencék várják a látogatókat. Hajdúszoboszló a feledülő hely. A kőolaj és földgáz után kutató geológusok bukkantak rá a 75 Celsius fok hőmérsékletű gyógyvízre. A kutatást vezető geológus Pávai Vajna Ferenc nevét ma palackozott ásványvíz őrzi. Az egykori mezővárosban mára Európa legnagyobb fürdő létesítménye épült fel. A gyógyfürdő több mint 40 féle kezelése főként reumatikus, mozgásszervi és nőgyógyászati panaszokra nyújt enyhülést. Hajdúszoboszló a kimagasló turisztikai szolgáltatásai kínálatának köszönhetően elnyerte a Magyarország kincsei gyógyhely védjegyet. A város az egészségtudatos, a családos és az aktív programokat kereső vendégeknek egyaránt egész évben ajánlott úticél.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ön pazarol? Az Iván Endő Parazol zenekar nevét egy elmű plakát félreolvasása ihlette. A plakáton az volt nagybetűkkel kiírva, hogy ön pazarol? A zenekar zongoristája ezt félreolvasta, Parazol lett belőle, és innen jött az Iván Endő Parazol. Később a csapat tagjai rájöttek, hogy a paraszol napernyőt is jelent. Így mondhatni, napernyőként a világ fölé tárulkoznak, hogy meghódítsák azt.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Zságer Balázs vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A New York-i születésű Berlinben alkotó Sorvina egyszálgitáros, folkos énekes dalszerzőként kezdte zenei pályafutását. Később rájött, hogy a neo-soul-lal fűszerezett alternatív hip-hop jobban áll neki. Egy interjúban kifejtette, hogy a To Pimp a Butterfly jelentette számára a megvilágosodás pillanatát. A művésznő Kendrick Lamar 2015-ös albumát hallgatva érezte át, a rap lehet jazz, költészet, színház, koncepció és bármi más, aminek megálmodjuk. Úgy tűnik, Sorvina számára a bármi másba a mesék is beletartozhatnak. Ugyanis bemutatkozó EP-je a 2025-ös Oh, the Places You'll Go, a közkedvelt gyerekkönyvíró Dr. Seuss egyik művének címét vette kölcsön.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: A magyar könnyű zene olyan, mint egy chipses zacskó. Nagynak tűnik a csomag, de a 80%-a gáz. Mondta Betonhoffi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Laiz Brazíliában született, Németországban alkotó rapper. A hip-hopot afrobittel, jazzel és szülőhazája Tropicália muzsikájával szereti fűszerezni. Kísérő zenekarként funkcionáló kollektívájában, a The New Love Experience-ben kubai, perui, kolumbiai, algériai, gánai, elefántcsontparti, madagaszkári és ausztrál tagok is megfordulnak. Szeszegúra című 2025-ös kislemezük Georgie Ben 78-as szerzeményének, a Sauvio Vergine-nek átirata. Amíg az eredeti dal környezetvédelmi témájú, addig az új verzió a pénzről szól, amelynek nem szabad korrupt kezekbe kerülnie, inkább a rászorulókat és a kultúrát kell támogatni belőle. Laizék értelmezésében így egész mást jelent Bane művének sora, Isten óvja a zöldet, amelyet az emberek elpusztítanak, hogy szürkét építhessenek.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Eddie Redmayne angol színész. 2015-ben Oscar-díjat nyert a Mindenség elméletében nyújtott alakításáért. A legtöbben Goethe Salamander professzorként ismerhetik a legendás állatok franchise-ból. Céleste angol énekesnő dalszerző. 2020-ban Brit Awards-díjat nyert Rising Star kategóriában. A legtöbben 2021-es brit listavezető albuma a Not Your Muse kapcsán ismerhetik. Kettejük karrierje több ponton is kapcsolódik. Céleste énekelte Redmayne 2020-as filmje a Chicagói hetek tárgyalása betétdalát, a Hear My Voice-t, amelyért társszerzőként Oscarra is jelölték. Szintén ő adta elő a színész 2024-es sorozata a Sakál napja betétdalát, a This Is Who I Am-et. Így lehetett, akármilyen sikeres a Not Your Muse nagylemez, a címe nem feltétlenül igaz. Ők ketten valamilyen szinten egymás múzsái.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
3: Apa, ma te mesélj.
4: Jól van, gyere.
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis

0: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 436 ezer forint a nettó medián keresett, 2 éven belül jöhet az új választási törvény. Megvan Ukrajna új miniszterelnöke. Holnap tetőzik a kánikula és akár 37 fok is lehet. Elszórtan számíthatunk záporokra és olykor a szél is megélénkül majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A nettó keresett medián értéke 436.200 forintot ért el májusban, ami 11,5%-kal magasabb az előző év azonos időszakánál. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, nettó átlagkeresete pedig 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelezte a KSH. A magyar történelem egyik legnagyobb vasút fejlesztéséről döntött a kormány. A miniszterelnök bejelentése szerint a Baross Gábor program részleteit jövő héten mutatják be Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel közösen. 2 éven belül jöhet az új választási törvény. Egy arányosabb rendszer kialakítása a cél, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton, Súlyog Tamás leváltása kapcsán a 24.hu-nak elmondta, nem tart attól, hogy alkotmányos válsághelyzet alakulhat ki. Ígérete szerint az, hogy az alaptörvény módosításában rögzítik egy közjogi méltóság hivatalának megszüntetését, csupán egyedi rendkívüli eset, ami nem válik majd általános gyakorlattá. A kultúráért felelős államtitkár feljelentést tesz az Orbán János Dénes ügyben. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt fordul a rendőrséghez. Nagy Ervin szerint, ha az Operett Színház a következő 5 évben éjjel-nappal kizárólag az Orbán János Dénes-eket játszaná, még akkor sem tudna ennyi jogdíjat kitermelni. Nemrég kiderült, hogy az író által alapított és vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Több mint 422 millió forint közpénzt fizetett ki Orbán János Dénes saját műveinek felhasználási jogaiért. Itt a Balaton Help, a Magyar Telekom, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület alkalmazásával vészhelyzetben egyetlen gombnyomással segítséget kérhet bárki a tó közepéről vagy egy strandról. Az applikációban egy rövid, játékos online kvíz is segíti a tudatos felkészülést a biztonságos nyaralásra. Megvan Ukrajna új miniszterelnöke. Volodymyr Zelenszky az állami energetikai vállalat vezetőjét, Szerhij Koreckijt jelölte kormányfőnek. Kinevezéséről még ma szavazhat a parlament. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Hőség lesz holnap, 31-37 fok is lehet, bár hajnalban 13-21 fokot mérünk csak. Záporzivatar még néhol reggel előfordulhat, délután este viszont már több helyen lehet csapadék, a déli eszél nyugaton megélénkül majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal.
4: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
5: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Filmszerész Gellérttel és Szabival, és bár ilyen nagyon vidám és lendületes szavakkal kezdtem ezt a mai műsort, de hát rögtön két... Hát színészről, egy színészről és egy énekesről meg kell, hogy emlékezzük, akik a közelmúltban néhány nappal ezelőtt, néhány napon belül hagytak itt bennünket.
6: Igen, szevasz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát igen, ismételten megjegyezhetjük, hogy szinte szokás szerint ezzel kell indítani a műsort. Ugye múlt héten elhunyt Szolnoki Péter, július 12-én, mindössze 56 évesen, aki énekesként volt ismert, vagy hát tulajdonképpen igen, ez volt az első számú profilja, még hogyha egyébként a szinkronokban néha volt prózai szerepe is, de ott is inkább énekelt, mint a Szilajban ugye a Brian Adams-t helyettesítette igazából, meg a Mackó testvérbe, Phil Collins-t, meg a Toy Story-ba, ugye ő énekelte a Kell egy jó barát, Kell egy barát című dalt is.
5: Hát, ha már egy filmes tévés mozis műsorról van szó, akkor ugye kezdjük az ő filmes tévés mozis vonatkozás. Én pont a Szilaja vadvölgy legendája,
6: az volt
5: az alcíme. Gyerekkel annak idején sokat néztük, kívülről fújtam a sose törik be a vadló sort tartalmazó dalocskát, és hát ott jöttem rá arra, hogy hát a valahova tökéletesen illik Szolnoki Péter hangja, az a Disney rajzfilmek. És most ez nem egy ilyen becsmérlés, vagy egy ilyen degradálás, és ha jól tudom, akkor a Disneynek ugye a munka, egyik munkafázisa az, hogy amikor valakivel felénekeltetik külföldön az adott dalt, akkor azt ők meg akarják hallgatni, és jóvá is hagyatják saját magukkal, szóval jóvá is hagyják ezeket a dalokat. Ez az Ákossal is így volt annak idején, a Szulák Andreával, aki rendszeresen
6: ugye szerepel. Hát meg nem csak a Disney csinálja egyébként, most azt hiszem, hogy a Szilaj kapcsán is ilyen, ami ugye nem Disney, hanem talán hát, Universal, jól emlékszem, de szerették az ő hangját, a szinkronrendezők is szerintem, meg a megrendelők is szerették a hangját, ilyen nagyon embermeleg, férfias, igen különleges hangja volt, ének hangja volt, és hát ugye azt még nem mondtuk, de hát a Bombon együttesnek volt ő, Bombon duónak volt ő az énekese, és megszámlálhatatlan előadónak, akár stúdióban, akár élő koncerteken vokálozott, Charlie-nak, nem Pressernek régebben, nagyon-nagyon-nagyon sok embernek, tehát ebből a szempontból is rendkívül fontos figurája volt a magyar zenei életnek.
5: Igen, mindenképpen elmondom a véleményemet a Bombonról, ugye nem elvitatva a Bombon sikerét és a elképesztő lemezeladásait, meg tényleg öreg anyám is ismeri a dalait, de hogy a Szolnoki Péter hangját alapul véve többre volt érdemes szerintem szóló karrier, vagy bármilyen maszek karrier tekintetében. Nekem ha van lakossági dolog, akkor az a bomba.
6: Annál lehet, hogy senki nem csinál. Vitatkozik veled, hogy hát ez így jaj, volt. De... Legfeljebb csak, hogy mondjam, van, akinek nem volt ezzel baja, vagy, ja, vagy szerette.
5: Igazából bajom nekem sincs, de nekem azért lehetett volna egy kicsit dögösebb. Tökösebb.
6: Most igen, mondom. Hát amilyen a hangja. Nagyon-nagyon dögös hangja.
5: Elmeséltek egy sztorit erről?
6: Hogy?
5: Nyilván nem tudom, hogy itt van-e a helye, de most itt lesz. Annak idején még a Klubrádióban dolgoztam, akkor, amikor még a Klubrádió az autóklubé volt, nagyon régen, ezer éve.
6: Budán volt.
5: Igen, ott a Romer, nem Romer, mindegy, ott valahol, az autóklub székházában.
6: Igen, igen, igen.
5: És ott volt egy kolléganőm, emlékszem a nevére, azt mondom, hogy Töröknének hívták, de akkor én ezt még nem raktam össze. Egy ilyen embernagyságú bombon plakát volt az íróasztalánál, és nyilván mondtam, hogy te ne arra, hogy te ezt a fost szereted, már elnézést. Itt így nem rejtettem még alá, és néz rám, torzul el az arcam, mondom, figyelj, ez rettenetes ez a bomba, és hogy teljesen nem értettem, hogy mit akar ezzel az óriási plakáttal. Ekkora rajongó vagy? Ezt mondja, és mutatta ilyen névekkel, azt nézd már rá, hogy hívnak, Törökné. Hát és a Török Tamásnak a felesége volt a
6: ja, kolléganőm. Igen, a bombonos.
5: A bombon másik tagja. Aha. Hát és nem győztem elnézést kérni, hogy ilyen nyíltan elmondtam a véleményemet az ő férjének az zenekaráról.
6: De mekkora esélyed volt, hogy
5: hát nagyon kevés. Nagyon kevés volt, hogy pont a Török nével fogok össze. Igen,
6: óvatosan kell szídni a mindenféle zenekarokat, meg igen, bármit, igen. Mert történhet hát, ilyen az emberrel.
5: Igen, vagy erősen körül kell nézni, hogy ott van-e az illető, hogy egy filmből idézzek.
6: Igen, hát ez egy igazi tragédia, viszont igen. Ami Szolnoki Péterrel történt, hogy a 56 esztendős volt a csupán, ahogy talán most is az előbb említettük, nyugodjék békében. Tényleg nagyon fog hiányozni nagyon sok nagyon. Rétegének a magyar kultúrából. És akkor következik a másik ember, akitől búcsúzunk, aki Sam Neill, aki jóval idősebben hagyott itt minket, de tulajdonképpen ez az új-zélandi színész is váratlanul távozott, mert hogy volt neki egy komoly betegsége, hogy a rákos volt, amit be is jelentett a nyilvánosságnak.
5: Abból úgy néz ki, hogy fölépült.
6: Úgy néz ki, hogy fölépült.
5: Hogy jobban lett.
6: Igen, és most a legfrissebben az van, hogy a családja valamennyit elárult abból, hogy minek következtében halt meg, és hát van köze a betegségéhez, tehát valószínűleg a kezeléseknek a mellékhatásai voltak olyan hatással a szervezetére, amelyet hát nem tudott rendesen elrendezni, vagy nem tudta kibírni. Fantasztikus színész volt, tényleg egészen döbbenetes az, hogy az Oscar közelébe se került. Én most ezt egy kicsit helyre raknám, mert sok helyütt még mindig szoktam kapni kommenteket, amikor bárki kapcsán, most éppen a Harry Dean Stanton született 100 éve, és róla is leírtam, hogy eszébe nem jutott senkinek, hogy nem tudom, hány évtizeden keresztül volt ez az ember is meghatározó amerikai karakterszínész, hogy jelöljék Oscarra, és mindig jönnek a kommentek, hogy ez kinek fontos. Azért azt szerintem nekünk is fontos. Tehát,
5: hát ez egy jelzőbója azért.
6: Igen, egy jelzőbója, meg szerintem fontosak ezek a külső kritikák, még hogyha ez egy magyar kritikustól is jön az Amerikai Akadémia felé. Tehát, hogy nekem pont azért fontos az Oscar, mert egy kicsit azért fönntartom magamnak a jogot, hogy meghatározzam időnként. Szerintem kinek kéne Oscart kapni, hogyha olyan megbecsültséget akar magának az Oscar, mint amilyennek egyébként örvendezhet.
5: Időnként. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont Roy-jal beszélgettünk, egyik közös ismerősünk, Ördögi Roy, és beszélgettünk arról, hogy a mai fiatalok, és mi hiányzik a mából, ami régen volt, és érdekes dolgot mondott, nem fogom tudni visszaadni pontosan, de hogy a szelektorok hiányoznak,
6: igen.
5: Göcze és Guzsák.
6: Hát én erről szoktam Oscar... beszélni mindig, igen.
5: Igen. Igen, és akik sorvezetőt mutatnak az ő szakértelmük alapján, nem mondják meg, hogy te mit szeres, nem mondják meg, hogy te hogy viszonyul a világhoz, de mutatnak ilyen lehetőségeket. És amit te is mondasz, Oscar díj is lehet egy Oscar jelölés is lehet egy ilyen, hogy igen, van egy bizottság, aki benne van ebben a filmes szakmában, belülről és egy kicsit kívülről is látja ezt az egészet, és azt mondja, hogy igen, Harry Dean Stanton erre az életműre, erre a ponton megérdemel egy jelölést, hogy figyeljen oda rá a világ, hogy őt ezermillió dologért lehet jelölni.
6: És hát ugye itt az az érdekes, most mondhatnánk még neveket, Donald Sutherland például, meg jó néhány ilyen igazán nagy név van. Tehát, hogy
5: itt vagyunk, te meg én például.
6: Például. Tehát a Harry Dean Stanton, meg a Sam Neill is szerintem olyan színész volt, akiről nemhogy tudott a legtöbb olyan ember, aki valamelyest szereti a filmeket, meg követi a mozi és a mozgókép képek világát, hanem ő egy tényleg tulajdonképpen mind a kettő közönségkedvenc volt. Szerintem a Sam Neill egy kicsit talán jobban szem előtt volt, a Jurassic Park miatt, meg a nem tudom én a...
5: Figyelj,
6: a
5: Zongoraleckében nem ő játszott.
6: Dehogy nem,
5: a Zongoraleckében is ő játszott, igen.
6: Persze. Hát ő is rettenetesen sok filmben játszott. Nagyon sokan emlegették most a halála kapcsán nálam is a Facebook oldalon azt, amikor Merlint alakította, de volt ő egyébként Damien egy Omen folytatásban is.
5: Tényleg, másodikban. Harmadikban.
6: Szóval, hogy nagyon-nagyon széles volt a színészi skálája, tehát ilyen független filmekben is, nagy blockbusterekben is szerepelt, és hát őt se nagyon vették észre, vagy hát nem jutott el az Oscar jelölésig, pedig hát mondjuk éppen a Zongora lecke is egy olyan film volt, ami nyert is a Oscart, talán nem is egyet, meg hogy ott nagyon sok mindenkit jelöltek onnan.
5: A Holly Hunter talán meg is kapta érte. Vagy
6: igen.
5: Hülyeséget mondani?
6: Nem mondasz hülyeséget, ő biztos, hogy megkapta, de is talán az a film meg többet is kapott, de mindjárt megnézem.
5: Nati Aranyos volt, azt mondta, hallottad, hogy meghalt a Jurassic Parkos bácsi? Mondtam, hogy tök jó összefoglaltad szemlélmunkásságát.
6: Igen, az ő esetében egyébként engem sem zavart, hogy a legtöbben így hivatkoztak rá, még a cikkekben is.
5: Tehát ez nem a szomszédok.
6: Nem a szomszédok, egyrészt, másrészt meg a legszélesebb közönség előtt valóban azzal a szereppel lett ő látható. Uh-huh. És hogy ezzel azonosították nagyon-nagyon sokan, meg az egy szuper szerep szerintem.
5: Abszolút, meg
6: maga a film is. Kérlek szépen megnéztem, elég sok Oscarra jelölték, e közül hármat nyert, jól mondtad, a Holly Hunter nyerte az egyiket, a Zongoraleckéről beszélünk, az Anne Paquin volt a másik, ugye akkor még kislány.
5: A legjobb film kapta, nem? A legjobb rendező?
6: Nem, a legjobb forgatókönyv kapta még meg, de jelölték még ezen kívül a legjobb rendezésre, és a legjobb filmre is többek között. Tehát, hogy ez egy nagyon szem előtt lévő film volt annó, és hát a három főszereplő közül ugye mondjuk Sam Neill volt a legkevésbé hangsúlyos, de azért ő is eléggé, vagy három-négy főszereplő közül ő is eléggé fontos volt.
5: Szóval Szolnoki Péter és Sam Neill is igen jelentős életművet hagytak itt nekünk, úgyhogy elég sokáig elkísérnek még bennünket.
6: Reméljük,
5: nyugodjanak békében. Most röviden elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsorban. Az Odüsszeával fogunk kezdeni, egy picit hosszabban, mint a szoktuk.
6: Igen, most négy tartalom helyett hármat szerkesztettem be, éppen azért, hogy az Odüsszeára legyen bőven idő, mert hogy valóban az év talán legnagyobb volumenű mozifilmjéről beszélünk, ami nagyon sok szempontból érdekes és fontos, meg hát szerintem igen zseniális a sikeredet, már csak ezért is fogunk róla többet beszélni. Aztán dumálunk arról a horrorról, amit már a múlt héten így belengedtem, hogy igyekszem majd megnézni, ami X-et kapott, ugye, ami a legszigorúbb korhatár itthon, ez a Gonosz halott ég című film, és tegnap este jutott eszembe, hogy én láttam a legutóbbi Guy Ritchie-t moziba, a Szürke zónát, csak elfelejtettem beszerkeszteni, pedig egyébként nem is utáltam, tehát ezt már így előre elárulom, hogy bár nem tartom olyan nagyon jó filmnek, de ahhoz képest, amiket írtak róla, szerintem egészen szórakoztató, és hát nagyon jó benne a színészgárda, úgyhogy érdemes még elcsípni mozikba, erről is beszélünk majd, és hát ez lesz igazából a
5: Így van, ez lesz ma a Filmsz részben, mindjárt jövünk vissza.
0: Rádió Café. Van barátod.
7: Now when I was a little boy,

0: Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Akkor az Odüsszeiával kezdjük. Christopher Nolan nagyszabású, hiszen ő nem tud kisszabásút rendezni. Nagyszabású filmje. Pont most Tomival, a kollégámmal beszélgettünk itt a rádióban, hogy 96%-on van a Rotten Tomaton, a újságírós szekcióban.
2: Igen.
1: Az viszont... Az előzetes alapján nekem így igazából hogy nem jött meg a kedvem ehhez a filmhez, majd elmondott, hogy de, jöjjön meg, mert jó, vagy nem. És ugye ez a 96% ez mégiscsak jelent valamit, hogy lehet, érdemes lenne neki
2: esetleg. Már csak azért is, mert ugye a Rottennél ez a dolog úgy működik, hogy bár nagyon fontos maga a százalék, de a magas százalék, a magas százalék akkor értékes igazán, hogyha ez minél nagyobb kritika számból jön le ez a százalék. Igen, és az Odüsszey esetében azt hiszem, hogy olyan 200 kritika van.
1: Hát itt még 160 valamennyi volt.
2: Igen, tehát ott azért nem fog már nagyon visszaesni, sőt még lehet, hogy növekedni fog a százalék. Így van, Christopher Nolan jó ideje szinte csak ilyen hatalmas filmeket készít, és az Odüsszeiával kapcsolatban mindenképpen érdemes megjegyezni azt, hogy még a nagy filmjeihez is képest ez a legnagyobb filmje. Nem csak azért, mert ez a legdrágább, tehát olyan 250-300 millióból készült, ami őrületes nagy összeg, meg hát a legtöbb helyen is ezt a filmet forgatta egyébként, 4-5 különböző országban forgattak, sivatagokban, Máltán, persze Los Angelesben is, tehát ilyen nagyon-nagyon sok helyszínen. A legtöbb trükköt ilyen handmade módon oldották meg, amit csak tudtak, de persze van benne CGI, és hát szerintem már önmagában az is rendkívül meglepő volt, hogy a Nolan hozzányúl egy ilyen műhöz, mert valahogy nem tudom, én nem feltétlenül gondoltam arra, hogy neki ez egy ilyen vágyálma, ahogy leforgassa az Odüsszeiát. Valóban az előzetes az szerintem egyébként olyan, mint a film, tehát hogy valószínűleg azért nem is tud a szó klasszikus értelmében nagyon erős kedvet csinálni a teljes alkotáshoz, mert megmutat valamit abból a szomorúságból és szigorúságból, ami erre a filmre alapvetően jellemző végig. Tehát, hogy ez nem egy emelkedett kalandfilm, tehát ez benne talán a legérdekesebb, hogy tulajdonképpen valahol Nolan azt csinálta ezzel is, ezzel a történettel is, mint az összes történettel, mint a Batman sztoriával, vagy Dunkerkkel, vagy bármivel, vagy Oppenheimerhez.
1: Lekapcsolta a villanyt.
2: Nem az, hogy lekapcsolta, le is kapcsolta a villanyt, plusz lehúzza az egész történetet a földre. És ez egy olyan történet esetében, ami tele van varázslattal, mágiával, szörnyekkel, boszorkányokkal, szirénekkel, mindenfélével, elég meghökkentő. És ezt úgy csinálta meg a filmben, hogy bár hozott olyan döntéseket a szereposztásban, amiket a magukat woke ellenesnek nevező rasszisták szeretik támadni, mert ugye szép helyén a Mérta, Lupita, és így tovább, de alapvetően nem a színészek szintjén tud ez a film szerintem meghökkentő lenni, hanem pont az, ahogy ez az egész mitoszhoz hozzááll, hogy minden megjelenik benne, tehát ugyanúgy a boszorkány disznóvá változtatja őket, ugyanúgy megjelennek a szirének, ugyanúgy megjelenik a szörny, ugyanúgy ott van a küklops, minden ott van, csak mindenből, minthogyha így kilúgozta volna azt a nem tudom én, azt a csillámport, vagy kiszedte volna belőle, ami jellemzi ezeket a történeteket, és maguk a varázslatok is inkább ilyen nagyon sötét horror jelenetekhez hasonlítanak. Például a boszorkány nem is disznóvá varázsolja igazából Odüsszeusznak ugye a társait, hanem így szinte mint egy gyurmát így átgyúrja őket, tehát hozzá a fejükhöz, és addig gyúrja
1: tehát
2: őket.
1: Tehát nincs túl romantizálva ez a dolog.
2: Egyáltalán, sőt, kínosan ügyeltek arra, hogy fájjon a dolog, tehát amikor benn vannak a barlangba, és ott van a klüklops, és tök sötét van, valahogy Nolan megtalálta annak a módját, hogy ilyen klasszikus filmkészítési eszközökkel egy ilyen egy egyébként elképzelhetetlen helyzetet mégis elképzelhetővé tesz azzal, hogy nem arra teszi hangsúlyt, hogy milyen mesebeli kinézete van ennek a Kuklopsznak, hanem hogy milyen érzés lehet egy tök sötét barlangban attól félni, hogy bármikor fölkelhet ez a szörnyeteg, aki lenyel minket keresztbe. És egyébként magában a filmben is van egy csomó olyan húzás, ami egyrészt a kicsit a mitoszt húzza le a földre, hogy mondtam, de közben meg valahogy a korszakot is bemutatja. Például van egy karakter benne, aki a film egy bizonyos pontján kiskutyákat válogat egy ilyen kosárban, akik éppen születtek, és láthatóan nézi, hogy melyik az erősebb, és melyik a gyengébb. Ez jelenet egyébként arról szól, hogy Odysseushoz hogyan került hozzá a kutyája. És ott ül a színész, és úgy dobja le, érted, a kiskutyát, miközben beszélget a mélybe, mintha tényleg krumplit hámozna. Mint hogyha ez lenne a legnormálisabb hétköznapi cselekedet. És van benne néhány ilyen jelenet, ami egyszerűen azt jelenti, hogy a gyerekek akkor így mentek a dolgok. Tehát nem feltétlenül azok a dolgok voltak fontosabb prioritás szinten, mint ma. De azért nem, ez a film persze nem arról szól elsősorban, hogy akkor milyen volt a társadalom, hanem egy katonáról szól igazából, akinek, nem is tudom, hogy mondják ezt, amikor valaki nagyon erős háborús traumát szenved, és utána van egy ilyen, van ennek egy neve.
1: Posztolamilyen szindróma.
2: Igen. Szóval, hogy Matt Damon alakításában Odysseus egy ilyen katona, aki ezzel küzd, plusz hirtelen az egész történet elkezd szólni valahogy, és szerintem ez igazi szemtelenség benne, a kultúra haláláról. Tehát valahogy arról szól az egész film, hogy az emberiség egy bizonyos ponton úgy döntött, hogy az erkölcs és a morál az nem lesz olyan fontos, mint az, hogy előrébb lépjünk az életben. Tehát ott valahogy ez a film, ez sokkal inkább szól arról, hogy Odysseust mi várja otthon, amikor ugye visszamegy a házába, és tele van kérőkkel, a Robert Pattinsonnal, meg ki tudja kicsodával, hogy mi várja otthon, hogy miért van belekényszerítve abba, hogy különböző döntések közben úgy döntsön, vagy hogy különböző döntését úgy hozza meg, hogy végül valamiféle erőszakos megoldást kell találnia, tehát meg kell ölnie valakit, vagy harcolnia kell valakivel. És szerintem az igazán szemtelenség, hogy az emberiség kultúrájának az egyik égkövét használja arra a Christopher Nolan, hogy arról beszélne egy kicsit, hogy mi állatok vagyunk. És bármennyire is gondoljuk azt, hogy nem tudom én, nagyon-nagyon sok teremtménynek a földön hát felette állunk, ez a természetünkre nem igazán igaz. És szerintem ezért is nagyon klassz film, mint gondolatokat ébresztő alkotás az Odüsszea, mert elsősorban erről szól, és hát persze iszonyatosan lenyűgöző. Tehát, hogy egészen fantasztikus az, ahogy ezeket a nagyon-nagyon bonyolult speciális effekteket megoldották, akárcsak a Kuklopszot, aki nyilván CGI-jal is rásegítettek, de ott tudtom már például építettek egy meglehetősen nagy, ilyen animatronikonak nevezhető bábút, hogy amikor a színészek rohangálnak a jelenetben, akkor valóban legyen ott valami, és szinte az összes ilyen trükköt nagyon-nagyon realistának érzi az ember, még akkor is, hogyha nyilván vannak olyan részei a dolognak, ahol hát egyértelmű, hogy csak CGI-t tudtak használni, mert ezt máshogy nem lehet megoldani.
1: Akkor ezt leszögezhetjük, hogy összefoglalhatjuk úgy, hogy az egyszerű oregoni lakos nem fog csalódni, és nem lesz frusztrált attól, hogy igazából fogalma nincs, hogy az eredeti mű miről szól, mert hogy kap egy olyan valamit, egy olyan feldolgozást, ami tud az eredeti mű ismerete nélkül is élmény nyújtani.
2: Igen, leginkább azért egyébként, mert hogyha a cselekményszálakat, sőt, hogyha a szerkezetet nézzük, akkor tulajdonképpen ez egy rendkívül hű adaptációja az Odysseának, mert ugyanúgy az a flashback szerkezet van benne, ami a műben van benne, tehát így is lehet nézni igazából.
1: Oké, csak de hogy benne van minden cselekmény ahhoz, hogy megértsd, nem úgy, mint a Szent Szarvas meggyilkolása,
2: ja,
1: hogy
2: nem,
1: a kényszerbe kéne járni előtt, hogy megértsd.
2: Ez egy könyvhű adaptáció, tehát sőt, szerintem még büszke is arra, hogy hosszú idő óta ez az első mozi verziója, tehát hogy azért meg van mutatva benne az, hogy 2026-ban hogy kell kinéznie egy ilyen fantasynek. Nyilvánvalóan azért is törődnie kellett Nolannek a közönséggel, mert hogy nagyon sok pénzbe került ez a film, tehát egyáltalán nem mindegy a Universalnak, hogy mennyien nézik meg, és még két dolgot el szeretnék mondani, ami érdekesség, az egyik az, hogy ez az első olyan film, amit kizárólag csak és kizárólag IMAX kamerákkal forgattak, mert még a Nolan is, csak én nem tudom én, ilyen arányosan szokott általában ezzel a technikával dolgozni. A másik pedig, hogy arra és ez nagyon érdekes szerintem, érdekes különbség lehet a szinkronos és a feliratos változat között, bár én csak a feliratos láttam, hogy eredetileg a Nolan nem használ ilyen archaikus nyelvet, tehát mondanak benne ilyet, hogy Hello Odysseus, tehát hogy van ilyen benne, de azért nyilván figyelt arra, hogy nem mai szlengen beszélnek, viszont a Speyer Dávid tudtommal hexaméterekben írta meg a film szinkronját, úgyhogy szerintem érdekes lesz.
1: Ez egy kunst.
2: Érdekes lesz ezt a kettőt össze, én még csak a feliratosat láttam.
1: Nem sokára jövünk vissza, tartunk egy rövid szünetet, iszunk egy kávét, és folytatjuk a filmszerészt hamarosan.
0: Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból, és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
1: Egy horrorfilmmel jövünk vissza, a filmszerész hallgatjátok. Mindig van egy olyan érzésem, hogyha valamiből elkezdenek sokat csinálni, tehát például a Conjuringból, hogy ez előbb-utóbb elkezd elkopni a sztori. Így vagyok egy kicsit ezzel a gyerekkorunkban az erdőszelleminek hívtuk, az Evil Dead című.
2: Igen. Című. Sam Raiminek a forradalmi filmjei.
1: Most már sorozatát, vagy nem is tudom, azt minek mondják.
2: Hát ez igazából univerzumát, egy reboot, remake, sorozat, nem is tudom pontosan, mikor készült az első ilyen remake, ami az első 1972-es vagy 80-as
1: evédelet. 16 körül.
2: Valahogy így, akkor készült, és akkor azóta készült még két rész, és ez a legutóbbi, ugye ez a gonosz halott ég, ez látható most a mozikba, és ez az a film, ami X-es besorolást kapott, ami ugye nálunk a legdurvább besorolás, igazából viszonylag kevés nyugati országban létezik ilyen korhatár besorolás, aminek az a lényege, igazából én a moziba is röhögtem rajta, mert ugye elmentem megnézni, este 10-kor vetíthetik csak, ugye ez az egyik legkomolyabb megszorítása ennek a korhatár besorolásnak, és amikor az elején megjelenik az X felirat, akkor már nem tudom, hogy ki a hangja ezeknek a korhatár karikáknak, de hogy bemondja a hang, hogy csak felnőtteknek a megtekintése.
1: És tele volt gyerekkel a mozi.
2: Nem az, hanem hogy a 18-as akkor mi? Tehát a 18 éven felülieknek az tulajdonképpen ennek a szinonimája, nem? Hiszen 18 évesen lesz az ember nagykorú, meg felnőtt.
1: Itt nálunk, igen.
2: Igen, tehát hogy semmi értelme nincs ennek. És hát azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy egyszerűen ezekkel a besorolásokkal kirekesztenek igenis létező horror szubzsánereket. Tehát hogy az, hogy létezik az extrém horror alfaja, vagy alműfaja, az nem egy új találmány. Tehát extrém horror filmek már nagyon-nagyon-nagyon régen készülnek, amiben ugye az egyik legfontosabb hatáselem az úgynevezett gore, ami tulajdonképpen az explicit kibelezések, felnyásolások és egyéb undormányok kitartó hosszan való mutatását jelenti, és hát vannak olyan horrorfilmek, amik kifejezetten erre építenek, vagy ezekre a hatásokra, tehát nem a nyikorgásra, meg a jumpscare-re, amire mondjuk a James Wan, vagy az által is említett Conjuring filmek építenek, hanem ezekre a brutalitásokra.
1: Hostel például.
2: Igen, és a gonosz halott franchise, az eredeti franchise, az ugye azért volt forradalmi, tehát Sam Raimi azért tudott rögtön egy ilyen igazi horror herceggé válni, mert nála két dolog megfért egymás mellett, ami a legtöbb horrorban kioltja egymást. Az egyik a humor, a másik pedig ez a nagyon dúlva gore. És tehát ahhoz, hogy komolyan vedd a gore részét az erőszaknak, ahhoz a humornak nagyon speciálisnak kell lennie, hogy ne legyen nevetséges ez a sok durva effekt. És ezt a Raimi nagyon-nagyon jól csinálta az eredeti Evil Dead filmekben, és ezekben az újabb Evil Dead filmekben is figyelnek arra, hogy legyen humor, de elsősorban itt inkább az a fontos, hogy maga az a gonoszság, ami árad magából a címből is, meg az egész franchise alaphelyzetéből, hogy van ugye egy ilyen sátáni könyv, ami kiszabadítja a legdurvább gonosz szellemeket, meg démonokat, szóval ez a mély gonoszság, ez valóban úgy jelenjen meg ezekben a filmekben, hogy ez igazán hatásos legyen. És ebből a szempontból ez a harmadik film is működik, tehát ezek a gore részek, az, hogy a gyertyát iszik a démon, meg nem tudom én, ezek tényleg nagyon-nagyon működnek, és ugye ezeknek ilyen kettős hatása is van ezekben a filmekben, mert hogy ugye az van, hogy megszállja a démon a gazda testet, és úgy csinál mindenfélét annak az embernek a testével, hogy az őt ugye nem érinti, tehát a démonnak ettől nem lesz baja, de a testet attól még azért roncsolja, és ezért van az, hogy a történet végére már ezek a megszállt emberek ilyen lógó fejjel, meg nem tudom én mivel.
1: Sántikálnak.
2: Meg sántikálnak, tehát ilyen zombiszerűen néznek ki, de nem zombiszerűen mozognak a legtöbbször. Ennek az alaphelyzeten a legutóbbi filmnek egyébként egy családi sztori, és igazából az látszik rajta, hogy nagyon következetesek azok, akik ezt a franchise-t építik, mert az előző két film is két különböző nemzetiségű, különböző stílusú horrorfilmestől került ki, és ez az új film is egy harmadik stílust mutat be, vagy inkább egy harmadik stílussal találkoztatja ezt az Evil Dead franchise-t. Sebastian Vaniceknek hívják ezt az embert, aki egyébként nem szláv eredetű, mármint hogy a neve az lehet, hogy az, de hogy egy francia filmrendező, és hát ez a film is a francia új hullámos extrém horrornak tulajdonképpen a megjelenése.
1: A magas a feszültség.
2: Olyasmi.
1: Ide illik.
2: Igen, nagyjából az a stílus, meg a mártírok, ugye az is egy elég híres ilyen francia extrém horror, és ezekben a filmekben, tehát a francia extrém horrorokban jellegzetesen vissza-vissza szokott térni a családi téma, tehát a családon belüli erőszak, és így tovább, és így tovább. És hát ebben a filmben is nyilván megjelenik ez, de tekintettel arra, hogy most már tényleg minden második horrorfilm egy kicsit erről a traumáról szól, vagy a gyászfeldolgozásról, vagy a családon belüli erőszakról, ez is kicsit már olyan klisének tűnik, de mondom, amikor tényleg ilyen pokoli effektek vannak a filmben, akkor az azért nagyon erősen működik szerintem.
1: Guy Ritchie-vel megyünk tovább, ugye egy olyan film, amit majdnem elfelejtettünk bemutatni.
2: Igen, majdnem elfelejtettünk
1: a három film kínálatból ez érdekelt a legjobban.
2: Annyira sejtettem, hogy ez a leggyengébb egyébként.
1: Mindjárt gondoltam.
2: De azért ezt elmesélném, hogy bár már tényleg elég régen megy a mozikban, már úgy értem, hogy több hete megy a mozikban, és akkor mentem el megnézni, amikor volt ez a nagy kánikula, tehát egy kicsit ilyen kényszerből, de azzal együtt, hogy a Guy Ritchie filmet én mindig szívesen nézem, még a gyengébbeket is, de hát olvastam róla, hogy ez nem annyira jól sikerült, és hát igazából, ahogy mentünk előre a filmben, úgy nyugodtam meg, mert alacsonyak voltak az elvárásaim, és hát annak nem az, hogy megfelelt, hanem túl is teljesítette, és az az érdekes a Guy Ritchie-ben, hogy egyrészt én nem tudom, hogy mikor alszik, mikor eszik, tehát ott az, hogy érted, az Apple Plus-on is legalább nem tudom, pár havonta, vagy Netflixen, vagy akárhol jelentkezik egy új sorozatta, plusz csinál egy plusz filmet csak streamingre, plusz csinál egy filmet, tehát ebből az évben talán ez a második vagy harmadik projektje, és be van neki tárazva egy csomó, szóval szerintem ő reggel fölkel, és még gyorsan reggeli előtt leforgat egy filmet, hogy aztán a déli forgatásra következő filmre odaérjen, és az érdekes, hogy ezeknek a filmeknek a javarészét ő írja.
1: És ez a kunszt.
2: Ez a kunszt, és hát a szürke zónában, ha valami el van találva, szerintem az alaphelyzet az nagyon érdekes, mert hogy a Guy Ritchie-nek az újabb filmjei közül viszonylag nagyon sok egyfajta heist film. Tehát, hogy egy csapatot láthatunk, akiknek vagy meg kell szerezni valamit, vagy ki kell rabolni valakit, vagy meg kell ölni valakit, vagy meg kell menteni valamit, de hogy ezek ilyen menő csapattagok, akiknek megvan általában a speciális
1: skilljük.
2: És szinte mindegyik film így épül föl, és a szürke zóna is igazából erről szól, egy olyan csapatról szól, aki hát egy nagyon speciális feladatból él, abból él, hogy ilyen korrupt politikusokat, meg korrupt üzletemberektől próbálnak meg visszaszerezni olyan pénzeket, amiket ők vagy elloptak, vagy kölcsönkértek, és nem adják vissza, és megpróbálják elrejteni ilyen különböző helyeken. De nem csak a politikusok, hanem mondjuk drogbárók, meg ilyesmi. Ez egyébként nagyon érdekes, hát hogy mondjam, analógiát mutat a mostani magyar helyzettel. Tehát ebben a filmben is van néhány olyan szitu, amikor úgy nyúlnak utána egy csávó után, hogy ő régen egy eléggé megbecsült hát közéleti személyiség volt. No, és hát ennek a csapatnak a tagja, Jake Gyllenhaal és Henry Cavill, ugye ők az abszolút főszereplője ennek a filmnek, hát mind a ketten játszottak már Guy Ritchie-nél, mind a kettőt nagyon szereti Guy Ritchie, Henry Cavillt egy kicsit jobban, talán ez a negyedik, vagy az ötödik filmje Guy Ritchie-vel, ugye ő volt a nem a legutóbbi, hanem az előtti Superman, tehát a DC filmekben, és hát ez a szuper csapat próbálja meg, a Leisa González az egyetlen, nem van még benne azért fontos női főszereplő, de a legfontosabb női főszereplő ő, tehát ő bízza meg tulajdonképpen ezt a társaságot, és hát igazából azt láthatjuk, amit mindegyik ilyen Gáricsi filmben szoktunk, hogy van egy narrátorunk, aki végig ilyen szellemes módon löki előre a cselekményt verbálisan, meg persze csomó ironikus beszólása van, játszanak a térképekkel, minden ilyen nagyon klipszerű, egy Gáricsi filmben legalább 5 percenként egyszer kell egy osztott képmező, amit így használ, meg úgy használ, a narrátorok egyszer csak gondolnak egyet, és eltűnnek, és egy tök másik szereplő kezdi el narrálni az egész történetet, és közben meg vannak ezek a nagyon jellemzően Gáricsis párbeszédek, tudod, ezek a kicsit ilyen macsós, csipkelődős, beszólogatós, kompakt dumák, amik akkor is szórakoztatóak szerintem, hogyha nem feltétlenül a legeltaláltabb szövegei a Gáricsinek. Szóval, hogy nem a legjobb filmje, sőt, nem tudom, szerintem az első 10 legjobb filmjében sincs benne a Szürke Zóna, de semmiféleképpen nem egy olyan film, amivel ne lehetne lenni, nem tudom, 98 percig, amíg tart.
1: Hát szerintem Guy Ritchie-nek a művészete az olyan, mint egy ilyen gyors étterem, amit éppen kedvelsz, és mondjuk tólig az ott lévő kínálatból igazából így vagy úgy kicsit fanyalogva, ugyan, de nagyon szívesen fogyasztasz.
2: Igen.
1: Szóval Guy Ritchie is egy ilyen rendező szerintem.
2: Igen, és mindig benne van egyébként, hogy majd a következő filmje megint jelentős lesz, mert azért el tudja ő még találni, meg mondjuk én a sorozatait is szeretem, tehát a Gentleman-t is nagyon
1: nagy. Jó is volt.
2: Majd jön nem sokára egyébként, talán még ebben az évben a második évad.
1: Szuper. Köszönjük a mai figyelmet, ez volt a Filmszerész, és jövő héten is találkozunk, ezt a műsort is megtaláljátok a Spotify-on, meg egyéb olyan helyeken, ahol ezeket a podcasteket felelhetitek, tehát akkor jövő héten találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
2: Így van, köszönjük mindenkinek, és mindenki vigyázzon magára.
3: Sziasztok, Kishajni vagyok. Hallgassatok ti is Rádió Cafét.

0: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túra

0: Vezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
3: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Sokan nem tették közzé határidőre az éves számviteli beszámolójukat. 4 év alatt a jelenlegi 10-szeresére növelni a hazai szélerőművi kapacitást a kormány, 6 órán át támadta Iránt az amerikai hadsereg. Holnap tetőzik a kánikula, 37 fok is lehet, elszórtan azonban számíthatunk záporokra, és olykor a szél is megélénkül majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Sokan nem tették közzé határidőre az éves számviteli beszámolójukat. A NAV szerint idén több mint 62 ezer adózó mulasztotta el a kötelezettségét május 31-ig. Nagy részüknek már küldtek felhívást a befizetés pótlásáról. A hatóság első lépésben segít a szankciókat elkerülni, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Végső esetben azonban annak, aki nem teszi közzé beszámolóját, törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. 4 év alatt a jelenlegi 10-szeresére növelni a hazai szélerőművi kapacitást a kormány, a terv szerint 2030-ra akár 3-4 ezer megawattnyi szélenergia termelés is működhet Magyarországon, amihez uniós forrásból finanszírozott hálózatfejlesztések és új pályázatok nyithatják meg az utat, írja az Economics. A Telex információi szerint első lépésként augusztus végéig 700 megawattnyi új hálózati csatlakozási lehetőségre írnak ki pályázatot, amelyet a következő években évente további 1000-1000 megawatt követhet. 80 helyszínen 250 kilométeren indult útfelújítás az országban. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban, a 31 ezer kilométeres fő- és mellékút hálózaton, amin sürgősen változtatni kell. 6 órán át támadta Iránt az amerikai hadsereg, rakétákat lőttek ki egy tartályhajóra, de parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat is ért légicsapás. A Washington indoklás szerint az akció célja az volt, hogy csökkentse Irán képességét a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók fenyegetésére. A légicsapásokkal párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia irányában. Súlyos állapotban van a gyerekek és a fiatalok mentális egészsége, egyre több gyermek és fiatal küzd szorongással, depresszióval, önsértéssel vagy öngyilkossági gondolatokkal, miközben az ellátórendszer súlyos szakember hiánnyal működik. A UNICEF Magyarország és több szakmai szervezet szerint a helyzet már nem halogatható tovább, ezért 6 pontból álló javaslatcsomagot készítettek. A tervezett országos adatgyűjtést, több iskolapszichológust, erősebb gyermekpszichiátriai ellátást és stigma ellenes kampányokat sürget.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Hőség lesz holnap, 31-37 fok is lehet, bár hajnalban 13-21 fokot mérünk csak. Záporzivatar még néhol reggel előfordulhat, délután este viszont már több helyen lehet csapadék, a déli eszél nyugaton megélénkül majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Rádió Café. Van barátod.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
2: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
2: Azt a mondást talán mindenki ismeri, hogy annyian vannak, mint az oroszok, mert régen az oroszok, amikor ezt kitalálták, akkor még szovjetek voltak, és volt egy csomó országuk, amiket elfoglaltak, és az ott lakók is orosznak számítottak, tehát annyian voltak, mint az oroszok. A Szovjetunió nevű ország szétesett, hál' Istennek, mert béna volt, és ezért most már a mostani oroszok csak fele annyian vannak, mint a régi oroszok, de így is olyan sokan, hogy kénytelenek mindenféle rossz ízű levest is megenni, ha nem akarnak éhesek lenni. Na, itt jön a fincsi cékla, ami mindenhol megterem, mert a cékla egy igénytelen növény, és tulajdonképpen egy répa és egy gyomnövény törvénytelen gyermeke. A cékla ugyanis közvetlen rokona a disznóparény nevű gyomnövénynek, ezért a felnőttek kitalálták, nagy figyelj, hogy a céklának gyógyászati hatása van, ami annak köszönhető, hogy tele van antioxidánsokkal, amelyek a sejteket külső szabad gyökök támadásától védik. Ugyan már, ez első hallásra is egy égbe kiáltó bullshitnek tűnik, ami azt jelenti, hogy valaki össze-vissza hülyeségeket beszél. Bullshit. Igen, angolosoknak feltűnhet, hogy a bullshit valójában tehén szart jelent, de a mondás lényege pont az, hogy amit hallunk, az annyit ér, mint egy nagy, rakás, gőzölgő bullshit.
1: Hát, valami nagyobbra számítottam.
2: Úgy érzem, hogy most már a borscsöcsöt majdnem kibeszéltük, tudunk róla egy csomó mindent, legalábbis a fontosakat, de a legfontosabb az, hogy ami nálunk a pörkölt nokkedlival, meg ubival, az az oroszoknál egy sokkal szegényesebb étel, egy leves. És a levesek azért népszerűek a szegény országokban, mert ezzel lehet a legolcsóbban jól lakni. Olcsóbb, mint a tészta, meg a kumpi, meg a rizsa. Szóval 1-0 nekünk, a cékla csak tojásos nokedlihez jó.
1: Egyetértek az előttem szólóval.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: léggitárszóló.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: léggitárszóló
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Előtte nagyon pontosan be kell hangolni a léghúrokat.
1: 2.
2: Fontos, hogy erősen meg kell markolni a légpengetőt.
1: 3.
2: A léggitár pozíciójának pontos megtartása az egész szám alatt fontos. Csípőnél mélyebbre ne engedd, mert úgy még borneói kézhosszabbító gyógyteával sem lehet rendesen lefogni a bundokat.
1: 4.
2: Mesztelenül is lehet légitározni, de akkor hagyománytisztelet okán csak Benkő Dániel számokat illik játszani.
1: 5.
2: A jó léggitáros pontosan olyan hülye arcot vág léggitár szólózás közben, amilyet a dal megkíván.
1: 6.
2: Bár a léggitározás nem igazi gitározás, de a csajok, akik rajonganak érte, azok nagyon is igaziak. Úgyhogy mindig légy résen.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi?
3: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
4: Horgász percek Totyával.
5: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: A hálózsák szaga. Tizenhatodik rész. Elgurult a szemgyógyszere.
2: Jacek balesete után a kemping egy felbojdult méhkasra emlékeztetett. Baleset. Ezt többször is bemondta a gondnok, még a diszkója közben is.
3: Ugyan már, hogy a kisfia véletlenül, hagyjuk már. Hát elő majdnem kijött az ürgén az a nyíl.
2: Monya, a felügyelő, Eta és Panni néni a sátruk előtt ültek. Eta nemrég készült el egy kis házi tojáslikőrrel. Azt kóstolgatták. Alig hiszem, elmondta csendesen Diósi, két napja még együtt ittunk a pacákkal arra, hogy a Lech Poznány bennmaradt a lengyel NB1-ben. Hirtelen megfagyott a levegő.
4: Ervinke, miről beszél? Hát a Poznány harmadik lett. A Turbina Krakova az Zakopanéval játszott kiesési playoffot. Fiaskám, nálam a Poznány az fix egyes, ami ott a 600 froncsira 82 ezret fizetett. Tudja, többszög lett, mint három, mindkét csapat lő gólt, lesz kiállítás. Mert a Poznányban mindig van kiállítás. Ervinke, tudja, a Poznány a béketábor legkeményebb védelme. Hunter Bohus Pavlak. Miről beszél maga fiam? Nézd maga focit!
2: Diósival fordult egyet a világ. Jacek felhőtlen, spontán barátsága csak színjáték volt. És ő bevette. Jacek törbe csalta. A felügyelő arca mindent elárult.
4: Dva bratánki, mi? Ervinke.
2: Diósi krákogást imitálva felállt és bebújt a sátrába. Azonnal ki is tolatott négy kézláb. A sátorban 45 fok volt és gyakorlatilag vákum. A zsaru épp nem ezzel akart volna foglalkozni, de miután csak nagy fehér foltokat látott maga előtt a sátor keszon jellege miatt, elgondolkodott, hogy ezen később el kéne gondolkodnia. Hosszú másodpercek múltak el, mire magához tért. A nők csendben puszilgatták a tojáslikört, és őt nézték. De valahogy máshogy nézték. Nem mint Ervinkét, a kemping Benyáminját. Inkább arra a mosolygós arcra emlékeztettek mindannyian, amivel egy piton fogadja a riadt egérkét a terráriumban. Etetéskor. Úgy érezte, távoznia kell.
5: Na, csobbanok egyet.
4: Ervinke, hova siet? Igyon még egyet. Vagy nem ízik?
5: Nem, köszönöm. Többet nem lehet, gyógyszert szedek a szememre.
4: Huha, rossz a szeme? Hát, pedig most akartuk elvinni a kakasi bányatóhoz, nudizni.
6: Anya, kérhetünk enni a szomszédban, amíg apa főz?
2: Diósi utoljára 12 éves korában pirult el, amikor az anyja elvitte egy pomázi lovardába, ahol a futószáras kőrözés után hosszan le kellett kefélni a csődört. Ő kefélte, és a csődör reagált. Akkor csak bámult, lefagyva. Ez nem ismétlődhet meg, mondta magában, ezért felpattant, és nem törődve a következményekkel, szinte elrohant egy szál fürdőnadrágban és ballonkabátban. Ahogy a kis erdőbe ért, megnyugodott. Árnyék volt és romantikus csend. A nap éppen úgy sütött, hogy a fákon különös, szabályosnak tűnő vágásokat vett észre. Talán csak árnyék, gondolta először, de nem. Közelebbről nézve, igenis látszott, hogy ezeket valaki gondosan bevéste. Minden fán ugyanolyan magasságban vésések. Biztos valami turista jelzés intézte el magában a dolgot. A hosszabbik úton ment a partra. El akarta kerülni a matracos strandolókat. Amikor leért, örömmel látta, hogy azon a partszakaszon senki sincs. Csak egy horgász ült egy kis gumicsónakban a folyó közepén. A sebes sodrás ellenére a kis csónak egy helyben ringatózott. Jó nagy halra mehet, gondolta magában Diósi, mert még a Damilt is látta, olyan vastag volt. Már éppen levette volna a ballonját, amikor egy hatalmas test emelkedett ki a vízből.
7: Lamantin, az a cefet hósipka,
2: állapította meg. A test tovább közelített, így még hatalmasabbnak tűnt, majd egyszer csak két lábra emelkedett. Diósi egy pillanatra ösztönösen hátralépett egyet, hogy tartsa az ütőtávolságot. Meglepte, hogy a Lamantin egy bájos női arcban végződik.
8: Vár, main inspector?
2: Diósi nem értette, de tudta, ez hollandul van. A hollandok eltéveszthetetlenül beszélnek, szamár köhögésül. Egyszer eltűnődött azon, hogy miért éppen a dupla G-t választották a hörgésre. Gritje ölelésre emelte hatalmas, párizsi-szerű karjait, de egyrészt vizes volt, másrészt egy flakon purhab volt a kezében. A másikban meg egy csőgörény. Diósinak összeszűkült a szeme, és beindult az agya. Majd leállt, mert egy hatalmas ütés érte hátulról.
1: A Hálózsák szaga 16. adását hallották.

0: Ugye megmondtam, hogy visszamegy a bitcoin? És visszament.
1: A leghíresebb lovagok Angliában éltek. Közülük is néhányat szeretnék csak kiemelni. Sir Lancelot, Sir Galahad, meg Sir Parsifal. Ezek a lovagok egy Arthur nevű angol királlyal lovagoltak keresztül kasul Anglián, hogy megkeressék a Szent Grált. Ha még nem hallottátok, akkor gyorsan összefoglalom. A Szent Grál egy bögre, amiben Jézus Krisztus itta a borát az utolsó vacsorán. Vagy egy kupa, amiben felfogták Jézus Krisztus kiömlő vérét a keresztfán. És erről az edényről az a hír járta, hogyha valaki abból iszik, akkor örök élet lesz a jutalma. Vagy valami ilyesmi. Meg persze ott volt a híres fekete lovag is Angliában, aki megállította Arthur királyt, aki át akart kelni a hídon. De nem tudta. De persze ez is csak egy mesebeli lovag.
0: Na, most bukik meg a sztori.
1: De azt pontosan tudja mindenki, hogy úgy kell lovaggá ütni valakit, hogy legyen mostantól a neved Sir Oliver, és a kardunkkal háromszor a vállát meg kell csapkodni. És utána az illető már Sir. A lovagok annyira menők voltak, hogy abban az időben egy olyan dolgot is csináltak, amit rajtuk kívül senki más. Ezt a dolgot pedig úgy hívták, hogy sport. Ezt ismeritek, foci, tenisz, röplabda, stb. De akkor nem volt semmi hasonló. A lovagok sportját úgy hívták, hogy lovagi torna. Ez nem pont úgy nézett ki, hogy a két egymással harcoló lovag egymással szemben fekvő támaszozik, 10 felülés, 20 guggolás, meg húzóckodás, mert olyan nehéz volt egy ilyen lovagi páncél, hogy néha daruval kellett felrakni őket a lóra, nem úgy húzóckodtak benne. Szóval a lovagi torna olyan meccs volt, amikor egy hosszú pályán egymással szemben elindultak egymás felé a lovukon, mind a kettő tartott egy villanypóznát a hóna alatt, és amelyik le tudta lökni vele a másikat a lováról, az győzött. Általában a vesztesnek oda kellett adnia a lovagi cuccát a győztesnek, aki aztán drága pénzért visszavásárolhatta tőle. Szóval baromi drága sport volt. Aki nyert, annak lett egy csomó pénze, meg dicsősége, meg vihette a legjobb csajt.
0: Régen minden jobb volt.
1: De persze a lényeg mégiscsak a csatázás volt. Ijesztő lehetett egy tucat ebből a lovakból a karddal hadonászó gyalogosok számára, féltek is tőlük rendesen. De a lovagok eléggé biztonságban érezték magukat, mert egyrészt elég ritkán tudták őket megsebesíteni ebben a vastag páncélban, másrészt, ha el is kapták őket, mondjuk elgáncsolással, mert felállni ebben a nehéz cuccban nem is nagyon tudtak egyedül, akkor nem nyírták ki őket, hanem mivel általában ezek fontos emberek voltak, váltságdíjat követeltek értük. Vagyis azt mondták a főnöküknek, hogy visszaadjuk a Sir Lancelotot, ha adtok cserébe mondjuk 1000 aranyat, meg egy kastélyt, meg egy fél banánt. És általában adtak is érte. Úgyhogy a lovagoknak nem nagyon volt félnivalójuk.

0: és most jöjjön egy csipet ész. Nuboknak és próknak.
1: Képzeljétek el, gyerekkorunkban a kakaóhoz és a csokihoz nagy figyi. Marha vért adtak. Azzal színezték, persze nem rögtön a marhából csorgatták benne, de benne volt. Megismétlem, marha vér volt a kakaóban, meg a csokiban. Cica baja volt az egésznek, imádtuk. Különös kor volt, például elhittük, hogy egy pohár tej tiszta fej, pedig ez nem igaz, sőt, akkoriban nem kellett boldognak és kapirgálónak lenni a csirkének, mert mindenki imádta a bontott csirkét, ami gyárba készült és nem evett kukacot. Semmiből nem kellett mentes, vagy teljes kiürülésű és dolgot venni, és mindenki ugyanolyan kövér volt, mint most. Szóval működött a dolog. Nagy figyi, a Zsebrádió szerkesztőségében házi kutatás szerint az egyik legmenőbb kaja gyerekkorunkban a zsíros, mustáros kenyér volt. Ilyen fehér bóti zsír, meg az a csöbrös mustár. Bizony. Na mindegy, ezért lettünk ilyenek. Ez a dolog csak úgy az eszembe jutott, nem akarom rabolni a Zsebrádió idejét, mert már megint kimarad valami.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: Megígérem, hogy legközelebbről dumálni fogunk, de most jöjjön a pasi, aki kitalálta, hogy mit higgyünk arról, hogy hogyan működik a világ.
2: Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
1: 1705. április 16-án Anna, királynő, lovagá ütötte Isaac Newtont. Isaac Newton sajnos túl okos volt ahhoz, hogy neki is adjunk egy magyar nevet, mint Marx Károlynak vagy Verne Gyulának, ugyanis ő nem izgalmas könyveket írt, hanem tudós volt. Nagyon tudós. Ő tette a fizikát tudományá, mégpedig úgy, hogy le tudta írni bonyolultan azt, hogy ha te kidobós közben jól eldobod a bogyót, akkor az először egyenesen gyorsulva repül, aztán lelassul egészen addig, amíg mellé nem megy, vagy el nem találja a berci fejét. Ezt tudományosan le tudta írni. De ennél sokkal bonyolultabban is a tudomány ilyen. Ez egészen addig jó tudomány volt, amíg benne mutatták a Star Wars-t, amiben tudnak hiperülugrani, meg lebegő csotrogányokkal versenyezni. Úgyhogy most elég nagy bajban vagyunk, ugyanis ő már rég meghalt, ezért nem tudja kiszámolni, hogy hogyan csináljunk olyan autókat, amire nem kell kerék, és mégis meg tud állni. Kéne egy új, jó tudós, aki megoldja ezt a dolgot.
2: És most kapcsoljuk az okos telefon.
3: Hiperőrugrás. A hiperőrugrást, vagy a hiperősebességre kapcsolást úgy kell elképzelni, hogy mondjuk mész-mész a dugóban, és már nagyon unod, és késésben is vagy. Na, ha szerencsét van, a járművödön van hiperősebesség kapcsoló, majd fogod magad, és bekapcsolod. A célállomásod és közted nyílik egy olyan jellegzetesen kék folyosó vagy alagút, ahol csak te vagy. Nincs jelzőlámpa, nincs kereszteződés, és nincs sebességkorlátozás sem. Tehát pikpak megérkezhetsz a kívánt helyre. Egy szabályt azért mindig-mindig tartsunk be.
4: Nem lehet csak úgy hiperül sebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még neki megyünk egy bolygónak, vagy egy szupernóvának. Aztán akkor jó éjszakát!
5: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit,
6: de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hatches Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két fő étkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Kérem szépen, hát ezeken a britekre rájár a ród, ugye nemrég kipattantak az EU-ból, és nem úgy megy a szekerük, de még tegnap szoroltak is Argentinától, kipottyantak a VB-ből, elillantak azok az álmok, ami szerint esetleg...
5: 10 perc alatt a végén, igen?
4: Igen. Hát mennyi? 66 óta nem nyert labdarúgó világbajnokságot Anglia, és most sem fog. Na, de viszont mi azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan érzik magukat az EU-n kívül, illetve hogyan tudnának visszakapaszkodni, mert hogy erre is vannak törekvések. Tunkli Danival, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatójával fogunk erről beszélgetni, amennyiben felért a garázsból. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
6: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Jó van, akkor tudunk beszélgetni. Na, szóval hát a VB-s remények elszálltak, a kérdés, hogy megmaradtak-e esetleg az unióba való visszalépéshez kapcsolhatók.
6: Igen, alapvetően szerintem azt már angol közvélemény bevallja, beismeri, hogy ez a Brexit ez egy fatális tévedés volt. A statisztikák alapján azért a többség így gondolja, viszont eltérnek arról a vélemények, hogy ezt hogy lehetne feloldani. Ugye egy gazdaságilag az egy értelmezhető lemaradást okozott a Brexit, viszont az az érdekesség, hogy az angolok egyébként, a britek a szabályok legnagyobb részét betartják. Tehát annak, hogy visszalépjenek, igazándiból nem nagyon van gátja, és az EU is tátkolokkal várja őket. Ami érdekesség, hogy a felmérések alapján 55%-a az angoloknak szeretne visszasodródni az EU-ba, viszont ez az arány leesik 35%-a, hogyha a korábbi kivételeiket, ezeket az úgynevezett opt-out-okat nem kapják meg. Ugye ez a Schengeni övezet volt, hogy nem kell belépni, és az EU bevezetés alóli felmentés volt.
4: Ez érdekes,
6: tényleg. Ez a kérdés. És igazándiból az EU szempontjából nézve nyilván tök jó lenne, hogyha bejönne egy ilyen középhatalom újra az EU-ba, de mi a garancia, hogy nem gondolják meg magukat megint, és nem lépnek ki, és egyébként maga az EU bevezetése lehetne egy ilyen kényszer, viszont
4: igen, egy ilyen biztosíték, hogy nyilván a fizetőeszközzel, vagy közös fizetőeszközzel már nem ugrál annyit az ember. Vagy az
6: hát úgy egészen lehetetlen kilépni, igen. De azt is látni kell, hogy egyébként gazdaságilag az angoloknak nem éri meg feltétlenül bevezetni az EU-t, tehát nem olyan helyzetben vannak, mint mi, azért egy felelősebb monetáris politikát visznek az elmúlt évtizedekben, meg egyébként is a fontnak van egy történelmi hagyománya, amit az angolok nem fognak elengedni. Úgyhogy igazán ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy tudnak úgy felénk lavírozni, hogy azért megmaradnak ezek az opt-out-ok, és ugye most van egy munkáspárti miniszterelnök, aki leköszönt, Keir Starmer, és lesz egy újabb munkáspárti miniszterelnök, akinek 29-ig van ideje ezen változtatni, ezen a helyzeten, mert az látszik, hogy 29-ben lesz választás, és a reformpárt, ez a régi Brexit párt, vagy aki igazán a kilépést nagyon favorizálta, az erősödik, és most már 25%-kal átvette a vezetést mind a torik, mind a munkáspárt előtt.
4: Uh-huh. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy azért ez a Brexites kanyar, ugye, miután egyértelműen a konzervatív pártot tartják elsődleges felelősnek ezért, és hogyha ezt összekötik azzal, hogy nem úgy megy a szekér, ahogy azt ígérték ezekben a kampányokban, akkor azért ott gondolom, hogy az egy nagy politikai pofon.
5: Mondjuk Nigel Farage most teljesen mással foglalkozik, de hogy nem tudom, azóta változott az álláspontja a Brexit-tel kapcsolatosan, és mert ha mondjuk tényleg ő kerül hatalomra, akkor ez érdekes kérdés lesz, hogy akkor ő ez ügyben milyen irányt vesz.
6: Hát amennyire én olvastam így az elemzői véleményeket, igazából mindenki attól retteg a szakmába, hogyha a reformpárt hatalomra kerül 29-ben, akkor nem hogy közeledni fognak az EU-hoz, hanem még távolabb kerülnek. És ez egyébként egy teljesen reális feltevés. Az az érdekes, hogy ugyebár Nigel Farage, aki a régi Brexit pártot és most a Reform pártot vezeti, belekeveredett egy eléggé komoly korrupciós botrányba, úgyhogy most le is mondott a képviselőségéről, újraindul, új választások lesznek a körzetében, viszont se a Tóriq, se a Munkáspárt nem állít eleme jelöltet, úgyhogy egy ilyen viccpárt jelöltje fog indulni ellene, és van esély rá, hogy egyébként megnyeri kukafej grópa Nigel Farage elleni versenyt. Úgyhogy ez egy egészen érdekes színfolt ebbe a történetbe, de az biztos, és az látszik, hogy az angolok bár tanultak valamennyit a Brexitből, de a reformpárt a bevándorlás ellenes politikájával még mindig nagyon népszerű, sőt egyre népszerűbb, és egyébként érdemes megnézni, hogy a bevándorlás hogy alakult a UK-be az elmúlt években a Brexit hatályba lépése óta, és az látszik, hogy a volt gyarmati országokból özöllenek az emberek, míg az EU-ból érkezők nyilván lemorzsolódtak, sőt visszavándoroltak az EU-ba.
4: Aha. Ugye az hogyan működik, ugye az Egyesült Államok azért komoly szövetségese a briteknek, majdnem azt mondtam, hogy volt, de azért annyira nem mérgesedett el a helyzet, bár Donald Trump mindent megtesz ugye kommunikációs szinten, hogy ne szeressék őt. Ez is hajthatja esetleg az EU felé a britek gondolkodását?
6: De alapvetően a világban van egy ilyen álláspont most, hogy azért Amerika, mint szövetséges, nem a legmegbízhatóbb.
4: Igen.
6: Tehát ha csak a NATO csúcsra gondolunk, hogy a spanyolokba belerúgtak, de belegondolhatunk abba is, hogy Falkland-szigetek kapcsán az argentin-brit konfliktus megint egy picit verbálisan legalábbis felélelőződött, és ebben az amerikaiak inkább az argentinok oldalára álltak. Tehát, hogy látszik, hogy azért nem feltétlenül a legkonzervatívabb, megbízhatóbb szövetséges, ami nyilván egyértelműen tolja a briteket az EU felé, akik meg hát a bürokratikus nyugalommal azért kiszámítható partnereknek mondhatóak.
4: Aha, ugye említetted, hogy alapvetően betartják azokat a kritériumokat, ami az EU csatlakozáshoz másnak ugye kell, az azt jelenti, hogyha van egy szándék, és tudjuk ezeken a biztonsági elemeken, ezeken az opt-out elemeken is, és azt is leütik, akkor ez gyakorlatilag egy gyors ilyen adminisztrációs folyamata a visszaléptetésük?
6: Igen, tehát hogy ez, szerintem ez nagyon gyors lehet, ugye Michael Barnier, a Brexit volt főtárgyalója mondta azt, hogy igazániból szerint a briteknek több idő lesz meghozni ezt a döntést politikailag, mint maga a belépés. Aha. Folyamat. Ez azért nekem azt mutatja, hogy bár nyilván ez egy odaszúrás is, de azt mutatja, hogy azért egyébként ez nem lesz egy ilyen nagyon sok évig tartó történet. Igazából sok értelme nem volt a Brexitnek gazdaságilag, tehát hogy a populista politikai dolgokon kívül, meg enyhe nacionalizmuson kívül olyan sok értelme nem volt. Tudna hozni egyébként egy erősödő konjunktúrát Angliába, ami egyébként a részvénypiacnak, legalábbis a közepes és kicsi kapitalizáció vállalatoknak tudna hozni egy jó időszakot, de azért még odébb vagyunk, tehát ez nem holnap lesz valószínűleg.
5: Akkor úgy tenni.

0: te is tett rosszul egyébként. Ahhoz képest, hogy vannak számítások arról, hogy a gazdaságnak összességében rosszat tett, de nem olyan látványos mértékben, és a befektetők meg abszolút nem panaszkodhatnak a brit hozamokra sem. Szóval miért annyira fontos, vagy miért lenne annyira jó, hogyha ez mégis megtörténne?
1: Enyhén vitatkoznék azért ezzel, tehát szerintem nagyon sok lehetőségön maradtak le a britek emiatt, tehát a növekedésük az elemzők szerint sokkal impozánsabb lett volna. A tőkepiacukat meg érdemes szétszedni kettőre, tehát a nagy kapitalizáció cégeknek köze nincs az angol makróhoz, tehát azok ugyebár olyan nagy vállalatok, mint a BP, a globális folyamatok, és főleg a árupiaci termékek árfolyamai határozzák meg a részvények árfolyamát. A kis és közepes vállalatok viszont egyébként kifejezetten olcsóak, azért mert azért egy hát 5-10 éves szenvedés van bennük, tehát, de hogy európai viszonylatban is olcsó. Úgyhogy szerintem alapvetően lenne értelme gazdaságra visszalépniük, és főleg úgy, hogy igazániból az előnyök egy részét nem élvezik, de a szabályokat meg betartják. Tehát így igazániból egy elmulasztott lehetőség. Aha. Szerintem. De abban igazad van, hogy ez a kibelépkedésnek sok értelme nincsen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dali, nagyon szépen köszönjük akkor a hú, Balázs, az, nagyon belenéztél.
2: Nem üzeneteket nézegettem, és csak azon gondolkodtam, hogy tudunk-e valamilyen következő mérföldkövet, vagy ez most egy ilyen polémia, ami így alakulgat, így beszélnek róla, kampány eszköz, vagy téma is lehet, és nem kézzelfogható, hogy hogyan haladnak ebben tovább, vagy van valami mérföldkő, amihez tudunk igazodni, és figyelni, hogy hogyan alakul ez a dolog.
1: Szerintem a utolsó mérföldkő az a 29-es választás lehet, aha, és az arra felkészülő kampány. Tehát az látszik egyébként, hogy maga a munkáspárti vezetés elkezdett az EU felé közeledni, ez már Fábernél is volt, de ez nem meglepő, mert a munkáspárti szavazók 80%-a szorosabb EU kapcsolatot akarna. Tehát ez a folyamat valószínűleg az új miniszterelnökkel se fog megállni. Hogy mennyire lesz gyors, az egy kérdés. Lehet, hogy a 29-es választás azért inkább elő fog szólni, hogy egy EU felé közeledést akarsz, vagy egy reformpárti EU távolodást.
2: Aha, világos. Oké, Dani, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot kívánunk neked.
1: Szép napot, sziasztok.
2: Szia. Dunkli Danival, az akkor alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk arról, hogy a britek visszajönnek-e az EU-ba, vagy maradnak ott, ahol vannak.
3: Belát nagyon éhes.
4: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
9: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
10: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emléket.

0: gyerekeket, és szerez újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Hegyalja úton kifelé a Bakcs csomópont előtt. Tart a helyszínen és a Margit hídon Pestre, a Budai hídfőnél a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Nehéz az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Hegyalja úton, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Petőfitől északra, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Az 5. kerületben a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Lezárták mától a 16. kerületben a Rákóczi utcánt Korona utca kereszteződést útépítés miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában mától időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni napközben, mert kertészek dolgoznak. A két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: 436 ezer forint a nettó medián keresett, 2 éven belül jöhet az új választási törvény. Megvan Ukrajna új miniszterelnöke. Holnap tetőzik a kánikula és akár 37 fok is lehet. Elszórtan számíthatunk záporokra és olykor a szél is megélénkül majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A nettó keresett medián értéke 436.200 forintot ért el májusban, ami 11,5%-kal magasabb az előző év azonos időszakánál. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, nettó átlagkeresete pedig 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelezte a KSH. A magyar történelem egyik legnagyobb vasút fejlesztéséről döntött a kormány. A miniszterelnök bejelentése szerint a Baross Gábor program részleteit jövő héten mutatják be Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel közösen. 2 éven belül jöhet az új választási törvény. Egy arányosabb rendszer kialakítása a cél, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton, Súlyog Tamás leváltása kapcsán a 24.hu-nak elmondta, nem tart attól, hogy alkotmányos válsághelyzet alakulhat ki. Ígérete szerint az, hogy az alaptörvény módosításában rögzítik egy közjogi méltóság hivatalának megszüntetését, Csupán egyedi rendkívüli eset, ami nem válik majd általános gyakorlattá. A kultúráért felelős államtitkár feljelentést tesz az Orbán János Dénes ügyben. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt fordul a rendőrséghez. Nagy Ervin szerint, ha az Operett Színház a következő 5 évben éjjel-nappal kizárólag az Orbán János Déneseket játszaná, még akkor sem tudna ennyi jogdíjat kitermelni. Nemrég kiderült, hogy az író által alapított és vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Több mint 422 millió forint közpénzt fizetett ki Orbán János Dénes saját műveinek felhasználási jogaiért. Itt a Balaton Help, a Magyar Telekom, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület alkalmazásával vészhelyzetben egyetlen gombnyomással segítséget kérhet bárki a tó közepéről vagy egy strandról. Az applikációban egy rövid, játékos online kvíz is segíti a tudatos felkészülést a biztonságos nyaralásra. Megvan Ukrajna új miniszterelnöke. Volodymyr Zelenszky az állami energetikai vállalat vezetőjét, Szerhij Koreckijt jelölte kormányfőnek. Kinevezéséről még ma szavazhat a parlament. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Hőség lesz holnap, 31-37 fok is lehet, bár hajnalban 13-21 fokot mérünk csak. Záporzivatar még néhol reggel előfordulhat, délután este viszont már több helyen lehet csapadék, a déli eszél nyugaton megélénkül majd.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
9: Sziasztok, ez a Sajátos Pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin, és ezt elkezdem megint. Sziasztok, ez a Sajátos Pogácsa, a gazdasági társadalmi értelmező magazin, Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. Mai témánk pedig ismét Donald Trump, mert hogy ugye alig egy éve van Donald Trump. Hát nem, kicsit több, mint egy éve, de hát úgy tűnik, ugye, hogy mint hogyha...
10: Bocs, hogy megakasztalak, de hogy mint hogyha az egekbe néznél.
9: Az egekbe?
10: Nagyon magas, igen, hogy nagyon magasan van a kamerád, nem?
9: Hát nem, a kamerám az itt van.
10: Mert hogy eddig na, kb. Úgy volt, hogy így a szemköl szemben nézted, de most így beszélsz.
9: Így nem jó, így nem jó, így jó.
10: Igen, most sokkal jobb.
9: Oké, okay, akkor még egyszer elkezdem.
10: Bocsi.
9: Így, nem gond, jó mondod. Oké, okay, na, 1, 2, 3... Sziasztok, ez a Sajátos Pogácsa, a gazdasági társadalmi értelmező magazin, Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És mai témánk pedig ismét Donald Trump, hiszen bőven szolgáltat muníciót Donald Trump arra, hogy róla beszéljünk. És ebben az adásban azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk megfejteni az ő törvényeit, vagy mi hajtja őt, mi az ő 10 parancsolata. Úgyhogy Donald Trump 10 parancsolata következik, aminek a, hát az első a tranzakcionalitás. Erről már beszéltünk korábban, de nem biztos, hogy mindenki tudja, mit jelent ez.
10: És valószínűleg ez a legfontosabb tulajdonsága egyébként, vagy működési mechanizmusa Donald Trumpnak. Ez ugye azt jelenti, és én nagyon szeretném, hogyha ez a szó alapvetően megragadna a magyar közbeszédben, a tranzakcionalitás, mert nem csak Donald Trumpra igaz, hanem akár magyar közszereplőkre is, politikusokra. A tranzakcionalitás szó az egész egyszerűen csak azt jelenti, hogy minden üzlet. Tehát, hogy semmifajta érdemi alapértéke nincsen, mindent és mindennek az ellenkezőjét mondott már az idők során, és az összes emberi kapcsolata, politikai kapcsolata, üzleti kapcsolata az egyfajta csere, tranzakció. Tehát, hogy mindig azt nézi, hogy én adok valamit, de mit kapok érte cserébe, és nem értékvezérelt, a legkisebb morzsája sincs meg semmifajta értéknek, hanem alapvetően minden emberi kapcsolatból, politikai üzleti kapcsolatból csak ezt az egyet néző, hogy jól jövök én ki ebből, vagy rosszul, minden mehet, amiből jól jövök ki, és semmi nem mehet, amiből rosszul jövök ki. Ez a tranzakcionalitás.
9: Hát csak az a baj, hogy a rekordja, tehát a múlt, akár ezt az egy évet nézzük, az nem ezt hozza ki. Tehát pont ugye most derült ki több tanulmány kapcsán is, hogy egyáltalán nem jött be a vámpolitika. Erre mit csinál Donald Trump? Most egy újabb globális adót akar bevezetni, vámot.
10: Tehát az, hogy ő tranzakcionális, azt nem feltétlenül jelenti, hogy nyer is rajta mindig, hanem hogy ő úgy képzeli, hogy majd nyerni fog rajta. Tehát egyfajta ilyen lókereskedelem, és hát ugye a lókereskedelemben néha veszítünk, mert nem mindig a mi számításunk jön be, Donald Trumpnak sem jön be mindig a számítása, de alapvetően amikor valamilyen ügybe belemegy, akkor azért megy bele, mert ő előtte azt hiszi, hogy ez számára jó lesz, előnyösebb lesz. Aztán lehet, hogy később utólag kiderül, hogy nem annyira, akkor módosít, de a megközelítésről, nem feltétlenül az eredményről szól lesz, hanem a megközelítésről.
9: Jó, érthető, akkor ez a tranzakcionalitás talán ez első és legfontosabb, azért is került az első helyre. A második pontban pedig az van, hogy nincsenek szabályok, az erősebb nyer. És hát ugye ebből láttunk jó példákat, hogy felborítják a nemzetközi eddigi megállapodásokat, státuszkókat, jogot lényegében, és azt csinál, amit akar Donald Trump.
10: És ez már ugye az üzleti karrierje során is így volt, tehát hogy alapvetően azért nem volt mindig nagyon tekintettel a jogszabályokra, többször be is perelték, nem az vezérelte, hogy mi a törvény, és ezt igazából átemelte a politikába is, tehát ugye az, hogy ő most kivezeti az Egyesült Államokat a különböző nemzetközi szerződésekből, nemzetközi intézményekből, ugye legyen itt most például az ENSZ-nek a különböző szervezetei, vagy akár a Párizsi Klímaegyezmény, de az összes ilyen UNESCO és mit tudom én, minden, ami nemzetközi jog, tehát az, amikor ugye Venezuelából ellopják az elnököt, mint menyasszonyt a lakodalomból, hát az tulajdonképpen ugyanez, ez tulajdonképpen a nemzetközi jognak a megsértése, vagy a figyelmen kívül hagyása, tehát őt egy dolog vezérel, erősebbe megteheti-e, és ez az egy kérdés van, az már ehhez képest másodlagos, hogy ez jogszerű, vagy nem.
9: Igen. És az, hogy kilépni ugye a nemzetközi egyezményekből, nemzetközi intézményekből, azt is látjuk. Ami azért fura, mondjuk a legutóbbi ilyen művelet, a béketanács, mert lényegében erre már volt egy megfelelő nemzetközi szervezet, egy intézmény. És a legviccesebb az egészben az, amikor Jared Kushner kimondja konkrétan a híradókban, is felveszik, hogy mi a célja a béketanácsnak, ami gyakorlatilag megegyezik a korábbi ENSZ csartával, vagy kartával, tehát nem is értem, hogy gondolták ezt.
10: Hát szerintem úgy gondolták, hogy ugye ott azért nagyon sok ország van, kisebbségbe kerülhetnek, leszavazzák őket, itt meg ugye azt hívnak meg, akit akarnak, és ez pontosan erről szól, hogy ugye létezik egy nemzetközi intézmény, hosszú-hosszú track recorddal, most az, hogy ez jó vagy nem jó, vagy mennyibe sikeres, azt vitathatjuk persze, de hogy ők meg létrehoznak ehelyett egy ilyen erzac állintézményt, amit ők úgy alakítanak, ahogy akarnak, ha kell, kidobnak onnan valakit, ha kell, bevesznek, magyarul kisebbségbe sose kerülhetnek, tehát tulajdonképpen a világ 200 országa által elismert nemzetközi intézmény helyébe oda raknak valamit, amit hát te és én is alakíthatnánk egy béketanácsot, és akkor azt mondhatnánk, hogy akkor holnaptól mi vagyunk az ENSZ, tehát hogy majd mit tudom én, kitaláljuk, hogy akkor mi külön kreszt működtetünk, ránk csak ez a kettőnkre ez a kreszt érvényes. Nyilván akkor tehetjük meg, ha erősek vagyunk, tehát ez ugyanez az elf, hogyha elég erősek vagyunk, akkor ránk külön kreszt vonatkozik, ha nem vagyunk erősek, akkor muszáj vagyunk betartani az általános közt.
9: Igen, mondjuk ez akkor jó csak, hogyha csinálunk bármi ilyet, hogyha a belépő az egy elég komoly summa, és akkor azt meg lehet arra költeni, amire szeretnénk. Tehát ez ilyen exkluzív ebből a szempontból.
10: Az már egy külön csavar történeten, hogy még pénzt is szedünk érte.
9: Na jó, tehát akkor egyébként ez a kettes volt, ugye, hogy nincsenek szabályok, az erősebb nyer. A hármas pont az inkoherencia, ami szerintem erősen csatolódik ide a kettes ponthoz.
10: Csináltam egy Pogi Podcast adást, hát most már egy évvel ezelőtt talán egy Demeter Tamás filozófussal, aki a felvilágosodásnak a kutatója. Az egyik leghallgatottabb adás volt egyébként, és ott arra a konklúzióra jutunk, hogy a felvilágosodásnak gyakorlatilag Donald Trump-al így azért így majdnem, hogy ki lehet mondani, hogy vége, és a felvilágosodásnak az ilyen alapelvei vannak, hogy racionalitáshoz hozzátartozik a koherencia, tehát hogy azt vártuk el, hát úgy egymástól is el szoktuk várni, tehát akár egy baráti kapcsolatban is azért, ha mondjuk inkoherens valaki, akkor figyelmeztetni szoktuk, hogy figyelj, régebben nem ezt mondtad, ez hogy fér össze azzal, amit egyébként szoktál mondani, de hát egy politikustól aztán pláne az volt az elvárás, hogy ő maradjon koherens ahhoz, amit mondott. Néha lehet megváltoztatni a véleményed, de akkor ugye meg kell indokolni, hogy hát, ugye, hogy John Maynard Keynes mondta, közben megváltoztak a tények, megváltoztattam a véleményemet, ön mit csinál, uram, mondta állítólag John Maynard Keynes. Tehát néha meg lehet változtatni a véleményt, de ami nem megy, hogy így össze-vissza beszélünk, hogy egyszer ezt gondoljuk, másszor azt gondoljuk, és hogy semmifajta igény nincs arra, hogy koherensek maradjunk, és azt gondolom, hogy Donald Trump esetében ez teljesen világos, tehát hogy össze-vissza mond mindent és mindennek az ellentétét, az egyik pillanatban erős dollárt akar, a másik pillanatban gyenge dollárt akar, és nem is gondolja, hogy ezt, hogyha ha valaki ezt számon kérné rajta, ugye az elején még próbálkoztak, akkor ezt így lerázza, hogy tök lényegtelen, nem kell koherensnek lenni, mert hogy az ő politikai tábora, ez a maga tábor, ez egyszerűen ilyet nem vár el tőle. Tehát, hogy sokkal nagyobb hátrányban van bizonyos értelemben egy demokrata politikus, mert ott elvárják tőle, hogy koherens legyen, és szembesítik, ha nem az, de hogy ebben a maga táborban tulajdonképpen bármit mondhat a vezér, és bárminek az ellentétét is, soha senki nem fogja azzal szembesíteni, hogy az inkoherencia, főleg mert az egész ideológiája a maga tábornak rendkívül inkoherens, tehát tulajdonképpen megszűnt az az elvárás a politikussal szemben, hogy ő koherens legyen, ami hát egy teljesen új világa a politika működtetése szempontjából, vagy egy választott tisztségviselő számonkérhetősége szempontjából.
9: Igen, egyébként, és ezért látni annyi felvételt, amikor össze van vagdosva, hogy mit tudom én, J.D. Vance mit mondott 2 hónappal ezelőtt, mit mondott 3 hónappal ezelőtt, mit mondott 4 hónappal ezelőtt, és nem kell Amerikába menni. Ez a típusú politizálás, ez a fajta politika, ez Magyarországon is ugyanúgy itt van. A számtalan példát lehet hozni az elmúlt évekből, amikor a politikusok pontosan az ellentétét mondták annak, de talán ez azért van, mert az, akinek szólnak, az arra kíváncsi csak, amit a jelen pillanatban mond, és aki pedig annyira mondjuk értelmes, hogy emlékezzen az elmúlt évekre, vagy az elmúlt 5 év eseményeire, ő pedig azt gondolja, hogy ezt direkt mondják azért, hogy elérjék azt a statet, ő megmagyarázza magának, tehát tényleg hiányzik ez a fajta koherencia. Oké, és hát ugye ehhez kötődik a 4. pont, hogy soha ne ismerd el a hibáidat, vagy a hibádat, és soha ne kérj bocsánatot.
10: Ezt a mondást, hogy ezt az alapelvet véletlenül tudjuk egyébként, hogy hol tanulta meg Donald Trump. Egy Roy Cohen nevű ügyvédtől. A Hatalmas Arcok sorozatban csináltam Donald Trumpról is, meg Roy Cohenről is egyébként adást, akit részletesebben érdekel, ott érdemes meghallgatni. Roy Cohen egy nagyon színes alak volt, alapvetően hát egy meleg ügyvéd volt New Yorkban, aki összejátszott a maffiával, végig tagadta, hogy ő meleg, de üldözte a melegeket a McCarthy-féle vörös üldözés idején. Tagadta, hogy éces, de belehalt az écbe. Egy összejátszott a maffiával, és a végén az ügyvédi jogosítványát is megvonták tőle New Yorkban különböző csalások miatt, és hát ő volt tulajdonképpen Donald Trump mentora, tehát ezt lehet tudni, jól dokumentálva van, hogy ő tanította meg arra az alapelvre, hogy fiatal Donaldot, hogy figyelj öcsém, hogyha te itt New Yorkban ebben a nagyon kemény világban helyt akarsz állni, akkor soha ne vald be azt, hogy te bármilyen hibát vétettél, soha ne kér bocsánatot. És ugye ez nem csak arra vonatkozik, hogy nem elsősorban arra vonatkozik, hogy mondjuk koherens vagy nem koherens, mert azt egyre kevésbé kérték számon rajta, hanem hát mondjuk mit tudom én, üzleti vállalkozásaid nem működtek, nem tartottad be a szavadat, nem fizetted vissza a pénzt, csődbe ment többször Donald Trump, tehát hogy semmi ilyesmit soha ne, valamit nem tudom, előre jeleztél, hogy az így lesz, de nem így lett. Soha, soha nem mond azt, hogy bocsánat, tévedtem, hibáztam. Ez gyengeséget mutat, mindig azt kell sugallni, hogy te erős vagy, és ebből adódóan soha ne ismerd el a hibáidat, és soha ne kérj bocsánatot. Ez egy nagyon erős alapelve Donald Trumpnak.
9: Igen, és ez egyébként így is működik, és ez szerintem a 4-es és az 5-ös a 10 parancsolatból az nagyon szorosan kapcsolódik. Nyilván egymásra épülnek ezek, tehát ez tényleg jól lehet látni a mintázatot, mert az 5-ös pont az az, hogy ha kritizálnak, támadj, és szerintem ez nagyon jól látszik azzal kapcsolatban, hogy nem csak Donald Trump, de az összes politikus, aki körülötte van, hogy viselkedik a sajtóval szemben. Tehát ugye nagyon érdekes, és ez a fajta viselkedés ez szintén átjött az óceánon, és észrevehető, nyomon követhető Magyarországon is, hogy elvileg, ugye, amikor a sajtó egy politikustól kérdez valamit, akkor az történik, hogy az a lényegében ez a watchdog szerepet betöltő sajtó, aki arra figyel, hogy azt nézi, hogy egy politikus, aki egy választott, a nép által választott tisztség, ugye, hogy ő betartja-e a szavát, jól csinálja, amit csinál. Tehát lényegében az emberek kérdeznek az ő általuk megválasztott elektori szerepben lévő embertől, és ilyenkor az történik mostanában, hogy visszakérdezések vannak, megfélemlítés van, támadás van, sőt nevetségessé tevés van.
10: Igen, tehát mindig úgy állítsd be, hogy ha nem kritizálnak racionálisan, nem számon kérnek, hanem üldöznek, tehát hogy mindig legyél egy ilyen áldozati szerepbe, és ezért mindig támadj is vissza. Tehát hogy ez egy harc, mindig minden harc, nem diskurzus, nem racionális vita, nem számonkérésre válaszadás, ahogy az kéne lennie, hanem méltatlan üldöztetés, és akkor támadj, és mindig a harc retorikáját használd, és ne hagyd, hogy ők mozgassák az agendát, hogy ők fókuszáljanak bizonyos területekre, hanem támadj vissza, tereld el, és egyébként az is belefér, hogy félemlíts meg embereket, tehát hogy ne is merjenek tőled kérdezni, ne is merjenek téged kritizálni, tartsanak tőled. Ez is egyébként Roy Cohennek az alapelve volt, hogy a legegyszerűbb, hogyha megelőzöd, hogy téged kritizáljanak, és ezt úgy tudod megtenni, hogy minden perrel fenyegetsz, ugye, hogyha elnök vagy, akkor még erősebb hatalmi jogköreid vannak, hogy mivel fenyegeted meg akár börtönnel az embereket. Tehát, hogy érezzék azt, féljenek tőle, támadj mindig, ne hagyd őket kritizálni.
9: Igen. Borzasztó egyébként ezt így, most ahogy így veszük végig a 10 parancsolatot, akkor azt gondolom, hogy nem túl vidám téma, és hátborzongató, mert hogy pontosan a rendszernek a csődjét mutatja, amiben eddig éltünk, tehát hogy új világrendet hozott mindez. Ez volt az 5., tehát akkor szerintem most tartsunk egy szünetet, és akkor nézzük meg a maradék 5-öt. Donald Trump 10 parancsolatát vesszük sorra ebben az adásban, maradjatok velünk.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottál. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
2: Ez továbbra is a Sajátos pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin, Donald Trump 10 parancsolata a témánk. Az előzőekben végignéztük az első ötöt, ez volt a tranzakcionalitás, az, hogy nincsenek szabályok, az erősebb nyer, az inkoherencia, a soha ne ismerd el a hibádat, ne kérj bocsánatot, illetve ahogyha kritizálnak, támadj. És akkor most jön egy olyan, ami szerintem nagyon jellemző, és örülök, hogy ezt beletetted ebbe a 10 parancsolatba, ez a spektákulum.
3: A spektákulum az azt jelenti, hogy a politikának a működése az egyfajta ilyen látványossággá megy át. Tehát, hogy régebben a politika, a szakpolitika volt, programok voltak, a programokat végrehajtották, egymásra épülő lépések, költségvetés, finanszírozás, egy relatíve száraz szakma volt. Trump esetében és a hozzá hasonló politikusok esetében ez átmegy egyfajta ilyen színjátszássá, látványossággá, imidzsé, egyéni brandé, tehát hogy itt ilyen kell produkálni időről időre valamit, ami ilyen nagyon-nagyon durran, villan, valami nagyon magára húzza a fókuszát a médiának. Tehát egy ilyen spektákulum szó az ilyen látványosságot jelent, amivel az egyszerű embereket el lehet kábítani, hogy ha egyébként mondjuk nem tényleg értük dolgozol, tehát mondjuk elhitetted velük a választásokon, hogy te azért indulsz politikusnak, hogy az ő sorsukat javíts, de hogy kimutatható lenne, hogy nem javítod az ő sorsukat, akkor hirtelen kell csinálni valami nagyon-nagyon látványosat, amivel hát ugye nem azt fogja nézni az egyszerű választó, hogy most akkor a lépéseidben, a szakpolitikádban, az adópolitikádban, ebben, abban neki kedvez-e, amit csinálsz, hanem az ilyen látványos gesztusokat, nagy, szimbolikus lépéseket, és ezt fölül fogja írni. És hát az ilyen kicsit felszínesebb, vagy nem rendesen odafigyelő választó, az el fogja hinni neked ezektől a spektákulumoktól, hogy olyan erősen mondod, hogy olyan erősen harcolsz, hogy olyan nagy durranásokat is megmersz csinálni, amit más nem, hát akkor biztos a kis emberért harcolsz, hát akkor biztos az amerikaiakért harcolsz, hiszen, és akkor példának tudja hozni ezt a spektákulumot.
2: Igen, és nem csak az, hogy akkor elhiszi a választó, hanem egyszerűen eltereli a figyelmet. Ez a gumicsontnak is lehet nevezni, vagy füstnek is lehet nevezni, nevezni, teljesen mindegy. Most a legutóbbi ilyen húzása az volt, ugye, amikor fontos adatok jönnek, GDP adatok, inflációs adatok, egy csomó minden, ami a vámpolitikát elkezdték kikezdeni, több intézet végzett nagyon Epstein komoly kutatást. Epstein aktákból újabb, mert ugye megy végig rajta a sajtó, próbálják kihámozni, mi van, mi történik. Engedjük ki szabadjára az UFO aktákat, kérem szépen. Kiderül, hogy vannak-e földön kívüliek. Bum! Óriási spektákulum. És hát, hogyha példát kéne hozni Donald Trumpnak a hasonló viselkedéséhez, például itt van Elon Musk, aki ugyanezt csinálja a Teslával bármilyen esetben. Nagyon sokszor jöttek ki rossz adatok, rossz prognózis, stb. Akkor mindig mondani kellett valami óriásit az önvezetésről, vagy kilőni egy Teslát az űrbe, tehát na, az volt az igazi spektákulum.
3: Na, ez egy nagyon jó példa, tehát hogy ígérek valamit, hogy ez lesz, az lesz, erre az évre, arra az évre, és a hülye Musk tényleg konkrétumokat ígér konkrét évekre, nem feltétlenül kéne neki, de teszi, és sose jönnek be, és akkor mit csinál? Pontosan ilyeneket, tehát az a legszebb példa, ez a kilövök egy Teslát az űrbe, tök fölösleges, környezetkárosító, de akkor átszól, hogy elájulnak tőle a 10-20 éves Musk rajongó fiúk, hogy úristen, kilőtt egy Teslát az űrbe. Hát ez tényleg a spektákulum spektákuluma.
2: Tegyük hozzá egyébként, hogy ez tényleg egy komoly vívmány megcsinálni az egészet, és tényleg nagyon látványos volt, de hát ebbe a kategóriába lehet sorolni. Oké, hetedik pont a 10 parancsolatból, 0 csapatjáték.
3: Ugye ez arról szól, hogy hát a politika az elméletileg egy csapatjáték lenne, hiszen pártok játsszák, hiszen ugye kormányod van, hogyha elnök leszel, meg hát egy csomó minden más szempontból is, sajtóval is együtt kell működni, és így tovább. De hát az ilyen típusú politikusok, mint Elon Muskot mondtam, pedig Donald Trumpot akartam mondani, de egyébként az Elon Musk is egy egyéni játékos, tehát hogy nem véletlenül szóltam el magam, mert Elon Musk ugyanúgy egy magányos játékos, szóval a Donald Trump alapvetően egyedi játékot, egyéni játékot játszik egész életében. Senki, aki mellette van, az valójában nem a társa. Ugye erre a legszebb példa Melania Trump, akiről hát nagyon nehezen hisszük el, hogy ez egy ilyen bensőséges, mély kapcsolat, ahol mondjuk intellektuális és érzelmi társa lenne Melania, átbeszélik a dolgokat, de hát ugye barátja se nagyon sok van, és hát ugye a kormányát az gyakorlatilag bármikor lecseréli, ugye az első ciklusában erről nagyon sok könyv született, hogy mindenkit kidobott, tehát akiről azt gondolták, hogy na akkor ő biztos, hogy társa lesz, mondjuk Steve Bannon, aki az ideológusa volt, na róla gondolták például, hogy ő biztos, hogy végig társa lett, simán kikerült ebből a történetből, tehát gyakorlatilag nem nagyon tudunk olyat mondani, aki akár politikai szövetségese, akár kormánybeosztottja lenne, hát az ilyen mezei képviselőkről ne is beszéljünk, mert azok aztán tényleg bármikor lecserélhetők. Egy dolog fontos, a lojalitás. Tehát igen, úgy válogatom össze eleve a képviselőket, hogy csak olyan jöhet, aki lojális hozzám, aki nem lojális, azt kidobjuk a hajóból. Abszolút lojalitás kell, tehát, hogy nincs semmi kritika, nem kérdőjelezheted meg az én elnöki döntéseimet, az elnöki, hogy mondjam, kabinett, a kormány az ilyen bólogató Jancsikból kell, hogy álljon, be kell állni a sorba, és hogyha nem ezt csinálod, akkor bármikor lecserélhető vagy, és mindenki lecserélhető, csak egy ember számít, ő maga.
2: Igen, közben eszembe jutott, hogy a rossz nyelvek szerint azért volt ez a dömping az Epstein aktákból, mert kijött a Melania film, és arról kellett elterelni a figyelmet. Ugye ezen nevetett az internet. Na mindegy, szóval, hogy igen, ez tényleg nagyon érdekes, amit mondtál ezzel kapcsolatban, tehát annyira valószínűtlen, vagy egy olyan furcsa pár, és látszik, hogy egy ilyen nagyon érdek kapcsolat ez az egész, vagy legalábbis így néz ki kívülről. De hát tudhatunk mi. 8-as pont a 10 parancsolatból, mindenkinél mindent jobban tud. És Egyébként, ha visszamegyünk a hármas ponthoz, az inkoherencia, az úgy is értelmezhető konkrétan, ahogy, ahogy olvassuk ezt, vagy értjük ezt a szót. Tehát olyan inkoherens beszédeket tart Donald Trump, nem is lehet érteni, hogy, hogy hova akar kiukadni, mintha ilyen demencia jelei lennének. Most, ami volt Davosban is például, többen elemezték a beszédet végig, hogy elindult valahonnan, és így beakad egy ilyen, ilyen loopokba akad, ahol mindenféle hülyeséget összehord, ami egyébként teljesen nincs is úgy, ahogy mondja, de ő mindenkinél mindent jobban tud, tehát mondhatja.
3: És ehhez képest, hogy tök inkoherens és össze-vissza beszél, ehhez képest ugye rengeteg ilyen videó van a YouTube-on, ahol így összeszedték emberek, hogy mi mindenről mondta az idők során, hogy ő ért ehhez a legjobban. És ilyen hosszú perceken keresztül lehet ezt vetíteni, hogy ő ért a legjobban az űrkutatáshoz, a hajózáshoz, a gazdasághoz, a tőzsdéhez, de ő ért a legjobban a mindenhez.
2: És hát ugye az a mondata, alatt... bocsánat, hogy nobody knows, vagy nobody understands, és akkor pont, pont, pont, better than me. És ezt mindig elmondja.
3: Bármi kapcsán, ugye a Covid esetén is ott állt szerencsétlen Fauci mellett, aki mégiscsak egy képzett orvos volt, és ő valami ilyesmit nyomott ott le, hogy ő azért ért nagyon a biológiához, mert neki volt egy nagybátyja, aki a mit tudom én milyen egyetemen volt professzor. És akkor ebből az következik, hogy ő ért a legjobban a világon a Covid elleni védekezéshez, mert neki volt egy nagybátyja, aki biológus volt. És ilyen töménytelen mennyiségű ilyen mondást össze lehet tőle szedni, tehát ő tényleg elhiszi, hogy legyen itt szó bármilyen témáról, alapvetően ő az, aki a legjobban ért ahhoz a kérdéshez, ami éppen téma, de holnap egy másik dolog lesz téma, hiszen egy elnöknek nagyon sok területen kellene döntést hoznia, csak hát ez normál esetben úgy működik, hogy támaszkodik szakértőkre, de ő a minden szakértőnél, ha katonák vannak mellette a pódiumon, akkor a katonáknál is jobban ért a háború megvívásához, akármilyen téma van, ő ért hozzá a legjobban.
2: Hát, és akkor jön ez a 9. pont, ez az ellenségbarát dichotómia, ami lényegében a nulla csapatjátékhoz kötődik, ugye a 7. ponthoz. Csak az az érdekes benne, hogy gyakorlatilag bármikor átkerülhet az ellenségből a barát, vagy a barátból az ellenség kategóriába. Az említett Elon Musk-kal kapcsolatban például ez nagyon jó látható és nyomon követhető volt.
3: Ha pszichológusokat hallgat az ember, akkor egyébként ez a narcisztikus személyiségnek az egyik ismérve, hogy az egész életét úgy éli le, hogy minden embert berak két doboz egyikébe. Az egyik dobozban vannak azok, akik a barátaim, ők egyébként nem igazából a barátaim, mert nincsenek valódi barátaim, csak azok az emberek, akik olyanokat mondanak, csinálnak, ami jó nekem. A másik dobozban vannak az ellenségeim, akik valójában nem az ellenségeim, csak olyan dolgokat mondanak, amelyek vagy csinálnak, ami nem jó nekem. És senki nincsen a kettő között, tehát középső terület nincsen, mindig el kell dönteni a narcisztikus személyiségnek, hogy az az illető az ellenség vagy barát, köztes kategória nincsen, és ahogy mondod, át lehet rakni az egyiket a másikba, tehát ha hirtelen olyat mond, ami kedvező nekem, akkor egy pillanaton belül a barátom lesz. Ha ez a barátom olyat mond, ami nem kedvező nekem, azonnal átkerül a másik dobozba, és mindenkinek benne kell lennie a két doboz egyikében. Na, ez tipikusan jellemző Donald Trumpra is, Elon Muskra is, és egy csomó mindenki másra is. Mondom, ez a narcisztikus személyiség egyik ilyen kórisme.
2: És akkor maradt a 10. pont, ami szerintem nagyon érdekes, és erről lehet, hogy egy kicsit többet tudunk beszélni. Ez a short-termizmus, ez micsoda?
3: Az, hogy egy igazán nagy államférfi vagy államnő, az hosszú távon gondolkodik. Tehát, hogy van egy nagy víziója, van egy értelmezése a világról, ami nagyon cizellált, bonyolult, és hát ugye fölismeri, hogy ezt csak hosszú távon lehet megváltoztatni. Tehát nem egyik pillanatra a másikra lehet átvarázsolni a létező világot, hanem egy konzekvensen, folyamatosan, stratégiailag megvalósítandó nagy tervnek a részeként lehet átalakításokat csinálni. Na most Donald Trump és a hozzá hasonló politikusok nem így viselkednek, nem így gondolkodnak, hanem ilyen azonnali reagálású hadtestként tulajdonképpen, tehát ilyen kicsit olyan, mint a számítógépes játék, ahol megy a Donkey Kong, és akkor jönnek szembe vele mindenfajta dolgok, és a Donkey Kongnak ott kell reagálnia, hogy most át kell ugorni valamit, most ráesik egy valami, ki kell kerülni, ezért, tehát ilyen állandóan reagálunk gyorsan valamire, de azonnal, és nincsen nagy terv, hanem ilyen egy-két napon belül kezelünk egy adott kérdést, és már a következőnél tartunk. És ebből nem áll össze semmi, tehát nincsen hosszú távú, tehát kiderül egy idő után, mert ugye ezeket mindig megmagyarázzák, hogy hú, hát ez egy nagy terv része, ő jobban tudja, mint mi egyszerű emberek nem értjük, hogy ezeket a lépéseket miért lépi, majd ki fog derülni, hogy ez össze lehet húzni azokat a pontokat, és ott lesz egy nagy terv. És kiderül, hogy nincs nagy terv. Egyszerűen mesztelen a király, mert ezt most Trump esetében nem szeretném elképzelni, de hogy egyszerűen ugye az van, hogy valójában ezek tényleg csak ilyen spontán reaktív lépések, és nagyon rövid távúak, tehát pár nap, maximum pár hét, és nincs nagy terv.
2: Csak az a baj, tudod, hogy nem a saját országával játszik csak, önmagában az is egy probléma lenne, a világgazdaság és a lényegében a globális béke, vagy hát nem tudom minek, a globális status quo, jelenlegi status quo megőrzése szempontjából, hanem mindenki mással is játszik, és az a baj, hogy ez a fajta short-termizmus, amit most elmondtunk a 10 parancsolatban, ez olyan szinten befolyásolja a világ eseményeit, és az, hogy más politikusoknak, kormányoknak hogyan kell reagálni és mit kell csinálni, hogy az nagyon nehéz kezelni szerintem.
3: Hát szokták is mondani, hogy alapvetően a világ összes emberének, polgárának kéne választójogot adni az amerikai választásokon, mert simán lehet, hogy adott esetben jobban befolyásolja a sorsodat azt, hogy Amerikában az elnök hogyan dönt, mint az, hogy egy mit tudom én adott periférikus államban vannak vagy nincsenek választások, de ha vannak, akkor is annak a politikusnak is igazából alkalmazkodnia kell ahhoz, amit a világ legbefolyásosabb embere eldönt, és hogyha a világ legbefolyásosabb embere ilyen elvek alapján működik, tehát hogy nincs igazán átfogó terve, hanem ilyen rövid távú, reaktív lépések, és azok is alapvetően önérdekűek, tehát hogy az összes szakpolitikai lépése helyett valójában a saját személyes érdekét előmozdítani hivatott lépéseket választ, akkor az tényleg befolyásolja az emberek életét Grönlandtól, Venezuelán át, Iránon át, akármeddig Kínáig is adott esetben.
2: Igen, és közben az a probléma, hogy mindazzal, amit itt elmondtunk a 10 parancsolatban, olyan gondolatokat és olyan ismeretanyagot ültet emberek fejébe, ami nem valós. Pont néztem most egy nagyon érdekes vitát, illetve nem igazából volt vita, hanem egy ilyen maga szimpatizáns elkezdte mondani, hogy Amerikának miért jó mindaz, ami történik, például akár Kanadával szemben. És egy nagyon intelligens pacák elmondta, hogy ábrákkal, adatokkal, tényekkel alátámaszt, hogy való Kanada mit szállít az Egyesült Államoknak, amire az Egyesült Államoknak szüksége van, és egy elképesztő mennyiségű nyersanyagot, ami nincsen az Egyesült Államokban. Tehát, hogy ugye pont például a különböző függőség, tehát különböző nyersanyagfüggőség kapcsán vannak nagy téveszmék, akkor azzal kapcsolatban, hogy milyen erős valójában az Egyesült Államok, illetve hát ugye mindig a második világháborúra, meg az első világháborúra néznek vissza, és mondják, ha nem lett volna Amerika, akkor pont. És akkor ezért ezt így sokkal, sokkal jobban lehetne árnyalni, de hogy ez él a fejekben, és ezt nagyon ügyesen megcsinálta Donald Trump szerintem.
3: Hát az olyan, mint hogyha elmennénk mondjuk te meg én egy olyan városba, ahol még soha nem jártunk, és akkor ugye hát kétfajta megközelítés van. Az egyik az, hogy hát kiterítünk egy térképet, és megpróbáljuk így értelmezni, hogy ez a város ez hogy néz ki, hol vannak a folyók, hol vannak a negyedek, hol vannak a hidak, és így megterveznénk, hogy mit akarunk látni abba a városba. Vagy a másik megközelítés, hogy kimegyünk a szállodákból, és elindulunk akármerre. És akkor ami szembe jön velünk, arra megyünk, és akkor hát lehet, hogy látunk valamit, lehet, hogy nem látunk. Ez hogy mondjam, én ezt egyébként szoktam csinálni, tehát, hogy néha direkt elveszek egy városba.
2: De jó, de tudod, hogy mit szeretnél egyébként megnézni, amíg ott vagy.
3: A harmadik, negyedik napon majd tervezettem megnézem én azt a Louvre-t, meg Madame Tussaud-t, de hogy az első egy-két nap alapvetően én impressziók alapján szeretek így elveszni a városba. De most ugye így nem lehet kormányozni, tehát arra az nagyon jó, ez az ilyen intuitív, reaktív. Tényleg, ezen a sarkon arra van érdekesebb, arra megyünk. Hát arra nincs semmi, akkor arra ne menjünk. Ez egy módszer, de nem arra, hogy egy városról igazán jó képet, igazából a hangulatra, meg a másra jó kormányozni, sokkal jobban lehet úgy, ahogy te mondod, hogy hát tekintsük át, hogy mik vannak ebben a városban, tervezzük meg, adatokra építve, és tudatosan, és vegyük figyelembe az időtényezőt, és így tovább, és így tovább. És ez egy sokkal tudatosabb műfaj annál, mint hogy ilyen impressziók alapján reagáljunk rövid távon erre-arra. Én nem így képzelem el a jó kormányzást.
2: Hát jó, ez volt a 10 parancsolat, tehát Donald Trump 10 parancsolata, végigvettük mind a 10 pontot. Várjuk a kommenteket a Pogi Podcast Facebook oldalán, és írjátok le, hogy ti esetleg még mit raknátok bele ebbe a 10 pontba, lehet, hogy ki lehet plusz pár ponttal bővíteni. Úgyhogy köszönöm szépen, nagyon érdekes beszélgetés volt.
3: Köszönjük, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádi

0: Hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
0: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Budakeszi út előtt a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főúton kifelé a Pünköstfürdő utca előtt. A külső sáv nem járható. Nehéz az előrejutás a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton szintén befelé az Erzsébet tér előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Pénteken este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában mától időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni napközben, mert kertészek dolgoznak. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Több ezer milliárdos vasút fejlesztési program indul, előrelépés történt az aszbeszt szennyezés ügyében, tetőzik holnap a kánikula, Demeter Dia vagyok. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején mutatják be a programot, melynek része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint HÉV szerelvények beszerzésével, tram-trén hálózatok kiépítésével. A kormányfő hozzátette, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. Az élő környezetért felelős minisztérium több tárca bevonásával készített jelentést a kialakult helyzetről, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. A legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett. A kormány arról döntött, hogy itt eltávolítják a zúzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, hogy a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Adathalás csalókra figyelmeztet a rendőrség. Az ORFK jelzése szerint ismét közlekedési bírságról szóló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. Az elkövetők egy linket is csatolnak a megtévesztő üzenethez. Ha erre rákattint az áldozat, egy hamis weboldalra terelik őt, ahol aztán kicsalják a banki adatait. A rendőrség újra leszögezi, soha nem küldenek SMS-ben bírságról szóló értesítést. A déli pályaudvarnál folytatódott a BKK köztisztasági és közbiztonsági akció sorozata. Az összehangolt akció takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel jár. A társaság közölte, a kezdeményezés részeként még szombatig járat ellenőrzés is zajlik a pályaudvar térségében. A jegyek és bérletek ellenőrzésén túl az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét zavaró emberek kiszűrésére, valamint a járművek állapotának és tisztaságának vizsgálatára is hangsúlyt fektetnek. Az éjszakai órákra szinte mindenhol kitisztul az ég, és holnap is sok napsütésre van kilátás, elvétve növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet. Délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől, előbb a Dunántúlon, majd estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél többnyire mérsékelt marad, tetőzik a kánikula, a csúcsértékek 30-36 fok között alakulnak, szombattól fokozatosan mérséklődik majd a hőség.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Tehát ezt te jobban csinálod.
6: Gyere.
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
6: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
5: Még egyszer.
6: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
6: Viszont alig van időnk beszélgetni.
5: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
6: És végre jót dumálunk egymással.
5: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
6: Tévéről.
5: Színházról.
6: Művészetről.
5: Kulturáltan.
6: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
6: Jól kitaláltuk, nem?
5: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
6: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
5: Hevér Gáborral.
6: És mai vendégünkkel Dés Lászlóval. Szia, Laci.
7: Szerusztok, sziasztok.
6: Hogy vagy?
7: Jól. Éppen jól, köszönöm szépen.
6: Éppen most jól.
7: Igen.
6: Hát nyilván nem kerülhetjük ki, hogy lett egy változás ebben az országban, és az most így a te lelkedet felszabadította?
7: Nagyon.
6: Nagyon.
7: Nagyon, nagyon. Hát engem nagyon nyomott ez a rendszer, ez az előző 16 év, sőt, hát már a... nem akarok nagyon visszamenni. De
5: már az is nyomott?
7: De már 93-tól nyomott ez az egész, ami nagyon régen volt. És... hát ez most nagyon-nagyon ígéretes. De már csak azt megélni, én ugyan nem mentem ki az utcára, mert már eleget jártam én az utcán évtizedekig, és már egy ilyen matuzsálem vagyok, de olyan boldogság volt otthon nézni, még most, ahogy mondom, még most is föláll a szőrt, hogy a fiatalok ott, ahogy, és akkor utána még buliztak, és a partizánok még mutatták a metróba, hogy milyen őrjöngés van, és pacsiznak, és emberek egymást ölelik ismeretlenül. Szóval valami ezt érezni és látni, hogy itt valami olyan felszabadulás történik, hogyha már semmi más, csak ez már megérte. Szóval ez gyönyörű.
5: Igen, ezt átélni, ez egy igen, különleges
7: ez
5: pillanat
7: egy nagy,
5: volt.
7: Nagy
6: abszolút.
5: Az a fantasztikus benne egyébként, hogy ugye 180 fokot fordult a megítélésünk is külföldön.
7: Így van, rögtön.
5: Tehát, hogy eddig azért én ezt mondtam, hogy olyanok voltunk már mostanában, sajnos, és nagyon rossz volt ezt megérni, mint amikor még a 80-as évek végén azt írták ki az osztrák boltokban, hogy magyar ne lopj.
7: Így van.
5: És most egy pillanat alatt jöttek nekem is az SMS-ek külföldről, és egyszer csak példa lettünk, és az, amit minket kiröhögtek már korábban, most mondjuk a John Stewart Show-ban például este, úgy tekintettek erre a változásra, mint a reménycsillagra Amerika számára, hogy ők is meg fogják tudni ezt lépni.
6: Igen. Hogy hat rád? Ez ilyenkor inspiráló, még jobb dallamok jutnak eszedbe, vagy ez ebből a szempontból indiferens?
7: Talán indiferens, mert én bennem van egy ilyen, nem tudom ez, hogy ez jó vagy rossz, de azt hiszem, hogy jó, hogy egy ilyen csak azért is. Hát én mindig úgy voltam ezzel, hogy engem senki nem akadályozott meg abba, hogy dolgozzak. Az más kérdés, hogy aztán ennek, hogy ez kijut a nagyvilágba, vagy kijut az emberek elé, az már nagyon sok mindentől függ, ugye ismerjük a film és a színház és mindenféle művészetben, különösen az a művészetekben, ami pénzbe is kerül, hogy ez aztán már nem olyan egyszerű a sorsa valaminek, de megírni, az nem kerül kérem szépen semmibe.
6: Sok
7: otthon kell dolgozni.
6: Sok cucc van az asztal fiókban?
7: Nincs.
6: Nincs.
7: Nincs, mert eddig azért mindig valahogy mindig bemutattak mindent, és azért a színházban az az igazság, hogy ott még azért nem tűnt el ellentétben a filmmel, ahol már rögtön az első kapavágás több 10 millió forintba kerül, ugye uh-huh. Nem történt semmi, csak igen. Forgatókönyvet kell, nem tudom, micsoda. A színházban azért bizonyos területeken valahogy megmaradt a teljesítmény elvűség, és az, hogy azért aki várhatóan jót fog csinálni, vagy letett már valamit az asztalra, és így tovább. Szóval a teljesítmény, tehát nem csak az, hogy most valaki tolnak, meg ilyen párt alapon pénzelnek, vagy segítenek, vagy neveznek ki, hanem maga a teljesítmény, és valahogy ez működött. Bizonyos területeken, nem minden színházban természetesen, de tulajdonképpen a legtöbb színházban. a színháznak napi sikert kell csinálni. Nincs ahogy majd. Minden nap előadás van, és mindig jön a következő nap.
5: És mindig be kell hozni a nézőket.
7: És mindig be kell hozni minden áldott nap a nézőket. Tehát valamit mégiscsak számít. Ugye nem egy dilettáns munkát mutatnak be, hanem jót. És ez nem csak a zenésekre vonatkozik, ez mindenre.
6: Mindenre vonatkozik, de mondjuk a te műveid, a nagy színházi műveid, azok a revelatív sikerrel mennek a mai napig is.
7: Igen, jó sikerült.
5: Dzsungelkönyve, Pál utcai fiúk, igen. Valahol Európában. Igen. Tehát, hogy a igen. Pál utcai fiúknak a végén az szinte egészen nem tudom, hogy most a választások után is így fog-e működni, de hát én tudom, hogy a vége az kifejezetten ilyen protest dologgá változik
7: igen.
5: mindig a színházban, minden este, amikor az megy az a darab, és már hát nem régóta megy. Tehát,
7: hát most már régóta megy, kérem szépen 16 novemberében bizony. Mutatták be, tehát 10 éve megy, és még hál' Istennek mindig nem lehet rá jegyet kapni, de mondjuk a meg több mint 30 éve megy a
6: dzsungel,
7: és arra se lehet.
6: Én magam 100-szor, 112-szer játszottam Csillagot benne.
7: Úgyhogy... És az, a dzsungelnél az sem.
6: Az sem.
5: Persze, az csak
6: egy ilyen szempillantás volt.
7: Egy kis epizód.
6: Igen.
7: Pedig hát baromi sok.
6: Igen, baromi sok, és ez
5: igen, hát nem, mások darabok nem érnek meg ilyen szériát, persze.
7: Nem, de hát most volt az 1500.
5: Igen.
7: Érted, és akkor az ember szédeleg. És ráadásul a Víg-be képzeljétek el, az olyan volt, elmentünk a Gesztivel, és beszélgettünk, hogy úgy értük meg, mintha egy újabb premier lett volna, mert minden a nagyba ment, tudod? És,
6: mert ugye ez a Pesti Színházban van, igen, alapvetően is átment most a Vígnek a nagy színpadán.
7: Hát csak
5: erre a jubileumira.
6: Tudom, igen.
7: De nagyon jó érzés volt, szóval érdekes volt.
6: Hát ugye kellőképpen megünnepelték, ez tök jó egyébként.
7: Hát persze, hát az jár neki. Hát
6: de hogy mindig annyira kíváncsi voltam, hogy egy szobrászt, egy festőt úgy nagyjából értek, amikor ez magányos műfaj, ugye ez a zeneszerzés.
7: Igen.
6: Hogy olyan vagy te is, mint az írók, hogy azt mondod, na, ma reggel 9-től délig kell dolgozni?
7: Olyan.
6: Igen?
7: Igen. Muszáj. Munka, ezt ugyanúgy fenékkel kell bírni, mint az írást. Ugye? Tehát vannak nagyon tehetséges emberek, és szokták mondani, hogy nem bírják seggel. Nagyon érdekes.
5: Igen, a Neil Simon mondta íróként, hogy ő, neki az az izé, hogy ő direkt csinált egy irodát, tehát otthon is írhatna.
7: Nem, más.
5: Igen, de azt, volt egy irodája, oda át kellett menni az utca másik oldalán, leült, és reggel 8-tól dolgozott, igen. elment ebéden, és visszaült még kicsit délután, és akkor írt.
7: Igen.
5: Tehát ugyanúgy bement a munkahelyére írni.
7: Így van. Tehát ugyanezt csinálta Thomas Mann 10-től 2-ig, az Eszterházi 9-től 1-ig, és ráadásul ugye a Péterrel barátok voltunk, tehát tudtam ilyen belső bizalmas dolgokat, hogy volt, hogy napokig, hetekig, hónapokig írt, utána kidobta. Az milyen?
5: Igen, hát ez elég nyomasztó lehet, hogy végig csinálod, és elolvasod, és azt mondod, hogy...
7: nem rendül meg, mert még mindig azt mondja, jobb, mintha rossz úton megyek végig. Nem? Viszont rengeteget tanult belőle, meg neki is volt az a mondása, és akkor is ott ülök, ha nem megy. Mert ott kell ülni.
6: És akkor mit csinálsz, amikor nem megy? Üldögész,
7: kalimpálok.
6: Kalimpálsz.
7: Kalimpálok, keresek, kalimpálok, vacakolok, zenét hallgatok.
6: Aha. Zongorán írod a zenét?
7: Zongorán. Tehát persze azért van egy dolog, ami ennél még sokkal fontosabb, hogy nagyon benne kell lenni abban, amit csinálsz. Abban nagyon kell hinni, és nagyon benne kell lenned a történetbe. Mindig szoktam mesélni, hogy egyszer fönn volt nálunk vacsorázni az Eszterházi meg a Kertész Imre. És én akkor a dzsungelbe voltam baromira benne. És beszélgetünk, ki mit csinál, nem tudom micsoda, és akkor még elkezdem mondani, hogy a Balú, meg a K, meg a, néznek, ilyen félgé. De halál lelkesen, mert hát ez
5: ebben ír az
7: drámák.
5: Ember.
7: Na de hát óriási drámák. Hát tulajdonképpen a dzsungelkönyv az egy horror történet, azt nagyon nehéz volt úgy megcsinálnunk, hogy ez 8 éves gyerekek, vagy 6 is még lelkesen nézzék, miközben vér folyik állandóan, érted?
5: Eszik egymást,
7: a K elkövet egy tömeggyilkosság, elvisz 40 majmot fölfalni, érted? Szóval, ha belegondolsz, és hát úgy mosolyogtak meg minden, mondom, az anyátok. akkor már megvolt a amíg őriz a szemem, uh-huh. a balú elmegy meghalni, igen. az a dal, nincs kimondva, csak én nagyon szép szöveget, dalszöveget írt a Geszti tényleg. A Vixi az akkor értette meg, mert amikor először azt mondtam, hogy ki lesz a dalszövegíró, egy ilyen Radnóti Zsuzsánál, Isten nyugosztalja szegényké, mosalt meg, micsoda, egy nagyszerű ember volt. És ott ültünk a szobájába végbe, Marton, Hegedűsdé, Békés Pali, nem tudom mi, akkor még a Geszti nem is volt annyira képbe, illetve egyáltalán nem volt képbe, mert már várták, hogy
5: lesz szöveg.
7: Mondjam már dalszövegírót, ki lesz. És az én dalszövegíró Nemes István nem vállalta, képzelni. Hát annyit melóztunk mostanában, Laci, most fejeztük be valahol Európán, nem tudom micsoda, Patika című sor. Ne? Jó, és akkor erre benyögöm. Na, megvan? Marton, meg, igen. És? Van a Geszti Péter. Lefagyott mindenki. De mindenki. Azt mondja, Marton, az a gyerek, aki ilyen rövid gatyában, meg ilyen vastag láncokban szokott a tévébe ugrabugrálni. Mondom, igen, az a repülő. De Lacikám, mondja a Marton, hát ez a Víg Színház. Teljesen. Szóval ez volt az első reakció. Nem néztek ki belőle sokat, de megnyugtattam őket, és mondtam, hogy meglátjátok, na és amikor az Amíg őriz a szemem megszületett, és azt megismerték, akkor azt mondták, mélyen fejet hajtottak. Oké, tévedtünk. Ilyenek az előítéletek
5: egyébként. Igen, sajnos ez nagyon sokszor csúszik így el az ember ezeken. Én egyébként az egyik kedvenc műfajom, amikor a zeneszerzők a vázlatot feléneklik egy zongorával, és hozzá dünnyögnek egy dallamot. Van egy pár tőled is. Nekem, hát azok baromiok.
7: Igen, többnyire nagyon viccesek. Na és akkor ott tartottam, hogy már megvolt pont igen. egy ilyen demo. Otthoni, igen. én énekeltem el még. Én voltam a Maugli is, meg a Balú is. Megmutatom nektek. Beraktam, és hallgatták, és látszott, hogy akkor értik meg, hogy miért vagyok én ilyen, szóval, hogy miről van szó, tudod? Hogy, ja igen, hát persze. Igen. És szóval nagyon érdekes volt, hogy két ilyen nagy író, érted, ilyen komoly ember, ahogy úgy megérti, hogy hát ez egy ugyanolyan munka, és ugyanolyan dramatikus, és ugyanolyan nagy tétű dolog.
5: Szóval. Hát pontosan, szerintem egyébként is úgy van, hogy bármit írsz, tehát ez vígjátéktól, abban mindig ugyanaz a dráma benne van. És akkor működik jól, hogyha ebben a köntösben is ez tud működni.
7: Meg ha komolyan van véve. Humorban nem ismerek tréfát.
5: Hát igen, és figyelj, az egyik legnehezebb műfaj a könnyű műfaj, ezt tudjuk. Abszolút. Az csak nézni könnyű, csinálni nagyon nehéz. Tehát, hogy az egy másik dolog, és hát a zeneszerzésre is gondolom így van, mert amikor leül az ember, és olyan baromi természetesnek veszi azt, amit hall, hogy hát ez milyen könnyed, milyen egyszerű.
7: Aha.
5: Ugye hát a mögötte baromi sok munka van. Én ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy viszonylag már elég régóta ismerlek. És egyszer a 80-as évek végén még a Tóth Erika,
7: aha.
5: emlékszel, hogy csinált valamilyen zenei műsort, amiben téged nyomot követtünk, ahogy egy igen. rádió felvételt csinálsz, nem tudom micsoda, és végigmentünk ezen a munkán, és akkor ámultam el ezen a dolgon, hogy milyen sokrétű tevékenység van még amögött is, amit az ember sejt, persze van, megírja a zeneszerző a dalt, szöveg, egyebek, akkor még van a hangszerelés, és nem tudom micsoda, de hát a rádióban emlékszem a hangmérnökkel, hogy melyik mikrofon legyen, az ott, neki van valami hangszer, azt még próbáljátok ki.
7: Tehát, aztán hogy... egy trió standard felvétel volt, és úgy sajnálom, hogy az elveszett, mert az egy nagyon
6: hogy elveszett?
7: Értékes dolog, hát nagyon sok minden elveszik, hát hogy?
5: Tehát Magyar Televízió, Magyar Rádiónak az archívumát senki
7: nem
5: őrizte.
7: Rendesen, meg letörlik, mert kell az anyag új felvételre.
6: Egy másik izére, egy szólra.
5: Hát ez az anyag is elveszett, amit csináltunk, én kerestem.
7: Latinovicsok és Rutkaik és nagyon sok minden, ez hírhedt dolog sajnos, hogy úgy tűntek el, hogy ja figyelj, ott az a szalag, akkor vegyük arra most. És akkor letöröltek iszonyatos színház történeti értékeket, érted meg? Hát hány ilyen sztori van? Sajnos, de egyébként igen, szóval az biztos, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, a belehelyezkedés. Mert akkor benne vagyok egy témába, és ez a bizonyos elvonulás is azért fontos. Tehát hát én sem, hiába van otthon egy tök jó dolgozószobám végre már, érted, 40, én nem akarok dicsekedni, 41-2 éves koromtól volt saját dolgozószobám, de más, van egy vidéki házam, lemegyek és beindul.
6: Nem? És ezt tudsz egyszerre két projekten dolgozni, vagy két dolgon? Tehát amikor nyilván mostanában már kevesebb az, amikor zenekari fellépés van, de akkoriban még a valahol Európánál is, a dzsungelnél is volt, akkor az volt, hogy figyelj, most akkor egy kicsit írom a musicalt, és utána kijövök, és akkor elkezdek saját számokat.
7: Hát nehéz megszakítani. Nagyon nehéz. Tehát most is, hogy följöttem Pestre választásokra, és aztán kimentem Bécsbe játszani, most visszajöttem. Most tudom, hogy kiszámíthatatlan, lehet, hogy egy napban, lehet, hogy egy hétbe, lehet, hogy két hétbe fog kerülni, hogy visszarázódom, mert baromira benne voltam, és mentem, haladtam a melóval, érted? Ez nem lehet tudni. Az biztos, hogy nagy ára van minden ilyen kiszakadásnak, és persze, ahogy öregszem, egyre nagyobb. Tehát azért most már úgy nem szeretek sok mindent csinálni. Hát voltak olyan évek, amikor ha belegondolok, szóval fölfoghatatlan, hogy mennyi minden történt egy év alatt, vagy másfél év alatt, elképesztő. De ilyen alap dolgok, érted? Megírtam a Szerelem első vérig zenéhez, most 86-87. Megcsináltam a Trio Stendhal első lemezét.
6: Akkor még Dimenzió volt 87.
7: Na ez az, milyen művel?
8: Bizony.
6: Hát én azért én nem
7: vagyok most akartam mondani, hogy a Dimenzió utolsó lemezét, ami nagyon jól sikerült, Avec Plaisir címmel, de már volt Trio Stendhal, mert az egyik esett szét, a Dimenzió, az meg megszületett. Tehát ilyen,
8: igen, ilyen
7: egyik a másikból, érted? Ez már három. Közben megcsináltam a Grünwalskinak egy filmzenét, Vásdi Cserha, amit már mondtam.
8: Igen, én még azt nem mondtam.
6: Azt még nem mondtad,
7: azt még
6: igen.
7: Mondtam, igen. Ez is akkor.
8: Az a színészlemez, igen.
7: Tehát két filmzene, két jazzlemez.
8: Egy hanglemez.
7: Egy hanglemez.
8: A színészeknek.
7: És még nem tudom mit, de biztos, hogy csináltam még. És közben utaztam. Mert hát ugye akkor már trióval is elkezdtünk meg. Szóval fölfoghatatlan. Hát már ezt érted? Már most így elsoroltam, elfáradtam.
6: Igen.
7: Szóval tényleg ez számít azért, érted? Az, hogy 30-40 éves vagy, vagy 70 fölött, de tudok melózni. Szóval abban semmi baj nincs, meg koncertezni is tudok. Csak lehetőleg szabadidőt csinálok magamnak most már, és mert úgy jobb.
6: Hát és akkor még ne feledkezzünk el arról, hogy mivel aktív zenész is vagy, azért gyakorolni is kell.
7: Hát igen. Az biztos, mert az nagy, annak nagy ára van, ha én sokáig nem játszom például a szaxofonon, mert akkor egyszer csak főleg a szám.
6: Igen, az anzac el.
7: Hát nagyon műveltem.
6: Nem tudom, én képzeld el, én fuvoláztam, és utána pedig szaxofonoztam. Tehát, ugye,
7: hát akkor tudom.
6: Hát persze, hogy tudom, és azért is, mert erről majd mindjárt fogunk tartani egy kis szünetet, utána akartam beszélni, hogy ragadtál meg ezeknél a hangszereknél, mert ezek minden hangszer természetesen nagyon nehéz. Ugye a zongorára szoktuk azt mondani, hogy ez nem nehéz, hát a kellő pillanatban a kellő billentyűt le kell ütni, az kész. Hát
8: és egymás után megfelelően.
6: Egymás után, de nem egy nagy kaland.
7: Aha, de azért nagyon nehéz rajta jól játszani.
6: Tehát nyilván pusztító nehéz az is, de azért a fúvós hangszerek az egy külön kategória, de erről majd fogunk beszélni nem sokára, most tartunk egy kis szünetet, itt a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
8: Hevér Gáborral
6: és mai vendégünket Dés Lászlóval. Mindjárt jövünk vissza.
9: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

még ne menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
7: Sziasztok, itt vagyunk újra, Rádió Café 98.0, megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
8: Hevér Gáborral
7: és Dés Lászlóval. Ott hagytuk el, hogy anzac. Megdicsérte, hogy milyen művelt vagyok, de hát ugye ez még a régi zenei múltamból van. Ugye te nem, már kiskorodott a otthon is zenei nevelés, vagy hát hogy legalábbis ismertettek meg a zenével. De hát, ugye nekem mind a két lányom zenél. Az egyik fuvolázik, egyébként nagyon jól, másik most kezdett el a kicsi zongorázni, de azért látom azokat a nehézségeket, amikor ugye az van, hogy gyakorolni kell. Igen. És te zongorával kezdtél,
8: igen,
7: ugye?
8: Igen.
7: És aztán, de abban nem voltál annyira kiemelkedő, vagy hogy megy tovább, vagy azt... Szóval magyarul a zene szeretete az átrendített téged azon, hogy gyakorolni kell?
8: Nem rendített át.
7: Nem,
8: lusta voltam. Nem voltam eléggé elkötelezett. Muzikális voltam, tehát amit tudtam, abból kicsikartam a maximumot. Így aztán a zeneiskolába, ahova jártam, mert ugye ettől kezdtem el én korán zenét tanulni, hogy 6 éves koromtól a Lóránffy Zsuzsanna zenei általánosba jártam, ami később Kodály lett. Akkor még azért nem lehetett Kodály, mert még élt a Kodály, és hát jött is többször, mert ez egy Kodály módszer minta iskola volt, nagyon erős, tehát mit tudom, napi 8, vagy heti 8-9 óra zene óra volt, illetve hát ilyen, hogy hívják, énekóra, plusz kötelező volt hangszertanul. És én megnyertem ennek az ebbe az iskolában, nem tudom, már hanyadikban, hetedikben mondjuk egy Hacsaturián darabbal második helyem lett a zongora versenyen. Ami azt mutatja, hogy hát,
9: készség meg ugye, volt.
8: Készség meg volt, csak hát én tulajdonképpen egy miatt gyakoroltam, bűntudatból, mert a szüleim, akik nem voltak eleresztve, hát mi hatan vagyunk testvérek, és hát szóval nem voltunk eleresztve, amit nem bántam, tehát nekem boldog gyerekkorom volt, meg semmi engem. Ez nem zavart. Őket kicsit jobban, és hát a Lacika, ugye, hát a Lacika jár a zeneiskolában, és kell neki egy zongora.
7: Hanyadik testvér voltál?
8: Én az ötödik.
7: Ötödik.
8: Én már úri gyerek, még a bátyáim azok bitang. Megtudták a német völgyüttel, figyelj, jönnek a dések. Mindenki a kapuajban, jöttek a dések. nagyon nagy sztorik vannak, mert gondolt, hogy ekkora családban. De mindesetre vettek egy Förster zongorát, és azt nyögték utána, nagyon sokáig részletre vették, tudod, és fizették. Mindig belegondoltam, hogy micsoda egy szemét, egy állat vagyok én, hogy a szüleim nyögik, mert ezt már olyan 7-8-9-10 évesen az ember abszolút fölfogja, azzal nincs mese, pontosan tudtam, hogy micsoda disznóság az, hogy én meg nem gyakorolok, miközben ők meg áldozatot hoznak. És akárszor ránéztem a zongorára, mindig bűntudatom volt, ami nem tesz jót.
7: Nem igazán.
8: Szóval nem egy kedv csináló, de mégis, tudod? És akkor így valahogy eljutottam, hál' Istennek valameddig, mert máig ebből élek. Tehát azért a zeneszerzés ez nagyon jó, vagy a saját dalai eljátszásához nagyon jó. Nyilván nem fogok a Zeneakadémián zongora versenyt játszani, de annyira megtanultam zongorázni, ami nekem az én világomban kell, és a munkámhoz, tudod? És én nem akkor lettem zenebolond. Én akkor lettem zenebolond, és akkor kezdtem el klarinétozni, szakszofonozni, stb. És tehát nagyon belemerülni, és nagyon ráhajtani, mert akkor aztán tényleg gyakoroltam, mint egy állat, napi 6 órát, amit te is tudod, egy kúvós hangszer, napi 6, az gyakorlatilag egész nap.
7: Hát igen, az egész nap.
8: Hát nem, mert ugye fél órás szünetek, meg hát különben szétmész, meg a tüdőd, meg minden. De csináltam, mint egy állat, mert a jazzbe beleszerettem, a magában a műfajba, és minden áron.
7: Na de a jazznek egy alapvető hangszere a zongora is, tehát lehetett volna.
8: Ez igaz, de én a John Coltrane-ba szerettem bele, és ő szakszofonos volt, ugye, fiatalon 41 éves korában halt meg egy csodálatos szakszofonos, aki több volt, mint szakszofonos, a jazz történet egyik meghatározó alakja, olyan, mint a Charlie Parker, vagy a Miles Davis. Egyébként ők sokat játszottak együtt a Davis-szel, és a Davis nagyon tisztelte a Coltrane. Hát sajnos tönkretette magát, és érdekes módon az utolsó életének 5-6-7 évében ő nagyon vallásos lett, és mindenről leszokott, de már tönkretem ment a szervezete. Hát a Parker az meg nem szokott le semmiről.
7: Igen.
8: Igen. Úgyhogy, na mindegy, szóval így történt aztán, hogy én ennyire...
7: Jazz szerelmese lettél, és akkor azt mondtad, hogy én bizony jazz zenész leszek, és ugye akadémián is jazz tanszakon voltál.
8: Így van, persze. Okay. Nem, hát először a rendes konziba mentem, klarinéton, azért klarinéton, hogy érted, hogy...
7: Hogy a klaviatúra meg legyen?
8: Hát nem, nekem akkor azt mondta, Andrássy úton volt, akkor még nem tanítottak a sok helyen szakszofont, mármint a jazz tanszéken kívül, és az Andrássy úton volt egy nagyon helyes Baritz Ferenc nevű klarinét és szakszofontanár, aki az operettben dolgozott, tudod, és ilyen váltó hangszer. És ő még úgy tanulta, hogy aki jól akar tudni szakszofonozni, annak klarinétozni kell először. Én ezt halál komolyan vettem. Na most a Charlie Parkernek szerintem volt a kezébe, életébe klarinét, a Coltrane-nak se nagyon, meg a többieknek se, érted?
7: Igen.
8: Wayne Shorternek, vagy hát lehet, hogy megpróbál, de... Szóval ez nem volt igaz.
7: Nem volt igaz.
8: De én ezt halál komolyan vettem, és elkezdtem klarinétozni. Abból a szempontból nem volt rossz a klarinét, az még nehezebb hangszer. Még. Nagyon nehéz hangszer. Tényleg nagyon nehéz.
7: Azt szinte lehetetlen megfújni, de tényleg.
8: Hát nem is a megfújás, hanem ugye ott rendes lukak vannak. Hát a szakszofon az egy nagy könnyebbség, hogy a billentyűk takarják le, a billentyűk meg le, ugye hozzá van a billentyű. Ez egy nagy ilyen korong, ami... Nem fogják érteni a hallgatók.
7: De hát azért lehet, igen, párnák vannak rajta, és
8: tehát könnyebb, meg ráadásul a klarinét kvintváltós, ugye, tehát az azt jelenti, hogy az alsó lágé és a felső lágé között egy kvint van. Tehát amikor nem ugyanazt fogod le fönn, nem ugyanaz a hangszó, mint lent. A szakszofon az a fuvola klaviatúráját örökölte, és beosztását, tehát oktávváltós, de a klarinét fújás technikája. Ez a klarinét és a fúlának az ötvözete. Szaksz Adolf ezt találta ki nagyon jól. Na mindegy, tehát a klarinét az jól jött nekem egy pár évig a konziba, de aztán nagyon örültem, hogy mentem át a...
7: A klarinét, mint hangszer, ugye elsősorban a Dixieland zenében... Ugye
8: már a jazzen belül.
7: Jazzen belül, igen, elvileg ott.
8: Mert a Mozart is már itt
7: nagy klarinét versenyeket. Igen, de a jazzen belül alapvetően az inkább ott van, ugye?
8: Így van. Ritkán használják modern jazzben.
7: Igen.
8: Eric Dolphy volt nagyon jó, ez ugyanaz a Coltrane-féle társaság, Free Jazz, nagyon jó pofa, basszus klarinéton játszott, és divatba is hozta. Meg ilyenek voltak. De ezek kivételek voltak valóban.
7: És akkor egyszer úgy döntöttél, hogy na jó, és akkor itt az idő, szaxofon.
8: Így van, és ez 16 éves koromban történt, és akkor attól fogva eldőlt a sors.
7: És hogyha nem tanítottak, de ez egy konziba volt. Igen. Tehát konziba tanítottak, akkor szaxofont.
8: Akkor, hát igen, ez a Baric Ferenc tanított, az Sütyiba jártam.
7: És azért volt, igen, Sütyiba.
8: Mert a konziba, meg akkor még olyan idők voltak, hogy azt azért sem megtudta a klarinét tanárom, attól fogva. Olyat kaptam minden órán. Fú. Na, nem gyakoroltunk rendesen klarinét. Szaxofonon biztos el tudnád jól játszani. Mindig benyomott valamit. És...
7: De a konziba klasszikus tanultál.
8: Persze.
7: Igen, azért.
8: Hát persze, azért mondom, hát ott igen, ott megvetették akkor még ez a műfaj, hogy jazz, meg könnyű zene, meg nem tudom, az olyan ciki volt. Attól függetlenül, hogy már előttem lévő generációk, a Márta Pistáék, a Pressze és a többiek már ott a zenekarosdit játszottak a konziba.
9: Tehát nem volt ismeretlen a számukra.
8: Nem volt ismeretlen, de nem szerették. Mármint a tanárok, igen, meg a hivatalosan. Most már más világ van azért, már szerintem például a Zeneakadémián is sokkal nyitottabbak, meg jazz felé is, meg tanítanak, vannak már olyan szakok, ahol mindenféle szabad dolgokat is tanítanak, sőt, úgy tudom, hogy színházi zenét is, meg filmzenei írás. Nekem ezeket mind a saját bőrömön kellett megtanulni, minden műfajt, mert...
9: Azt én értem, hogy valaki ugye elmegy, ezt csinálja zongorista, aztán megtanulja ezt, de az nem feltétlenül következik belőle, hogy zeneszerző legyen.
8: Egyáltalán nem, persze. Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, de nem tudom mennyi időnk.
9: Megpróbálom
8: összefoglalni röviden. Kérlek szépen a katonaság, ez marha érdekes, hogy ez egy tragédia volt. Engem 24 éves koromban hívtak be katonának. Én egy hülye fatalista voltam, mások tudott, szereztek diliflepnit, ami egyébként veszélyes játék volt, de ebben most nem
9: igen, vagy bele. Valami egészségügyi, más egészségügyi
8: így
9: felmentést.
8: Van, valamit kitaláltak.
9: Én is próbálkoztam.
8: Protekció. Ez
7: én a... engem elvitt a katonának.
9: Engem is elvittek, engem próbálkoztam is. Én is, de nem sikerült rendesen.
8: Borzasztos, 24 évesen gyerekek, én akkor már világot bejártam. Jazzfesztivál, akkor díjakat nyertem, az LGT-vel utaztunk mindenfele, nem tudom, elmondhatatlan. És egyszer csak bekerültem, ez hihetetlen volt. Úgy is viselkedtem, tehát nagyon nagy botrányok voltak. Hát ott jött a 18 éves fiú ott be, én meg feküdtem az ágyon és olvastam, hát ilyen nincs. Ott közben nem lett az ágyon fix olvasni. Mondhatom úgy, hogy ahogy a mondtam.
7: Persze.
8: Mit csinál? Nem tudom, micsoda. Nem én mondtam, ugye igen, ez egy szituáció.
7: Figyelj.
8: Óriási balik, ment századoshoz, nem tudom, micsoda. Nagyon nagy balik voltak, én meg úgy odafordultam hozzá, mondom, nem lehetné egy kicsit európai módon.
9: Körülbelül. Ez 78, tehát azért még...
8: Bizony.
9: Azért az nem egy olyan
8: így van,
9: időszak.
8: 78, jó kiszámoltam. Pontosan, 78 októberre. Na mindegy. Hát aztán zenekarhoz kerültem, protekcióval, képzeljétek, a zenekarhoz, méghozzá ide Pestre a határőr zenekarhoz. És ott volt egy próbaterem, és a próbateremhez hozzá volt függesztve egy ilyen szoba, és az volt a izéknek a szobája, a sorkatonáknak. Ott aludtunk meg minden. És akkor napközben meg próbáltunk ilyen katonazenéket, temetés, izé, határőr, faluhavatás, amit akarsz, minden. Igen, de ráadásul minden évben mi voltunk a szombathelyi táncfesztivál zenekara.
7: Volt a Szavária
9: verseny. Igen, Szavária táncverseny. Igen, közvetítést adunk szombathelyre.
8: Lehet,
9: Szavár...
8: hogy még az tévében megvan az archíva, hogy felállok. Igen. Szólót fújtam sorkatonaként, szoprán szaxofon szólót, kérlek szépen. A Benyovszky Móricznak volt akkor párára tírárira tam bere, párára tírirára pam bere. És erre táncoltak, és hát én meg akkor menő voltam. Szóval. De hát aztán kemény, tudod, hideg télbe, kesztyűbe, és én menni a rögös utakon a temetőbe, tábornokot temetni volt. Minden. Hát a lényeg az, hogy ott volt egy ilyen próbaterem, és volt egy rozog a zongora. És akkor az ember, amikor ilyen válságos helyzetben van, érted, akkor már feleségem volt, terhesen, meg minden, szóval nagyon rossz paszba voltam, finoman szóval. akkor végig gondolod, hogy mit csináltál eddig, mi a te éle, ki vagy te. Ez nagyon közhelyesen hangzik, de ez egy ilyen helyzet volt. És én azt mondtam, hogy oké, minden profinál játszom. A Tomsicsnál, a Szakcsinál, az Interbrassba, a Bukánnal, a Pegével, nem sorolom az akkori legprofibb, legjobb egyébként többnyire világszínvonalú jazzzenészeket, tényleg. És én ott mind megfeleltem, mind más stílusban, egy ötös tanuló voltam, LGT, tehát még az a vonal is, tudod, ezért mindenhol. Na de ki vagyok én? Ezért ültem le a zongorához. Azt mondtam, hogy csinálok egy zenekart, megpróbálom a saját világomat megcsinálni. Hangszeren is, kialakítani egy, az 15 éve telt, mire azt mondtam, ez az én hangom, ez az én saját hangom. Nagy dolog. Van, akinek ez sokkal gyorsabban megy, van, akinek soha nem sikerül.
7: Igen.
8: Nekem 15 éve telt.
7: Mások, amikor ilyen katasztrofás helyzetben vannak, az alkohol után nyúlnak, te meg a zongora billentyű után.
8: Így van, és elkezdtem írni jazz darabokat a majd leendő dimenzió zenekaromhoz. És megalapítottam még a katonaság alatt, és már voltak számaim, és akkor így kialakítottunk egy, akkor jött a másik János, ő is hozott izéket, és megszületett egy repertoár. Kész is. Attól fogva én egyszerűen önbizalmam lett, hogy képes vagyok erre. És akkor aztán jöttek a kalandok, hogy miért kezdtem el a Udvaros Dorottyának lemezt írni, hogy kezdtem el filmzenéket írni. Ezek mind külön történetek, és mind külön játékok, és mind külön kútbaugrás, mert semmelyik egyik, mindig van egy első, ezt biztos ismeritek ti is az életetekben, hogy van egy valami, amit először csinálsz, és az valami nagyon kemény, akkor nagyon...
9: És aztán az ember olyan, mikor visszaemlékszik rá, akkor azon gondolkozik, hogy volt ehhez bátorságom? Meg hogy csináltam?
7: Hogy bírod ki azt a stresszt, érted? Igen. És megcsináltam, ez jó, ez nem tudom, ezért lesz belőle.
8: Hát egy filmnél egy egész táb vár rád. Egy egész hatalmas táb, és időre kell, és jól kell, és odai egy színháznál, ott is, vár egy egész színház, és mit fogsz te csinálni? És így tovább, és így tovább. Most a közönségről nem beszélve. Tehát ez egy nagyon izgalmas korszak volt, tényleg évtizedekig, ez egy nagy játék, de máig is. Nagyon jó sokféle dolgot csinálni, én ezt nagyon élvezem, nagyon szeretem.
9: Most volt a jubileumi koncerted is.
8: Igen, igen, de úgy volt jubileum, hogy a Gesztivel.
9: Igen, igen.
8: Hogy a Gesztivel, ugye a Dzsungelkönyvén kezdtünk el dolgozni, azt 26-ban mutatták be, és azért csináltunk, de már 95-ben kezdtünk el dolgozni, természetesen, ha bár nagyon rövid idő alatt kellett megírni, az is az én hibám volt, és aztán ezért 25 decemberében, december 30-án volt egy ilyen Dézs-Geszti életünk koncertje, igen, ami arról szólt, hogy a felhalmozódó addig össze, mostanáig összegyűjt közös szerzeményeinket el.
7: Na de hát ugye már említettük ezt a Petőfi műzikát.
8: Igen.
7: Mi a helyzet ezzel? Hogy áll?
8: Egyre jobban. Mert most már egyrészt van kitűzve bemutató, megvan a színház, mondjuk megvan a kétharmada az anyagnak. Legalább kétszer annyi zene kell hozzá, mint a Pálmcaihoz.
7: Ja. És ez, amikor azt mondtad, ez a te ötleted volt, hogy legyen egy ilyen műzike?
8: Okay.
7: És akkor ilyenkor a dramaturgiáját azt valakit megkeresel, vagy azt mondod, hogy te tudod, hogy mi lenne a vonal, ahhoz te a zenéket megírod, de ennek nyilvánvalóan nem, ez végig zene?
8: Majdnem végig zene. Van benne próza, de nagyon kevés. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen, amikor a próza megszólal, az egy olyan dolog, mint amikor a prózai darabban a zene megszólal. Uh-huh. Tehát, hogy egyszer csak hopp, elkezdtek beszélni. Akkor ott valami nagyon történik. Szóval fordítva működik.
7: És kik az alkotótársaid?
8: Hát elsősorban Geszti Péter, uh-huh, és aztán ez is egy nagyon kalandos, hosszú izé volt. Nagyon sok mindenkivel próbálkoztam, nagyon. De most végül is a végső felállás és a végső verziónak a megalkotásában két nagyszerű fiatalember van a segítségünkre, mint dramaturgok és mint írók, Bíró Bence és Horváth Panna. A Bencének egyébként játsszák például a darabját a Centrálba, a Magyar Tenger címmel, nagyon jó kis darab.
9: Ismerem.
8: És a Panna is most már rendez sokat.
7: És ővelük hogy találkoztál?
8: Na, hát érdekes volt, hogy ajánlották őket, és akkor már úgy tulajdonképpen a esélytelenek
9: nyugalmával,
8: mert annyira minden, most nem, ennek nagy, nagyon hosszú története van, és nagyon szomorú, de most már nem, azért merem mondani ezt, mert már ezen túl vagyunk, és akkor egyszer csak ez a két fiatal, hogy teljesen földobott minket, és elindult végre a munka rendesen, úgy, ahogy mi gondoltuk, tudni, ez nagyon nehéz volt megérteni, hogy mi mit akarunk. Mert hogy itt nincs szövegkönyv. Tehát a szövegkönyv az maga a dalszöveg. De viszont a hagyományosan a Mozartnál, vagy a Verdinél, vagy a Puccininél először megszületik a szövegkönyv, az író Lorenzo de Ponte megírta, vagy a Schikaneder.
7: Oda, más nevén ugye a libretto.
8: A libre, így van, és azok versben, és akkor azt odaadták a zeneszerzőnek, és az megzenésítette. Mondjuk a Mozart az nem vacakolt, tehát ő mondta, hogy ha adjatok egy újságot, azt is megzenésítem. Hát a Verdi meg a Puccini vacakolt már ők, ott ugye, dramaturgia, hogyan, mint ez a jelenet, ne így, vagy az a rossz az a mondat, vagy ami érthető, ezekről kötetek jelentek már meg, hogy leveleznek a librettistával, mert minden nagyon érdekes. És hát itt is ez van, hogy tulajdonképpen nekünk csak egy történet, egy jelenetsor kell. A jelenetsorban kiderül, kik szerepelnek, mit csinálnak, miről van szó, mi a dráma, mi a... Tehát is így megyünk Petőfi 4,5 évével, amikor Debrecenből feljön az első kötetével, akár hiszitek, akár nem, ez a 4,5 év a Petőfi. Mármint amit ismerünk belőle, a több mint 1000 vers, az életműve 4,5 év. Mi van? És közben Ánda utazott. Érted? Tehát mindenhol írt. Mindenhol írt. Na mondják, hogy a Bachnak is a WC-n is kellett kottázni, amikor nem jön ki. Nem jön ki az anyag.
9: Igen.
8: Úgyhogy valami elképesztően izgalmas az egész. És minden ide szól. Szóval én minél jobban belemerültem. Én aztán azért voltam szomorú, hogy belecsúsztunk ebbe a 23-ba, akkor el is ment egy ideig a kedvem, mert annyi borzalom született, annyi hazugság, annyi hamis dolog, és tehetségtelen dolog, hogy már úgy féltem, utána kérdezték, mind dolgozó, és azok Petőfi, akkor néztek rám, de hülyére.
9: Meg egy picit olyan nem, amikor már ennyi minden születik, hogy az ember úgy érzi, mert elmondta. Igen, már nem már, hagyjuk. Már.
8: Nem, mert nem mondtak el semmit.
9: Igen, de a lehetőségeket a mégis de, meg kimerítették, igen, a témát.
8: Igen, a téma, módon. És olyan sokat volt róla szó, és de hiszek benne, hogy ettől még lehet egy nagyon jó előadás és jó művet összehozni.
9: Hát, és várjál, és szomorú lesz a vége.
8: Kösz szépen. Hát attól függ, ha Barguzinba fejezzük be, akkor nem annyira. Akkor nem annyira, de nem ott fejezzük.
9: Jó.
8: Megnyugtatok mindenkit. Nézd, mindesetre mi nagyon hiszünk benne, hogy ebből egy...
7: Hát bármilyen furú, de mi is hiszünk.
9: Mi is benne. Így van, és nagyon drukkolunk.
8: És ami a legfontosabb, hogy azt szeretném, ha ezt is, ahogy a Pál utcait, meg a dzsungel, a fiatalok. Fiatalok. Mert a fiataloknak ez csak egy szobor, egy talapzat. Vagy a március 15-ig ünnepségek ásítozásra.
9: Igen, hogy ne az legyen.
8: Hogy ne a

0: beszélgetünk egyszer erről. Abszolút, és persze, nagyon, nagyon örülünk, hogy itt voltál, és nagyon várjuk.
1: Hát az izgalmas lenne, amikor bemutatták utána.
2: Legyen így.
0: Legyen így.
2: Várunk vissza szeretettel. Nektek megköszönjük, hogy hallgattatok bennünket a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorunkat hallottátok Kapitány Ivánnal,
0: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Dés Lászlóval.
1: Viszontlátásra, köszönöm.
2: Köszi, hogy itt voltál.
0: Köszi. Sziasztok. Sziasztok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsi és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a Kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week a Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési

0: Információk a Rádió Cafén.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a 2B villamos Pest Erzsébet Pacsirta telep és a Gubacsi út határút között nem közlekedik járműhiba miatt. Az 51-es villamos a Nagy Sándor József utca és a Gubacsi út határút között nem jár, az 52-es villamos pedig Pest Erzsébet Pacsirta telep és a Jókai Mór utca határút között nem közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Pest Erzsébet Pacsirta telep és a Gubacsi út határút között. Baleset miatt a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Budakeszi út előtt nem járható a külső sáv. Baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főúton kifelé a Pünköstfürdő utca előtt. A külső sáv nem járható. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
2: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Átalakítják a szakképzési rendszert, megszűnik a kettős vezetés, adathalászokra figyelmeztet a rendőrség. A következő napokban jöhetnek majd záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató város részben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is, itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között.
5: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebojtani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön szintén délben születik meg.
4: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől függ, hogy egy súlyos baleset után valaki megkapja-e az esélyt a túlélésre? Mikor dönt úgy a mentés irányítás, hogy mentőautó helyett mentő helikopter induljon a helyszínre? És vajon milyen felkészültségre, szakmai tudásra, illetve lelki erőre van szükség ahhoz, hogy valaki nap mint nap olyan helyzetekben dolgozzon, ahol minden perc és minden döntés emberéletekről szól? Erről beszélgetünk a következő egy órában. Vendégem a stúdióban pedig dr. Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Non-Profit Kft. Orvosigazgatója, akivel a légimentés működéséről, technológiai fejlődéséről, csapatmunkáról, és hát azokról a bizonyos döntésekről, nehéz döntésekről beszélgetünk, amire utaltam. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Induljunk onnan, hogy emlékszel-e arra a pillanatra, amikor először ültél mentő helikopterben?
2: Igen, pont 10 éve dolgozom a légimentésben, azt megelőzően mentőautón sürgősségi osztályon dolgoztam, és nagy vágyam volt, mint ahogy azt gondolom egyébként a sürgősségi ellátásban, vagy főleg a mentőknél dolgozók legnagyobb részének nagy álma, hogy egyszer a légimentésben is dolgozhasson. Nagy megtiszteltetés volt, de mindemellett fiatal orvosként nagy kihívás is, hogy ott helytálljak, ugyanis van egy olyan elvárás a légimentőkkel szemben, hogy ha ők jönnek, akkor biztos minden sikerülni fog, és várják a, mint a megváltót várják a mentőegységek, valamint a bajba jutottak is.
1: Tehát úgyhogy... még a mentős kollégák is így várnak benneteket?
2: Igen, azt gondolom, hogy egy magasabb kompetencia szintet viszünk a helyszínre, gyakorta az ellátás. Ma abban a folyamatában érkezünk, amikor még tovább kell lépni, és várják, hogy megérkezzünk. Közösen végezzük természetesen ezt követően is a munkát, de ott át kell venni az irányítást, és határozottan magas szakmai színvonalon döntéseket hozni. Na ezért ez az első riasztások során ez nem volt egyszerű.
1: Fiatal orvosként gondolom azért ez egy nagyon nagy nyomás, ami az emberre nehezedik.
2: Pontosan így van. A kiválasztási kritériumok természetesen szigorúak, és egy hosszú beléptetési folyamat zajlik, de amikor az első nap az ember kezét elengedik, ott vagyunk hárman a pilótával és a paramedikussal, és a felelősség az enyém, nyilván a döntések közösek, az onnantól azért egy nagy teher, de a csapat az rutinos felkészült, és általában egy fiatal orvossal egy rutinosabb csapattárs van együtt, aki tudja hátán vinni akkor is, hogyha elakadna a döntések súly alatt.
1: Többször is említetted a csapatot, és nem is tudom másként elképzelni, mint hogy ez egy csapatmunka, tehát itt akkor nincs hierarchia?
2: Én azt gondolom, hogy a mindennapokban nincsen.
1: Tehát nincs főorvos urazás, amikor helyzet van?
2: Nem szeretjük ezt, egy horizontális csapat egységet alakítunk, magyarul mindenkinek van joga beleszólni, és bármikor az ellátás folyamán én egyáltalán nem veszem az okon, hogyha velem dolgozó paramedikus a csapat másik tagja azt mondja, hogy Robi, állj, gondoljuk ezt át, biztos, hogy ezt a döntést szeretnéd hozni. Teljesen más meglátásai lehetnek, lehet, hogy ő higgadtabb, alacsonyabb púzussal, egy más perspektívából látja ezt a beteget, vagy csak nem érti pontosan, hogy miért ezt a döntést akarom hozni. Nem szabad ezt negligálni, meg kell állni és átgondolni, hogy hú, lehet, hogy igazad van, gondoljuk csak át.
1: De egyébként nyilván itt pillanatokról, mikromásodpercekről van szó, amikor dönthettek. Mennyi időtök van egy-egy ilyen helyzetben?
2: Ugye átlagosan 16-20 perc alatt érünk ki a helyszínekre, ezek nagy átlagok, nyilván vannak 100 kilométeres riasztásaink, vannak 10-20 kilométeri közeli riasztásaink, mondjuk 15 perc a felszállástól a leszállásig vegyük ezt, utána átlagosan 20-30 percet töltünk el egy helyszínen, és annyi idő alatt lényegében a nulláról egy sérültet beteget ellátunk, megvizsgálunk, különböző beavatkozásokat végzünk, majd utána összecsomagoljuk, ezt mi így szoktuk kifejezni, transportra alkalmassá tesszük, betesszük a helikopterbe, és akkor onnan indul a kórházba szállítás. Mondjuk egy egész riasztással egy másfél órát töltünk el, mire visszaérünk a bázisra.
1: Hány perccel később indultok el, mint hogy megkapjátok a riasztást?
2: Talán nem gondolják a hallgatók, de 3 perccel a csengő után mi a levegőben vagyunk. Vannak befolyásoló tényezők természetesen. Nagy meleg, nagy hideg, esetleg után kell tankolni, mert egy olyan távolabbi transportról lesz szó, ahol előkészületek hosszabbak, vagy nehogy Isten, az időjárás annyira bizonytalan, hogy muszáj ellenőrizzük azt, hogy ahova megyünk, ott milyen időjárásra számíthatunk, ez inkább a tavaszi, őszi vagy téli ködös időszakban jellemző, ahol a csapat közösen dönt, a pilótáé persze az utolsó szó, hogy bevállalja-e azt a riasztást. Ugyanis abban az időszakban, amikor leszáll a köd, és lehet, hogy ahonnan indulunk, még szép idő van, de ahova megyünk, ott nem tudjuk megközelíteni. Ilyenkor több perc is lehet, de 3-4 perc alatt a levegőben vagyunk.
1: Ugye említettük azt a pillanatot, vagy azt az első esetet, amikor mentő helikopterre szálltál, ott minden eldőlt, hogy te ezt akarod csinálni? Tehát, hogy ez több, mint egy szakmai feladat, hanem ez egy hivatás, egy elhivatottság?
2: Igen, ez most is hivatásomnak tartom, és boldogan megyek minden nap be a légimentőbázisra, legyen az az ország 7 bázisából bármelyik, és én ezt bátran mondom, hogy minden kollégám így van vele. Ez a csapat annyira motivált, hogy nem azt várja, hogy remélem ma nem fog semmi történni, természetesen ne érte senki félre, nem másnak kárán várjuk a riasztásokat, de talán el sem hiszik, de ez valóban így van, hogy mikor bemegyünk, akkor azt várjuk, hogy vajon hány riasztásunk lesz.
1: Hány embernek tudtok segíteni, fordítsuk el így?
2: Igen, azt gondolom, hogy ez
1: a jó, az esetek attól még megtörténnek.
2: Ez a jó megközelítés. Természetesen itt is hosszú évek alatt, amikor az ember ezt végzi 10-20 25 éven át, egy idő után nem mindegyik típusú esetnel emelkedik meg a pulzus száma. Ettől függetlenül egy nagy szakmai kihívást jelentő súlyos sérült ellátás egy közlekedési baleset kapcsán például, azért azt gondolom, hogy mindenkinek megdobogtatja a szívét, és várja, hogy segíthessen, dolgozhasson.
1: Vissza is kérdeznék, mert említett, hogy megemelkedik a pulzusa a szakembernek. Tehát nyilván megszoktok bizonyos helyzeteket, de nálad például hol van ez a határ, amikor érzed azt, hogy itt most különösen motivált vagy különösen, nem tudom, hogy jó szó-e, vagy izgulsz, de mindenképpen ez az adrenalin ott van.
2: Az első években azt válaszoltam erre, hogy falat húzunk magunk elé, és én így kezdenem ezt a helyzetet, és nem engedem be azokat az érzéseket, amiket átélhet maga a beteg, vagy a hozzátartozója, mert akkor nem tudok koncentrálni, de pszichológusokkal beszélgetve, ugye ez nem biztos, hogy érdemes is ezt feltétlenül kommunikálni, vagy hogy csak így ezzel az eszközzel megküzdeni, mert akkor pedig abban az érzelmi kiégés irányába haladunk, hogy semmi sem érint meg, ez sem jó. De kérdésre válaszul, hogy azért mikor emelkedik meg a pulzus számom, azok a ritka esetek, amikor nehogy Isten egy terhes nőnek komplikációi vannak, vagy egy gyermek esetek, nekünk csak a 10%-a az éves riasztásainak. Tehát azért abban a felkészültségünk természetesen mindenkinek megvan, de családapaként, családanyaként nálunk dolgozók, én magam is azért ezt nehezen, főleg, hogyha az egy tragikus kimenetelő esemény, ott pedig aztán végképp.
1: Hát akkor vannak rendkívüli esetek, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb visszhangot kiváltó életmentése volt, amikor ugye egy szíven szúrt férfi melkasát a helyszínen kellett megnyitni. Nem is mennék jobban bele a történetbe, mert lehet, hogy nem szakszerűen mondanám el, ez a laikusok számára szinte elképzelhetetlen a nyílt utcán ezt megcsinálni. Mitől válik egy ilyen döntés szakmailag indokolta, amikor nincs idő eljutni a műtőig?
2: Igen. Ugye itt visszafele haladva a döntésre, hogyha beszélünk, itt az a döntés, hogy semmit nem teszünk, és lényegében megvárjuk, hogy a beteg keringés megállását majd halottá nyilvánítjuk, vagy abban a pillanatban, amikor még van lehetőségünk visszafordítani, ugyanis a szív megáll, mert megfojtja a körülötte lévő véralvadék, ami oda került a szívsérülését követően, és nem tud pumpálni, hogyha nem szabadítjuk fel a véralvadék által feszülés megfojtás alól, akkor nem lesz túlélése. Tehát igazából itt műtői beavatkozás szóba se jöhet, ez előttünk történik a helyszínen, ez a keringés megállás. Abban a szerencsés esetben, amit az előbb említettél, a kezünk között, kollégáim kezek között szemre láttára történt a szív utolsó dobbanásokat akkor hajtotta végre aktuálisan. Ez egy nagyon jó reményű helyzet volt, ahol be is következett, a mellkas megnyitása után felszabadították a szív körüli véralvadéktól a szívet, és újra el tudott indulni, ellátták a sérüléseket.
1: Nyilván ez egy kockázatos helyzet volt ilyen körülmények között.
2: Mérlegre kell tenni. Uh-huh. Ha nem teszünk semmit, biztosan nem lesz túlélés. Abban a természetesen nem steril környezetben, azzal a kevés eszközzel, ami rendelkezésre áll, de a szükségesek természetesen megvannak, ott ez a beavatkozás a sterilitás hiánya mellett is elvégezhető. Erre számos nemzetközi tapasztalat van olyan országokból, ahol sokkal gyakrabban vannak lőtt, szúrt sérülések. Nálunk szerencsére ez alacsony számú. Ilyen beavatkozást 10-15 esetben végeztünk az elmúlt 10 évben. Emiatt a mi rutinunk is igazából jöhet kórházból és szimulációs képzésekből. Ebben a szerencsés helyzetben egy olyan mentőorvos kollégám volt ott, aki egyébként sebészként dolgozik, de ezt én magam sürgősségi orvos vagyok, nincs nagy sebészeti rutinom természetesen. Én magam is végeztem ilyen beavatkozást a csapattal. nem lesz sikeres, ettől függetlenül a technikai kivitelezését azt mindenki ebben a csapatban végre tudja hagyni.
1: Igen, ez jutott eszem, hogy mit mutat meg egy ilyen eset például egyrészt a légimentők felkészültségéről, másrészt a helyszíni ellátás lehetőségeiről.
2: Igen, ugye sokan nem is gondolnák, hogy milyen kiterjesztett beavatkozásokat lehet már a helyszínen végezni. Ebben a kelet-közép-európai helyzetünkben is azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy a nyugat-európai vagy akár a világszínvonalat tudunk hozni abban a szakmaiságban, amit a légimentéstől elvárnak. Itt a orvos szakmai beavatkozásokról gondolok, de azért már a világ elindult egy olyan irányba, ahol a CT vizsgálatot, tehát mondjuk egy norvég földrajzi környezet, az természetesen más, mint nálunk, ott oda kell vinni a beteghez a koponya CT vizsgálatot, hogyha sztrókot kapott. Nálunk erre valószínűleg nincsen szükség, de csak azt akarom mondani, hogy a lényegében a kórházi ellátást ki lehet már vinni a helyszínre, az életmentés minden eszközét, a mai modern fejlesztéseknek köszönhetően.
1: Azt olvastam, hogy évente több mint 3500 riasztásotok van, valós ez a szám?
2: Így van, ez mondjuk egy átlag, tavaly 3800 körül volt, ingadozik, de nagyjából mondható, hogy az átlagos az 3500, ez ugye 7 légimentő bázis között oszlik el az év 365 napja.
1: És változnak az esetek? Tehát, hogy milyen típusú esetekhez riasztanak leggyakrabban benneteket?
2: A fő fókuszban a súlyos sérültek vannak. Azok a betegek, akik közlekedési esetben, tetőről leesve, cseresznyeszedés közben, ne adj Isten, egy égési sérülés kapcsán szenvednek súlyos sérülést, ők profitálnak a legtöbbet a légimentésből. Gyorsan odaérünk, kiterjesztett, gyors, szakmai, magas színvonalú ellátást igyekszünk nyújtani. Vannak olyan eszközeink, amik a földi mentésben jelenleg még nincsenek, vért átömlesztést is tudunk alkalmazni, hogyha olyan sok vért veszített a beteg, egy-egy ilyen előbbi is említett sebészeti beavatkozás, amit el tudunk végezni, és utána megvan a lehetőség, hogy nem a legközelebbi kis városi kórházba szállítsuk a beteget, hanem gyorsan egy távoli, felkészült, minden háttérintézménye rendelkező centrumkórházba. Szóval a fő fókusz az elmúlt években még inkább legalább a fele az eseteinek azok a súlyos sérültekről szólnak.
1: De arra gondoltam, hogy a balesetek típusa vagy riasztások típusa változik. Tehát mondjuk gyakran halljuk például a rolleres baleseteket, de mondjuk sokszor előfordul, hogy egy-egy bűncselekmény kapcsán kerültek a fókuszba.
2: Igen, továbbra is azért azt látom, hogy ezek a penetrálónak mondjuk, tehát áthatoló sérülések, mint a lőtszúrt sérülések, ezek igen alacsony számúak, ahova mi bevonásra kerülünk, ez maradjon is így. Inkább azt mondanám, hogy szezonális különbségek vannak, beindult a balatoni élet, már az elmúlt egy-két hétben is több strandbalesetnél voltunk, sekélyvízbe ugranak fiatal, életerős fiatal emberek, akik életen át ezt követően tolószékhez ragadnak, ami egy szörnyű tragédia. Ezen kívül beindulnak a daráscsípések, anafilaxiás súlyos reakciók, közlekedési balesetek is, nyilván azok az átmeneti tavaszi őszi időszakok is csúszósult, de ez az óriási kánikula, ami most zajlik, ez is szintén megemeli az esetszámokat.
1: Mi alapján dönti el a mentés irányító, hogy mentőautó vagy mentőhelikopter?
2: Párhuzamosan történik általában, az a legideálisabb, hogyha nem várjuk meg, hogy a mentőautó kiérjen, hanem van egy kiadott utasítás, amiben néhány pontban fel van sorolva, hogy mikor kell helikoptert riasztani.
1: Tehát az eset súlyosságától függ.
2: Így van, de azért az nem olyan egyszerű sokszor eldönteni. Gondoljon bele bárki, aki most hallgatja a beszélgetésünket, hogy hirtelen egy balesetbe belefut, előtte történik akár abban az ijegységben, ami ő maga is kerül, nem tudja jól kezelni, természetesen nincs benne rutinja. Először nem tudja azt jól felmérni, hogy milyen súlyos az a baleset, de mit lát? Nagyon összeroncsolódott, beszorult, és nagy Isten kirepült. Ezek mind olyan súlyos sérülés feltételeznek, ami alapján a mentés irányító anélkül, hogy odaért volna már egy mentőegység, egy szakember, anélkül is helikoptert riasztja, és párhuzamosan a mentőkkel kerülünk riasztásra. Úgyhogy ez minden megyében az ott mentést vezető bajtársunk dönt arról, hogy szükséges-e a légimentést bevonni. Van olyan, amikor a bejelentés bagatelnek tűnik, nagyon egyszerű, kevés információ rendelkezésre, vagy azok nem voltak megfelelőek, akkor az első mentőegység visszajelzése alapján kerülünk riasztásra.
1: Egyébként volt olyan riasztás, amikor az első információk alapján mondjuk azt érezted, hogy ez most egészen más lesz, mint mondjuk egy most tényleg idézőjelben, mint egy átlagos bevetés?
2: Azok szoktak talán a legnehezebbek lenni, amikor több sérültet, több beteget is jeleznek egy helyszínről, vagy amik nekem még mindig emlékezetesek maradnak, azok ugye leginkább itt Észak-Magyarországon, amikor erdőben, vagy azért, mert nem tudjuk megtalálni, vagy túrázni kell oda, és utána gondolkozni azon, hogy hogy fogjuk őt onnan lehozni, nehezen megközelíthető. Mi magunk is azért igyekszünk fittek maradni, de elfáradunk, kifulladunk, mire odaérünk, és na, most itt vagyunk az erdő közepén, ketten a beteggel, vagy néhányan persze erdészek, más társzervek csatlakoznak, akkor ott távol, messze a világtól azért az nagy kihívás.
1: Most már azért igencsak korszerű helikopterekkel is dolgoztok. Mit tudnak ezek a gépek, ami mondjuk évekkel ezelőtt nem volt elképzelhető? Tehát mennyire fejlődik a technika?
2: Igen, ezek a helikopterek képesek az időjárás folyamatosan monitorozni, tehát időjárás radar is rendelkezésre áll, ami nagy segítség. Ebben az időszakban is, ugye például a következő napokban már számítunk lehűlésre érkező zivatargócokat tud észlelni, valamint ugye a magassági akadályokat is képes észlelni, tehát ha például leszáll a köd, alacsonyan van a felhő, hogy egy olyan hegy, domb következik, ami a mi magas, repülési magasságunkat már befolyásolja, akkor nyilván magasabbra kell, hogy repüljünk, valamint a légtérben közlekedő egyéb más légijárműveket is tudjuk monitorozni. Ezen kívül ugye azt, hogy mi milyen egészségügyi felszerelést teszünk be, az rajtunk múlik, évről évre igyekszünk mindig új eszközöket betenni a helikopterbe, de nem lehet túltölteni sem, ugyanis főleg nyári időszakban a terhelhetősége a meleg levegő miatt sokkal alacsonyabb helikopternek, minden kiló számít, ezért előfordulhat olyan helyzet, hogy nem tudjuk a beteget helikopterrel elvinni, hanem a mentőautóval kényszerülünk, mert egyszerűen nem tudnánk kiemelkedni onnan a helyszínről.
1: Viszont mindenképpen fontos, hogy kvázi egy műtőnyi eszköz ott a rendelkezésetekre álljon, ha szükséges, amiről beszéltünk.
2: Ilyenkor hátunkra vesszük az egész helikoptert, és bepakolunk a mentőautóba, és elkísérjük a beteget.
1: Egyébként, hogyha egy picit így most belementünk a részletekbe, hogy hogyan dolgoztok, milyen napi rutinotok van, de hogyha egy picit így a légimentés történetéről is beszélgetünk, akkor mióta van szervezett légimentés, hogyan változott ez a szolgálat az elmúlt évtizedekben?
2: A kezdetekben még merevszárnyas, szekunder, tehát másodlagos szállítások volt a kórházak közötti nem helyszíni mentés, ezt követően néhány különálló szervezet, tehát nem központosított struktúrában indult el a légimentés, még régebbi típusú helikopterekkel, amiket talán ma már nem is használnak, egy-egy bemutató repülésre, úgymond ilyen élményrepülésre használják a Balaton környékén például ezeket a Mi-2-es típusú helikoptereket, amiket több mint 25 éve nem használ a magyar légimentés, talán már Európában sem igazából nem használják ezeket. Ezek sokkal nagyobb belterű, de sokkal nehezebb helikopterek voltak, kisebb teljesítménnyel, kifutásra volt szükségük szinte, mint egy repülőnek. Nem volt meg az az agilitásra, mint ezeknek a mai modern helikoptereknek.
1: Hát itt a legkisebb kereszteződésekben is akár le tudtok szállni egy zsúfoltabb lakóterületen.
2: Így van, 25x25 méter nagyjából, vagy legyen 30x30 méter, az elég nekünk, csak azt azért nem szabad elfelejteni, hogy egész nagy kifutószél van a párna hatás köszönhetően, hogy szállunk lefele a levegő, főleg, hogy beszállunk mondjuk négy emeletes épületek közé, akkor ott sajnos tudunk kisebb károkat is okozni, igyekszünk ezekre odafigyelni, vagy mondjuk a Balatonról beszéltünk az előbb, ott leszállunk a strandon, ott a törölközőket, székeket érdemes megfogni, mert sajnos kár tudunk ezzel okozni, de nyilván igyekszünk oda figyelni, hogy ez történjen meg. Szóval ezek a modern helikopterek az elmúlt 20 évben azért már bizonyítottak, most már egységes a flotta, minden bázison ugyanolyan helikopterünk van, egységes a szervezet, saját dolgozóink vannak, nem kölcsönözzük a kórházból, hanem nálunk dolgoznak, vagy főállásban, vagy részállásban. Azért ez az évtizedekkel ezelőtt még úgy működött, hogy a kórház vagy mentőszolgált küldött egy-egy kollégát arra a bizonyos napra, nem volt standardizálva az a szakmai, elvárt szakmai tudás, amit ma azt gondolom, hogy én, ha lehetek ma a budaörsi bázisra, holnap a debrecenire, holnap után meg a marcali légimentő bázisra. Ugyanazt a felszerelést fogom találni mindenhol, bátran bármelyik kollégámmal tudunk olyan csapatot alkotni.
1: Tehát nem fix csapatok vannak?
2: Vannak, természetesen helyik is, figyelünk azért a földrajzi elhelyezkedések, ki hol lakik, de főleg, hogyha betegség van, vagy bármi kiesés, szabadságolások, akkor összekeveredik a csapat, és ugyanazt az egységet tudjuk képviselni, ezt gyakoroljuk is a képzéseken, hogy összekeverjük a csapatokat, bárki bárkivel tudjon együtt dolgozni.
1: Nagyságrendileg hány fő az, aki a légimentésben most jelen van?
2: Van 45 orvosunk, 30 körüli paramedikusunk, akik két szerepük van, ugye a helikopter repülés közben a helyszínre, meg a kórházban a repülés közben segítik a pilótát, ismerik a vészeljárásokat, hát mondjuk másodpilóták, így egyszerűbben fogalmazva, ők is állnak szimulátorba, közösen a pilótákkal vészhelyzeteket gyakorolnak. Valamint van 20-23 pilótánk, itt változik, ugyanis ahogy betölti töltik a 65. életévüket, másnaptól nem repülhetnek, pont néhány nappal ezelőtt egy kollégánk betöltötte a 65. életévét pilótaként, és másnap már nem engedi a szabályzó, hogy dolgozhasson.
1: Meddig számolja az ember, hogy hány bevetésen van túl? Számoltad valaha?
2: Az első évben vezettem egy Excel táblázatot erről, de aztán ezt már nem tudtam folytatni, de olyan az elektronikus adatrögzítő felületünk, hogy bármikor visszakereshető az összes esemény, igazából percre pontosan milyen beavatkozásokat kivégzett, talán ezt sem gondolják sokan, de tehát amiket ami megmérünk, monitoradatokat, vérnyomását, vagy pulzusát, EKG képét, azokat mind az EST-ben a PDF letölti, a légimentést, ellátást, a hozzátartozó, hogy ő maga kapott tőlünk, akkor ott percre pontosan látni fogja, hogy mit mértünk. Ez azért egyedülálló, azt gondolom, még talán azt mondhatom Európában is.
1: Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk, majd arról beszélgetünk, mert szerintem nagyon érdekes, hogy milyen út vezet odáig, hogy valaki légimentő orvos legyen, és milyen lelki terhet jelent ez nap, mint nap, hogyan lehet egyáltalán szolgálaton kívül légimentőnek lenni. Dr. Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Orvosigazgatója tart ma velünk, hamarosan innen folytatjuk.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és hallgassátok ti is a Kafét.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban dr. Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Orvosigazgatója, akivel ott hagytuk abba, hogy hát rengeteg bevetésen vagytok túl most már az évtizedek alatt, viszont nagyon érdekel az, hogy hogyan lesz valakiből légimentő orvos, tehát milyen szakmai út vezet idáig?
2: A nálunk dolgozó orvos kollégák egyik fele mondhatni sürgősségi ellátásból jön, tehát ez értsük sürgősségi osztályos kórházi tapasztalatot, valamint a mentőszolgálatnál szerzi a tapasztalatát, akik hozzánk kerülnek. A csapat másik fele az inkább az intenzív terápia, tehát a kórházi műtői, valamint intenzív osztályos munka során. És akkor van egy-egy kivétel, akik sebészként, talán most teljesen már nem, de gyerekgyógyászként, vagy egyéb belgyógyászként, onkológusként dolgoznak nálunk, de egy valami összeköt mindannyiunkat, az, hogy a mentőszolgálat elrabolta a szívünket évekkel ezelőtt. Magyarul a pályázati írásunkban is mindig ez szerepel, hogy legalább 3 évnyi mentőorvosi tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy valaki hozzánk kerülhessen. És ezt követően próbáljuk egységesíteni a tudást, valaki egy bizonyos területen magasabb megszerzett tapasztalattal jön, valaki egy másik területen alacsonyabb tapasztalattal, de ezt ki tudjuk egyenesíteni az évek során.
1: Milyen emberi tulajdonságokra van szükség ehhez a munkához?
2: Főleg, amikor túl vagyunk az éves szimulációs képzéseinken, akkor frissek az élmények, ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 napos etapokban az ország összes orvosát, akik nálunk dolgoznak, csapatok, paramedikusok, orvosok, elvonulunk, most aktuálisan csapakon voltunk 4-2 napig, ahol szimulációs képzéseket nézünk, és ilyenkor keveredik a csapat az ország különböző területeiről, jönnek, és este összeülünk nyilván beszélgetni. És csak hogy milyen emberek vagyunk, itt szerintem napokig tudnánk a mentős legendákat, egymásnak tapasztalatokat megosztani. Én nem is nagyon tudunk másról beszélgetni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ez a passiója. Nem ebből lesz senki, nem ebből fog senki meggazdagodni, viszont azt látom, hogy a kórházi környezetből kiszakadva havonta legalább 4 műszakot jön mindenki hozzánk dolgozni. A részállásúak néhányan főállásban vannak nálunk, mondjuk 10-12-3-4 műszakot, és hogy felfrissülni, felüdülni jönnek hozzánk egy motivált csapatba, kihívásokat keresnek, és hát talán adrenalin hajhászok, vagy nem is tudom, mi a
1: kell a napi működéshez. Mindenki. Mert megszokja az ember, amikor valaki már minden szakmai feltételnek megfelel, akkor mi dönti el, hogy valóban alkalmas erre a feladatra?
2: Toborzó kampányainkat 2 évente, nyilván attól függően, hogy mennyi, mekkora a fluktuáció, egyébként nem túl nagy. Az orvosi oldalon azért minden évben egy-egy új belépő orvosunk van, bizonyos okok miatt, vagy azért, mert már úgy érzi, fizikálisan nem alkalmas, mennek el tőlünk kollégák, vagy az élethelyzete másképp alakul, de azért van egy mag, aki fixen hosszú évek óta nálunk van. És akkor ezek a toborzó kampányok során, talán ez is ritka az egészségügyben, de nem mondom, hogy hosszú sorok állnak a kapu előtt, de azért jó néhány pályázat érkezik, a legutóbb 25 pályázati anyagot fogadtunk be, ami az első szűrést követően egy személyes elbeszélgetés következik, ott teszteket is persze csinálni kell, valamint különböző skilleket ellenőrzünk, és ezután a harmadik körben pedig szimulációs 2 napos képzésen próbáljuk felmérni, hogy milyen is a szakmai felkészültsége, majd ezután jönnek velünk, akiket alkalmasnak gondolunk, néhány napot az éles bevetésekre, ott akkor 4-en vagyunk, mi felügyeljük az ő munkájukat, és megfigyeljük, hogy jól sikerült-e az első 3 rostálás.
1: Tehát, hogy önállóan is így alkalmasak van. Lennének erre a feladatra. Fizikálisan mondtad, hogy alkalmasnak kell lenni, ez mit jelent?
2: Íratlan szabálynak is mondhatnám, viszont ezeken az előbb említett szimulációs tréningjeinken játékos és egyébként kevésbé játékos, tehát a szimulációba illeszve, de mindig vannak játékos elemek is. Ott a 20-25 kilós táskával bizonyos távolságok, emelkedők megtétele azért megszűri azt, hogyha valaki ott kibukik, ha valaki nem alkalmas. És általában ez önbeismerés szokott lenni, hogy basszus, el kellene kezdjek valamit, fizikai tevékenységet, hogyha elmulasztottam a sportolást az elmúlt időszakban. Ugyanis van, hogy órákon át nem jutunk ételhez, pihenéshez, mert kapcsolt feladatokat végzünk hegyekbe. túrázni kell a beteghez, cipelni hosszan, táskáink 25 kiló darabja, plusz még azért ilyen monitor, olyan másik táska, tehát azért azt az ember észreveszi magán, hogyha...
1: Tehát ezt bírni kell ehhez napi szinten. Kell karbantartani magát az orvosnak is, mert ugye az orvos sokszor elhanyagolja saját magát a hivatása miatt.
2: Igyekszünk jó példát is mutatni ebben, valamint van egy alapítványunk, aki támogat bennünket, és alapítványi szervezésben különböző sportrendezvényeken veszünk részt. Most például egy 20 fős sárkányhajóval átveztük a Balatont oda-vissza, 7. helyezettek lettünk az 53-ból, tehát azért ez egy egész fit csapat, Balatont körbefutjuk, különböző egyéb más sportrendezvényeken veszünk részt. Nyilván azért, mert csapatot is összekovácsolja, meg azért, hogy fittek maradjunk.
1: És egyébként életkor szempontjából meddig lehet ezt csinálni? Említetted, hogy pilótáknak sajnos abba kell hagyniuk a 65. születésnapjukat követő nappal.
2: Ez egy fiatal csapat, az átlag életkor valahol az orvosok között mondjuk a 35-45 között lehet. Nincs persze fix életkor, mindenkinek más a biológiai kora, valaki 50 évesen ugyanolyan fit, mint egy 30 éves ember. Én azért azt látom, hogy olyan 50-55 év körül már elindul az a folyamat, amikor inkább úgy gondolja, hogy talán a földi mentésben, a kórházi munkában dolgozna tovább inkább.
1: Beszéltünk arról, hogy ezek a csapatok nagyon összekovácsolódnak. Még akkor is félszavakból, vagy akár szavak nélkül értitek egymást, hogyha nem összeszokott csapatról van szó. Előfordul az, hogy tényleg már nem kell egymással kommunikálnotok, csak mindenki csinálja a dolgát? Vagy ez már az alap?
2: Igen, tehát a feladatok olyan jól szabályozva vannak, hogy önálló tevékenységeket végez a csapat minden tagja, majd néhány percenként megállunk, összebeszélünk, hogy ki hol tart az ellátás folyamatában, vagy tényleg elég csak ránézni a másikra, és tudjuk, hogy mire gondol. Visszatérve erre az képzésünkre, vagy abban illesztett kis játékra, mindig próbálunk az életből vett helyzeteket ott talán egy kicsit túljátszani, de akár bekötött szemmel, például legutóbb egy ilyen játékunk volt, ahol légútbiztosítást bekötött szemmel, valamint fordított szemüvegben kellett végezni az instrukciók alapján, és tehát mondhatnám, hogy becsukott szemmel megbízunk a másikban, és ez a játék során ki is derült.
1: Esetleg olyan volt, vagy előfordult veled, hogy civilként kellett életet mentened, vagy elsősegélyt nyújtanod?
2: Mondhatnám, hogy kerül, de azért, hogyha visszakerülnek ezek a helyzetek, elkerülnek, de ha visszagondolok, nem is olyan rég a kislányommal, az M1-es autópályán néhány autóval előttem történt egy baleset, és utólag belegondolva, én is túlgondoltam, túlreagáltam azt a helyzetet, egy súlyos sérült betegről volt szó, azonnal természetesen bejelentettem, meg javasoltam a helikopter bevonását is, és nagyon nehéz az a helyzet, amikor semmilyen eszköz nem áll rendelkezésre, és az ember ott áll, és én is hát én tudom, mit kellene csinálni, de nincsenek ott a tűzoltók, nem tudjuk szerencsétlen kimenteni, valami nem tudok fájdalomcsillapítót adni, oxigént, tehát azért nagyon nehéz lehet az a helyzet, amíg várnak ránk, vagy az első megérkező mentőegységre, ott a percek azok óráknak tűnnek, többször szerintem háromszor hívtam fel a légikoordinátorunkat, hogy hol jár már a helikopter, pedig 11-12 perc alatt ott voltak. Itt végül nem lett, hál' Istennek, nagy baj, de olyan még a karrierem elején olyan esemény is ennek részese voltam, hogy 8 óráig tartott a mentőszolgálatnál töltött munkaidőm, és nem is volt folytatása annak, tehát az autó az egy nappalra szervezett autó volt, és elindultam haza, és belefutottam egy súlyos balesetbe, már sötétedett, szörnyű volt. Tehát mentőruhában, eszközök nélkül álltam ott, vártam, hogy érkezzenek a bajtársak, úgyhogy tényleg őszintén együtt érzek azokkal, és meg is értem, akiknek hosszú óráknak tűnnek, amíg várnak a segítségre.
1: Igen, és ez nagyon jó, hogy mondod, mert pont ez jutott eszembe, hogy a legnehezebb élethelyzetekben találkoztok a betegekkel, a hozzátartozókkal, bárkivel, aki egy baleset helyszínén ott van. Nyilván ilyenkor mindenki feszült. Hogyan tudjátok ezt kezelni?
2: A mi higgadságunk azt gondolom nem csak a csapatra, hanem a környezetünkre is átszáll vagy átragad. Én végtelen higgadt szoktam maradni ezekben a nehéz helyzetekben is, igyekszünk. Egyébként azt gondolom talán mindannyian, mert ez kifele is nyilván magabiztosságot és megnyugvást hoz a betegnek is, meg a hozzátartozóknak. De igyekszünk őket tájékoztatni, hogyha ott vannak a közelben a hozzátartozók, amikor éppen engedi az ellátás folyamata, egy-egy percre kilépni az ellátásból és elmondani, mi fog történni. Nem szeretnénk természetesen, főleg egy nehéz helyzetben, amikor azt látjuk, hogy rossz irányba mennek a folyamatok, akkor is igyekszünk őszintén és egyértelműen objektíven fogalmazni, hogy mi várható, támogatjuk őket lelkileg, amikor azt látjuk, hogy egy sikertelen újraélesztés után nagyon nehéz pszichés helyzetbe kerül a család, akkor nem hagyjuk ott őket addig, amíg valamilyen segítséget szomszédoktól, hozzátartozóktól, egyéb másoktól nem tud kapni, hogy nem maradjon ott egyedül. Igyekszünk a hozzátartozó betegek lelki állapotával is foglalkozni.
1: De emberségesen, igen. Ez a kulcs. Ami így felmerül bennem, hogy hát vannak sikertörténetek, és vannak sajnos tragikus esetek. Hogyan élitek meg azt, hogyha a mentés nem sikerül?
2: Vannak erre technikáink, amiket egyébként pszichológusok is segítenek, tehát ők aktívan keresnek bennünket, mentőszolgálattal egyébként közösen, saját kis csapatunk is van erre, akik olvasva az eseményeket, vagy akár hírekből hallva, vagy csak szervezeten belül szájhagyomány útján ezek terjednek, aktívan keresnek bennünket, és segítenek átbeszélni. Mi magunk pedig már a helyszínen, amint vége van az ellátásnak, gyorsan átbeszéljük, hogy igazából minket az érdekel, hogy szakmailag mindent jól csináltunk első körben.
1: Megtettél-e?
2: Akkor tudok nyugodt maradni, hogyha én tudom, hogy nem tudtam volna egyszerűen ennél többet tenni, megtettünk mindent. Utána, mikor egyet szusszantunk, hazaértünk, akkor ott is még át szoktuk beszélni, bevonjuk a pilótát is, hárman megbeszéljük, kinek milyen tapasztalatai voltak, ki hogy éli meg, és előfordulhat az is, amikor a csapat azt mondja, hogy egy 20 percet várjunk, léci, mert nem tudok a következő esethez teljes higgadsággal, teljes nyugalommal, szakmai felkészültséggel, vagy olyan lelki állapotban kivonulni, hogy ott...
1: Tehát ilyenkor egy másik segíteni. Egység megy.
2: Igen.
1: Lehetőség szerint.
2: Nyilván akkor is valami megoldást találunk rá, de nem csak a felszerelés hiánya okozhat ilyen helyzetet, hanem tényleg egy olyan tragikus esemény, ami a mi megerősödött lelkünket is megviseli.
1: Vannak olyan esetek, amiket hosszú évek után sem felejt el az ember? Vagy nálad volt, vagy van ilyen?
2: Vannak ilyenek, egyet gyakorta szoktam idézni, amikor gyerekek tragédiájáról van szó, vagy csak olyan súlyos állapotba kerülnek a gyermekek, és közben megjelennek a hozzátartozók, szülők, az nagyon nehéz. Ugye az ember óhatatlanul is belegondol, hogy milyen érzés lehet ez a szülőnek, amikor a gyerekét látja egy olyan nehéz helyzetben, súlyos sérült állapotban, vagy nagy isten strandon, víz alá merülve. Amikor ugye a remény az azonnal, bármi sejtjük, hogy egy nagyon súlyos sérülés szenvedett el, de képesek vagyunk olyan állapotba hozni, hogy kórházba tudjuk szállítani. Ugye nyilván ilyenkor a remény az megy tovább, megmarad, és bízik benne család, mi is, hogy jó vége lesz. Aztán igyekszünk után követni ezeket a betegeket, eljutnak hozzánk a hírek, és amikor kiderül, hogy esetleg néhány nap múlva, vagy akár korábban később, hogy végül nem volt sikeres ez az ellátás, akkor az még így utólag is megvisel bennünket.
1: A munkát haza szoktad vinni?
2: Ez a szerencsés helyzet, hogy a feleségem is orvos.
1: Ráadás, tehát pontosan ért egy-egy helyzetet. És...
2: Igen, ráadásul gyerekekkel foglalkozik. Úgyhogy ebben szakmai beszélgetéseket is szoktunk folytatni, de átbeszéljük általában, hogy aznap mi történt. Már a gyerekeim is nagyon kíváncsiak, hogy mi történt. Nekik valahogy óvatosabban kell fogalmazni,
1: most?
2: Kisiskolások, de egyre jobban érdeklődnek, hogy mi is történhetett. Meglátjuk, hogy valakit orvosi pályán távol tudunk-e tartani, vagy rábeszélni, ez még nem dőlt el. De nyilván egyébként az érdekesebb vagy különösebb eseteket szoktam csak hazavinni, vagy ott otthon beszélni róla, a mindennapok azért nem erről szólnak.
1: Mennyire 0-24-es munka ez?
2: Ha azt nézzük, akkor a riasztásaink azok a napkelt a napnyugtához igazodnak, tehát éjszaka nem dolgozunk, és azért nem is álmodunk ezzel, legalább most a saját nevemben tudok beszélni, tehát rossz álmaim nincsenek tragédiákat követően sem. Én azt gondolom, hogy amikor valaki ezt a szakmát választja, nem is csak a légimentés, hanem az olyan orvosi szakterületeket, ahol találkozik a sikertelenséggel, vagy a betegek elmúlásával, kritikus helyzetekkel, sürgősségellátás, intenzív ellátás, egyéb sebészeti szakmák, ott olyan kollégák kerülnek ilyen szakterületre, akiknek a feldolgozása, a személyisége az alkalmas, hogy ezeket a kritikus helyzeteket jól kezelje.
1: Hogyha valaki ma egy fiatal orvos azt mondaná neked, hogy légimentő szeretne lenni, akkor mit mondanál neki, mire készüljön?
2: Hát azt mondanám neki, hogy valószínűleg ezen már ő túl van, hogy beleszerelmesedett a kék lámpába és a mentő tűzoltó rendőrség, tehát ebben a hármas varázsban, hogy a sziréna hangja az megdobogtatja a szívét. Azt kell felépíteni ilyen néhány év alatt egy fiatal kollégának, aki szeretne hozzánk csatlakozni, hogy képes legyen a kórházon kívül higgadtan a saját csapatát, valamint a környezetét olyan szinten uralni, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy azt ő eltervezte, szakmai felkészültsége, tudása megvan hozzá, akkor utána, hogyha jól kezeli a segítők ezeket, esetleg az aggódó hozzátartozókat, valamint a saját csapatát, és az ő higgadság, az ő szakmai felkészültsége, profizmusa, az átszáll erre az egészre, onnantól ez egy nagyon sikeres profi mentés lesz. És azt látom, hogy aki ebben profivá válik, utána a kórházi környezetben pedig sokkal-sokkal magabiztosabb lesz, és a kritikus helyzeteket egy helyszínen megszerzett rutinnal a kórházban sokkal könnyebben tudja kezelni.
1: Mit tehet egy laikus az első percben? Mert sokszor beszéltünk erről, hogy milyen nehéz ott lenni a helyszínen egy súlyos balesetnél, vagy rosszul létnél. Mit tehetünk mi, ameddig megérkezik a segítség?
2: Ugye nagyon fontos az, hogy számos olyan bejelentés érkezik, amikor nem áll meg a bejelentés. Vannak olyan helyzetek, amikor nem volt lehetősége, autópálya baleset másik oldalról látta. Először is nyilván főleg egy közlekedési balesetnél nem állunk meg úgy, hogy azzal magunkat is veszélyeztessük, mert akkor csak még több sérült lesz, ami nem lenne szerencsés. De nagyon fontos, hogy kövessük, azonnal hívjunk persze segítséget, de nagyon fontos, hogy kövessük a higgadtan, kövessük az utasításokat. Menjünk körbe, mérjük fel, ha több sérült van. Igyekezzünk pontos információt adni arról, hogy milyen sérült, hány főről, milyen típusú sérültekről van szó. És ezt követően, ha pedig beavatkozásra is szükség van, mik lehetnek ezek, vérzéscsillapítás, ne adj Isten az újraélesztés megkezdése, ebben mind-mind a rutinos mentés irányítók olyan tanácsokat fognak adni, amit bárki el tud végezni, még akkor is, ha nincs jogosítvány és nem volt egészségügyi képzése. És ha már itt járunk, akkor pedig ragadja meg mindenki a lehetőséget, hogy egyszer-egyszer, ha a munkahelyén vagy egy ilyen expón van lehetőség, akkor gyakorolja a melkasi nyomásokat, az újraélesztést, gyakorolja az idegen test eltávolítást a gyerekek esetén, mert ezeket sose gondolnánk rá, hogy majd nekünk is szükségünk lesz. És ha egyszer legalább kipróbáltuk, és volt egy fizikai érzetünk, hogy hogy kell nyomni azt a melkast, hogy kell az idegen test eltávolításhoz a háton csapni, vagy ne adj Isten melkasi hasilökéseket végezni, akkor utána ez elő fog jönni abból a mélyre bevésődött memóriánkból.
1: Vannak hibák, amiket akaratlanul is elkövet az ember. Laikusként mire hívnád fel a figyelmet, hogy mi az, amit próbáljunk elkerülni egy ilyen helyzetben?
2: Ugye hosszú évekig azt mondtuk, hogy még azt is, aki ki tudna szállni, azt ne engedjük, hogy kiszálljon, mert mi lesz a nyaki gerincével, egyéb gerincsérüléseivel. Ez talán most már azt gondolom hibának, hogyha valakit odaszorítunk az autóba vagy a földre, mert attól félünk, hogy azzal fogunk majd kárt okozni. Majd már azt gondoljuk, ezt egyértelműen bizonyítják vizsgálatok, hogy mondjuk aki képes kiszállni saját erejéből, egy autóbalesetet követően az autóban nincsen beszorulva, mint nincsenek olyan végtag zsibbadásai, fájdalmai, akkor őt engedjük, szálljuk ki, természetesen aztán tegyük nyugalomba. De az, hogy ugye senkit sem mozgassunk, mindenkinek nagyon óvjuk a nyaki gerincét, vagy egyéb gerincszakaszait, ez például ezen már túlhaladta a mai modern orvostudomány. Nem róvom fel senkinek természetesen, hogyha továbbra is ez a régi dogmához ragaszkodik, de fontos ezeket követni. Azért már a mai mentés irányítói tanácsok is követni fogják ezeket az úri irányelveket, és mégis akkor mondjak valamit, hogy mi a hiba. Tehát az, hogy ártani nem tudunk mondjuk egy előttünk összeeső ember, aki nem vesz levegőt, megállt a keringése, az bármit is csinálunk, biztos, hogy jobb, mint ha semmi se csinálnánk.
1: Záró kérdésként, mi az, amiért számodra, és hát a bajtársaid számára érdemes nap mint nap felszállni arra a helikopterre?
2: Most itt már említettem, 10 éve dolgozom itt ebben a légimentésben, de azért az az érzés, amikor beindítja a pilóta azt a két hajtóművet, felszállunk, mondjuk itt Budapest felett elrepülünk a Duna és a Parlament felett, és közben tudom, hogy várnak ránk egy közlekedési balesetben, vagy egy egyéb más kritikus helyzetben a bajtársak is, valamint a bajba jutottak, ott leszállunk a csapattal közösen, felkészülten, gyorsan ellátjuk, kórházban átadjuk, aztán szusszanunk egyet, és megbeszéljük, hogy milyen szuperek voltunk, Remélem, hogy ezt gyakorlatilag elmondhatjuk. És,
1: mert hogy ez egy sikeres mentés jelent.
2: Ez egy sikeres mentés volt, és utána még talán elismerések is jönnek, mondjuk a legnagyobb az, amikor megkeres minket a beteg, és megköszöni, akkor azt gondolom, hogy már megérte felkelni aznap reggel.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, és hát akkor sok sikeres mentést kívánok.
2: Köszönjük szépen, és köszönöm a meghívást.
1: Dr. Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Orvosigazgatója volt ma az Egészségkód vendégeim. Megköszönöm a figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
0: Rádió Café. Kőbányán, az FM 98-as frekvencián.

0: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, én Medicki Zsombarék a Hűvösből, és te a Rádió Cafét hallgatjátok.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a Kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pesgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, külön

0: különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
0: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról döntött a kormány, sokan jelentkeznek vöröskeresztes önkéntesnek a Balatonhoz. Egyelőre marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
4: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
3: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sissi 2022. januárjában debütált Jalla című első dalával, amelyet még 4 kislemez, köztük a Magyar Klip szemlén díjat nyert Kezeket fel követett. Majd az évet az Aquarium Klub lokálban tartott első fellépésével zárta. 2023-ban nem csak megjelent első EP-je Systematic címmel, a Spotify Equal kampány női arcává választották. Fonogram jelölést kapott az év felfedezettje kategóriában, és az Artisius Junior alkotói díját is bezsebelte. Sissi,

0: világbeteg, nekem meg túl nagy a szívem.
1: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
2: Sziasztok, Stone vagyok a Dagsel zenekarból. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1964-ben Franz Gall, francia teeny pop énekesnő, megjelentette Les tombées les filles című felvételét. A Serge Gainsbourg által írt szerzemény szövege figyelmeztet egy nagy nőcsábászt, hogy ne csajozzon annyit, különben egy nap sírni fog. 1995-ben az amerikai April March kétszer is feldolgozta a bájos dalt. Egyrészt felénekelte az eredeti francia szöveggel, másrészt készített hozzá angol műfordítást. A Chic Habit jó pár fokozattal durvábbra sikerült. Már nem sírni fog a csajozógép, hanem leköpik, kettévágják és halottas kocsi fogja elvinni. 2007-ben Quentin Tarantino March mindkét verzióját felhasználta a Grindhouse Halálbiztos vége főcímében. Időközben 2002-ben egy svájci rockabilly banda, a The Hillbilly Moon Explosion is lemezre vette a brutálisabb angol nyelvű változatot.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Clara Luciani úgy látja, sokszor annyira eluralkodik a pop szakmában a szexizmus, hogy muszáj dalokat írnia, mert így módon erőszakmentesen meg tudja fogalmazni mondandóját, és nem kell pofon vágnia senkit. Őszintén reméljük, hogy a francia énekesnőnek a 2018-as La Bé felvételeinek idején minél kevesebb megérdemelt csattanós csicskalángost kellett kiosztani a környezetében, mivel ezt a dalt kivételesen nem ő írta. A szám a brit Metronomy együttes 2011-es The Bay című szerzeményének feldolgozása, szövege egy varázslatos, tengerparti öbölbe történő vágyott visszatérést taglal. Így végül is, valamilyen értelemben e dal sorai is melegebb éghajlatra küldenek embereket.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a Kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: DJ Shadow alias Joshua Paul Davis, amerikai zeneszerző, DJ producer, az instrumentális, illetve abstrakt hip-hop műfajának egyik megteremtője. Bemutatkozó nagylemezét, az Introducingot, amelynek megjelenését hatalmas siker övezte a nagy tengeren innen és túl is, kizárólag szemplőkből, azaz más dalokból kikapott mintákból építette össze.

0: Titan. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bajos latú hétfőhöz méltó módon indult a New Order Blue Monday című szintipop klasszikusának útja 1983-ban. A zenekar a BBC Top of the Pops műsorában próbálta meg népszerűsíteni a kislemezt, de Stephen Morris dobos visszaemlékezése szerint ez volt az egyetlen alkalom a show történetében, amikor egy elhangzott dal a következő héten lefelé indult meg a slágerlistán, és nem felfelé. Rossz gombok és billentyűk kerültek lenyomásra a szintetizátoron, szétcsúszott és hamis lett a produkció. Azonban a nehéz kezdet után a szerzemény 1988-ban és 95-ben is új remixet kapott, így újra és újra felkerült a listára. Később 1998-ban az Orgy industriális rock csapat, 2002-ben a Flunk elektronikus formáció, 2011-ben pedig a Los Fulanos latin funk együttes dolgozta fel a szerzeményt.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Szokásos bőrnacián kívül farmerben, öltönynadrágban és kígyóbőrgatyában is feszít 2024-es Honey klipjében Lenny Kravitz. A rockstar nyilván egy klipforgatás biztonságos környezetében szerette volna tesztelni, melyik ruhadarab a legstrapabíróbb, mivel 2015-ös stockholmi koncertjén kedvenc gatyója éles helyzetben hagyta cserben. Éppen a műsor második számát az American Woman-t játszotta, de amerikaiak helyett inkább a svéd nőknek okozott váratlan örömöt, amikor a rajta lévő bőrnadrág egy jófajta rocker terpesz közepette megadta magát. Recs. Mindenki megtudhatta, hogy a zenész nem alsógatyapárti, de testékszert öv alatt is szeret viselni. Míg Kravitz leszaladt a színpadról átöltözni, a szervezők technikai problémára hivatkozva kérték a közönség türelmét, ami további derültséget okozott.

0: Hello! Sziasztok, Karácsony János James vagyok. Minden rádióhallgatót üdvözlök, ez a Rádió Café.
1: Kicsöngettek! Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
2: nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu

0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Itthon 500 millió euró juthat mesterséges intelligencia fejlesztésre. Öntözzük a városi fákat. Holnap tetőzhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A Tudományos és Technológiai Miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette, hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre, és mi is csatlakozunk az IRIS programhoz. Ismét terjedni kezd a koronavírus, nyáron ugyanis több az utazás, repülés és emiatt a fertőzés is. A kórokozó örökítő anyagának koncentrációja országos szinten harmadik hete enyhén emelkedik a hazai szennyvíz mintákban. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ugyanakkor valamennyi mintában az alacsony tartományban volt az érték. A szakemberek szerint egy-egy helyen azért nem kizárt, hogy emelkedik majd a COVID-fertőzések száma. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országossá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
2: A faöntöző kampányunk ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
1: Árvizek pusztítanak a nagy esőzések után Texasban. Az amerikai államban a víz autópályákat és közutakat is elborított, több tucat embert mentettek ki. Tegnap este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Az erdő nem csak fák összessége, hanem egy történet is. Egy életközösség története. Ahhoz, hogy értsd az erdőt, hallgatnod kell rá. Mondja beszélgető társam, aki erdőmérnökként és vállalkozóként egyaránt az erdő és az emberek közös jövőjén dolgozik. Beszélgetünk a fenntartható erdőgazdálkodásról, az ember és természet kapcsolatáról és arról, hogyan lehet egyáltalán a rövidtávú gazdasági érdekeket összeegyeztetni a hosszú távú környezeti felelősséggel. Vendégem Lomnici Gergő, a Pannon Örökerdő ügyvezetője. Szia!
2: Szia! Üdvözlök mindenkit!
1: Évvégén közé tettél egy videót, amiben azt mondtad, hogy mit szeretne a Pannon Örökerdő, mint olyan identitás, és abban azt írtad, hogy minél több erdő legyen a világon. És bennem felvetődött, hogy tényleg jó ez? Mert értem az elfogultságodat, egy erdész sok erdőt szeretne, de vannak olyan hangok is, hallottam olyan véleményeket, hogy ez nem biztos, hogy jó, például Magyarországon. Te hogy látod? Tehát miért kell minél több erdő Magyarországon?
2: Egy nagyon érdekes előadást hallottam a talajról, és a egészséges talajoknak a működéséről, és az a kutató, aki ezzel foglalkozott, hogy hogyan működnek az egészséges talajok, az emberi szervezethez hasonlította a talajt, hiszen részben ugyanazok a lebontó mikroorganizmusok, baktériumok találhatók meg az ember szervezetében, amik részben a talajban is benne vannak. Erre egyébként a saját kutatásait mutatta példaként. És hát az volt a végkövetkeztetés, vagy konklúzió, hogy mi magunk emberek, és a társadalom is, az egyének is és a társadalom is akkor tud egészségesen élni, hogyha a környezet egészséges, hiszen egymásra vagyunk utalva, és egymásból merítjük adott esetben az energiát. És hát az egészséges környezethez, itt a mérsékelt égövben, ahol élünk, abszolút hozzátartoznak az erdők, és nem csak, hogy hozzátartoznak, hanem az egyik stratégiailag fontos szereplői ennek az egészséges környezetnek a Kárpát-medencében. Úgyhogy nem csak azért szeretnénk, hogy minél több erdő legyen, hogy erdészként melengesse a szívünket, hanem egész egyszerűen azért, mert jól érezzük magunkat itt a Kárpát-medencében, és szeretnénk egészséges, jó környezetben élni, és szeretnénk itt nevelni a gyerekeinket.
1: Na jó, de itt a mérték volt a kérdés, hogy minél több, tehát nyilván nem érdemes, vagy nem lehet egy bizonyos mértéken felül növelni az erdőterületeket. Az ellenvélemény, vagy az óvatosságra intő vélemény úgy szólt, hogy egyre kevesebb a víz itt a Kárpát-medencében, egyre mélyebbre kerül a talajban a víz, a talajvíz szintje csökken, és a fák a mélyre lenyúló gyökereikkel ugye felszívják ezt a talajvizet, és minél több fát ültetünk, annál jobban mélyül, tehát a fák is hozzájárulnak ahhoz, hogy a talajvíz szintje egyre mélyebb lesz, és ez persze azon túl, hogy ez nem jó, a mezőgazdasági termelést is nagyon megnehezíti például. Tehát ez a fajta ökológiai egyensúly, az nem biztos, hogy persze az erdő magában egészséges, de nem biztos, hogy létrejön, tehát óvatosnak kell lennünk.
2: Igen, az ökológiai egyensúlyt, hogyha említed, abszolút indokolt, hogy óvatosnak kell lennünk, hogyha emberként bármilyen módon bele akarunk szólni a természetbe. Óvatosnak kell lennünk akkor is, amikor elvezetjük a vizeinket, amikor lecsapoltuk Magyarországot. Óvatosnak kell, vagy kellett volna lenni akkor, amikor kiirtottuk az eredeti vegetációt. Óvatosnak kellett volna lenni, és akkor sorolhatnám még ezt a vonalat. De nyilván a mai korban meg óvatosnak kell lenni azzal, hogy hogyan és mit alakítunk vissza. Viszont ha egy rendszerről beszélünk, akkor rendszerben is kell gondolkozni, és nem csak egyetlen tényező van, amit figyelnünk kell, hanem a rendszer eredőjét kell megnézni.
1: Na erre utaltam, amikor nem biztos, hogy jó, ha még több erdő van.
2: Attól függ, hogy hol. Tehát lehetnek és léteznek olyan területek, ahol víz gazdálkodási szempontból az erdők párologtatása az egy kibocsátási tényezőként jelenik meg. Kockázat, és figyelembe kell venni. De ez nem azt jelenti, hogy a nem kell figyelembe venni mondjuk az egyenlet végén a pozitív hatásokat. Szerintem nincsenek generál megoldások, főleg a természetben nincsenek általános érvényű kijelentések és mondások, főleg nem a Kárpát-medencében, ahol egy olyan változatos tájon gazdálkodunk, hogy ugye például ez a víz kérdés az a Duna-Tisza közén a Kiskunságban a legnagyobb kérdés. Ott akár egy bucka alja, vagy egy bucka tető lehet néhány méter vagy 10 méter szintkülönbséggel lehet teljesen más termőhely és teljesen más élőhelyi viszonyok, tehát nem beszélhetünk általánosságban. Én inkább azt az elvet követném, hogy igen, óvatosnak kell lennünk és vizsgálni kell a víz gazdálkodási kérdést, de mellé kell tenni mondjuk a talajképzést, szerepét, az árnyalási szerepét, a hűtő szerepét, a szél csökkentő szerepét, ami meg mind mondjuk a felszíni kiszáradáshoz hozzá, vagy meg tudja akadályozni az erdőt. Tehát, hogy ez egy nagyon sok tényező, sok elemből álló, bonyolult egyenlet, nem lehet csak a gyökerek által felszívott és hasznosított talajvíz oldaláról szemlélni. Fontos, kell, kockázatot jelent, de adott esetben lehet olyan plusz hatása, ami miatt megéri akár ezt a kockázatot is vállalni. Más helyzetekben meg úgy alakulhat az egyenlet, hogy nem, és ez a kockázat nyom többet a latba, ezért nem szabad erdősíteni.
1: Most te ilyen bonyolult beavatkozásokat vázoltál fel, vagy villantottál fel, de én hallottam erdésztől egy olyan mondást, hogy tulajdonképpen az erdőnek az ég egyet a világon semmi szüksége az erdészre. Ez egy érdekes szakma akkor.
2: Ez egy érdekes szakma, és igazából igazat tudok adni, talán egy pici módosítással, és ez a gondolat, ez szerintem úgy folytatódik, hogy alapvetően a társadalomnak és nekünk embereknek van szükségünk erdészre, meg erdőkezelőre.
1: Az emberek követei vagy képviselői az erdőben?
2: Talán igen, talán úgy határoznám meg magamat is, mint aki a természet és a társadalom közötti közvetítő meg kapocs. Nyilván a társadalomnak és az embereknek vannak igényei a természeti környezettel kapcsolatban. Ez az igény, ez lehet egy fenntartási igény, lehet egy hasznosítási igény, tehát ugyanúgy igény a természetvédelem, mint ahogy igény mondjuk a faanyagnak a hasznosítása, és ezt az igényt tudjuk mi lefordítani olyan nyelvre, ami a természetben működik, és amit a természet megért. Én szerintem az erdész hivatásnak nagyon fontos része az, hogy a korlátokat megszabja az emberi igény, és azt mondjuk, hogy kérem szépen, lehet, hogy nekünk ez az igényünk, meg az az igényünk, de itt a természeti környezet nem erre alkalmas, hanem mást tud. Lehet nekünk igényünk a rengeteg faanyag, vagy jó minőségű ipari fa, hogyha az a terület csak legfeljebb tűzifát tud termelni. Vagy ha azon a területen mondjuk egyáltalán nem szabadna fát termelni, mert a természet képessége, meg ereje arra elég, hogy fönntartsuk az erdő borítását, és az a fő cél, az a legfontosabb, hogy ezt a zöld felületet működtessük és fönntartsuk, és egyáltalán nem a faanyag, az csak a másodlagos. Tehát én egy oda-vissza kapcsolatot gondolok ebben, és szerintem egyébként nagyon sokat vált, ez sokkal értőbb a társadalom ezekre a gondolatokra, vagy ezekre a hangokra, mint 30-40-50 évvel ezelőtt. Tehát egyre inkább...
1: Van tér a fellépésre,
2: van tér úgy beszélni az erdőről, mint egy egységes életközösségről, és nem csak mint fa gyárról. Van tér arra, hogy az erdei életközösség az ökoszisztéma szolgáltatásairól beszéljünk, és ne csak egyetlen dologról, a faanyagról. Van erre fogékonyság, sőt, kifejezetten keresi szerintem a társadalomnak egy része az erdőnek az egyéb értékeit, legyen ez a biodiverzitás, legyen ez a szénmegkötő képesség, vagy legyen éppen mondjuk egy települési területen a klímavédelmi funkciója az erdőnek.
1: Nekem még az jutott eszembe, hogy igen, legyen minél több erdő. De hát ma az élelmiszer, hát nem mondanám, hogy hiány is itt, nem, különösen nem Magyarországon, de azért az élelmiszerre mondjuk úgy, hogy végtelen igénye van az emberiségnek, tehát a kereslet az nem korlátos. Ebben az erdők elvesznek a mezőgazdaságtól, tehát egyre kisebb területet elhódítanak, tehát kevesebb élelmiszer termelési lehetőség van. Tehát ugye létezik ez a konfliktus a mezőgazdaság meg az erdészet között, legalábbis elméleti szinten. Ezt hogy lehet feloldani, vagy van ennek valami közös halmaza?
2: Én azt gondolom, hogy konfliktus az intenzív és természetromboló gazdálkodási formák között van. Tehát amikor...
1: Ezt úgy kell érteni.
2: Hogy, és akkor mindjárt elmondom, hogy kell érteni, tehát konfliktus akkor van, hogyha a természetet kizsigerelő módon gazdálkodunk, hogyha úgy gazdálkodunk, hogy a természeti értékek megmaradjanak és támogassák egymást, akkor ezek között, a rendszerek között nem konfliktus van, hanem segíteni tudják egymást. Mire gondolok? Az elmúlt 40-50 évben hatalmas növekedés és robbanás történt mondjuk a termés átlagokban, sokkal több kukoricát tudunk termelni egy hektáron, sokkal hatékonyabb minden mezőgazdasági tevékenységünk, de ez nagyon jelentős részben a borzasztóan intenzív, és például megint csak visszatérek a talaj
1: kemizálás,
2: tehát a talaj erőforrásait felélő módon történt. És ez ma már nem működik feltétlenül. Tehát egyre több műtrágyát kell beletennünk, ma már nem elég ugyanaz a műtrágya mennyiség, ami 10 évvel ezelőtt volt, ugyanahoz a termés átlag fenntartásához. Tehát észreveszünk, hogy kezdenek ezek az erőforrások, amit egyébként eddig végtelennek gondoltunk, ezek kezdenek kimerülni. És talán a 21. századnak ez az egyik, vagy a 20. század végének ez az egyik fontos felismerése és üzenete a 21. századi ember számára, hogy az erőforrásaink, főleg a természeti erőforrásaink bizony nem végtelenek. Akkor van konfliktus, hogyha nem törődünk az erőforrásainkkal. Ha az a fontos nekünk, hogy a természeti erőforrás egy önfenntartó rendszer legyen, újra termelődjön, akkor szükségünk van a agráriumnak is, szüksége van a fákra, szüksége van a fás területekre, megint csak visszautalok például a talaj, de visszautalhatok a vízvisszatartás kérdésére, a pároloktatásra, tehát a mikroklíma alakítására, vagy akár agrárszinten a mezoklíma is érdekes lehet. Tehát magyarul nekünk igazából az az érdekünk, hogy olyan rendszert alakítsunk ki, amiben ezek a természetes adottságaink, a termőtalajunk, ami az egyik legnagyobb érték, a termőtalaj formálásában résztvevő zöld vegetáció, de ide sorolom az állatvilágot, hiszen az is az élő helynek a számtalan lebontó szervezettől kezdve a fogyasztókig mind a része, tehát hogy ez az élet közösség, ez az ökoszisztéma az egészségesen működjön és egyensúlyban legyen. Tehát ebben a gazdálkodási formában nem nincs ki-ki kérdés, nincs vagy-vagy kérdés, hanem ennek mind egyszerre kell jelen lennie.
1: Hát igen, de az egész társadalom régóta a növekedésre van berendezkedve. Egyre több ember, egyre nagyobb gazdasági teljesítmény, egyre több élet, minden évben több kell. Ha tetszik, ha nem. Hát amit most elmondtál, ez minden, csak nem ennek a kiszolgálója. Tehát nagyon erős ütemkülönbség van. Nyilván a természet a maga ritmusa szerint fejlődik, de a mezőgazdaságban van a termelési kényszer, stb. Tehát nyilván nem véletlenül találták ki ezt a termés átlag növekedést, a kemizálást, mert hogyha mondjuk szántás vagy ásásmentes módon kezdenék el termelni, vagy megpróbálni az élelmiszert, vannak erre Magyarországon is példák, hát akkor nyilván töredéke lenne a termés átlagnak, meg egyáltalán az egész természeti természetből nyerhető javaknak a töredéke állna rendelkezésre szemben a mostaniban.
2: Én úgy alapvetően bízok az emberi leleményességbe, meg innovációba, meg alkalmazkodási képességbe, és én azt látom, hogy az az irány, és ezt szolgálja az általunk végzett erdőkezelés is, és erdőgazdálkodás is, hogy igen, a növekedés az benne van az életünkben, meg ez működteti a rendszereket, de nem mindegy, hogy valaminek a kizsigerelésére és kárára növekszünk, vagy pedig, és ugye itt jön be a fenntarthatóság, meg a körforgásos gazdaságnak a fogalmai, vagy pedig megpróbáljuk újra termelni az erőforrásainkat, és a növekedést nem valami pusztításból finanszírozzuk, hanem új megoldások egy körforgásnak a működéséből finanszírozzuk. Aztán én itt meg is állok, mert hogy ez gazdaság, filozófia, mit tudom én, hogyan ez, hogy lehetséges, abban nyilván én azt nem tudom. Én a természet oldaláról látom azt, hogy tehát egy olyan rendszer, amit a természeti törvények tiszteletben tartásával működtetünk, az nem ad számunkra hosszú távon kevesebb hasznot, mint egy olyat, amiben megpróbáljuk megerőszakolni ezt a természeti rendszert. Ugye egy példa, ami ugye a cégünk nevében is benne van, például az örök erdő, ez egy gazdálkodási módszer, ami a természetes folyamatokra alapoz, szemben azzal, amikor mesterségesen ültetünk, növeljük, levágjuk, ültetünk, növeljük, levágjuk. Nyilván az is mondjuk a kukoricához képest egy sokkal természetközelibb, hiszen hosszabb távú gazdálkodási mód, de mégis lehet úgy csinálni, hogy megmaradjon a folyamatos erdőborítás, és hosszú távon, évtizedes távlaton hoz ugyanannyi eredményt az örök erdőgazdálkodás, mint ez a nagyon intenzív erdőkezelés. Most ezek nyilván, az elején azt mondtam, hogy nem szabad általánosítani, itt is nehéz általánosítani, hely, termőhely, fafa és nagyon sok összetevőtől függ. Mindenütt, így van, tehát hogy mindenütt nem lehet örök erdő, ezt is fontos tudni, de ahol lehet, tehát ahol ez fizikailag létrehozható, megvannak rá az adottságok, ott abszolút meg lehet élni, és jó tudja a fejlődésünket és a növekedésünket táplálni az örök erdő gazdaságnak a működtetése.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Lomnici Gergővel.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Lomlici Gergő, a Pannon Örökerdő ügyvezetője. Ugye az első világháború után a trianoni békekötés nyomán a magyar erdők, hát vagy a hozzáférés Magyarországon, a megmaradt Magyarországon az erdőkhöz az igen lecsökkent. És megindult egy számomra egyébként megható sok esetben egy végtelen erőteljes erdősítés az emberek bizonyos helyeken vödörbe, meg nem tudom milyen eszközökbe vitték fel a földet a sziklákhoz, hogy legyen fájuk. És nagyon komoly erőfeszítéseket tettek arra, hogy legyen fa, és bekerült egy csomó idegen fa is, például a fenyők többsége ilyen. És itt csatolnék vissza az, hogy legyen több erdő. Tehát ott is azt akarták az emberek, hogy igen, legyen sok erdőnk, fánk. De most ezek a fák jelentenek többek között gondot. Nem a fő gondot, de gondot jelentenek. Az idegen honos fajok összeesnek, stb. Tehát nem akarok itt nagyon belemenni a dologba. Ezt te hogy látod?
3: Úgyhogy ez egy folyamat. Tehát ahogy a természet is nem egy adott időpillanatban gondolkozik, hanem van egy előzménye, és van következménye a dolgoknak, és a természet egy rend szerint, egy folyamat szerint halad előre, és teszi a maga dolgát. Ugyanígy a trianoni veszteség után, ahol egyébként erdőből sokkal többet veszített az ország, mint például területből, hiszen területből ugye a kétharmad dos veszteségről beszélünk, és tudunk még az erdőterületnek 82-84%-át elvesztette az ország. Így van,
2: tehát maradt fánk.
3: Alig maradt fánk, de a Trianon utáni, tehát a 20-as, 30-as évek erdőtelepítéseit nem csak a faigény határozta meg. Pont amit említettél, a kopároknak a fásítása, vagy éppen a Dunatisza közi homokvidéknek a fásítása, az nyilván ott volt a faigény is, tehát az adott egy áttörési lehetőséget, de annak az igénye már sokkal korábban felmerült, csak ekkor kezdett megvalósulni, annak sokkal inkább környezeti elemei voltak.
2: Azaz?
3: Azaz például a futóhomoknak a megkötése. A futóhomok megkötése miért volt fontos? Azért, mert rengeteg TBC-s megbetegedés volt abban az időben, amit a szállópor súlyosbított. Tehát kifejezetten egészségügyi és környezet. Tehát ott az egy mai szóhasználattal élve, az egy abszolút Green Deal-be illeszkedő zöld projekt csomag volt, ahol a környezeti állapot javítással egy egészségügyi állapot javulást reméltek elérni, és értek is el abban az időben. Ugyanígy a kopárok fásítása egy helyreállítási folyamat volt, egy élőhelyfejlesztési, élőhelyreállítási folyamat, hiszen általában valamilyen mezőgazdasági kultúra, jellemzően szőlők vagy gyümölcsösök felhagyása után lettek kopárra azok a területek, mondjuk itt Budapest térségében például a Hármas Határhegy, vagy a Budaörsi kopárok, ahol korábban szőlőt termeltek, a filoxéra elpusztította a szőlőt, a talaj néhány év alatt elpusztult, és az erózió elvitte a termőtalajt. Tehát amikor ott újra erdősítettek, nem a legjobb fatermőképességű helyet keresték meg, ahol hú, majd azonnal rengeteg fánk lesz, amire szükségünk van, hanem igenis egy környezeti javítási programot hajtottak végre. Részben az 1800-as évek végén egyesülő főváros érdekében, turisztikai céllal, részben pedig környezeti állapot javítás céljával, amikor újra erdőt kezdtek el ültetni.
2: Lám, nincs új a nap alatt.
3: Nincs új a nap alatt, új fogalmakat használunk, és újra feltaláljuk
2: a melegvizet,
3: igen. Nyilván egy picit a hangsúlyok változnak, meg a hangsúlyok eltolódnak, de egy kopárfásítási program az a mai napon is ugyanúgy relevanciája lehet, és értelme lehet. Nyilván figyelembe kell venni egy olyan fontos tényezőt, amiről akkor még nem beszéltek, a klímaváltozást, tehát más, ami átrajzolta eléggé a termőhelyi adottságokat Magyarországon, de hogyha ezt a tényezőt figyelembe vesszük, az alap gondolat az abszolút tovább vihető.
2: Az a cégetek neve, hogy Örök Erdő. Ez a fajta erdőművelés, mert nekem ez a gazdálkodás, ez valahogy nem jön össze. Tehát tudom, hogy így hívjátok, de nem,
3: nem áll. Nem, nagyon jó, nem, én kifejezetten nem, erdőkezelésnek hívom.
2: Igen, tehát nem áll össze így ez van. Az erdőgazdálkodás a fejemben, hogy már szóba került a klímaváltozás, de hogy ezzel fenntartható a klímaváltozás körülményei között is az, hogy folyamatos maradjon az erdő borítás?
3: Én azt gondolom, hogy lesznek olyan területek, ahol nem lehet erdőt fönntartani. Olyan
2: ahol most van erdő, de később nem lesz.
3: Igen, erre de ennek gondolsz? Vannak fokozatai. Tehát, hogy ez nem úgy kell elképzelni, hogy most dzsungel van ott, és akkor holnap meg Szahara. De úgy mondjuk el lehet képzelni, hogy most zárt erdő van, és később nem lesz teljesen zárt erdő, hanem gyepfoltokkal tarkított, vagy ahol most ilyen gyepfoltokkal tarkított erdő van, ott átmegy a gyep vegetációba. Tehát lesz Magyarországon olyan terület, sőt, talán már abszolút most is van, ahol a zárt erdőállomány fenntartása nem lehet cél. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyen ott fa, csak ez egy felnyíló erdő lesz. Ez egy füves puszta.
2: Ez a szakszó azt jelenti, hogy ritkásabb?
3: Ritkásabb, tehát mondjuk a zárt erdőben úgy képzeljük el, hogy a koronák összezárnak, és árnyalják a talaj teljes felszínét, a felnyíló erdőben pedig mondjuk a 30-40-50%-át árnyalják a talajnak, és a többi helyen besüt a nap.
2: A talaj is tök más lesz, nem? Mert teljesen nem mindegy, hogy éri folyamatosan nap, vagy nem éri.
3: Igen, és azért aztán más fajta vegetáció lesz, hogyha más a vegetáció, akkor más folyamatok zajlanak, más tápanyagot hasznosítanak, máshogy kötik meg a szenet, tehát hogy sok minden változik. Nincs erre az emberiségnek tapasztalata. Tehát ilyen gyors változásra...
2: Ez gyors egyébként az a változás, mert ez sokan, van akik riadtan azt mondják, hogy túl gyors, van akik azt mondják, hogy ez teljesen természetes, semmi gyorsaság nincs ebben, te hogy látod?
3: Én gyorsnak látom.
2: Már az erdőhöz képest gyors.
3: Az erdőhöz.
2: A száz éves
3: időhorizonthoz képest. Így van, tehát a mi időtávunkon, tehát az erdész horizonton ez gyors változásnak látom, és ez azt mutatja jól, hogy például azok a termőhelyi elemzések vagy előírások, amit hagyományosan használ az erdész szakma arra, hogy meghatározza, hogy milyen fafajt ültessen egy területre, ezek korábban állandóak voltak, tehát ez egy rutin szerint, hogyan döntöd el, hogy milyen fafajt alkalmazzál, előveszem a termőhely leírását, tavait a 62-be készítetted, tehát ezek ilyen állandó dolgok voltak, vagy a típus jelző növények 1700-as évek, 1800-as években leírt dolgai, azok olyan állandók voltak, és ezek a termőhelyi állandók, ezek változnak, és ha azt mondjuk, hogy az erdők évszázadok alatt képesek változni, akkor az, hogyha néhány évtized alatt megváltoznak a klimatikus viszonyok, ami most már nem fikció, hanem tény, mert ha visszanézünk 10-15-20 évet, ugye megint legmelegebb január volt, tavaly legmelegebb év, tavaly előtt megint legmelegebb év volt, tehát hogy ezek jelenlévő trendek, azt nem tudjuk, így folytatódik-e, de már most így volt, ezek igenis az erdő és a természetes vegetáció szempontjából gyors változásnak minősülnek.
2: Na most ilyen körülmények között egyáltalán reális céle, hogy jó, minél több erdő legyen, mert most arról beszélgetünk, hogy hát bizony az erdők veszélyben vannak.
3: Igen, azt gondolom, hogy teljesen reális cél, és pont azért kell ezt tudatosan célként meghatároznunk és kimondanunk, mert nem maguktól vannak. Tehát mostantól kezdve...
2: Hát eddig maguktól voltak az erdők szinte. Nyilván.
3: Hát nyilván igen, ez is azért túlzás. Sokkal többet kell tennünk azért, hogy ezek az erdők megmaradjanak. Tehát sokkal tudatosabban abba az irányba kell menni, hogy a mi munkánk, tehát az erdész munkának az eredménye az nem valamilyen termék az erdőből, legyen ez a termék jó levegő, vagy rekreáció, vagy faanyag, teljesen mindegy, hanem a munkának az eredménye az maga az erdő. Az hogy ott él valami.
2: Ökoszisztéma.
3: Az ökoszisztéma, így van. Tehát, hogy ez kell, hogy a fókuszba kerüljön. Eddig lehetett arra, az ökoszisztéma van, az erdő van, tudunk belőle elvenni, arra kell figyelnünk, hogy fenntartható módon vegyünk el belőle. Eddig ez volt az alap logika. Most arra kell figyelnünk, hogy ez az erdő, ez az ökoszisztéma, ez legyen.
2: Ahogy elmondod, ebből nekem arra az jön, hogy hát tulajdonképpen az erdészek, meg az erdészeti gondolkodás az sokkal lassultabb, mint mondjuk a környezeté. A piacgazdasági pezsgés, menjünk, csináljunk, stb. Tehát talán óhatatlanul lassíthat szerintem az, ha valaki erdész. Lassabb személyiség. Hogy ez működik?
3: Igen, hogy a személyiség milyen, azt nem tudom, de pont most egy vezetett erdei túra tematikáját állítom össze, és az a gondolatom támad, vagy az lesz a téma. Azzal kezdjük, hogy na, akkor megérkeztünk, akkor most itt szépen lelassulunk. Azért, mert nem értjük meg az egészet, akkor, hogyha megérkezünk a mobiltelefonunkkal, a menet közben nyomkodott e-mailekkel, azzal az életritmussal, amiben most élünk. Ha ezzel megérkezünk az erdőbe, és meg akarjuk oldani egy valamilyen helyzetet, vagy kezelni akarjuk, akkor nem fogjuk jól tudni kezelni. Ha csak érdeklődünk iránta, nem fogjuk megérteni, hogy mit miért csinál az a szakember benne, aki hozzálassult az erdőhöz, akkor, hogyha mi magunk nem lassulunk le. És tehát én azt mondanám, hogy igen, le kell lassulni, tudatosan is le kell lassulni, de ezt a lelassulást értékként értelmezem, és nem pedig egy tehetetlenségként, lustaságként, működésképtelenségként, hanem sokkal inkább olyan értékként, ami összhangban van azzal a természeti környezettel, amitől a jól létünk, a társadalmi jól létünk függ.
2: Hát én így értettem, tehát a lelassulás az nem azt mondja, hogy állunk, hanem hogy ez egy gyökeresen más gondolkodás, mint az erdőn kívüli környezet.
3: Gyökeresen más, és egyébként ez például a vállalkozásban is megjelenik. Ha már itt a műsorban ugye a vállalkozásról beszélünk, ez egy érdekes kettősség, hogy miközben a nagy többség az a pörgés, a pörgetés, nem az előrevívő dolog, miközben egy olyan, a mi tevékenységünknek egy olyan tárgya van, ami egy bizonyos megfontoltságot, lassúságot, jó értelemben vett lassítást igényel.
2: Láttam filmeteket, hogy igen, az újulat, vagy azt így hívjátok, a kis fákat, amiket elültettek, hát tulajdonképpen szinte kis hurkapálcák, tehát nagyon picik. És az erdő, tehát hogy úristen, mikor lesz, tehát én elültetek valamit, gyakorlatilag nagyon, de valószínűleg nem biztos, hogy a haszonélvezője leszek.
3: Elképesztő tehát ereje van.
2: Remény.
3: Remény, de a természetnek elképesztő ereje van, és ezt jó megismerni, jó érezni. Tehát, hogyha azon gondolkozunk, hogy korábban volt egy vállalat, ami megtartott, és ez a keretrendszer, ez adta a háttérerőt, hogy na menjünk előre. Most a mi cégünk mögött van egy hatalmas erő, ez pedig a természeti erőforrás, és mi ismerjük ennek a működési mechanizmusát, akkor ez egy hatalmas nagy erőként és támaszként tud akár a vállalkozás mögött is ott állni.
2: És a partnereitek, megrendelőitek ezt érzik? Tényleg, hogy jó, hát akkor oda hívnak, csinálj ebből az erdőből valamit, legyen így, legyen így, de hát nagyon más az időhorizont.
3: Igazából azért csináljuk ezt a vállalkozást, mert egyre több olyan ember van, aki ezt érzi, és ezt keresi, és ezt igényli. És én bízok is benne, hogy egyre több ilyen ember lesz, nem csak azért, hogy sikeres legyen a vállalkozásunk, hanem azért, mert én úgy gondolom, hogy ez az út, ami előttünk Kárpát-medencében élő, Európában élő, vagy a világon élő, a Földön élő emberek előtt van.
2: Számodra mi az erdő?
3: A legelső szó, ami eszembe jutott, az életközösség, amiben fontos az élet rész, fontos a közösség is. Tehát egy olyan egymást támogató rendszer, rengeteg elemből, rengeteg szinte megismerhetetlen mennyiségű kölcsönhatásból, aminek a célja maga az, hogy éljen, hogy létezzem.
2: És nem mehet egyik a másik rovására. Gondolom. Ha az életközösségről beszélsz, akkor egyensúlyról is beszélünk valahol.
3: Ez egyensúly, így van, ebben az életközösségben vannak természetesen vesztesek, meg győztesek, vannak vetélkedési folyamatok, de az egész abba az irányba mutat, hogy mint közösség éljen és létezzen.
2: És te, mint erdész, része vagy ennek az életközösségnek, vagy kívülről nézed?
3: Nem csak, hogy én vagyok ennek része erdészként, hanem ennek az életközösségnek azt gondolom, hogy ma a Földön nem gondolkodhatunk máshogy, mint hogy minden ember a részese, és ezért van indokoltsága az erdész, vagy beszélhetünk bárki mással, a természetvédelmi szakember, az agrár szakember mindenkinek a munkájára, mert nem úgy van, hogy vagyunk mi, meg van rajtunk kívül egy környezet, és mi szépen vehetünk el a környezetből, hanem olyan, annyian vagyunk itt a Földön, hogy nincs tőlünk független környezet, és mi nem tudunk függetlenek lenni a környezetünktől. Ismernünk kell egymást, és csak úgy dolgozhatunk, akár vállalkozásba, akár nem vállalkozásba, hogy ez az összhang és kapcsolat meglegyen.
2: Romici Gergő, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
3: Köszönöm a meghívást, és remélem nem volt túl dzsungelharc.
2: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Lomlici Gergő, a Pannon Örökerdő ügyvezetője volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzletben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
0: Rádió Café. Van barátod.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fétlesszel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Tovább erősíti a kormány a fogyasztóvédelmet. Nem tartják meg hétvégén a Balaton átúszást. A zivatarokat néhol jégeső kísérheti holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató város részben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészekről. Elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszóban, ahol vezetői dilemmákról és viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról beszélgetünk. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódunkban a Shiva Force és a Book Lab közös kiadásában megjelent könyvét hoztuk el nektek, ami William McRaven, az amerikai hadsereg négycsillagos tengernagyának az Uralt a krízis című kiváló és tanulságos írása. A könyv mottója, hogy készüljünk fel a nehéz helyzetekre még azelőtt, hogy szükségünk lenne erre a tudásra. Legyünk cselekvőképesek, hiszen a tétlenség sosem oldja meg a helyzeteket. A beszélgetésben ezúttal Olá Andrea, a Könyvben utazom podcast hostja, és egyben az Epic Stories szerkesztője kérdez engem.
2: Kezdjük azzal, hogy egy ilyen típusú könyv az üzleti könyvek között, ami kifejezetten a katonai szférából jön, viszont nagyon hasznos tanácsokat ad a krízis kezeléséről, a krízisek megéléséről. Szerinted ez mennyire hasznos vállalati helyzetben, vagy mennyire olvasóbarát?
1: Kezdeném azzal, hogy ugye mindig egy nagyon izgalmas kérdés, amikor ugye a Shiva Force-szal minden évben keresünk egy szakmai könyvet a Budaházi Árpival együtt, ami mellé oda tudunk állni, hogy annak mi legyen a témája, és voltak már ugye emlékezhetnek a hallgatók is rá, hogy ilyen szakkönyvszerű, tehát még az agilitásról, meg voltak, amikor ilyen soft skill-ek, mondjuk a visszajelzés kultúra, ezeket egyértelmű, hogy miért hozzuk be, hiszen napi szinten használjuk, de azért az a tapasztalat, hogy kívülről jövő témákat is be tudunk fogadni úgy, ahogy a saját magunkra érvényesnek tekintsük, és a katonaság az végül is egy nagyon fegyelmezett, mondjuk úgy, hogy mostanra már ilyen sok ezer éves múlttal rendelkező, ilyen módszertanokat tömörítő rendszer, általában azért nagy kockázatú dolgokban érdekeltek, és hogy az ő tapasztalataik, ezek le vannak szűrve, ki vannak tisztítva eszenciába, azt gondolom, hogy egyértelműek, tehát az egyértelműség az, ami nekem nagyon megtetszett ebben, hogy nem kerülget, és nagyon sok menedzsment könyvben azért sok a bullshit, de itt ez kifejezetten terjedelemre is ez a könyv, ez rövid. Nagyon egyenes, nagyon egyértelmű, és ilyen szempontból szerintem könnyen használható, könnyen befogadható.
2: Igen, viszont itt azért élethalál kérdésekről van szó. Olyan válsághelyzetekről ír a szerző, aki ugye rutinos katona, olyan helyzetekről ír, ahol emberéletek forogtak kockán egy szervezetben, azért ez nem feltétlenül jellemző.
1: Hát ez egy érdekes kérdés, és hogy valószínűleg, hogyha bemegyünk a munkahelyünkre, akkor most mondjuk nekiállunk egy Excel táblának, vagy egy prezentáció elkészítésének, vagy egy meetingnek, akkor nem gondoljuk, hogy valaki esetleg meghalhat akkor, hogyha elrontunk valamit. Ez többnyire valószínűleg igaz, de azt azért vitatnám, hogy életek nem múlnának rajta, és mondjuk akár egy nagyvállalatban egy gyártó cégnél, vagy mondjuk az Epic Stories-ban Lencsés Gergővel beszélgettünk, ott akár életek is múlhatnak döntésen egy gyárban egyébként, hogy mondjuk hogy építem fel a rendszert, a biztonságot, a logisztikát. Hát ilyen szempontból, hogyha nem is ilyen egy azonnali fenyegetés, de valójában egy nagy vállalat is rettentő sok hatással van a saját környezetére, a dolgozóinak az életére, vagy a mentális egészségére, vagy a fogyasztóknak a dolgaira. De én nem kicsinyelném le szerintem a vállalati vezetőknek a hatását a világra.
2: Nem is lekicsinylés ez, hanem csak összevetettem a kríziseket, a különböző válsághelyzeteket, és itt azért, amikor a Osama Bin Laden elleni támadásról volt szó, vagy afganisztáni helyzetekről, azért egészen döbbenetes eleve megismerni ezeket a helyzeteket, meg azt, hogy hogyan próbáltak ezen úrrá lenni, és akkor az ember mindig tudatosítja, hogy rendben, de most nekem azt kell megtanulni, hogy válsághelyzetben milyen lépcsőfokok vannak, amit kötelező végén, és amire figyelni kell.
1: Igen, azt gondolom, hogy az egyértelműség ez továbbra is fennáll, tapintható a következménye a döntéseknek, igen. És talán ezért lehet jó akár katonai vagy harcászati példákat megnézni, mert ott nagyon egyértelműek a következmények, és nem lehet elmismásolni. Mondjuk lehet, hogy egy céges környezetben még ki lehet magyarázni valamit, de mondjuk ott, hogyha és van is egy nagyon érdekes történet benne, amikor az algíriai vezetőket győzködik arról, hogy egy ilyen pitinek tűnő de feljövőben lévő bűnözőt iktassanak ki, és végül ez nem történik meg, és utána az illető az számos olyan támadáshoz, meg sok ember halálához hozzájárul, amit ezáltal is valószínűleg megelőzhettek volna. Itt nagyon egyértelműen össze lehet kötni a dolgokat. Valószínűleg vállalati környezetben ez nehezebb, mert mondjuk, hogyha nem tudom, bevezettünk egy terméket, vagy mondjuk valamilyen projektet másképp csinálunk meg, akkor azt senki nem fogja kibogozni nekünk, hogy ha nem így döntöttünk volna, hanem másképpen, akkor annak mi lett volna a következménye. Ilyen szempontból szerintem tanulságos, mert maguk a sémák azok viszont nagyon hasonlóak, és én nem vagyok egy ilyen hadi szakértő, maximum, nem tudom, én is szeretem mondjuk a háborús játékokat, meg a történelmet, de nagyon sok szituáció az teljesen ismerős a könyvből, akár egy meeting roomból, csak a téma az más, és a liga másik.
2: Azt szeretném, hogyha ezzel a könyvvel összefüggésben most beszélnénk arról is, hogy céges körülmények között mi minden történik. Csapat nélkül nincs siker, morál nélkül nincs jó eredmény. Ez egy idézet a könyv legelejéről, a Siva Forsz általános vezérigazgató helyettesének a szövegét olvastam én. Ezek szerint számos dolog van a könyvben, ami nálatok a Siva Forsznál már jól működik.
1: Hát remélem, és ugye ezt a Hoffmann Bencének az egyik árszpoetikája, ami itt helyet kapott, és azt gondolom, hogy ő például tökéletesen jól érti azt, hogy a dolgok akkor történnek meg, hogyha cselekszünk, hogyha döntéseket hozunk, hogyha csináljuk, hogyha kirakjuk az asztalra, és azért gondolom, hogy valójában itt is ugye emberekről van szó, meg szervezetekről, meg interakciókról, és talán kiemelnék még egy idézetet, hogy a tétlenség soha nem oldja meg a válságot. És hogy a válság az lehet sokféle, meg sokféle méretű, és talán a Vinnai Balázs mondta, hogy mindenki a saját szintjén nyomorog, tehát hogy ami nekem egy nagyon durva válság, az lehet, hogy valakinek az inger küszöbét el sem éri, de mondjuk akár egy vállalati környezetben is az teljesen normális, hogy van egy projekt, amiről van egy képünk, hogy szerintünk hogy fog történni, és akár egy külső körülmény megváltozása miatt, akár egy hiba miatt, vagy akár egy rossz tervezés miatt is, ugye erre a tavalyi könyvünk, ez a megvalósítás hatékonyan szépen leírja a projektmenedzsmentnek a rákfenét, megváltozhatnak a körülmények. Szerintem a saját környezetemben, amikor a vezetőket nézem, akkor azt látom, hogy nagyon nagy a szórás abban, hogy ki hogy reagál egy ilyen váratlan dologra, és nem is az, hogy hogyan talán, hanem az, hogy mikor, mennyire gyorsan, mennyire bátran.
2: A tétlenségnek, vagy a halogatásnak milyen kockázatai vannak, akár a szerző szerint, akár szerinted, vagy a gyakorlati életben mit látsz?
1: Én egy ilyen klasszikus halogató vagyok, hogyha van egy nehéz helyzet, akkor nyilván nem szeretnék abban a diszkomfortban lenni, ami mondjuk annak a helyzetnek a kezelése során bekövetkezik, és mivel azok a következmények, amit ezzel időzek, azok a jövőben vannak, a diszkomfort pedig a jelenben lenne, ezért nagyon könnyű belecsúszni abba, hogy inkább nem csinálok semmit. De pont egyébként ezek a katonai példák rávilágítanak arra, hogy ezek nagyon gyorsan tudnak eszkalálódni, vagy hogy mondjuk valami elkezd zuhanni, vagy elromlani, akkor minél később avatkozok be, annál kisebb esélye van arra, hogy mondjuk tudjam csökkenteni a kárt, vagy annál nagyobb esélye van arra, hogy további károk keletkeznek, és mondom, tehát akár a szoftverfejlesztésben is igaz lehet ez, de szerintem ez nem témaspecifikus, de azt látjuk, hogy nagyon sokszor kényelmetlen az a helyzet vezetőként, vagy bármilyen szakértőként, hogy egyáltalán elmondjuk azt egymásnak, hogy valami baj van. És a könyv az nagyon szépen hoz példákat arra, hogy a tájékoztatásnak az elmulasztása az milyen károkat okozhat, és nem tudom, én kommunikációs igazgatóként is kerültem olyan helyzetekbe, ahol még nagyon sokáig kellett lobbiznom azért, és hát előre kellett lobbiznom, így a helyes, hogy valamilyen rossz hírt, azt a lehető leghamarabb közöljünk, akkor is, hogyha az ott ilyen pici károkat okoz, mert egyrészt szerintem akkor be tudunk vonni úgymond segítséget azoktól az emberektől, akik erről már tudnak, és a könyv is javasolja ugye a céges olvasó számára is, hogy a főnökeinknek is szóljunk, hogyha gáz van, a dolgozóinknak is szóljunk, hogyha valamilyen nehézségre kell felkészülni, és egyébként a fogyasztókat, vagy a megrendelőket is illik tájékoztatni arról, hogy problémák vannak, hogy mindenki ugyanazt a filmet nézi, az nyilván egy szerencsés dolog. Ez a valóságban sokszor csorbát szenved, valószínűleg emiatt, hogy ez egy nagyon kényelmetlen dolog annak, aki ebben a helyzetben van.
2: Igen, a tétlenség két összefüggésben is, vagy a halogatás akár két összefüggésben is szóba kerül. Az egyik az, hogy a felelősségvállalástól félve mondjuk a vezetőnek nem szólunk, amikor valamilyen krízis helyzet alakul ki, és a cselekvést, az azonnali cselekvést is elmulasztjuk. Tehát várjuk, hogy hát ha megoldódik, hát ha történik valami, hát ha nem is látjuk pontosan a helyzetet, és majd kialakul, nem? Tehát ez mind a két szempontból is érdekes.
1: Igen, és gyakorlatias embernek tartom magam, és szeretek megoldásokkal érkezni, és nem olyan jó érzés, hogyha úgy kell oda mennem, hogy van valamilyen probléma, amire egyelőre nincs válaszom. Tehát, hogy ilyen szempontból ez megint csak egy kényelmetlen helyzet. Ugyanakkor a könyvnek is az első fejezetében egy Napóleon idézet jön be, ami azt állítja, az első jelentés mindig téves. És ez már ugye a másik oldal, ugye ez a vezetőhöz, amikor beérkeznek a rossz hírek, hogy mondjuk nem tudom, nem megy a projekt, nem úgy sikerült az átadás, valami gond van a teszteken, minden rossz, ugye nagyon sokszor egyébként túlzóak ezek az első jelentések, és nagyon sokszor meg alábecsülik, és hogy ez tök érdekes volt, hogy különböző történetekben volt olyan, ahol, és mondjuk a ilyen világháborús példában, amikor a belga erdőkben már gyülekeztek a német seregek, hogy mindenki azt gondolta, hogy ez egy ilyen business as usual dolog, amit nem kell különösebben figyelemmel kísérni, és valójában egy sorsfordító dolog lett, és habár egyébként utána az amerikaiaknak sikerült kihozni ezt jól, de nagyon-nagyon sok áldozat árán, és szerintem a céges világban nagyon sokszor az ilyen kihívások vagy válságok megoldódnak, és az egy kérdés, hogy milyen áron.
2: Nagyon fontos, azt írja a szerző, az igazság, tehát hogy minél pontosabban láthatóvá tegyük a helyzetet, és nem tudom, hogy ez például a szervezeti kultúrában ez mennyire jellemző, vagy mennyire nehéz. Pontos igazságot megfogalmazni.
1: Ugye ez szerintem pont ebben a könyvben nem szerepel, de talán ez is egy ilyen általános megfogalmazás, hogy az igazság azé, aki azt érvényre tudja juttatni. Ez ilyen szempontból sokféle igazság van, és az általában szubjektív, de mondjuk egy jól felépített rendszerben, és mi is legtöbb esetben erre törekszünk, hogy adatok alapján tudjunk döntéseket hozni, és akár mondjuk egy management meetingen tisztán látjuk a számokat, vagy masszatolás van a kettő között, azért nagyon nagy különbség van, mert hogyha adatok alapján nézegetjük a dolgot, akkor ott nincs annyira nagy mozgástér abban, hogy ki hogy érti azt az igazságot, mert ugye a számok azok végül számok, és akkor magyarázni lehet, hogy az mi van mögötte, és mit jelentenek, de hogy ez tök fontos, hogy most egy olyan világban élünk, ahol azért nagyon könnyen meg tudunk mérni sok mindent, hogy az adatok gyűjtése az mondjuk úgy, hogy szinte ingyen van, és hogyha megfelelő mérőpontok van a megfelelő módszerekkel ezt megtesszük, akkor az igazságnak a kiderítése az valószínűleg egyel könnyebb.
2: Az igazság és az őszinteség kifejezés az igen gyakran szerepel ebben a könyvben, de nem csak az adott csapaton belül, hanem kifelé is. Tehát vállalni, hogy hibáztunk, vállalni, hogy baj van, jöhetnek az újságírók, megnézhetik, hogy nálunk hogy folyik a munka, hogy ne legyenek összeesküvés elméletek. Ugye nagyon érdekes az a példa, amit erre hoz a szerző.
1: Igen, van egy olyan történet, amiben ugye az történik, hogy dróntámadás történik, és ott valami félremegy, és a közvéleményben kialakul egy félreértés, és hogy ezt úgy orvosolják, hogy a szokásjogtól eltérően nem eltitkolják ezeket a dolgokat, hanem behívják őket arra a bázisra, ahonnan egyébként tervezik ezeket a dolgokat. Ugye az történik, hogy akit kiiktatnak, azok azt állítják, hogy ezek ártatlan földművész civilek voltak, de a katonák pedig tudják, hogy nem, ezek a felfegyverzett ilyen helyi harcosok voltak, és ugye két igazság áll egymással szemben, amit itt az említett amerikai katonaság úgy orvosol, és ez inkább meghökkentő, hogy megmutatja egyébként, hogy már pedig ők olyankor 10 napon keresztül figyelik, és kamerakép és minden megvan, tehát ők is adatokra, akár vizuális biztosítékokra támaszkodnak, és azzal már ugye nehezebb vitatkozni.
2: Pont a két legvéres szájúbb újságírót hozzák be, tehát akik leginkább az ellenfeleik és a legtöbbet árthatnak nekik.
1: Szerintem ez taktikailag egy nagyon helyes döntés. Igen. És hogy ez szerintem fontos is, hogyha az ő igazságuknak a nulla pontját sikerül áttenni, és tényekkel alátámasztani, akkor egyrészt ő sem fog akkor már tudni úgy támadni, másrészt az is lehet, hogy át lehet fordítani a véleményét ebben. És ha már egyébként most itt ilyen újságíró vagy média téma, de hogy ez nagyon érdekes dolog, hogyha már említettük mondjuk a különböző ilyen szerepeket, akkor az egy nagyon érdekes rész volt nekem a könyvben, hogy a tanácsadóknak a használata. Ugye a katonaságnál azt gondolnánk, le vannak osztva a szerepek, a kártyák és a hierarchia nagyon erős, de mégis kifejti a szerző, hogy nagyon fontos, hogy legyenek külső tanácsadók, akik egyrészt láttak már sok mindent, másrészt talán az a legfontosabb benne, hogy nem abból a pozícióból nézik a helyzetet, mint akik benne dolgoznak. Egyrészt, hogyha mondjuk egy projektben is létezünk, akkor bizonyos dolgokra van egy vakságunk, másrészt mindenki elfogult bizonyos szintig, és szerintem akár saját tapasztalatból is ezt meg tudom erősíteni, nagyon sokszor saját magunknak nem tudjuk olyan könnyen elhinni azokat a triviális dolgokat, amit mondjuk akár egy külső akár speciális tudással rendelkező szakértő szájából viszont elfogadunk, és akkor ennek is megvan az optimuma, mert hogy a könyv is írja, hogyha túl gyakran támaszkodunk ezekre a külső tanácsadókra, akkor viszont a belső szervezetnek az autoritását vagy a motivációját csökkentjük. Szóval így egyébként összefoglalva, és nem fogjuk tudni ugye elmondani a könyvnek az összes fontos állítását, de hogy az egy nagyon érdekes dolog, hogy tudni kell felülről, kívülről holisztikusan szemlélni azt, hogy ki milyen szerepben, pozícióban, motivációban van egy történetben, és ez is a cselekvő képességet növeli, ahol a nap végén egyébként a vezetőnek kell döntéseket hoznia hamar, későn, gyorsan, kicsit, nagyot, de hogy mindenképp a döntéseit, hogyha ha megtámogatja adatokkal, külső tanácsadókkal és egy belső szervezettel, akkor az valószínűbben egy jobb döntés lesz, mint hogyha ezek nélkül teszi.
2: A döntéshozás sebességéről mindjárt szót ejtünk, csak van egy helyzet, amiben rávilágít arra a szerző, hogy milyen fontos tapasztalati tanácsadókat is megkérdezni. Tehát olyanokat, akik mondjuk egy alsóbb szinten vannak a vezetéshez képest, de hogy minden információt össze kell gyűjteni. Tehát olyanokét is, akik napi szinten azzal a dologgal foglalkoznak, ahol éppen a krízishelyzet előállt, mert nagyon jól jön minden információ morzsa ahhoz, hogy lépni tudjanak.
1: Ezt akár ki is fordítanám egyből, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mondjuk az adat alapú döntéshozatalnál mondjuk egy ilyen szuper dashboardot kell a CEO-nak az irodájába kitenni, de hogy valójában nagyon sok dologról pontosan a alsóbb szinteken, vagy operatív szinteken tudnak beavatkozni, akkor amik az adatokból jövő dolgot, azt is neki kell látnia, tehát hogy valójában azoknak az embereknek hasznos egy információ, akik tudnak vele kezdeni valamit, és nem hiszem, hogy az a cél egyébként, hogy utólag kitaláljuk, hogy miért romlott valami el, hanem hogyha ha lehet, akkor, és azt gondolom, hogy ezért fontos mondjuk a szervezeti kommunikáció maga is, hogyha valaki észlel egy eltérést, akkor neki legyen lehetősége vagy cselekedni, vagy eszkalálni ezt a problémát, és erre mint a saját magunknak is vannak bevált rendszereink, és rendszer alatt azt értjük, hogy inkább folyamatok vagy szokások, hogy be lehessen menni mondjuk a Hoffmann Bence irodájába, fel lehessen hívni, el lehessen őt érni akkor, hogyha valami szokatlan dolog történik, és azt gondolom, hogy ezzel mondjuk a kríziseket adott esetben meg lehet előzni, vagy ha mindenképp megtörténik, akkor lehet tompítani ennek a hatását, vagy mondjuk amikor eszkalálódik, akkor már felkészültebb állapotban vagyunk ott, és itt szerencsére nem az ilyen háborús példákhoz hasonló krízisekre gondolunk, de akár olyat is, hogy mondjuk egy szállítás során valami nem úgy sikerül, vagy nincs kész időre, az is tud krízist okozni.
2: Uh-huh. Tartsunk most egy kis szünetet, és azután visszajövünk, és folytatjuk a könyvről beszélgetést.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Ez itt az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, és továbbra is William McRaven Uralda a krízis című könyvéről beszélgetünk. Ezúttal Olá Andrea, a Könyvben utazom podcast hostja, és egyben az Epic Stories szerkesztője kérdez engem.
5: A döntés sebességére és a reakció sebességre vonatkozóan van egy mondás. Azt írta a szerző, hogy az apám, aki a II. Világháborúban vadászpilótaként szolgált, mindig arra intett, hogy addig hoz döntést, amíg elég hosszú előtted a kifutópálya. Tehát van egy ilyen vetülete a döntéshozásnak. Ugyanakkor arról is ír egy külön fejezetben a szerző, hogy mennyire fontos átvenni a tempó diktálását attól, aki a másik oldalon áll, tehát aki esetleg ezt a válsághelyzetet okozta. Tehát, hogy a kezünkbe venni az irányítást, ez mennyire fontos.
4: Hát ugye a világnak azért van egy saját ritmusa, és a dolgoknak van egy saját folyása, amit akár felvehetünk, de akkor ugye eleve egy ilyen reaktív módba kerülünk, és hogy ez a kifutópályás példa gondolom arra is vonatkozott, hogyha nagyon hamar felrántja valaki a gépet, akkor nem biztos, hogy felszáll, ha túl későn, akkor lehet, hogy lefut a betonról a végén. Tehát ilyen szempontból valószínűleg az időzítésnek is van szerepe, de hogy én ezt a saját világunkra úgy fordítom le, hogy van egy olyan időszak, amikor egyébként már cselekvőképesek vagyunk, és rendelkezünk információkkal a bármilyen témában, amiről szó van, és minél jobban haladunk előre az időben, annál jobban szűkül a lehetőségeknek a köre. És annál kevesebb dolgot tudunk már csinálni, annál kevesebbet tudunk korrigálni, és hogy a halogatás igazából ilyen szempontból veszélyes, hogy a végén már csak mondjuk 2 opciónk van, és nem 15. Vagy mondjuk bizonyos eszközöket már nem tudunk bevetni, mert akkor már késő, vagy akkor már nem hat, vagy nem érvényes, és akkor ezzel szemben pedig a másik oldalt az áll, hogyha elkapkodjuk, akkor az időzítésben ugyanolyan rossz lehet. Valószínűleg ez egy örök probléma, és szerintem azért is izgalmas, hogy mondjuk egy magasrangú katona ír ezekről az élményekről, mert ebből is látszik, hogy ebben vannak best practice-ek, de hogy több ezer év alatt sem alakult ki ennek egy ilyen nagyon exakt receptje, hanem inkább csak javaslatok vannak, amik néha egyébként egymással szembe is feszülnek.
5: Jó, hogy mondod az időtávot, mert pontosan ezzel kapcsolatban ír Hannibal megállításáról, amikor Hannibal átkelt az Alpokon. Tehát, hogy egészen visszamegyünk a római korig, és ez nagyon jó példa, vagy nekem legalábbis nagyon érzékletes volt.
4: Meséljük el?
5: El tudod?
4: Röviden össze tudom foglalni, és most újraolvastam a könyvet 2 napja, úgyhogy még talán frissek az élmények. Ugye arról volt szó, hogy a római birodalom nagyon-nagyon erős volt katonailag, szervezetileg, mindenileg, és ugye a Kártágóból a Hannibal elindult szép lassan, és minden csatát, vagy viszonylag minden csatát megnyert, és így látszólag megállíthatatlanul közeledett Róma elpusztítása felé, és ott a Scipio, ő húzott egy olyan ötletet elő, hogy valószínűleg minél közelebb ér, annál kisebb az esélye, hogy megállítsuk, ezért a ritmusát kell megtörni, meg az ő kezdeményező képességét kell csökkenteni, és azért azt csinálták, hogy egy év alatt egyébként, tehát akkoriban ennél lassabban mentek a dolgok, egy év alatt nagyjából összeszedtek Szicíliában nem tudom hány hajót, és egy komolyabb csapattal a Hannibalnak a a hazai pályájára csaptak le, ami miatt vissza kellett neki fordulnia, és amíg visszafelé ment, az már nem az ő ritmusa volt, nem az ő terve, nem az ő játékszabályai, és így nagyon hatékonyan és végérvényesen sikerült legyőzni, ami a tanulság, hogy egy-egybe szembe valószínűleg nem lett volna esélyük a rómaiaknak a győzelemre, és egy teljesen váratlant húztak, és onnantól kezdve ők diktálták a tempót.
5: Gondolkodtam, hogyha lefordítjuk ezt céges helyzetekre, mikor van az, amikor egy másik cégtől függ az én válsághelyzetem, hogyan tudom átvenni a ritmust. Tehát, hogy ugye, mert általában arról beszélünk, hogyha elvel egy krízishelyzet, az én cégemben történt valami, nem figyeltünk, nem jól számoltunk, gazdasági válság lett, amiatt kerültünk bajba, de mikor van, amikor egy másik cég alól kell kivenni a lendületet?
4: Szerintem erre nagyon könnyen tudunk példát hozni a jelenből, mégpedig ha megnézzük azt, hogy milyen dinamikája van annak, amikor vannak helyi cégek, és bármilyen szolgáltató szektorba lehet gondolni, vagy akár kereskedelemben is, és van mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen VC fundingokból felnövesztett startup kihívó, vagy mondjuk egy ázsiai szereplő, vagy mondjuk egy ilyen nagyobb konglomerátum úgy érzi, hogy piacot vesz, és akkor tényleg itt az Ubertől a Temunát, a Revolutig sok minden eszünkbe juthat, hogy ezek a cégek mondjuk a magyar piacra körülbelül azzal a lendülettel indultak be, mint ahogy egyébként Hannibal a saját seregeivel, és hogyha meghosszabbítjuk a vonalat, és nem csinálnak mondjuk ezek a cégek semmit, akkor ott bevételcsökkenés lesz, és ez a kereskedelemben szerintem pont az elmúlt két évben át is élte sok hazai szereplő, és ugye az a kérdés, nyilván ezt nem hiszem, hogy ebben a műsorban kell megfejtenünk, hogy akkor mi az a taktikai csavar, amivel ezt meg lehet fordítani, de valószínűleg ehhez sok bátorság, meg sok erőforrás kell, és itt a római példában is nem az volt az izgalmas, hogy úgy hoztak döntést, hogy tisztában voltak vele, hogy abban az egy évben ki fogják üríteni a kincstárat.
5: Igen.
4: És hogy valószínűleg egy ilyen standard eljárásban nagyon nehezen dönt úgy akár egy vállalat, hogy mondjuk a rendelkezés álló erőforrásokat kifacsarja, és annyira bízik ebben a tervben, hogy erre feltesz mindent a piros 29-re.
5: Igen, de aztán ott volt, ugye latolgatták az esélyeket, és ott volt, hogy rendben, de ha ezt most nem lépjük meg, akkor viszont az egész római birodalomnak vége van.
4: Igen, és végül is előbb-utóbb vége is lett, de nem emiatt.
5: Igen. Van egy felkiáltójeles mondat, a mikromanagement nem szitok szó, és nekem eleve katonai viszony rendszerben ez nagyon érdekes volt. Szerinted ezt hogyan lehet lefordítani szervezetekben? Tehát mire gondolhat, és miért fontos ez?
4: Eleve nyilván a könyv az ettől mentes, de hogy azt gondolom, hogy a magyar nyelvben minden egyes jelzőnek vagy szónak egy valamilyen irányú elfogultságot beállítunk, ugye például a kritika az negatív, és hogy a mikromanagementhez is hozzátapadt ez, hogy valaki, hogyha mikromanager, akkor az azt jelenti, hogy egy rossz vezető. A mikromanager az, aki még nem célok mentén vezet, és szerintem ezekről már sokat beszélgettünk, hanem utasításokkal, és hogy ez egy nehezen skálázható dolog tény, és hogy volt is egy olyan beszélgetésünk, ahol ezt kifejtettük, hogy nagyon nehéz ebből sokat csinálni, mert egy idő után elfogy, és akkor, hogyha nem delegál valaki, akkor valószínűleg nem tud befogni egy akkora területet, amit kellene. De alapjában itt szerintem egy nagyon izgalmas fordítás van a könyvben ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos helyzetekben egyébként a mikromanagement vagy a mikromanagerés az hasznos és előnyös, és itt ugye a katonaságnál én azt képzeltem, hogy ott egy jól felépített hierarchia mentén automatikusan ez a helyzet, de ezek szerint nem, és még ezért érdemes talán ilyeneket olvasni, de hogy két dologra hívja fel a figyelmet, az egyik az, hogyha bizonyos kérdéseket nagyon jól beszúrva feltesz mondjuk egy vezető, és jelen van, akkor egyrészt az embereknek lesz egy közös megértése, tehát nagyjából mindenki ugyanabban az irányba gondolkodik, másrészt akkor az említett tempó is talán azonos lesz, hogy össze lehet szinkronizálni az embereket, hogy hogyan, meg milyen ritmusban dolgozzanak, illetve én talán azt látom, hogy mondjuk a mi környezetünkben, vagy a mi világunkban, általánosságban értem, ilyen vállalati szférában, ott pontosan az olyan helyzetekben, amikor valami váratlan dolog van, és nagyon gyorsan kell reagálni, akkor olyankor a mikromanagement a tűzoltáskor egy hasznos eszköz, pontosan azért, mert magabiztosságot ad az embereknek abban, hogy akkor azt, amit most éppen csinálnak, akkor azt kell csinálniuk. Ugye elveszi a szabad, kreatív gondolkodásnak egy kicsit a lehetőségét, de nem is biztos, hogy minden esetben arra van szükség.
5: Mondtad most, hogy mennyire fontos, hogy egyfelé menjen az egész csapat, vagy a dolgozók egy irányba haladjanak. vannak, és az egyik fontos fejezet és záró fejezete a könyvnek a hangulat. Hogy nagyon fontos, hogy mindeközben, amikor éppen válságkezeléssel bajlódik a cég, vagy nevezetesen egy katonai szervezet, akkor a katonáknak, vagy az alkalmazottaknak milyen a hangulata, és az ember azt gondolná, hogy jó, de hát ilyenkor mindenki szorítja a fogát és kibírja.
4: Ugye a Epic Stories-ban a Mérő Lászlóval való beszélgetésnek talán az a legizgalmasabb részlete, amikor arról beszél, hogy a különböző hangulatok ideálisabbak lehetnek bizonyos feladathoz, tehát hogy mondjuk, hogyha aprólékos feladatokat kell feszesen csinálni, és nagyon jó kedven az embereknek, akkor az nehezebb, mint hogyha egyébként nyomás alatt vannak. Nekem a véleményem az, hogy a hangulatot azt most nem feltétlenül ilyen vidám barakként értelmezve, de hogy alapjában véve én nem gondolom azt sem, hogy csak akkor kell mondjuk akár egy cégen belül közösségi eseményeket, vagy ilyen közös dolgokat szervezni, amitől egyébként hangulatok jó lesz, amikor baj van, és azt sem gondolom, hogy akkor kell ilyeneket csinálni, amikor van mit ünnepelni, hanem hogy mivel szerintem a legtöbbünk olyan szektorban dolgozik, ahol kreatívan kell hozzáállni a feladathoz, ezért ugye az embereknek akár így a biztonsági érzete, vagy a mentális éppen aktuális állapota, az is hozzájárul ahhoz, hogy legyen egy ötlete, vagy legyen kedve egyáltalán csinálni a dolgokat, és nem tudom, én kommunikáció területén valószínűleg nagyon nehéz mondjuk motiválatlanul motiváló szövegeket írni. És hogy ilyen szempontból valószínűleg a hangulat az is egy csúnyán mondom, az egy erőforrás, amiről folyamatosan gondoskodnunk kell, hiszen egy emberi közösségben vagyunk, és egyelőre még nem robotok végzik ezeket a munkát, tehát ilyen szempontból ez szerintem legalább olyan fontos feladat, mint hogy mondjuk az IT infrastruktúra az rendben legyen.
5: Ezzel kapcsolatban szintén Napóleont idézi a szerző, azt mondja, a Napóleon állítólagos megállapítása szerint egy hadsereg hatékonysága a méretétől függ, továbbá attól, milyen jól kiképzett, mennyire tapasztalt legénysége van, valamint hogy milyen hangulat uralkodik közöttük, és a morál fontosabb, mint az összes többi tényező együttvéve. Az a jó ebben a könyvben, vagy én nekem azért tetszett, hogy egyrészt bizonyos helyzeteket, amelyeket a nagypolitikából az ember ismer, amerikai elnökök döntései mögött húzódó szituációkat az ember sokkal jobban megismer, megért, hiszen ott van a dátum, ott van a helyzet, és valahogy mindig köze volt ennek a szerzőnek ezekhez a helyzetekhez. Tehát, hogy ilyen szempontból is nekem nagyon sokat adott a könyv, és hogy furcsa helyekre teszi a súlypontot, mint például a morál.
4: Hát én sokat játszottam életem során ilyen számítógépes játékok, és azt hiszem, hogy ott jól lemodellezték ezt, és így könnyen el tudom magyarázni, hogy bármilyen karakternek, vagy akár ilyen egységeknek vannak különböző attribútum, hogy mennyit támad, mi a védekezése, mi a lőtávolsága, vagy bármi, és hogy a morál, ez egyébként az minden ilyen játékban az valamiféle ilyen szorzóként működik, vagy az, hogy nem tudom, kétszer lő, vagy 20%-kal többet. Tehát, hogy ez valahogy így tudnám elmagyarázni, hogy önmagában nulla teljesítménnyel, nulla rutinnal, nulla szaktudással lehet szuper jó hangulat, a nullát szorozgatjuk. Hogyha viszont megvannak a megfelelő embereink, akkor az, hogy éppen ők milyen hangulatban vannak, vagy mennyire elkötelezettek, vagy mennyire bíznak mondjuk a körülöttük lévő emberekben, az egy ilyen szorzóként tud működni, és ez tud lefelé is kerekíteni az értéken, meg felfelé is. Lehet, hogy vannak olyan emberek, akinek ez nem tudom, ilyen dupla jackpotot jelent, de hogy azt gondolom, hogy egy ilyen természetes szórása van, és lehet, hogy nem mindenhol igénylik azt, hogy mondjuk azt a plusz 20%-ot az emberek kihozzák magukból, de hogy valószínűleg a legtöbb helyen akár ez a nyereségességnek a kérdése is lehet, hogy az emberek szívesen oda teszik magukat, és benne vannak ebben a történetben, vagy épp hogy csak megcsinálják, és mondjuk nagyon sok ilyen generációs beszélgetésben mondjuk az a quiet quitting fogalom előjön, hogy emberek motiválatlanul egyébként pont csak annyit dolgoznak, hogy még éppen ne rúgják ki őket, az valószínűleg nem segít a termelékenységen.
5: Még arra is gondoltam, hogy üzleti környezetben esetleg az is számít, hogy mondjuk ne legyen tömeges felmondás. Tehát, hogy van egy krízis, mindenki megijed, hogy fú, vége a munkámnak, nem tudom, jön egy nagyobb cég, bekevelez minket, vagy tessék, itt a egyik középvezető hibája miatt ez történt, és fölmondanak. Tehát, hogy erről is szól ez?
4: Nem tudom, ezzel szerencsére mi még sehol nem találkoztam, és remélem különösebben nem is fogok, de az biztos, hogy is beszéltünk az elején a tájékoztatásnak a fontosságáról, hogy a bizonytalanság az mindenképp ront a helyzeten. Valószínűleg a legtöbb ember nyilván egy munkahelyen nem a fizet, tehát hogy nem csak a fizetésért dolgozik, de alapjában ő nem hobbiból. Ezért, hogyha nincs információ, és mondjuk nem látja biztosítottnak a saját dolgát, akkor biztosan elkezd kifelé nézegetni. Tehát ilyen szempontból is, tehát a hangulat, meg a tájékozottság, akár a transzparencia szót kimondhatjuk, az fontos, és hogy nagyon nehéz ennek valószínűleg az egyensúlyát megtalálni, hogy mi az, ami ezt segíti, egy információ, mi az, amit nem tudom, egy széles körben kell elmondani, mi az, ami mondjuk egy adott csapatra érvényes, de hogyha azt gondolom, hogyha valahol ez nagyon félre megy, akkor annak éppenséggel lehetnek mondjuk akár tömeges következményei, de úgy gondolom, hogy azok nem tömegesek, hanem inkább sok egyéni egymás mellett, tehát hogy az emberek önállóan mérlegelnek minden esetben.
5: Igen, csak mondjuk, hogyha a látszatot nézzük, tehát hogyha kívülről nézzük, itt egy cég, amelyik bajban van, próbálja megoldani helyzetet, és közben esetleg morálisan nem adott az, amiről ez a szerző is beszél a könyvben, tehát nem összetartó a csapat, nem értik, hogy mi történt, félelem uralkodik, az micsoda hitelvesztés, kívülről nézve annak a cégnek, vagy akár presztízsveszteség, tehát sokkal nehezebb úgy talpálni.
4: Igen, nem akarok különösebben belemenni, de talán, nem tudom, a médiapiacon azért láthattunk olyan dolgokat, amikor mondjuk akár egy tulajdonosváltás környékén, vagy mondjuk egy bizonyos jogi ügy mentén együtt mozogtak a dolgozók. Nem tudom, egyébként ezeknél mindig egyenként érdemes mérlegelni, hogy ezt mondjuk azok, akik magát a tranzakciót csinálják, ezt felmérték, számít, nem számít, de hogy minden esetre az tény, hogy megint vissza tudok oda térni, hogy az emberek közössége, akiknek vannak, nem tudom, igényeik, elvárásaik, preferenciájuk, moráljuk, és annak megfelelően hoznak egyéni döntéseket, ami egy irányba is mutathat.
5: Minden válságnak 5 fázisa van, így kezdődik a könyv. Szerintem mi zárhatnánk ezzel, hogy mondjuk el, hogy mik ezek.
4: Igen, ez egy nagyon akár egy perc alatt elvihető tanulság, hogy a különböző akcióknak vagy reakcióknak megvan a helye, és szerintem lehet, hogy ha nem is magunkra tetováltatjuk, de azért érdemes memorizálni, és akkor menjünk végig rajta, hogy azt mondja a McRaven tábornok, hogy az első az mindig a kiértékelés, itt ugye egyáltalán gondoljuk át, hogy mi történik, vagy szerezzük be ezeket az információkat, aztán a következő fázis az a tájékoztatás, erről beszéltünk, hogy felfelé, lefelé és oldalra is lássuk el azokat, akik cselekvőképesek a megfelelő információval, és akkor utána következik a megfékezés folyamat. Azt mondja, hogy valójában ekkor történik az, amikor el tudjuk ezen lassítani a krízisnek a szaladását, és megóvhatjuk a környezetünket attól, hogy még nagyobb károk keletkezzenek, és utána következhet a kezelés, az alakítás és a kezelés, amiről általában egyébként válságkezelés szintjén szoktak beszélni, és azt gondolom, hogy nekem a legizgalmasabb tanulság az, hogy ebben a ciklusban a válságkezelés az utolsó lépés, ami előtt van 4 másik, amivel szintén foglalkozni kell, és egy picit másfajta hozzáállással, picit másfajta dolgokat kell csinálni, és ha már egyébként ugye a katonaságnál az egyértelműséggel kezdtünk, akkor az szerintem egy nagyon csábító dolog, hogy ezt a könyvet szerintem egy, nem tudom, egy 3 óra alatt el lehet olvasni, vagy hogyha valaki egy kicsit jobban belemélyed, akkor 4, úgyhogy mindenképp ez egy tök jó téli-esti program lehet, és utána néhány oldalt az is lehet, hogy ki lehet másolni, vagy ki lehet ragasztani a falra, vagy az irodába kitenni 1-2-t, hogyha kinek mi a, amiben emlékeztetnie kell magát, de hogy minden esetre ezt a könyvet is, ami egyébként egy picit ilyen szenzitív témának tűnik, mert nem szeretünk ugye krízisekről, válságról beszélni, de hogy a Honti Pali is mondta, hogy a polikrízisek korát éljük mostanában, de lehet, hogy mégiscsak megtanuljuk ezeket a leckéket, mielőtt szükségünk lesz rá.
5: Köszönöm szépen, hogy most én kérdeztelek téged az Epic Stories-ban.
4: Én is köszönöm. Ez volt a mai Epic Stories. Olá Andreával, az Epic Stories szerkesztőjével beszélgettünk William McRaven Uralda Krízis című könyvéről, és közösen megtanultuk, hogy mik a válságkezelés legfontosabb lépései, és hogyan lehetünk cselekvőképesek a legnehezebb helyzetekben is. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivafos.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál. Dolcsák Dániát hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programot indít a kormány. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik a fővárosban. Marad a meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos

0: Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
1: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
0: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Cinefact. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mr. Brown, Quentin Tarantino önnön karakterének fedőneve első Kutya szorítóban című moziában. Saját filmjében sosem szerepelt néhány percnél többet. Ebben is fejbe lövik rögtön az első akciójelenetben.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Frank Sinatra olasz bevándorlók egyetlen gyermekeként született 1915-ben. Tanulmányaival már 16 éves korában felhagyott, csak hogy énekelhessen. Számtalan album őrzi tehetségét, amelyet többször jutalmaztak Grammy és Emmy díjjal is. Legjobb dalért pedig háromszor kapott Oscart. Filmekben is rengetegszer szerepelt. A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar díjat a Most és mindörökké című filmben nyújtott alakításáért ítélték oda neki, de kapott Golden Globe díjat is. A most következő remixet a 90-es évek végi brit Big Beat robbanás egyik fontos szereplője, Neil Claxton és Chris Baker duója a Mint Royale készítette, és az Ocean's 13 című film betétdalaként ismerhette meg a nagy érdemű. And this is Remake 2.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az a jó muzsikus vezető, aki a legjobbakat választja maga mellé, mondta Tész Gabriella karmester és karigazgató.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Jean-Marie Gustave Le Clézio 2008-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett francia regényíró. A 60-as években olyan műveket alkotott, mint a Jegyzőkönyv, a Láz vagy a Terra Amata. Lánya, Anna Jean is voltak épp a 60-as években alkot, holott éppen 2008-ban jelent meg első lemeze. A dalszerző énekesnő által vezetett Junior formáció a 6-ossal kezdődő évtized francia retropopjából, surfrockjából és pszichedelikus zenéjéből táplálkozik. 14-es daluk a La Route, a művésznő elgondolása szerint Sergio Leone western téma urbánus csavarral. Egy francia lány fantáziája arról, hogy az 1966-os Batmobillal szeli át a hexagont.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Annabel Cserlegs volt Lindsay Mackin művész neve a fősulis zenekarában, és ez a mulatságos alter ego úgy megtetszett a dalszerző gitáros énekesnőnek, hogy később 2014-ben alapított zenekarának is ezt a nevet adta. A két projekt között Székláb kisasszonynak volt ideje elmélkedni a popipar és a húspiac hasonlóságain, ugyanis egy hentes üzletben dolgozott legjobb barátjával. Az ő emlékére íródott a Concrete Trees, mivel a barát 18-ban elhunyt. A visszaemlékezés azonban korán sem gyászos hangulatú, szövege az énekesnő egyik élénk álmán alapul, amelyben viszont látta a régi havert. A dal olyan barátokért szól, akik már eltávoztak, de azt kívánjátok, hogy még egyszer együtt lóghassatok velük, nyilatkozta a szerző.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A frekvencia a rezgés szám nemzetközi elnevezése. Mértékegysége Heinrich Hertz, az elektromágneses hullámok fiatalon elhunyt kutatójának emlékére a Hertz. A mélyebb hangoknak kisebb, a magasabbaknak nagyobb rezgésszám felel meg.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Elnézést.
2: Nem mész bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
3: Angolul létszik.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul, léci.
0: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Mini Starsky és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közénk bújt egy harmadik.
1: Sziasztok, Soma Mama Gésa vagyok, és nagyon jól éreztem magam itt a Rádió Caféban. Köszi csajok!

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a Rádiókafére.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai.

0: L'Union soviétique est notre partenaire le plus important.
1: Sziasztok! Kismari vagyok. Én imádom a rádiókafét. Szeressétek ti is. Szép napotok lesz tőle.
2: Rakom a lábam jobb meg a balba.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

tego Dunaju. Metro.

0: nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Sziasztok, mi vagyunk a Lámpaláng.
3: És hallgassátok a Rádiókafét.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
0: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.